0: Jó album is a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klubéletnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére sextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

Az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolás 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben Takács Nikolás énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: 7 év után újra Budapesten ad koncertet az elsősorban a Bud Spencer filmek zeneszerzőiként ismert olasz testvérpár Guido és Maurizio De Angelis. Az est november 6-án lesz a Rizlevente Sport és Rendezvényközpontban. A világhírű duó a 70-es években olyan híres vígjátékokhoz írt zenét, mint a Különben dübe jövünk, az Ördög jobb és bal keze 2 vagy a Piedone sorozat. Guido és Maurizio De Angelis legutóbb 2019-ben adott Magyarországon koncertet a Budapest Sportarénában, egy szimfonikus filmzene estet. Akkor ott volt velük Kabir Bedi, a 80-as években Magyarországon is sikeres Sandokán sorozat főszereplője, valamint Terence Hill, Bud Spencer állandó társa a filmvásznon. A november 6-i budapesti koncerten a Spencer Hill Magic Band lesz a vendégzenekar.
0: Kiállítás.
1: 13 kiállítással csatlakozik a mai Manóháza a fotográfia feltalálásának bicentenáriuma alkalmából a francia intézet által szervezett egy éven át tartó a Francia Fény 2 évszázada című programsorozathoz. Az esemény sort 3 kiállítással nyitották meg a mai Manóházban Émile Zola, Nora Dumas, valamint az 1980-ban született Matthias Depardon fotói bemutató tárlatok már látogathatók. A 13 tárlatból álló kiállítás sorozat felöleli a 19. században született művészeti ág történetét. 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a francia fotográfia múltját, illetve jelenét. A Francia Fény 2 évszázada elnevezésű esemény sorozat részeként 26 kiállítás, előadás, szimpózium, valamint konferencia valósul meg Budapesten a mai Manóházban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, illetve a Kisceli Múzeumban. A fővároson kívül pedig Veszprémben és Fehérvár Csurgón is várják programok az érdeklődőket.
0: Koncert.
2: Igazi zenei különlegesség.

0: Re készülhetünk jövő tavasszal. 2027. március 4-én a Budapesti Akvárium Klub nagyholjában lép fel a francia Deep Forest. Az 1992 óta működő formáció egészen sajátos világot teremtett az elektronikus zene, az ambient hangzások, a tradicionális énekek és a különböző népek zenei örökségének ötvezésével. A Deep Forest nevét az egész világ megismerte az első 1992-es album után, amelynek Sweet Lullaby című dala máig a csapat egyik legismertebb felvétele. A zenekar nem egyszerűen csak elektronikus zenét készített, hanem különböző kultúrák hangzásvilágát emelte be egy modern, atmoszférikus zenei közegbe. Ezzel az elektronikus világ zene egyik úttörőjévé vált. Magyar szempontból különösen érdekes az 1995-ös Bohém album, amely 1996-ban Grammy-díjat kapott a legjobb világzenei album kategóriában. A lemez egyik emblematikus dala a Martha's Song, az Istenem, Istenem kezdetű csiki népdalra épül, és Sebestyén Márta is közreműködik benne. A Deep Forest az elmúlt több mint három évtizedben számos irányba kalandozott. Zenéjében megjelent Brazília, Afrika, India és Japán zenei öröksége is, miközben olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Peter Gabriel, Yosun Dor, Cesaria Evora vagy Josh Groban. A formáció lemezeiből világszerte több mint 10 millió példány fogyott.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Elképesztően otthonos bivakszállások a Bakonyban, ahol a természettel rezeghetsz. Erdei pihenőhely a Szentgáli Tiszafásban. A Miklós-Pál hegy oldalában Magyarország legnagyobb őshonos tiszafásának szomszédságában bújik meg ez a hangulatos pihenőhely. Az asztalokkal, esőbeállóval, padokkal és tűzrakóval felszerelt tisztás ideális megálló egy hosszabb bakonyi túra során. A nyitott faház ugyan egyszerű kialakítású, de 2-4 fő számára bivakolásra is alkalmas, sőt, akár függőágy is kifeszíthető benne. Néhány száz méterre innen emelkedik a Miklós-Pál hegyi kilátó, amelynek tetejéről a Bakony és a Balatonfelvidék hegyei tárulnak elénk. A Magyar Polány és Ganna határában található ödönforrás Fekete István világát idézi. A forrás mellett 2022-ben épült újjá az a rönkház, amely a hajdani vadászház emlékét őrzi. A kunyhó nappal ingyenesen használható, előzetes egyeztetéssel pedig a belső tér is megnyitható a túrázók előtt. A padlástérben fekvőhelyeket alakítottak ki, kívül pedig asztalok, padok és tűzrakóhely található. A Bakony nyugati peremén magasodó, 18 méteres ugodi kilátó nem csak a panorámája miatt különleges. Fedett kialakítása miatt sok természetjáró választja menedéknek egy-egy hosszabb túra során. A torony tetejéről tiszta időben a magas Bakony csúcsai mellett a Somló, a Sághegy, a Kőszegi hegység, a Soproni hegység, sőt, kivételes időjárási körülmények között még az Alpok vonulatai is feltűnnek. A kilátó körül asztalok, padok, tűzrakóhelyek és egy külön esőbeálló is rendelkezésre áll, így akár egy naplementés pihenéshez is ideális választás. A Gajapatakot tápláló vadalmás forrás a Kelet-Balaton egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A félköríves kőfoglalásból előtörő, hűvös karstvíz mellett tágas pihenő áll rendelkezésre. Emellett asztalok, fedett pavilon, padok és tűzrakóhely is van itt. A helyszín különlegessége, hogy néhány perc sétára található a római fürdő látványos szurdoka és vízesése. A pihenő helyet pedig egy fahíd köti össze az országos kék túra útvonalával. Ha valaki többnapos bakonyi túrát tervez, a közelben kialakított táborhelynek köszönhetően ez kiváló kiinduló pont lehet.
3: Tánc! Átadták a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában. A zsűri döntése értelmében idén 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében először 2 megosztva kaptak meg díjat. Az elismerést Devics Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész rendező író, a Kovácsikre, Kovács Dominik és Kovács Viktor drámaíró, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagja érdemelte ki. A díjjal, amellyel pénzjutalom is jár, azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Őrizetbe vehették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert hétfőn késő este. A Hír TV értesülése szerint Hankó önként jelent meg a NAV egyik budapesti épületében, ahol ezt követően őrizetbe vették. A hatóság ezt egyelőre nem erősítette meg. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a fideszes képviselő mentelmi jogát. Az ügyészség az NKA ügyben 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezte az eljárást. Hankó tagadja a vádakat és politikai koncepciós eljárásról beszélt. Nem vonja saját hatáskörébe az NKA ügyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna, a hivatal elnöke a 444-nek azt mondta, az eljárás megbízható és alapos munkát végző kezekben van a Bács-Kiskun vármegyei ügyészségnél és a NAV-nál. A hivatal hétfőn 4 másik ügyet vett át, köztük a Volánbusz beszerzésekkel és a Szuverenitásvédelmi Hivatal költéseivel kapcsolatos nyomozást. Unger szerint ezekben közös, hogy jellegzetes közvagyonvesztési mintázatot mutatnak. Hozzátette, heteken belül további ügyeket is saját hatáskörbe vonhatnak, vagy új nyomozásokat indíthatnak. Nem mond le parlamenti mandátumáról Seszták Miklós, akit hétfőn őrizetbe vettek a Volánbusz ügyben. A volt fejlesztési miniszter a 24.hu-nak adott interjúban ismét tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, és azt mondta, nem ismeri az ellene felhozott ügy részleteit. Az ügyészség gyanúja szerint Seszták minisztersége idején több milliárd forintnyi jogtalan előnyt fogadhatott el. Ezt a politikus visszautasítja. Seszták szerint a választások óta felfokozott közhangulat és az elszámoltatás iránti igény miatt bármi megtörténhet. Őrizetbe vétele előtt önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen vallomást tenni. És új jelöltet keres a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi posztra. A parlament tegnap nem választotta meg az államfő által jelölt Szatmári Zoltánt. A köztársasági elnök ezt követően jelezte, hogy új jelöltet állít a tisztségre. És mintegy 40%-kal nőtt Magyarország idei finanszírozási igénye a módosított költségvetés miatt, ezt közölte az Államadósságkezelő Központ. A pénzforgalmi hiány az eredetileg tervezett 4218 milliárd forintról több mint 7110 milliárdra emelkedett, ugyanakkor az AKK szerint a magas likvid tartalék miatt biztosított az évvégi hiány és a lejáró adósság finanszírozása. Az adósságkezelési stratégia érdemben nem változik, a devizaadósság 30%-os referencia értéke is megmarad. Tardos Gergely vezérigazgató szerint idén már nem terveznek újabb devizakötvénykibocsátást, miközben a lakossági állampapírok iránt továbbra is erős a kereslet.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 149.155 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 45 milliárd forintot. a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,6%-kal emelkedett 5230 forintra, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2560 forinton zárt, az OTP 3,9%-kal gyengült 44100 forintra, a Richter pedig 6%-os csökkenés mellett 12400 forinton zárt. Felülvizsgálja oroszországi stratégiáját az OTP a Bloomberg információi szerint. A pénzügyi szolgáltató csoport a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli, mivel a balti régióban tevékenykedő Luminor Bank felvásárlására készülnek. Ez az OTP történetének eddigi legnagyobb akvizíciója lenne. És az európai tőzsdezárás pedig inkább a csökkenésről szólt. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1%-kal, a milánói börze 2%-kal, a madridi börze 0,5%-kal lett kevesebb, a párizsi Kakaron gyakorlatilag stagnált. New Yorkban is mínuszos volt a nap, a Dow Jones 7%-kal gyengült, az S&P 500 8%-kal, míg a Nasdaq 9%-kal került lejjebbre.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos, száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kolléganőm Somodi Evelin, szervusz, jó reggelt.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, a belföldi információkat, tehát például azt, amire évtizedek óta nem volt példa, sőt igazából a rendszerváltás óta sohasem, hogy miniszteri szinten vettek, volt miniszteri szinten őrizetbe embereket, visszaélés gyanúja, hűtlenkezelés, vagy éppen költségvetési csalás gyanúja miatt. Elmondjuk ennek a részleteit is, mint ahogy természetesen figyeljük majd a piacokat, az elmúlt órák fejleményei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tegnap este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, egykori államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát pedig előállították, közölte a Hír TV.
2: Hankó mentelmi jogát korábban az NK ügyben való érintettsége miatt függesztették fel, majd a NAV bűnügyi főigazgatóságára idézték kihallgatásra. Az ügyészségi indítvány szerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap egyik kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forintos támogatási keret egy részét a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és felmerült a tiltott párt és kampányfinanszírozás gyanúja is. Tegnap Hankó Balázs előtt Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is őrizetbe vették, akit 12,6 milliárd forint értékű vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsítanak.
1: Új jelöltet keres a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi posztra.
2: A parlament tegnap nem választotta meg az államfő által jelölt Szatmári Zoltánt. A köztársasági elnök ezt követően jelezte, hogy új jelöltet állít a tisztségre.
1: Magyar Péter szerint Szatmári Zoltán családi érintettsége miatt nem támogatta a Tisza frakció a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelöltjeként.
2: A miniszterelnök azt mondta, olyan vezetőre van szükség, akinek függetlensége és pártatlansága megkérdőjelezhetetlen. Szatmári közeli hozzátartozója ugyanakkor érintett az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Az országgyűlés hétfőn 138 nem szavazattal és egy tartózkodással utasította el Baka András államfőjelöltjét. Magyar Péter szerint ezért új jelöltre van szükség, aki személyes vagy családi érintettség nélkül vezetheti az ügyészséget.
1: Módosítja az idei finanszírozási tervét az Államadósságkezelő Központ. A tervezetnél magasabb államháztartási hiány miatt mintegy 4000 milliárd forinttal több állampapírt kell kibocsátani az adósságkezelőnek.
2: Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás, és mintegy 400 milliárddal a devizaforrás bevonás. Összesen 8717 milliárd forinttal nőhet az államadósság. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják arról, hogy miért kell több forrást bevonni az adósságkezelőnek.
3: Azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az

0: erre forrásoknak a megelőlegezése, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény.
1: Új fix magyar állampapírt és magyar állampapír pluszt bocsát ki az államadósságkezelő központ.
2: A 3 éves futamidejű papírok 5,5%-os, az 5 évesek 5-6% közötti hozammal forognak majd. Az infláció követő prémium állampapírokat valószínűleg jó ideig nem keresik majd a befektetők, tekintve, hogy az idei 1,8%-ra várt infláció mellett alig 1-2% pluszt fizetnek ezek a kötvények, de van olyan is, amelyik alig 1-10% többletet fizet az infláción felül. Árok Szellási Zoltánt, az MBH elemzési centrum igazgatóját hallják.
3: Hát ha csak nincs valami óriási meglepetés, akkor azt gondolom, hogy az infláció követő papíroknak nem most fog eljönni a reneszánsza. Itt ugye arra kell gondolni, hogy az infláció az ugye tavaly még jelentősen magasabb volt, de idén várhatóan átlagosan a 2%-ot sem fogja elérni, és hogyha ez így marad, akkor a jövő évben az a kamat, amit fizetni fognak ezek a papírok, gyakorlatilag egyik fajta, egyik típusnál sem fogják elérni a 3,5%-ot sem.
1: Újra első fokon tárgyalják a 2019-es Hableány katasztrófa ügyét, miután a fővárosi törvényszék hatályon kívül helyezte a korábbi ítéletet.
2: A hétfői tárgyaláson tanúkat hallgattak meg a Viking szigén ukrán kapitányának jelenlétében, akit a megsemmisített ítélet korábban 5,5 év börtönre ítélt. A Hableányt üzemeltető cég jogi képviselője szerint a sétahajónak nem volt kitérési kötelezettsége, és a Viking szigén az előzést sem jelezte megfelelően. A kapitány védelme ugyanakkor a rossz látási viszonyokra hivatkozik. A 2019 májusi balesetben 27 ember halt meg, egy dél-koreai utast pedig azóta is eltűntként tartanak nyilván.
1: Módosította a fővárosi közgyűlés a jövő évtől életbe lépő budapesti parkolási szabályokat. A 2 tonnánál nehezebb személyautókra tervezett dupla parkolási díj bevezetését egy évvel 2028. januárjáig elhalasztják.
2: A zöldrendszámos autók teljes ingyenessége 2027. januárjától szűnik meg. A tisztán elektromos és hidrogén üzemű járművek azonban 2028. júliusáig 50%-os kedvezményt kapnak. A nehezebb autók emeldíjának halasztását azzal indokolták, hogy a főváros jelenleg nem fér hozzá az ellenőrzéshez szükséges jármű tömegadatokhoz.
4: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 149.155 ponton zárt, a részvénypiac forgalma közelítette a 45 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
2: A MOL 1,6%-kal emelkedett 5230 forintra, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2560 forinton zárt, az OTP 3,9%-kal gyengült 44100 forintra, a Richter pedig 6%-os csökkenés mellett 12400 forinton zárt.
1: Európában összességében csökkentek a vezető indexek.
2: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1%-kal, Milánó 2%-kal, Madrid 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált.
1: New Yorkban mínuszos volt a nap.
2: A Dow Jones 7%-kal gyengült, az S&P 500 8%-kal, míg a Nasdaq 9%-kal.
1: Friss információ, hogy az Ausztrál Központi Bank emelte méghozzá 25 bázisponttal az alapkamatát, amely így már 4,6%-os, az elmúlt 15 év legmagasabb kamatszintje van jelenleg Ausztráliában. Nézzük ehhez képest akkor például az ausztrál dollár, amerikai dollár deviza párost. Jelenleg nincs nagy mozgás, 0,7014 az ausztrál dollár, amerikai dollár. Az euró dollár 1,1363, az euróért 367 forint 50 fillért kell adni. A kőolaj tekintetében egyelőre az látszik, hogy továbbra is rendkívül magas szinteken, 107 dollár 12 cent a Brent, míg az amerikai könnyolaj 94 dollár 17 cent.
4: Időjárás jelentés.
2: Derült, napos, száraz idő várható, a keleties szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok közötti értékek várhatóak.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 41 perc van, jó reggelt kívánok! Milyen áthatja a járművek műszaki vizsgáztatásának rendszerét a korrupció? Ez derült ki a Telex témát körüljáró cikkéből. Mindegy, hogy állami vagy magánállomásról van szó, sok helyen indult nyomozás, és néhányan börtönbe is kerültek emiatt. Ezt mondta a megkeresésünkre a cikket jegyző újságíró. Zács Dániel azt mondta, hogy a baj az, hogy eleve élemedett korú a hazai autóállomány, közelíti átlagban a 17 évet, és az elégtelen minőségű vagy el sem végzett vizsgáztatás már önmagában kockázat az utakon. Arról nem is beszélve, hogy a környezetvédelem szempontjából sem mindegy, hogy mennyire működik jól a rendszer. Többféle trükköt alkalmaznak az érintettek, ennél viszont nagyobb baj, hogy az állami hatóságok nem látják el megfelelően a kontrollt. M. Szűcs Péter kérdezte Zács Dánielt.
2: Az autók vizsgáztatása sose volt egyszerű, egyrészt technikailag sem, másrészt viszont évekkel ezelőtt is hallottuk már, hogy hát némi készpénzért meg lehet olajozni a rendszert, és akkor gyorsabban végez az ember. Ez azért probléma ám, mert Magyarországon az autók átlag életkora közelíti 17 évet. Tehát nem mindegy, hogy milyen járművekkel közlekedünk. Nagyon részletes cikket írtál arról, hogy áthatja a korrupció. Milyen mértékben? Mit lehet satszolni erre?
3: Hát az utóbbi évek hasonló típusú közléseit végignézve, lényegében az ország bármely területén találunk olyan vizsgabázist, akár magánállomást, akár az állam által üzemeltetett úgynevezett hatósági vizsgaállomást, amely lebukott hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása ügyben. Ugye a hivatali vesztegetés az, amikor egy hivatali ügyintéző, akár egy vizsgabiztos pénzt kap azért, hogy az autó nem megfelelő műszaki állapotban is menjen át a vizsgán, illetve miután kevés a vizsgaidőpont bizonyos vizsgabázisokon, állami vizsgabázisokon, amíg ezeken a helyeken zajlott a forgalomba helyeztetések, a kinti autók forgalomba helyeztetésének a zöme, addig ezeket az időpontokat is gyakran adták, vették. Nyilván azt nem lehet pontosan megmondani, hogy összesen hány vizsgaállomás érintett vagy volt érintett ezekben az ügyekben, mert a rendszer sajátossága az, hogy az utóbbi sok év ilyen esetei jellemzően valamilyen külső információ alapján pattantak ki. Tehát magyarul az a feltételezésem, ez volt a hipotézisem a cikk készítésekor is, hogy az ellenőrző funkciója nem működik megfelelően az államnak ezen a téren. Tehát magyarul a vizsgabázis adott esetben elég sokáig el tud úgy működgetni, és ezrével tudja átengedni a nem megfelelő állapotú járműveket, hogy nem bukik le.
2: Ha csak nem jön egy újságíró a Telextől is, akkor ír egy cikket erről, mert ugye kiderült itt azért részletesen írt konkrét eseteket.
3: Nagyon sok konkrét eset van. Nagyon sok.
2: Amikor több tízezer forint gazdát cserél, és akkor megoldódik a rendszer.
3: És teszem csak annyit hozzátennék, hogy egyes esetekben ezrével, tízezrével mentek át az autók, mielőtt lebukott az adott vizsgaállomás. Tehát a nagyságrendeket érdemes ezzel érzékeltetni, hogy például a Mozaik utcában szintén ezres nagyságban mentek át alternatív, illegális módszerekkel a járművek, de volt olyan vidéki vizsgaállomás, ahol tízezres nagyságrendről beszélhetünk, ez ugye szerepel is a cikkben. Volt olyan ügyészségi közlemény, amelyben egy bizonyos vidéki vizsgaállomás esetében annak létrejöttekor korrupciós rendszert hoztak létre az üzemeltetők vagy az alkalmazottak, majd sok-sok éven keresztül ez volt az egyszerű megoldás, hogy az autók biztos vizsgáztatásához szükség van a kenőpénzre, mielőtt lebuktak.
2: Mennyit ültek ezek az emberek, lehet tudni erről?
3: Néhány éves börtönbüntetések elképzelhetőek ezekben az esetekben. Erre most nem tértem ki a cikkben, de hát nyilván a korabeli sajtóközlésekről ez is kiderült. Tehát pár év börtön és nyilván pénzbüntetés is tartozik ehhez, meg hát a tevékenységtől való eltiltás, végleges eltiltás.
2: Mit lehet tenni azért, hogy ez a rendszer azért működjön, tisztességes viszonyok között vizsgálják meg a járműveket, már csak azért is, mert ez mindenki elemi érdeke, aki közlekedik.
3: Hát itt az államnak nagyobb szerepvállalásra lesz szüksége, annak érdekében, hogy a kormányhivatalok működését sokkal átláthatóbbá, az ország bármely pontján egységes szabályozottságúvá tegyék, és több hatósági ellenőrre is szükség volna ahhoz, hogy a kormányhivatalok által felügyelt magánvizsgaállomásokon zajló tevékenységet is folyamatosan ellenőrizni tudják. Azt gondolom, hogy miután a vizsgaállomások, pontosabban a vizsgasorok már nagyon régóta be vannak kamerázva, a vizsga folyamatról felvételek készülnek több kameraállásból, egy ponton túl a mesterséges intelligenciára is lehetne építeni abban, hogy mondjuk például ellenőrizze, hogy valóban az az autó jelente meg a vizsgasoron, amelynek végül meghosszabbítják a műszakiát, valóban arról készítettek-e részletfotókat a vizsgáztatók, vizsgabiztosok, és azokból a szögekből, amelyekből a fotókon látható, hogy az autó például nem volt elrohadva, nagyon-nagyon sok korrodált autó van a forgalomban, de hát én azt is pedzegettem a cikkben, hogy egy olyan társadalmi felfogásbeli változásra is szükség volna, amelyben a többség belátja, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a szabályozás egységessége mellett az autók valóban műszakilag megfelelő állapotban legyenek kint az utakon. Most nagyon sokan azt érzik, hogy a szokásjogot sérti az, hogyha ezt a témát firtatjuk, ezt a szokásjogot, amelyben baráti alapon mennek át rossz állapotú autók a vizsgán, miközben ez a szokásjog, ez mindenkinek kárt okoz. Mondok egy egyszerű példát. Hogyha egy korszerű dízelautóban tönkre megy az úgynevezett részecskeszűrő, és ennek az autónak a szoftverét módosítják, akkor ennek a szűrőnek a problémáját nem fogja jelezni az autó a műszerfalon, és adott esetben át fog menni úgy a műszaki vizsgán, hogy a mostani környezetvédelmi módszerekkel nem fogják kideríteni, hogy a határérték fölött szórja a véráramba potenciálisan bekerülő szilárd részecskéket az autó kipufogója, tehát elavultak a vizsgálati módszerek is, az ellenőrző funkció nem megfelelő, nem egységes az egész országban, és ahogy említettem, sokan azt gondolják, hogy ez egy elfogadható megoldás, hogy úgy módosítják az autót, mondjuk egy ilyen dízelt, hogy részecske szűrő nélkül használják, mert nem veszik bele meg az új részecske szűrőt, hogyha az előző tönkrement. Tehát egy komplex problémáról van szó, lényegében mindenkinek van ebben felelőssége, azt gondolom.
2: Mindenütt felbukkan ez a történet?
3: Igen, minden szektorban. Annyit tennék hozzá, hogy a magánvizsgaállomásokon jellemzően az időszakos műszaki vizsgákat végzik, tehát amikor valakinek már magyar rendszámú az autója, motorja, egyéb járműve, és annak lejár a műszakia, az első 4 év után 2 évente, akkor magánállomásra fogja vinni jellemzően, hogy hosszabbítsák meg ezt a vizsgát. Az állami vizsgaállomások szerepe az korábban kiterjedt az összes kintről hozott autó vizsgáztatására is, de ezt olyan módon módosították néhány évvel ezelőtt, ezt a szabályt, hogy aki olyan külföldi használt autót hoz be Magyarországra, amelynek legalább 1 hónapig még érvényes a kinti műszakia, Európai Uniós műszakia, és bizonyos futásteljesítményt nem ér el a futásteljesítménye, akkor az különösebb vizsgálat nélkül úgynevezett honosítási eljárásban vehet részt, és ezt a honosítási eljárást ezt a magánállomásokra bízták. Szerintem ez ebben a mostani helyzetben egy elhamarkodott döntés volt, így, hogy nincs megfelelő ellenőrzés egyébként, hogy mi zajlik ezeken a vizsgaállomásokon. Tehát ketté válik a tevékenység, az állami vizsgaállomásokon vizsgáznak a lejárt műszakis autók, az oktatóautók, a taxik, a nehéz teherautók, buszok, így aztán az ő tevékenységük sem kevésbé fontos. És az egyedi átalakítási engedélyeztetési eljárásokat, például az autótuninghoz szükséges engedélyek kiadását is az állami vizsgaállomások végzik. Ezekből 19 megyében is van, meg Budapesten is van, 20-nál több ilyen állomás van, magánállomásból viszont 1400 nagyjából. Tehát jóval nagyobb szektorról van szó, csak ezek ugye magáncégek.
2: Miben fáj elintézni egy ilyet egyébként? Azt megtudtad?
3: Az időszakos műszaki vizsga hatósági díja az 26.700 forint, ebből nagyjából 11.000 forint marad a vizsgaállomásnál, a többit azt lenyeli az állam. És az a faramúci helyzet, hogy a vizsgaállomásnak előre föl kell tölteni a saját kreditjét az állami rendszerben, hogy vizsgáztathasson, tehát előre be kell raknia a pénzt, hogy bonyolíthassa ezeket az eljárásokat. És a gyakorlat viszont az, és ez szerintem járműtulajdonosként azért fájó lehet, hogy a magánvizsgaállomások arra hivatkozva, hogy nem élnek meg ebből a 11.000 forintból vizsgánként, bevezették az előzetes átvizsgálás nevű szolgáltatást, ami egyébként lehet hasznos szolgáltatás bizonyos esetekben, mert itt lényegében végigviszik a vizsga folyamaton az autót, és hogyha valamilyen műszaki probléma miatt megbukna az éles vizsgán, ahol már ugye nem lehet korrigálni, akkor előre szólnak a tulajdonosnak, hogy inkább javítassa meg, és utána menjen vissza a vizsgára, az éles vizsgára. Viszont így, hogy a vizsgahelyek előzetes átvizsgálást is végeznek, és hát tisztelet a kivételnek, sok helyen nem szólnak, hogy ennek az előzetes átvizsgálásnak van még egy komoly díja, így amennyit végül fizet az autó tulajdonosa egy időszakos vizsgáért, az nem ez a 26.700-as hatósági díj, hanem olyan 45.000 forint átlagosan. Én motort vizsgáztattam 3 héttel ezelőtt, annak 7200 forint a vizsgadíja, szintén szerepel benne a vizsgabázisnak a része és az állami rész, és 25000 forintot fizettem összesen, senkit nem kentem meg. Előzetes átvizsgálást végeztek a motoron, hogy vizsgaképes-e, de hát előzőleg hoztam el a szerelőtől, aki egy kiváló szakember, és kifejezetten jeleztem neki, hogy a vizsga szempontjából fontos részletekre is nagyon ügyeljen, mert viszem műszaki vizsgára a motort. Szerintem gond akkor van, hogyha a vizsgabázis nem tisztázza, hogy ez az előzetes átvizsgálás ez nem kötelező, és hogy mit kockáztatok, hogyha nem kérem az előzetes átvizsgálást. Amennyiben ez tisztázott, akkor, és az ügyfél eldöntheti, hogy kéri az előzetes átvizsgálást, akkor minden rendben van, ezt szeretném hangsúlyozni. Viszont azzal egymás mellé téve, amit az elején beszéltünk, hogy rengeteg rossz állapotú mindenféle kategóriai jármű van az utakon, tehát lényegében bárhol hajtunk ki a forgalomba, egy fél órán belül biztos látunk olyan autót, akár motort, vagy teherautót, amely nagyon látványosan füsttől, esetleg nagyon el van rohadva, vagy valamilyen látható műszaki problémája van. Az az erős feltevésem, hogy nagyon nagy a látencia, tehát nagyon-nagyon sok autó és egyéb jármű megy át a műszaki vizsgán, úgyhogy meg kéne buknia.
1: Záncs Dánielt hallották, a Telex újságíróját. 6 óra 53 perc van, 7 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 7 órai híreket követően pedig már a hazai biztosításokról lesz szó.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 8 órától a Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Szél-Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Egyelőre magas szinteken továbbra is a kőolaj, olyannyira, hogy 13 dollár különbség van az Európában használt Brent és az amerikai könnyolaj között. A közel-keleti típus és a Brent között pedig további 9 dollár, rendkívül magas szinteken, tehát a kőolaj, mint ahogy egyébként nem jönnek túl jó információk a közel-kelettel kapcsolatban sem, igazából állítólag el nem ismert elhúzódó tárgyalási folyamat van a háttérben az Egyesült Államok és Irán között, valószínűleg egyébként közvetítők útján, de hát érdemi előrelépés nincs ebben az ügyben. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, leginkább a belpolitikaiakkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tegnap este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, egykori államtitkárát Varga Bajusz Veronikát pedig előállították, jelentette a Hír TV.
3: Hankó mentelmi jogát tegnap az NKA ügyben való érintettsége miatt függesztették fel, majd a NAV bűnügyi főigazgatóságára idézték kihallgatásra. Az ügyészségi indítvány szerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap egyik kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forintos támogatási keret egy részét a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és felmerült a tiltott párt és kampányfinanszírozás gyanúja is. Tegnap Hankó Balázs előtt Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert is őrizetbe vették, akit 12,6 milliárd forint értékű vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsítanak.
2: Ismét kérdésessé vált a jövő évi minimálbéremelés mértéke.
3: A korábban megkötött 3 éves bérmegállapodás alapján 2027-ben 14%-kal emelkedne a minimálbér. A gazdaság teljesítménye azonban elmarad az alku megkötésekor vártól, ezért ismét napirendre kerülhet a megállapodás módosítása. A végleges emelésről a munkaadók, a munkavállalók és a kormány egyeztetése dönthet.
2: Marad a kamatstopp a lakáshiteleknél, nem sikerült megállapodnia a kormánynak a bankokkal a konstrukció kivezetéséről, így elmarad a korábban szeptember 30-ára tervezett megszüntetés.
3: A kamatstopp jelenleg határozatlan ideig marad érvényben. A kormány korábban arról tárgyalt a pénzintézetekkel, hogyan lehetne célzott segítséget adni azoknak az adósoknak, akiknek a védelem megszűnése után jelentősen emelkedne a törlesztő részletük.
2: Nézzük, hogy mi újság a forint árfolyamával. Jelenleg az euróért 367 forint 50 fillért kell adni, a svájci frank 388 forint 10 fillér, a dollár 323 forint 40 fillérem. Mélyen áthatja a járművek műszaki vizsgáztatásának rendszerét a korrupció? Ez derült ki a Telex témát körüljáró cikkéből.
3: Mindegy, hogy állami vagy magánállomásról van szó, sok helyen indult nyomozás és néhányan börtönbe is kerültek, ezt mondta megkeresésünkre a cikket jegyző újságíró Zács Dániel. Konkrét példával is illusztrálta a sumákolás rendszerét.
4: Mondok egy egyszerű példát. Hogyha egy korszerű dízelautóban tönkre megy az úgynevezett részecske szűrő, és ennek az autónak a szoftverét módosítják, akkor ennek a szűrőnek a problémáját nem fogja jelezni az autó a műszerfalon, és adott esetben át fog menni úgy a műszaki vizsgán, hogy a mostani környezetvédelmi módszerekkel nem fogják kideríteni, hogy a határérték fölött szórja a véráramba potenciálisan bekerülő szilárd részecskéket az autó kipufogója, tehát elavultak a vizsgálati módszerek is, az ellenőrző funkció nem megfelelő, nem egységes az egész országban, és ahogy említettem, sokan azt gondolják, hogy ez egy elfogadható megoldás, hogy úgy módosítják az autót, mondjuk egy ilyen dízelt, hogy részecske szűrő nélkül használják, mert nem veszik bele meg az új részecske szűrőt, hogyha az előző tönkrement.
2: További intézkedéseket sürget Magyarországtól az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja a parlamenti képviselők, bírák és ügyészek körében.
3: A Gréco szerint a korábbi 18 ajánlásból 10-et megfelelően végrehajtott Magyarország, 4 részben teljesült, további 4 azonban továbbra is végrehajtatlan. A szervezet egyebek mellett a jogalkotás és a lobby kapcsolatok átláthatóságának javítását, valamint az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati szabályok hatékonyabb ellenőrzését sürgeti. A Gréco aggályosnak tartja a bírák és ügyészek széleskörű mentelmi jogát is. A magyar hatóságoktól 2027. március 31-ig várnak újabb tájékoztatást a még nem teljesített ajánlásokról.
2: Bátorságdíjjal tüntette ki Hán Endrét, a Median igazgatóját, a Gallup International.
3: A szervezet a Közvéleménykutató Intézet idei választások előtti független és pontos méréseit ismerte el. Hanna budapesti díjátadón arról beszélt, hogy a politikai támadások és a nyilvános megkérdőjelezés a kutatókra is komoly szakmai és pszichológiai nyomást helyezhet. Szerinte ilyen környezetben különösen fontos, hogy a közvéleménykutatók következetesen ragaszkodjanak a mért adatokhoz és szakmai módszereikhez. A díjátadón azt is hangsúlyozták, hogy a közvéleménykutatás szabadsága szorosan összefügg a demokrácia minőségével.
2: Átlagosan 6%-kal csökkentek a lakásbiztosítási díjak a második negyedév végére éves összevetésben, közölte a Magyar Nemzeti Bank.
3: A jegybank szerint ebben szerepe volt a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók év közepéig vállalt díjmoratóriumának. A teljes körű fedezettel rendelkező lakott ingatlanok átlagos éves biztosítási díja országosan 64 000 forint volt. Magyarországon mintegy 3 millió állandóan lakott ingatlan rendelkezik egyedi biztosítással, ezek 83%-a teljes körű fedezetet nyújt.
2: Minél előbb érdemes életbiztosítást kötni, ha valaki komolyan gondolkodik rajta, hívta fel a figyelmet a Bankmonitor vezető elemzője.
3: Argyelán József ezt azzal indokolta, hogy a biztosítók naptári évben mérik az ügyfelek életkorát, vagyis mindegy, melyik hónapban születtünk, a kalkuláció szempontjából csak az év számít. Idén ez kedvezőbb lesz, ezért kedvezőbb lesz a fizetendő díj, mint 2027-ben.
5: Fel tudunk készülni, és ha szeretnénk biztosítást kötni valamilyen okból, vagy azért, mert szeretnénk a gyerekeinkről gondoskodni, hogyha valami történik velünk, vagy azért, mert hitelt vettünk fel, és nem szeretnénk örökül hagyni, ezért kötnénk rá egy hitelfedezeti biztosítást. Tehát, hogyha fel szeretnénk készülni, van rá ok, van rá szándék, akkor annyit lehet mondani, hogy nem érdemes halogatni a dolgot. Gyakorlatilag, aki még idén megköti ezt a biztosítást, az még az idei évben, idei naptári évben lévő életkor alapján kap egy kalkulációt a biztosítótól, ami jó eséllyel kedvező áru lesz, mint hogyha jövőre végeznél ezt a kalkulációt.
2: Célzott ellenőrzéseket indít az 5. kerület a jogosulatlan idegenvezetés visszaszorítására.
3: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester szerint az elmúlt időszakban több panasz érkezett amiatt, hogy egyesek engedély nélkül végeznek idegenvezetői tevékenységet a belvárosban. A helyszíni ellenőrzések elsősorban a kiemelt turisztikai területekre koncentrálnak majd. A kerület emellett erősíteni az együttműködést más kerületekkel és az idegenvezetői szakmai szervezetekkel is.
2: További mintegy 15 000 család kaphat támogatást otthoni energiatároló beszerzésére a program felülvizsgálata után.
3: A gazdasági és energetikai minisztérium szerint az akkumulátorok árának csökkenése miatt a 105 milliárd forintos keretből összesen körülbelül 57 ezer pályázót támogathatnak. A jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtási határidejét 5 nappal 2027. február 26-ig meghosszabbítják. Az 5000 főnél kisebb településeken élők továbbra is előnyt élveznek az elbírálásnál, az előleg pedig ezentúl csak külön kérelemmel és bankgaranciával lesz igényelhető.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 149.155 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 45 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 1,6%-kal emelkedett 5.230 forintra, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2.560 forinton zárt. Az OTP 3,9%-kal gyengült 44.100 forintra, a Richter pedig 6%-os csökkenés mellett 12.400 forinton zárt.
2: Európában összességében csökkentek a vezető indexek.
3: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1%-kal, a milánói börze 2%-kal, a madridi tőzsde pedig 0,5%-kal esett. A párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált.
2: New Yorkban mínuszos volt a nap.
3: A Dow Jones 7%-kal, az S&P 500 8%-kal és a Nasdaq 9%-kal ment lejjebb.
2: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a japán Nikkei 7%-os, sőt 1,4%-os mínuszban jár, Hongkongban a Hang Seng mínuszban szintén, ez egy ilyen 6%-os esést jelent, Shanghaiban a helyi tőzsde mutató 1%-os pluszban, India 9%-kal megy lefelé, Dél-Korea 1%-kal csökken, Szingapúr 4%-os mínuszban jár, 1,1362, az euró-dollárral szembeni árfolyama. Szinte mozdulatlan az ausztrál dollár az amerikai dollárhoz képest 0,7019, pedig egyébként 25 bázisponttal kamatot emelt Ausztrália, 4,6%-ra emelve a rátát. Külföldi szála is van a nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében történt hétvégi incidensnek, közölte Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, részleteket azonban nem árult el.
3: Az ügyben 5 embert vettek őrizetben robbanóanyaggal elkövetett visszaélés és terrorcselekmény előkészítésének gyanújával, majd óvadék ellenében feltételesen szabadlábra helyezték őket. Rubio irán-amerikai érdekek elleni fenyegetéseiről is beszélt az interjúban, de közvetlenül nem hozta összefüggésbe Teheránt az incidenssel. Donald Trump korábban meglepetését fejezte ki amiatt, hogy az 5 gyanúsítottat szabadon engedték.
2: Több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik jelenleg Oroszországban, és további 10000 érkezését készítik elő, ezt állítja Volodymyr Zelenszky ukránának.
3: Közlése szerint az újabb katonákat jelenleg kiképzésre, majd oroszországi vezénylésre választják ki. Ukrán és dél-koreai becslések alapján Észak-Korea 2024 óta mintegy 14-15 000 katonát küldött Oroszország támogatására. Többségüket a Kurszki területen vetették be az ukrán erők elleni harcokban.
0: Időjárás jelentés.
3: Derült, napos, száraz idő várható, a keleti egy szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok közötti értékek valószínűek.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A labdarúgó nemzetek ligájában Észak-Írország, Magyarország 0-0. A csoport másik mérkőzésén Tbilisiben is 0-0-as döntetlen született Georgia és Ukrajna között. Így két forduló után az ukránok vezetik a csoportot 4 ponttal, szintén 4 pontosak az északírek, holtversenyben pedig harmadik helyen van Georgia és Magyarország 1-1 ponttal. A mérkőzés döntő részében remekül futballozó olasz válogatott 4-1-es győzelmet aratott Bursában Törökország felett. A másik rangadón Belgiumot 1-0-ra verte idegenben Franciaország. Bosznia-Hercegovinától is kikapott a román válogatott, amely odahaza 4-2-es vereséget szenvedett. A csoport másik találkozóján Svédország 3-1-re verte Lengyelországot. Gianni Infantino, a FIFA elnöke felülvizsgálatot rendelt el a Nemzeti Szövetségeknek szánt többletforrások elosztására vonatkozó javaslatok ügyében, miután az európai, valamint az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget összefogó CONCACAF zóna elnöke összesen 2,1 milliárd dollár kifizetését kérte a szervezet tartalékaiból. Alexander Ceferin UEFA és Victor Montaigne CONCACAF elnök két hete szólította fel Infantinót, hogy biztosítson legalább 10 millió dollár többletforrást mind a 211 tagország számára a FIFA tartalékaiból. A FIFA elnök szerint a pénzügyi ellenőrzések és a hivatalos jóváhagyás előtt semmilyen előzetes összeget nem hagynak jóvá, és a többletfinanszírozással vonatkozó javaslatok egyébként is csak október 15-én kerülnek a FIFA tanácsa elé.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 7 óra 17 perc van, jó reggelt kívánok! Minél előbb érdemes életbiztosítást kötni, ha valaki komolyan rászánta magát, erre hívta fel a figyelmet a Bankmonitor vezető elemzője. Argyalán József ezt azzal indokolta, hogy a biztosítók naptári évben mérik az ügyfelek életkorát, vagyis mindegy, melyik hónapban születtünk, a kalkuláció szempontjából csak az év számít. A szakértő beszélt arról is, hogy arányaiban lényegesen kevesebben kötnek élet, mint vagyonbiztosítást, pedig könnyen lehet, gyakrabban visznek el embereket a mentők, semmint ég le a ház a fejünk fölött. M. Szűcs Péter beszélgetése.
2: Pár évvel ezelőtt ilyenkor az autósok kezdtek el figyelni nagyon a kötelező kampányra, utána tavaly előtt tavasztól a lakásbiztosításnak volt nagy kampánya. Aminek viszont nem nagyon van az életbiztosítás, holott ilyenkor évvégén ennek jelentősége van, mert hogy?
3: Mert hogy az életbiztosításoknak a díját számos tényező befolyásolja, nyilván az adott személynek az egészségi állapota, az adott személynek a szokásai, például mennyit sportol, akár a testsúlya is fontos tényező lehet, de nagyon lényeges az életkora is, hiszen minél idősebb valaki, sajnos statisztikailag annál nagyobb valószínűsége, hogy valamilyen betegség, komolyabb probléma fellép vele szemben, és bizony ezt a biztosítók be is árazzák. Ez eddig tiszta sor, viszont számos biztosító úgy kalkulál, hogy a naptári év alapján határozza meg, hogy ki hány éves. Tehát nem azon múlik, hogy mikor van a születésnapja, és onnantól kezdve más díjszabás lesz rá érvényes, hanem úgy működik, hogy január 1-től gyakorlatilag megemelik minden személlyel szemben, aki érdeklődne a díjat, mert egy évvel idősebbnek tekintik az adott személyt.
2: Ez ellen nem tudunk semmit tenni, gyakorlatilag.
3: Hát ez ellen fel tudunk készülni, és ha szeretnénk biztosítást kötni, valamilyen okból, vagy azért, mert szeretnénk a gyerekeinkről gondoskodni, hogyha valami történik velünk, vagy azért, mert hitelt vettünk fel, és nem szeretnénk örökül hagyni, ezért kötnénk rá egy hitelfedezeti biztosítást. Tehát, hogyha fel szeretnénk készülni, van rá ok, van rá szándék, akkor annyit lehet mondani, hogy nem érdemes halogatni a dolgot. Gyakorlatilag, aki még idén megköti ezt a biztosítást, az még az idei évben, idei naptári évben lévő életkor alapján kap egy kalkulációt a biztosítótól, ami jó eséllyel kedvező báru lesz, mint hogyha jövőre végeznél ezt a kalkulációt. Tehát mondjuk úgy, amit tehetünk ellene, az, hogy gyorsan lépünk.
2: Mennyire biztosított a lakosság az egészségével kapcsolatban?
3: Hát azért az életbiztosítások terén nem állunk túl jól, nem mondhatjuk azt, hogy nagyon széles körben elterjedt. Mondjuk úgy termék lenne akár az életbiztosítás, ami ugye elsősorban halálesetre szól, akár az ehhez kapcsolódó kiegészítők, ami szolgálhat munkahely elvesztésére, vagy mondjuk tartós betegség esetén téríthet valamekkora összeget. Sajnos elég alacsony szinten állnak az ilyen típusú biztosítások, pedig mondjuk úgy, hogy az élethelyzet adott, tehát akik nagy hitellel rendelkeznek, akik mondjuk komoly eltartói a családnak, azoknak érdemes ezen gondolkodni, nem azért, mert biztosak benne, hogy ez a baj bekövetkezik, ami ellen a biztosítás szól, hanem pont azért, hogy arra a kicsi esélyre, ami bekövetkezik, arra is találjanak valamilyen védelmet, mert ugyan tényleg nagyon sokszor ez egy nagyon kicsi eséllyel bekövetkező dolog, de ha bekövetkezik ez a tragédia, akkor az drasztikusan megváltoztathatja a család életét.
2: Éppen ezért szokták a bankok is ajánlani, hogy némi kamatkedvezmény fejébe az ember kössön ilyet, hogyha tényleg bármi történik, akkor ne legyen probléma a hitel törlesztése. Ez mennyire gyakori? Én láttam már ilyet, nem mondom, hogy mindenkinél működik, de azért szokták ajánlani.
3: Létezik ilyen hitelfedeti biztosítás, igen, ami kifejezetten arra szolgál, hogy a hitelből általában a fennálló tartozást kifizetik, ha valamilyen nagy mértékű rokkantság történik az adóssal, vagy ha elhunyna az adós. Van ilyen hitelfedeti biztosítás, nagyon komoly segítséget tud jelenteni. Mindenkinek át kell gondolnia, hogy az ehhez kapcsolódó plusz díjat be tudja és vagy be akarja egyáltalán vállalni. Nyilván nem kell mindenkinek ilyet kötnie, dönthetünk úgy racionálisan, hogy nem szeretnénk ezt, csak tudnunk kell, hogy ez mivel jár, és tudnunk kell, hogy ehhez milyen előnyök kapcsolódnak. Az sem véletlen, hogy az otthonstart támogatott hitel esetében a bankoknak kötelező ilyet ajánlaniuk, mondhatnám úgy is inkább, hogy kötelező felhívni a figyelmet arra, hogy létezik ilyen biztosítás, és bárki, aki ilyen hitet szeretne kötni, az gondolja át, hogy szeretne ilyet, vagy nem. Nem kötelező, de ajánlani és felhívni a figyelmet kötelező. És igen, egyes bankoknál még kamatkedvezmény is járhat ilyen biztosításért cserébe, tehát mondjuk úgy mérséklően kelhető ezáltal a hitel törlesztő részlete, de nyilván a nagy egészt is nézni kell, a biztosítás díjával együtt már nem biztos, hogy kisebb lesz a havi kiadás, de azt is szem előtt kell tartani, a magasabb havi kiadásért milyen plusz szolgáltatást kapunk cserébe, jelen esetben egy biztosítást, ami bizonyos esetekben helytár helyettünk, hogyha tragédia történik, de lehetnek olyan kiegészítők, amelyek mondjuk munkahelyelvesztés, vagy éppen tartós betegség esetén átmenetileg fizetik a törlesztő részletet.
2: Mi az ok annak, hogy a magyarok inkább a vagyonukat biztosítják sem, mint a saját személyüket?
3: Hogyha autóról beszélünk, ugye a kötelező biztosítás, tehát a KGFB
2: az kötelező. Okay, ezt értjük.
3: De mondjuk a kaszkót is kötelező megkötni, hogyha mondjuk olyan finanszírozással vásároltuk az autót, mondjuk leasingeltük. Illetve lakásoknál is kötelező biztosítást kötni, lakásbiztosítást kötni, hogyha hitel kapcsolódik az adott ingatlanhoz, hiszen a hitelfedezeteként felajánlott ingatlanra kötelező lakásbiztosítást kötni. Ettől eltekintve azt gondolom, hogy az emberek sokkal hamarabb el tudják képzelni azt, hogy valami tragédia történik az autójukkal. Sokkal hamarabb el tudják képzelni azt, hogy leég a lakásuk. Sokkal gyakoribbak az ilyen példák a környezetben, mint az a típusú példák, meg az a típusú elképzelés, hogy vele történik valamilyen tragédia. A másik, hogy azok az emberek, akik olyan élethelyzetben vannak, mondjuk egyedülállóak, nincsen rokon, közeli család, gyakorlatilag azt tudják mondani, hogy mire biztosítsam magam, miért biztosítsam magam, hiszen hogy meghalok, akkor nincs kiről gondoskodnom. Igen ám, de amikor változik az élethelyzet, jön a gyerek, mondjuk fölveszek egy nagyobb hitelt, ami rászállhat akár a távolabbi rokonaimra is, vagy nem kell távolabbra menni mondjuk a szüleimre, akkor már fölmerül ez a dolog. Itt azonban fölmerül az is, hogy pont abban az élethelyzetben, amikor amúgy is mélyen a zsebünkbe nyúlunk, mert mondjuk fölveszünk egy hitelt, vagy a zsebünkbe nyúlunk, mert a gyereknek a születése körüli kiadásokat rendezzük, akkor még egy plusz kiadást a nyakunkba vegyünk-e, megéri-e, nem éri-e meg, ezt mondom, mindenki egyénileg eldöntheti, arra gondoljon, lehet, hogy a végén azt fogja mondani, hogy fölöslegesen fizetett havonta 10-20-30 ezer forintot, de ez legyen a legnagyobb baja, hogy ezt a kiadást fölöslegesen rendezte, mert az azt jelenti, hogy egészséges, minden rendben van, és a család is egyensúlyban élhet tovább.
1: Argyalán Józsefet, a Bankmonitor vezető elemzőjét hallották.
0: Reggeli Monitor.
1: Bosszúállók, végjáték, ráadás címen újra mozikban forgalmazzák világszerte a Disney és a Marvel 2019-es sikerfilmjét, ami újabb 86 millió dolláros bevételt ért el a hétvégén. Ezzel megközelítve minden idők legjövedelmező filmje a 2009-es Avatar rekordját. A szuperhős film az észak-amerikai moziban 26, világszerte pedig további 60 millió dolláros bevételt ért el, míg korábban már 2 milliárd 790 millió dolláros bevételével a filmtörténet második legjövedelmezőbb jelet. A hétvégét követően már csak 39 millió dollárral vezet előtte egyébként az Avatar. A Disney és a Marvel azért küldték újra mozikba a filmet, hogy felcsigázzák az érdeklődést a decemberben esedékes következő rész, a bosszúállók Dr. Doom ébredése előtt. A bosszúállók végjáték ráadás új felvételeket is tartalmaz. A bosszúállók Dr. Doom ébredése pedig egyébként a Marvel mozi univerzum 39. filmje lesz. A képregény adaptációk összesen 35 milliárd dolláros bevételt hoztak eddig. A hétvége legjövedelmezőbb filmje is a bosszúállók végjáték ráadás volt. Maga mögé utasított például Brad Pitt a Vadon szíve című filmjét, ami világszerte 50 millió dollárral debütált.
0: Ez a Reggeli Monitor.
4: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
5: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylő.

0: Van a mobilodon, és erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Széll Kálmán tér környékén, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú a haladása a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 82-es trolibusz terelve közlekedik az Őrsvezértere felé, nem érinti a Szugló utca, Nagy Lajos király útja megállót. Terítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botont, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Az elmúlt órákban is érte támadás Kijevet, és nagyon úgy tűnik, hogy vannak ennek a támadásnak halálos áldozatai. Nem túlságosan változik a helyzet, finoman fogalmazva sem az orosz-ukrán háborúban. Ráadásul egyébként az ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy bár most még idézőjelben a csakot csak 8000 észak-koreai katona van Oroszországban, de továbbiak érkezése várható, nagyjából 10000. Most képzik ki őket, és Volodymyr Zelenszky már augusztusban arról beszélt, hogy akár 50000 észak-koreai katonát is küldhetnek újra harcolni Oroszország oldalán. Felszólította Dél-Koreát akkor, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Az észak-koreai katonák többségét egyébként valóban bevetették még 2 évvel ezelőtt Kurszk régióban, de akkor pont az ukránok támadását verték vissza eredeti orosz területről, tehát nem olyan területről, amelyet Oroszország elfoglalt Ukrajnától, és végül nagy véráldozatok árán, de az észak-koreai és orosz egységek majd egy évnyi harcok után végül Kurszk régióból kiszorították az ukrán erőket. Az ukrán erők egyébként az elmúlt napokban több települést is visszatudtak venni az oroszoktól, és az elmúlt egy hónapban már gyakorlatilag nincs új elfoglalt terület az oroszok részéről, vagy úgy van, hogy amennyit elfoglalnak, annyit veszítenek is néhol, tehát rendkívül patthelyzet kezd kialakulni a fronton, hát legalábbis a területfoglalásokat illetően. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, elsőként a belföldi információkkal a hírszerkesztő Somodi Evelin.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tegnap este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, egykori államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát pedig előállították, jelentette a Hír TV.
4: Hankó mentelmi jogát korábban az NKA ügyben való érintettsége miatt függesztették fel, majd a NAV bűnügyi főigazgatóságára idézték kihallgatásra. Az ügyészségi indítvány szerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap egyik kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forintos támogatási keret egy részét a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás gyanúja is. Tegnap Hankó Balázs előtt Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is őrizetbe vették, akit 12,6 milliárd forint értékű vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsítanak.
3: Az euró bevezetése nem önmagában cél, hanem eszköz lehet ahhoz, hogy Magyarország kitörjön a közepes fejlettség

0: csapdájából, ezzel a GKI elemzésében.
1: A kutatóintézet szerint Magyarország jelenleg a Maastrichti feltételek közül csak az inflációs kritériumot teljesíti, miközben az euró sikeres átvételéhez a költségvetés tartós konszolidációjára és a gazdaság versenyképességének javítására is szükség van. Az euró előnye lehet az alacsonyabb kamatszint, a stabilabb pénzügyi rendszer és az árfolyam kockázat megszűnése, ugyanakkor Magyarország elveszítené az önálló monetáris politika lehetőségét. A GKI szerint ezért nem a minél gyorsabb csatlakozásra, hanem a megfelelő időzítésre és a gazdaság felkészítésére kell törekedni.
0: Némiképpen gyengül a forint, most 367 forint 60 fillér az euró árfolyama, az angol font 428 forint 40 fillér, a dollár 323 forint 70 fillére jár. Módosítja az idei finanszírozási tervét az államadósságkezelő központ. A tervezetnél magasabb államháztartási hiány miatt 4000 milliárd forinttal több állampapírt kell kibocsátani az adósságkezelőnek.
1: Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 400 milliárddal a deviza forrás bevonás. Összesen 8717 milliárd forinttal nőhet így az államadósság. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják arról, hogy miért kell több forrást bevonni az adósságkezelőnek.
2: Azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az RRF forrásoknak a megelőlegezése, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény.
3: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,4%-os csökkenéssel 149.155 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 45 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
1: A MOL 1,6%-kal emelkedett 5230 forintra, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2560 forinton zárt, az OTP 3,9%-kal gyengült 44.100 forintra, a Richter pedig 6%-os csökkenés mellett 12.400 forinton zárt.
0: Európában összességében csökkentek a vezetőindexek.
1: A londoni FTSE és a frankfurti DAX csak 1%-kal, Milánó 2%-kal, Madrid pedig 0,5%-kal lépett vissza, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált.
0: New Yorkban mínuszos volt a nap.
1: A Dow Jones 7%-kal gyengült, az S&P 500 8%-kal, míg a Nasdaq 9%-kal.
0: Összecsapásokba torkoltak a francia középiskolákban, egy hete kezdődött tiltakozások. Tegnap 180 intézménynél voltak zavargások, 164 embert vettek őrizetbe.
1: A belügyminisztérium szerint 12 rendőr, 8 tanár és több diák is megsérült. A tiltakozások eredetileg a tanár és forráshiány, valamint az iskolák állapota miatt kezdődtek, de a követelések között a mobiltelefon tilalom enyhítése és a menzai ételek javítása is szerepel. A kormány szerint egyes helyszíneken külső, erőszakos csoportok jelentek meg, miközben a szakszervezetek szerint a diákok alapvetően tanulási és életkörülményeik javításáért tiltakoznak.
3: Időjárás jelentés.
1: Derült napos, száraz idő várható, a keleties szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot, ezt mondta a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója. Molnár Dániel ismertette, hogy a cél az, hogy az általuk végzett kutatásokat próbálják meg úgy átültetni a gyakorlatba, hogy az idővel jó üzlet is legyen. A jelentkezések alapján sikeres a kezdeményezés, a diákok, amennyiben projektvezetők, akár havi 300 000 forintot is kaphatnak a program második részében. M. Szűcs Péter interjúja.
2: Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi alapú startup programot. Ez mit jelent pontosan?
3: Augusztus végén jelentettük azt be, hogy a Hungarian Startup University program, amely korábban a graduális képzésben résztvevők számára nyújtott és nyújt különböző fejlődési lehetőségeket, kiterjesztésre került a doktoranduszok számára is. Így azokat a fiatal kutatókat szeretnénk segíteni, akik a saját kutatási eredményeiket a gyakorlatban is szeretnék hasznosítani, program által pedig lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék, hogy hogyan válhat egy tudományos ötletből innováció, technológia, a későbbiekben pedig akár startup vállalkozás is. A programnak igazából az a lényege, hogy a fiatal kutatók felismerjék azt, hogy a saját kutatásuknak, kutatási eredményüknek milyen társadalmi, gazdasági vagy piaci hasznosítási lehetősége van.
2: Nem várnak el tőlük túl sokat? Nem elég, hogy kutassanak, legyenek jók, még azt is találják ki menet közben, hogy ez miért érdekes a világnak, vagy mit lehet ebből kihozni, már csak azért, mert ugye a két dolog nem feltétlen szokott kéz a kézben járni.
3: A tavalyi évben pályok jelleggel mértük fel azt, hogy milyen a doktoranduszok igénye egy ilyesfajta kezdeményezésre, és már a tavalyi évben is azt láttuk, hogy nagyon sokan érdeklődtek a program iránt, idén pedig kimagasló volt a jelentkezési hajlandóság, hiszen 172 fő jelentkezett a programra a bő két hetes jelentkezési időszak alatt. Ez egyébként közel 60%-kal több, mint a már említett tavalyi pilot programban. 21 felsőoktatási intézményből, és a jelentkezőknek a 73%-a már rendelkezik valamilyen fokú startup ötlettel, 49%-uk pedig szerzett már gyakorlatot korábban vállalkozásban vagy üzleti szektorban, és fontos az, hogy 72%-uk már vezetett korábban legalább 5 fős csapatot is. Ez ugye azért egy nagyon fontos információ, mert a program későbbi részében az egyéni ötletekből csapatmunkába fordul át a program. Ez is egy jó alapot biztosít arra, hogy a doktoranduszok ki tudják dolgozni az ötleteiket.
2: Fiatal kutató vagyok, jó, kitaláltam valamit, sőt azt is kitaláltam, hogy az, amitről foglalkozom, hogyan tudom hasznosítani. Itt csak tudást kapok hozzá, vagy valamennyi tőkét is adott esetben, hogy startuppá formáljam az ötletemet?
3: A program több elemből áll, ugye mozzárult a jelentkezési időszak szeptember 15-én, ezt követően vette kezdetét az egy hónapos e-learning szakasz. Ezt teljesen mindenki a saját ütemében tudja teljesíteni. Itt az online tananyagban ötletgenerálásról, piackutatásról, termékfejlesztésről, marketingről, pénzügyi tervezésről és jogi alapokról is szó lesz. És ezt követően, akik sikeresen teljesítik a modulokat, nekik lehetőségük van arra, hogy a saját ötletüknek az egyoldalas összefoglalóját, az úgynevezett one pager-t nyújtsák be, ezt október 20-ig tudják megtenni. És ezt követően a legjobb ötletek kerülnek kiválasztásra, és kezdetét veszi az a szakasz, amikor már anyagi ösztönzővel is díjazzuk azokat a doktoranduszokat, akik tovább jutnak. Ez a 26. november és 27. január közötti 3 hónapos időszakban havi nettó 75 000 forintot jelent, akik pedig a program további szakaszába is tovább tudnak menni. Ők február és június szakaszban, amennyiben csapatvezetőként dolgoznak, akkor 300 000 forint díjazásban részesülnek havonta, amennyiben pedig csapattagként segítik a csapat munkáját, akkor 200 000 forint ösztöndíjban részesülhetnek havonta, és mivel a jó ötletnek és a csapatmunkának elengedhetetlen része az, hogy megfelelő finanszírozás is legyen, és hogy ne ütközzenek különböző nehézségekben, ehhez projektfinanszírozást is biztosítunk ebben a szakaszban, amely legfeljebb 3 millió forintot ér el, és ez különböző szakmai anyagokra, eszközökre, vagy projekthez kapcsolódó fejlesztési költségekre fordítható. Így bízunk abban, hogy ezek az ösztönzők, egyrészt pénzügyi ösztönzők, másrészt pedig a mentoroknak az a munkája, amelyet az elkövetkező hónapokban az adott ötletekre fognak fordítani, hozzájárul ahhoz, hogy jó pár hónappal később majd különböző érdekes ötletekről tudjak beszámolni akár itt is.
2: Azt lehet tudni, hogy mondjuk műszaki, társadalomtudományi, vagy mondjuk humán tudományok felől érkeznek a legtöbben ebbe a képzésbe?
3: A program nem zárta ki azt, hogy milyen tudományterületről lehet jelentkezni, de azt látjuk a jelentkezési adatokból, hogy a műszaki tudományok, az orvos és egészségtudományok, illetve a társadalomtudományok területéről érkezett be a legtöbb jelentkezés. Most ezt úgy kell nagyjából elképzelni, hogy a kibővített STEM terület 55%-ot fed le, 45% pedig a bölcsész és társadalomtudományi szektor. Úgyhogy tényleg széles az a paletta, ahonnan a doktoranduszok jelentkeztek. Bízunk abban, hogy a program hozzájárul majd ahhoz, hogy a projektjeiket minél komolyabb szintre tudják fejleszteni.
2: Hogyha ezt a programot folytatják, nem tartanak attól, hogy azok a doktoranduszok, akik esetleg a tudományos pályát választanák, inkább kevésbé a vállalkozást, hogy ahogy elszívás történik házon belül?
3: Nem gondoljuk, hogy ez bekövetkezne. Annál is inkább, hiszen a tavalyi évben volt egy országos felmérés, amelyben a doktoranduszok különböző motivációit mérték fel, és ebből is jól látszott az, hogy a doktori képzésben résztvevőknek a közel 10%-a nem feltétlenül a tudományos életpályában gondolkodik, a tekintetben, hogy szeretne saját vállalkozást alapítani, akár startup vállalkozást alapítani, úgyhogy alapvetően megvan az igény a doktoranduszok részéről, hogy ilyen jellegű programok is rendelkezésre álljanak, mind a mellett természetesen, hogy a tudományos, akár az akadémiai karrierben tudjanak kiteljesedni, vagy a kutatóintézeti pályát választanak, úgyhogy ez inkább meglátásunk szerint szélesíti az ő lehetőségeiket.
2: Az egyetemistákon túl gondolkodnak-e középiskolásokban? Megmondom miért. Sok helyen van szakképzés, 5 éves képzés, és mondjuk ott már abszolút ilyen szakmai vonalon dolgoznak a diákok. Náluk abszolút logikus lehet, hogy egy ilyen program révén segítsék a vállalkozói vénájuk kiteljesítését.
3: A Hungarian Startup University program a tavalyi évben, ahogy ugye említettem, pilot jelleggel nyitott a doktoranduszok felé, illetve BÉZ néven elindult a középiskolásoknak a mentorálása is. Ez az idei évben is szintén elérhető, hiszen azt gondoljuk, hogy a tudományos utánpótlás nevelés, a szemléletformálás, most akár itt az innovációs szemléletformálást, hogyha figyelembe veszük, akkor nagyon komoly prioritási területként jelenik meg, úgyhogy érdemes a nil.hu weboldalát figyelemmel kísérni, illetve a közösségi média tartalmakat is, hiszen a középiskolások számára is idén is kinyílt a lehetőség arra, hogy ilyesfajta tevékenységben vegyenek részt.
2: Összesen mennyi pénz jut egy ilyen programra, ha egy évet nézek, egy tanévet?
3: A programnak a tervezett éves finanszírozása igénye az közel 150 millió forint erre a tanévre. Ez abban az esetben jelenik meg ilyen összeggel, hogyha legalább 50 fő lesz, aki ösztöndíjasként részt vesz, de mivel látható volt, hogy mennyire nagy érdeklődést váltott ki, így akár ez az összeg még minimálisan tud nőni, amennyiben szakmailag indokolt lesz az, hogy több fiatalt vonjunk be a projekt következő részeibe.
1: Az elmúlt percekben a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatóját, a Molnár Dánielt hallották.
0: Ó, IO, CIO, ACIO, Innováció! Minden kedden 3:48-tól Startup Grid. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Reggeli Monitor.
1: Idén is meghirdetik közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV. A Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállításának tematikájára épül idén a BKV ZRT vetélkedője, amelyre november elejéig várják a jelentkezőket. Mint írták, a kétfordulós versenyre 3 fős, 7.-8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek. Az első forduló feladatlapját kitöltve, majd beszkennelve vagy lefényképezve november 4-én délig kell küldeniük a jelentkezőknek a muzeum@bkv.hu e-mail címre. A megmérettetésen a többi között olyan kérdésekre kell választani a diákoknak, hogy mivel jelölték eredetileg a lóvasúti viszonylatokat, hol közlekedtek először trolibuszok Budapesten, illetve hogy melyik fővárosi közlekedési eszköznél maradt érvényben máig a baloldali közlekedési rend. Az idei feladatsor a DeFerenc téri aluljáróban található Föld alatti Vasúti Múzeumban december 31-ig látogatható. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és a közösségi közlekedésének történetét.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
6: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
7: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
9: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
11: Jó reggelt kívánok! Budapesten Zuglóban a Róna utcában a Zugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 3-as, a 62-es és a 62 a villamos helyett a Bosnyák tér és az Őrsvezértere között pótlóbusszal utazhatnak, a 82-es trolibusz pedig terelve jár az Őrsvezértere felé, nem érinti a Zugló utca Nagy Lajos Király útja megállót. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Széll Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha-Lujza térig. Torlódásra kell még készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Ír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A Portfolio szemlézte a Blikket, amely arról ír, hogy miket nézhetnek majd például a vagyonadónál. Ennek részletei fogalmazunk úgy, hogy szivárognak ide, azért hivatalos bejelentés még nincs. 1%-os lenne az 1 milliárd forint feletti nettó magánvagyon után az adókulcs, és hát évente 150-200 milliárd forint többletbevételt remél ebből a központ költségvetés. Az ingatlanok értékelésére például többféle módszer dolgoztak ki, a vagyonkezelésbe vagy magán alapítványba helyezett vagyon pedig egyébként nem mentesülne az adó alól. Egyéb iránt Magyar Péter miniszterelnök egy szolnoki fórumon célzott arra, hogy bizonyos összeg felett lehet, hogy nem is 1% lesz majd a vagyonadó, bár amekkora összeget mondott, az alapján mindössze pár ember kerülhetne bele a magasabb vagyonadósávba. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tegnap este őrizetbe vették Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, egykori államtitkárát Varga Bajusz Veronikát pedig előállították, jelentette a Hír TV.
12: Hankó mentelmi jogát az NKA ügyben való érintettsége miatt függesztették fel tegnap, majd a NAV bűnügyi főigazgatóságára idézték kihallgatásra. Az ügyészségi indítvány szerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap egyik kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forintos támogatási keret egy részét a jóváhagyott céloktól eltérően használhatták fel, és felmerült a tiltott párt és kampányfinanszírozás gyanúja is. Tegnap Hankó Balázs előtt Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert is őrizetbe vették, aki 12,6 milliárd forint értékű vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsítanak.
4: Az euró bevezetése nem önmagában cél, hanem eszköz lehet ahhoz, hogy Magyarország kitérjen a közepes fejlettség csapdájából, ezzel a GKI elemzésében.
12: A kutatóintézet szerint Magyarország jelenleg a Maastrichti feltételek közül csak az inflációs kritériumot teljesíti, miközben az euró sikeres átvételéhez, a költségvetés tartós konszolidációjára és a gazdaság versenyképességének javítására is szükség van. Az euró előnye lehet az alacsonyabb kamatszint, a stabilabb pénzügyi rendszer és az árfolyam kockázat megszűnése. Ugyanakkor Magyarország elveszítené az önálló monetáris politika lehetőségét. A GKI szerint ezért nem a minél gyorsabb csatlakozásra, hanem a megfelelő időzítésre és a gazdaság felkészítésére kell törekedni.
4: Jelenleg az euró árfolyama 367 fölött, egészen pontosan 367 forint 20 fillére jár. A dollár 324,30, míg a svájci frank 389 forint 40 fillére, az angol font pedig 429 forint 20 fillére jár. Ismét kérdésessé vált a jövő évi minimálbér emelés mértéke.
12: A korábban megkötött 3 éves bérmegállapodás alapján 2027-ben 14%-kal emelkedne a minimálbér. A gazdaság teljesítménye azonban elmarad az alku megkötésekor vártól, ezért ismét napirendre kerülhet a megállapodás módosítása. A végleges emelésről a munkaadók, a munkavállalók és a kormány egyeztetése dönthet.
4: Módosítja az idei finanszírozási tervét az államadósságkezelő központ. A tervezetnél magasabb államháztartási hiány miatt 4000 milliárd forinttal több állampapírt kell kibocsátani az adósságkezelőnek.
12: Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 400 milliárddal a devizaforrás bevonás. Összesen 8717 milliárd forinttal nőhet az államadósság. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztük arról, hogy miért kell több forrást bevonni az adósságkezelőnek.
13: Azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az RRF forrásoknak a megelőlegezése, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény.
4: új fix magyar állampapírt és magyar állampapír pluszt bocsát ki az államadósságkezelő központ.
12: A 3 éves futamidejű papírok 5,5%-os, az 5 évesek 5-6% közötti hozammal forognak majd. Az infláció követő prémium állampapírokat valószínűleg jó ideig nem keresik majd a befektetők, tekintve, hogy az idei 1,8%-ra várt infláció mellett alig 1-2% pluszt fizetnek ezek a kötvények, de van olyan is, amelyik alig 1,1% többletet fizet az infláción felül. Árok Szálási Zoltánt, az MBH elemzési centrum igazgatóját hallják.
14: Hát ha csak nincs valami óriási meglepetés, akkor azt gondolom, hogy az infláció követő papíroknak nem most fog eljönni a reneszánsza. Itt ugye arra kell gondolni, hogy az infláció már ugye tavaly még jelentősen magasabb volt, de idén várhatóan átlagosan a 2%-ot sem fogja elérni, és hogyha ez így marad, akkor a jövő évben az a kamat, amit fizetni fognak ezek a papírok, gyakorlatilag egyik fajta, egyik típusnál sem fogják elérni a 3,5%-ot sem.
4: Marad a kamatstopp a lakáshiteleknél, nem sikerült megállapodni a kormánynak a bankokkal a konstrukció kivezetéséről, így elmarad a korábban szeptember 30-ára tervezett megszüntetés.
12: A kamatstopp jelenleg határozatlan ideig marad érvényben. A kormány korábban arról tárgyalt a pénzintézetekkel, hogyan lehetne célzott segítséget adni azoknak az adósoknak, akiknek a védelem megszűnése után jelentősen emelkedne a törlesztő részletük.
4: Minél előbb érdemes életbiztosítást kötni, ha valaki komolyan gondolkodik rajta, hívta fel a figyelmet a Bankmonitor vezető elemzője.
12: Argyelán József ezt azzal indokolta, hogy a biztosítók naptári évben mérik az ügyfelek életkorát, vagyis mindegy melyik hónapban születtünk, a kalkuláció szempontjából csak az év számít. Idén ezért kedvezőbb lesz a fizetendő díj, mint 2027-ben.
15: Fel tudunk készülni, és ha szeretnénk biztosítást kötni valamilyen okból, vagy azért, mert szeretnénk a gyerekeinkről gondoskodni, hogyha valami történik velünk, vagy azért, mert hitelt vettünk fel, és nem szeretnénk örökül hagyni, ezért kötnénk rá egy hitelfedezeti biztosítást. Tehát, hogyha fel szeretnénk készülni, van rá ok, van rá szándék, akkor annyit lehet mondani, hogy nem érdemes halogatni a dolgot. Gyakorlatilag, aki még idén megköti ezt a biztosítást, az még az idei évben, idei naptár évben lévő életkor alapján kap egy kalkulációt a biztosítótól, ami jó eséllyel kedvező báru lesz, mint hogyha jövőre végeznél ezt a kalkulációt.
4: Az idei hőhullámok és asszály 14-17 milliárd eurós veszteséget okozhattak az európai mezőgazdaságban, közölte Christoph Hansen, agrárügyekért felelős uniós biztos.
12: A szélsőséges időjárás Magyarországot is jelentősen érintette, miközben az állattenyésztésben a takarmányhiány is egyre nagyobb problémát jelent. Hansen szerint az uniós mezőgazdasági tartalék önmagában nem elegendő a károk kezelésére, ezért több beruházásra, vízügyi fejlesztésekre és precíziós öntözésre van szükség. Az uniós biztos a gazdák védelmét szolgáló kötelező biztosítás bevezetését is szorgalmazta.
4: Németországban felállították a világ legmagasabb szélerőművét. A 365 méteres eszközt Brandenburg tartományban helyezték ki.
12: A szélturbina tengelye 300 méteres magasságban található, rotor lapátjaival pedig mindössze 3 méterrel marad el a berlini televíziós torony magasságától. A novemberben üzembe álló szélerőmű a tervek szerint mintegy 7500 háztartást lát majd el villamos energiával. Az eddigi legmagasabb sorozatgyártásban készült szélerőmű teljes magassága 80 méterrel kevesebb volt.
0: Tőzsde hírek.
4: Mielőtt az árakat, a tőzsdék szerepét mondanánk, a portfólió szemlézett egy tőzsdei kibocsátást, az Anthropic mesterséges intelligenciát fejlesztő cég jön majd tőzsdére, és a kibocsátási tájékoztatójában azt írta, hogy akár katasztrofális vagy egzisztenciális kockázatot is jelenthet az emberiségnél nézve a cloudot fejlesztő technológiája. 261 oldalas kibocsátási tájékoztatóról van szó, és azt írja egyebek mellett az Anthropic, hogy a cloud programja önfenntartó viselkedést tanúsíthat, a leállítással szembeni ellenállást, információk eltitkolását, manipulálását, valamint a zsarolásra emlékeztető magatartás formáját, formákat is, és hát rendkívül ritka, hogy a vállalat saját fejlesztéseiről azt írja, hogy azok akár az emberiség kihalásához is vezethetnek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 149.155 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 45 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
12: A MOL 1,6%-kal emelkedett 5230 forintra, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2560 forinton zárt, az OTP csaknem 4%-kal gyengült 44.100 forintra, a Richter 6%-os mínusz mellett 12.400 forintot ért.
4: Európában összességében csökkentek a vezetőindexek.
12: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1%-kal, a milánói börze 2%-kal, a madridi börze pedig 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált.
4: New Yorkban mínuszos volt a nap.
12: A Dow Jones 7%-kal gyengült, az S&P 500 8%-kal és a Nasdaq 9%-kal esett vissza.
0: Időjárás jelentés.
12: Derült, napos, száraz idő várható, a keleti egy szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A labdarúgó nemzetek ligájában Észak-Írország, Magyarország 0-0. A csoport másik mérkőzésén Tbilisziben is 0-0-as döntetlen született Georgia és Ukrajna között. Így két forduló után az ukránok vezetik a csoportot 4 ponttal, szintén 4 pontosak az északírek, holtversenyben pedig harmadik helyen van Georgia és Magyarország 1-1 ponttal. A mérkőzés döntő részében remekül futballozó olasz válogatott 4-1-es győzelmet aratott Bursában Törökország felett. A másik rangadón Belgiumot 1-0-ra verte idegenben Franciaország. Bosznia-Hercegovinától is kikapott a román válogatott, amely odahaza 4-2-es vereséget szenvedett. A csoport másik találkozóján Svédország 3-1-re verte Lengyelországot. Gianni Infantino, a FIFA elnöke, felülvizsgálatot rendelt el a nemzeti szövetségeknek szánt többletforrások elosztására vonatkozó javaslatok ügyében, miután az európai, valamint az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib térséget összefogó CONCACAF zóna elnöke összesen 2,1 milliárd dollár kifizetését kérte a szervezet tartalékaiból. Alexander Ceferin UEFA és Viktor Montaigne CONCACAF elnök két hete szólította fel Infantinót, hogy biztosítson legalább 10 millió dollár többletforrást mind a 211 tagország számára a FIFA tartalékaiból. A FIFA elnök szerint a pénzügyi ellenőrzések és a hivatalos jóváhagyás előtt semmilyen előzetes összeget nem hagynak jóvá, és a többletfinanszírozással vonatkozó javaslatok egyébként is csak október 15-én kerülnek a FIFA tanácsa elé.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Jones.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
2: Anna Brnabić szerb házelnök vette át az államfői feladatokat Alekszandr Vučićtól, aki vasárnap este mondott le hivataláról, de nem távozik az államfő, mert hogy újra ringbe száll és kormányfő szeretne lenni, de mennyi esélye van erre? Kérdezem Németh Ferenc vezető kutatót a Magyar Külügyi Intézettől. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Valóban Vučićnak nem célja az, hogy nyugdíjazza magát, vagy élvezze a boldog politikus nyugdíjasok életét. Ugyanis, ahogyan is említette, az október 25-én esedékes szerb előrehozott parlamenti választásokon a szerb haladó pártlista vezetőjeként indul, abban a reményben, hogy a sikeres választások után a miniszterelnöki széket tudja majd elfoglalni. Az utóbbi 15-20 év szerbiai választásait figyelembe véve azonban elmondhatjuk, hogy a soron következő választások a legkiszámíthatatlanabbak. A közvélemény kutatások sem tudják pontosan igazolni azt, hogy valóban az Alekszandr Vučić vezette lista fog-e győzedelmeskedni, vagy az egyetemisták listája lesz a befutó a választásokon.
2: Az egyetemisták listája azokból áll, akik évek óta a tiltakozást vezetik az újvidéki vasúti tragédia miatt?
3: Így van, tehát az egyetemisták listája a 2024. november 1-én történt újvidéki tragédiából kinövő demonstrációkból álló lista. A nevével ellentétben magán a listán nem egyetemisták mérkőznek meg. Azon igazából nagyon kevés olyan képviselőjelölt van, akiknek eddig aktív politikai életük lett volna, főleg a szerb közélet meghatározó alakjai, az akadémiai körökhöz kapcsolódó tudósok, elit, illetve közszereplők kaptak helyet.
2: Ez az új politikai formáció csak és kizárólag a vasúti tragédia miatt alakult, vagy van olyan programjuk, ami számottevő és tényleg versenyképes a Vučićféle párttal?
3: Az újvidéki vasútállomáson történt tragédia, amely 16 áldozatot követett, mindenképpen egyfajta katalizátorként szolgált a politikai mozgalom elindultában, és a legfőbb üzeneteiket is ide vezetik vissza. A kampányban is ugyanazok az üzenetek jelennek meg, mint amiket a demonstrációk után is egyfajta listaként fogalmaznak meg, mint a szerbiai intézmények és média felszabadítása, Vučić hatalmának megdöntése, illetve az, hogy Szerbia strukturális problémáira megoldásokat találjanak. Ezek azok a fő üzenetek, amik most is megjelenek a választási kampányban az egyetemisták listája keresztül.
2: Mik ezek a strukturális problémák Szerbiában?
3: A strukturális problémák alapvetően gazdasági, illetve nem gazdasági problémákat fednek le. A szerb ipar, illetve maga a szerb gazdaság a kvázi a Covid óta, illetve az azt követő infláció és energiaválság óta nem fejlődik. Másrésztről pedig maga a szerb rendszer nem átláthatóan működik, az intézmények politikai utasítások alapján működnek, az igazságszolgáltatásba vetett hit pedig jelentősen megingott, köszönhetően természetesen annak is, hogy az újvidéki tragédia kivizsgálása a mai napig csak részlegesen történt meg. Politikai felelősségre vonás, mint olyan Szerbiában napjainkban sem létezik. Ezek azok a strukturális problémák, amiknek a kiigazítását mindenképpen szeretnék az egyetemisták listája megvalósítani a közeljövőben.
2: Márpedig az igazságszolgáltatás helyrebillentése nélkül bajosan lenne uniós tag Szerbia. Akár Alekszandr Vučić pártja, akár az egyetemisták néven induló párt ígéri Szerbia uniós csatlakozási folyamatainak a felgyorsítását, vagy legalább a törekvést arra?
3: Mindkét párt részéről nem a választási kampányban, de alapvetően megjelenik azt, hogy ők az országukat az Európai Unió tagjaként képzelik el. Viszont a jelenlegi kampányban, és ez meglehetősen meglepő, sem az egyetemisták listája, sem a Vučić által vezetett szerb haladó párt nevével is fémjelzett lista nem foglalkozik az uniós integráció kérdésével. olyan, minthogyha Szerbia nem is lenne tagjelölt országa az Európai Uniónak. Nem ez a fő hangsúlya a jelenlegi választásoknak, hanem a belpolitikai témák dominálják azt.
2: Van egy másik kritérium is, ami az uniós tagságot érinti, az, hogy ne legyen területi vitája az országnak, már pedig van Koszovóval, illetve még régebbről talán más országokkal is. Akár a haladó párt, a Vučićféle, akár az egyetemistáké ezzel kapcsolatban a kampányban hangsúlyoz valamit?
3: Mindegyik párt, függetlenül attól, hogy a politikai spektrum jobb, vagy bal, vagy közép oldalán helyezkedik el, Koszovó továbbra is Szerbia integráns részének tartja. Egyfajta politikai konszenzus van, mind az egyetemisták között, mind pedig a Vučićféle tábor között, hogy Koszovó függetlenségét nem vitatják, továbbra is kiállnak azért, hogy a Szerbia a része.
2: De más országgal szemben akkor nincs területi követelés, vagy éppen...
3: Területi vita más országgal szemben nincs, csak a egyoldalúan függetlenségét 2008-ban kinyilvánított Koszovóval szemben. Ettől függetlenül, és ez az uniós integráció kapcsán problémát fog okozni a közeljövőben, az az, hogy Horvátországgal még több olyan a 90-es évekből fennmaradt ügy van, nem kifejezetten területi vagy határvita, amelyek jó alapot biztosítanak majd Horvátországnak arra, hogy megfelelő pillanatban blokkolja Szerbia uniós integrációs folyamatát, ezekre a megoldatlan kérdésekre hivatkozva.
2: Például mondjuk háborús bűnösök kiadása?
3: Például a háborús bűnösök, ugye ingatlan kérdések, tehát olyan a háború utáni rendezésből fennmaradt kérdések, amire ez idáig mind szerb, de igazából horvát oldalról sem volt politikai lépés az ügy előbb megoldása érdekében.
2: Az elmúlt 4 évben a szerb elnök, most már ugye lemondott elnök, Alekszandr Vučić eléggé érdekes utat járt be, ami az orosz-ukrán háborút illeti. Egy ideig úgy tűnt, mintha Oroszországot támogatná Szerbia, de aztán fokozatosan ebből a fogalmazok úgy politikai barátságból, mintha kihátrált volna az elnök, és legutóbb ott volt például a Kárpát 8 csúcson, amit ugye az ukránok hoztak össze. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban akár a Vučićféle pártnak, akár a kihívónak van álláspontja, vagy ezt a témát is kerülik a kampányban?
3: Az egyetemisták listája mindenképpen nem fordít erre a témára figyelmet. Véleményük szerint a jelenlegi választás nem külpolitikai választás, nem ideológiai alapon dől el, annak kizárólag a belpolitikai élét érdemes figyelni. Ami pedig Alekszandr Vučićt illeti, ő nagyon ügyesen balanszíroz továbbra is Oroszország, illetve Ukrajna között, és ezzel a fajta balanszírozással természetesen a kelet, illetve a nyugat, az Európai Unió, illetve az USA irányába is tesz megfelelő gesztusokat. Oroszország nagyon fontos Szerbiának a Koszovó kérdése miatt, illetve a szerb társadalom egy jelentős része is szimpatizál Moszkvával, míg Alekszandr Vučić jól tudja, hogy nem állhat be teljes mellszélességgel Oroszország mögé, tesz olyan gesztusokat Ukrajna irányába, mint a Kárpáti 8-akban való részvétel, amivel a nemzetközi partnerei elsősorban az EU és az USA felé megmutathatja azt, hogy ő valóban Ukrajnát támogatja. Hogyha a képet árnyalni szeretnénk, ezek viszonylag finom vagy puha politikai gesztusok, míg Oroszországgal szemben például Szerbia nem csatlakozott az EU által kivetett szankciós listákhoz, amik nem mellesleg előfeltétele a tagjelölt országok uniós integrációjának előrehaladásához is. Tehát látszik ez a balanszírozás Ukrajna és Oroszország között, de hogyha a tényleges vagy valós politikai aktusokat nézzük, akkor a mérleg az inkább Oroszország irányába húz vagy dől.
2: Németh Ferencet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
3: Köszönöm, minden jót.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Vég. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztő Somodi Evelin.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Legalább 49 ember meghalt, 58 megsebesült egy myanmari piac környékét ért légitámadásban, jelentette a helyi média.
3: Szemtanúk szerint a hadsereg egyik vadászgépe 3 bombát dobott Nyugat-Mianmarban egy zsúfolt piacra és egy hídra. Az áldozatok a beszámolók szerint árusok és járókelők voltak. A térséget ellenőrző arakáni hadsereg megtorlást helyezett kilátásba, a myanmari kormány egyelőre nem reagált a támadásról szóló beszámolókra.
2: Etiópia azzal vádolja Eritreát, Szudánt és Egyiptomot, hogy támogatják a Tigrei Népi Felszabadítási Frontot, amely az elmúlt napokban több stratégiai jelentőségű települést is elfoglalt az ország északi részén.
3: A csoportosulása hétvégén ellenőrzése alá vont egy települést, miközben jelentősen nőtt a harcok sebesültjeinek száma. Eritrea visszautasította az etióp vádakat, és Addis Abeba tengeri kijárat megszerzésére irányuló törekvéseit okolta a térségben kialakult feszültségekért. A 2022-es béke megállapodás ellenére az etióp kormányerők és a tigrei fegyveresek közötti összecsapások mintegy hónapja lángoltak fel ismét.
2: Újabb tömeges rakéta és drón támadás érte Kijevet már a Viradóra, miközben Ukrajna más térségeiben is légicsapásokról számoltak be.
3: Az ukrán hatóságok szerint a főváros több kerületében épületek, infrastruktúrális létesítmények és egy oktatási intézmény is megrongálódott. Bucsában egy drón családi házba csapódott, és 2 ember megsebesült, Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat.
2: Több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik jelenleg Oroszországban, és további 10000 érkezését készítik elő, állítja Volodymyr Zelenszky ukrán elnök.
3: Közlése szerint az újabb katonákat jelenleg kiképzésre, majd oroszországi vezénylésre választják ki. Ukrán és dél-koreai becslések alapján Észak-Korea 2024 óta mintegy 14-15 000 katonát küldött Oroszország támogatására. Többségüket a Kurszki területen vetették be az ukrán erők elleni harcokban.
2: Összecsapásokba torkoltak a francia középiskolákban egy hete kezdődött tiltakozások. Tegnap 180 intézménynél voltak zavargások, 164 embert vettek őrizetbe.
3: A francia belügyminisztérium szerint 12 rendőr, 8 tanár és több diák is megsérült. A tiltakozások eredetileg a tanár és forráshiány, valamint az iskolák állapota miatt kezdődtek, de a követelések között a mobiltelefon tilalom enyhítése és a mezzai ételek javítása is szerepel. A kormány szerint egyes helyszíneken külső, erőszakos csoportok jelentek meg, miközben a szakszervezetek szerint a diákok alapvetően tanulási és életkörülményeik javításáért tiltakoznak.
2: Módosítja az idei finanszírozási tervét az államadósságkezelő központ idehaza. A tervezetnél magasabb államháztartási hiány miatt 4000 milliárd forinttal több értékben kellett állampapírt kibocsátani az adósságkezelőnek.
3: Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 400 milliárddal a devizaforrás bevonás. Összesen pedig 8717 milliárd forinttal nőhet az államadósság. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát arról kérdeztük, hogy miért kell több forrást bevonni az adósságkezelőnek.
4: azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több

0: hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az RRF forrásoknak a megelőlegezése, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény.
1: Új fix magyar állampapírt és magyar állampapír pluszt bocsát ki az államadósság kezelő központ.
2: A 3 éves futamidejű papírok 5,5%-os, az 5 évesek 5-6% közötti hozammal forognak majd. Az infláció követő prémium állampapírokat valószínűleg jó ideig nem keresik majd a befektetők, tekintve, hogy az idei 1,8%-ra várt infláció mellett alig 1-2% pluszt fizetnek ezek a kötvények, de van olyan is, amelyik alig 1-10% többletet fizet az infláción felül. Árok Szellási Zoltánt, az MBH elemzési centrum igazgatóját hallják.
3: Hát ha csak nincs valami óriási meglepetés, akkor azt gondolom, hogy az infláció követő papíroknak nem most fog eljönni a reneszánsza. Itt ugye arra kell gondolni, hogy az infláció már ugye tavaly még jelentősen magasabb volt, de idén várhatóan átlagosan a 2%-ot sem fogja elérni, és hogyha ez így marad, akkor a jövő évben az a kamat, amit fizetni fognak ezek a papírok, gyakorlatilag egyik fajta, egyik típusnál sem fogják elérni a 3,5%-ot sem.
1: Tőzsde hírek. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,4%-os csökkenéssel 149.155 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 45 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítettek.
2: A MOL 1,6%-kal emelkedett 5230 forintra, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2560 forinton zárt, az OTP csaknem 4%-kal gyengült 44100 forintra, a Richter pedig 6%-os csökkenés mellett 12400 forinton zárt.
1: Európában összességében csökkentek a vezető tőzsdeindexek.
2: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1%-kal, a milánói börze 2%-kal, a madridi börze pedig 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált.
1: New Yorkban mínuszos volt a nap.
2: A Dow Jones 0,7%-kal gyengült, az S&P 500 0,8%-kal, míg a Nasdaq 0,9%-kal.
1: Spanyolország több nagyvárosában tüntettek tegnap este a kilakoltatások, a dráguló albérletek és az ingatlan spekuláció ellen.
2: Madridban már 3. napja tart a tiltakozás, a Puerta del Sol téren több mint 300 sátrat állítottak fel a demonstrálók. A kormány olyan rendelet elfogadására készül, amely erősítené a kilakoltatás elleni védelmet, korlátozná a spekulatív ingatlanvásárlásokat és szabályozná a rövidtávú lakáskiadást. A tiltakozások közvetlen előzménye egy 87 éves madridi nő kilakoltatása volt abból a lakásból, ahol 70 éve élt.
1: Időjárás jelentés.
2: Derült, napos, száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly. Miért érdemes most ipari ingatlant venni? Az eladók azzal érvelnek, hogy idén még biztosan elérhetőek a ritkán látott fix kamatozású államilag támogatott hitelek. A 3%-os kölcsönön kívül persze az sem mellékes, hogy a havi fix törlesztő részlet jobban tervezhető, mint a piaci viszonyok szerint változó, de általában évente az infláció mértékével emelkedő bérleti díj. Az sem hátrány, ha tulajdonosként a cégvezető azt tesz a telephelyével, amit akar. Bármikor átalakíthatja, vagy ha a cég működése arra rákényszeríti, akár el is adhatja. Ipari ingatlanpiaci beszélgetés két szakértővel, akik nem csak a kínálatban, de az elhagyott és a leromlott állapotú épületek feltámasztásában is nagyon hisztek.
4: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly. Ingatlanról fogunk beszélgetni egy kicsit másként, és ehhez két vendégünk is van. Nagy Viktor, az Indotech Group ingatlan értékesítési igazgatója, és Méri Tamás, a Rise Wolf Budapest társalapítója, üzletfejlesztési igazgató, és tulajdonos társ ügyvezető az Access for You-nál. Mindkettőjüknek jó reggelt!
5: Jó reggelt!
4: Azért mondtam, hogy egy picit másként fogunk beszélgetni, mert ha céget vezet az ember, van ilyen ismerősöm, aki egyébként bérel ingatlant, építőipari vállalkozó, de valahogy a megvásárlása annak a területnek sohasem kerül szóba, és most ezzel kapcsolatban indult egy program, hogy ne béreljen egy cégvezető, hanem próbáljon meg tulajdonos társ lenni, vagy előbb-utóbb tulajdonos a saját általa használt ingatlannál. Miért éri ez meg, vagy miért érheti ez meg egy cégvezetőnek?
6: Lassan 40 éve vállalkozom, az első hivatalos cégem az 91-es, és mindig nagyon bántott az, hogy azért a bérleti díj egy csomó tevékenységnél egy jelentős költséghányadot tett ki. Általában jellemzően nyilván a kollégáknak a bére a legnagyobb, de azért a bérleti díj is tud jelentős lenni. És mennyivel jobb lenne az, hogyha azt nem bérletre, hanem valami megvásárlás leasing díj formájában tudnánk. A legnagyobb szívfájdalom, hogy a Rise Wolf nevű cégünk, ami biztonsági irat megsemmisítésre foglalkozott lassan 23 éve, az a telephely, az azóta is bérlem. Az, nagyon aranyos a tulajdonos hölgy, és már legalább 10-szer megígért az elmúlt 15 évben, hogy de hát Méri úr, ezt mindenképpen magának fogom eladni. De csak nem kell. Győzöm kivárni, hogy mikor. Ezzel szemben a többi tevékenységemnél kifejezetten figyeltem is arra, hogy amikor lehetséges, akkor ahhoz a tevékenységhez szükséges ingatlan, azt meg lehessen vásárolni. Volt, hogy ezt tudatosan is terveztem így. Én azt gondolom, hogy egy jól működő vállalkozásnál az egyik vagyonfelhalmozási. Tehát, hogy igazából az eredmény, az testesüljön meg abban, hogy a hozzá használt ingatlant előbb-utóbb megszerzi.
4: Azért jó, hogyha tulajdonos az ember, mert előbb-utóbb az övé lesz, vagy azért jó, mert hogyha akar változtatni valamit az ingatlanon, akkor ezt meg tudja tenni, mert pont ugyanaz az ismerősöm mondja, hogy néha valamilyen változtatást akar, és hát azt nagyon-nagyon nehéz keresztül vinni a tulajdonoson, hogyha nem a sajátja a telephely.
5: Ez pontosan így van, én úgy gondolom, hogy három dolog az, ami miatt érdemes megfontolni azt, hogy esetleg egy cég ne bérleményével, hanem saját tulajdonban gondolkodjon. De mindenek előtt ez talán onnan indul a gondolkodás, hogy maga a vállalkozás az életciklusának melyik részében van. Nyilván egy kezdő vállalkozásnál, hogyha mondjuk nem kifejezetten építőipari vagy ingatlanberuházó vállalat, nem feltétlenül érdemes egyben azon gondolkozni, hogy vásároljunk valamit. Ha már azt mondjuk, hogy igen, van egy stabil bejáratott ügyfélkörünk, igen, ez a környék ez számunkra megfelelő, és pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni az elkövetkezendő 5-10-15-20 évben, akkor valóban egy teljesen valid és jogos alternatíva az, hogy ne bérleti díjat fizessünk, hanem esetleg próbáljuk meg megvásárolni az ingatlant. Egyrészt azért, mert kiszámíthatóbb, ugye egy bérleti díj az mindig indexálódni fog, hiszen ugye az ingatlan befektető azért vásárolja meg az ingatlant, és azért adja bérbe, hogy jövedelemhez jusson, és jövedelemnek az értékét az folyamatosan meg kell őrizni. A másik, az pontosan ez, amit te is említettél, a rugalmasság. A saját ingatlanomban a szükségleteimnek megfelelően úgy alakítom a dolgokat, ahogy szeretném, olyan beruházásokat, legyen szó zöld beruházásról, napelemről, bármiről, vagy a működéshez szükséges gépek beszerzéséről és telepítéséről, úgy alakítom, ahogy szeretném, és nem kell feltétlenül tulajdonosi jóváhagyásra várnom, hiszen azt saját magam adom meg. A harmadik pedig ugye az, hogy amit a Tamás is említett, hogy gyarapodik maga a vállalkozás. Tehát nem költség-költség, nem bérleti díjat fizetek, hanem havi törlesztő részletet, és ráadásul ezekkel a kondíciók, amik mostanában vannak a piacon, ez a 3%-os fix kamatozású hitel, ez tényleg egy párját ritkító lehetőség arra, hogy viszonylag szolidabb összeggel is elinduljunk a tulajdonosi úton.
6: Szerintem kifejezetten inspiráló, tehát hogy egy jó forrásköltség, ha az ember végig gondolja, akkor az kifejezetten arra késztet és biztat, hogy vegyél. Valószínűleg azt gondolom, hogy ez is a szakpolitikai célja. De hogy egyébként ez valóban így is működik. Tehát én, mint vállalkozó, amikor ilyen jellegű ajánlatokat látok, akkor még inkább, még attól függetlenül egyébként erre vagyok ráállva, és hogy ez nekem ez egy ilyen business as usual, de hogy valóban én, mint vállalkozó azt érzem, hogy ezek a támogatott lehetőségek, ezek mindig valóban arra biztatnak, hogy ingatlant vásároljon.
4: Akkor ez a 3%-os hitel még él?
6: Igen, igen. A beruházási célra él, ugye amit teljesen jogosan visszavontak, az a likviditási konstrukció annak a kamatszintje. Ott valóban egy arbitrálásba csúszott bele sok cég, tehát olcsón fölvette, és tehát olcsó forrás költsége, mert igen, máshol helyezte ki, tehát nem a saját vállalkozásában. Ennek valóban nincsen semmiféle, azt mondom, hogy gazdaság élénkítő célja, de a beruházási hiteleknél ez továbbra is fennáll, és valóban ez egy jó eszköz és egy jó lehetőség.
4: Az Indotech Group a hozzátartozó ingatlanokat hogyan értékesíti, vagy hogyan próbál tulajdonos társakat, vagy ügyfeleket abban az értelemben szerezni, hogy különböző területén az országnak vannak ipari ingatlanok, amelyeket meg lehet vásárolni, vagy egyáltalán hogy működik ez, hogyha mondjuk egy cég tényleg erre adja a fejét, mert azt gondolna az ember, hogy nem mindig egyezik az, amit én meg akarok venni, azzal, ami mondjuk egy cégnek a piaci kínálata.
5: Ugye a klasszikus értékesítési csatornákon kívül, tehát ezek a molinók, a webes felületek, mind itt adtunk egy reklámkampányt, ez a Legyen Ön is tulajdonos, ennek is nyilván van egy honlapja, és ott valóban az ország teljes területéről vannak olyan ingatlanok, amiket most eladásra kínálunk, tehát én mindenkit arra sarkalnék, hogyha ebben gondolkozik, hogy ingatlan szeretne vásárolni, érdemes megnézni ezt a legyenönistulajdonos.hu honlapot, vagy ha nem, akkor lépjen velünk kapcsolatba, és biztos, hogy találunk megoldást.
4: Ez a 3%-os hitel akkor ugyanúgy elérhető ezeknél a konstrukcióknál.
5: Mi az ingatlant kínáljuk a
4: hitelt, ezt a vállalkozónak kell intézni.
5: A vállalkozónak kell hoznia, igen. És ami nagyon fontos még egyébként, hogy ugye nyilván, ahogy beszéltünk róla egy pár perccel ezelőtt, a fontos az, hogy maga a vállalkozás az életciklusának melyik szakaszában tart, és ezt azért hangsúlyozom, mert ugye, hogyha azt mondom, hogy egyik oldalról azon gondolkozunk, hogy 10-15-20 évre kötelezettséget vállalk arra egy bank felé, hogy egy ingatlannak részletekben kifizetem a vételárát. Ez elsőre lehet, hogy egy hatalmas összegnek, vagy egy jelentős készpénztömegnek tűnik. Másik oldalról viszont, hogyha azzal hasonlítom össze, hogy folyamatosan fizetem a havi bérleti díjakat, a nap végén szerintem nem kérdés, hogy melyik az, ami inkább a megtérülő befektetés.
4: Egy dolog, hogy mit kínál egy nagy cég, persze gondolom találkozik a Kínában nagyipari területekkel, egy kis középvállalkozás, de hát nem biztos, hogy van igénye több száz négyzetméternyi területre, lehet, hogy ennél kevesebbre, vagy akár több ezerre nyilván nincs. Ez egy vállalkozó számára mennyire lehet vonzó, vagy mennyire okozhat akár fejtörést is?
6: Én azt gondolom, hogy akár az Indotechnek ez a kínálata kifejezetten előremutató. Én sajnos azt látom, hogy azt tapasztalom, hogy azért most itt beszélünk egy klassz történetről, hogy a cég vegyen a saját tevékenységhez ingatlant, de azért ez nem annyira könnyű. Beszélünk arról, hogy egy átlag vállalkozás, kis KKV-ről beszélünk, néhány fő alkalmazottal valami termelő tevékenységet folytat, vagy kereskedik-e, ez egy kis raktár kell. Az ezeket jellemzően nagyobb ingatlanoknak ilyen-olyan kisebb leválasztott egységében bérlőként tudja megvenni. Tehát valóban azt én azért problémának érzem, hogy nincs feltétlenül annyira széles választék megfelelő minőségű áru termékből. Ezért részben, amit az Indotech is csinál, és amit én részben Indotech-es ingatlanokkal megtettem, az, hogy egy olyan ingatlanból, amit senki nem képzel arra, hogy valamilyen hasznos célra alkalmas, kvázi terméket csinálni belőle.
4: Tehát akkor felosztani 4, 5, 6, 8
6: akár, részre? Akár, illetve nagyon-nagyon rossz minőség. Tehát, hogy azért az ország tele van barna mezős olyan területekkel, ahol kidőlt-bedőlt, tehát nyilázáró nincsen benne, vagy leszakadt a tető, stb. Tehát így igazából van használaton kívül épületállományunk. Van nagyon sok rossz állapotú ingatlan, és ezekkel el kell kezdeni dolgozni, és ezekből lehet aztán olyan terméket csinálni, amit vagy én hasznosítok, vagy aztán menet közben az derült ki, hogy ez termék, ez eladható, erre másnak is van érdeklődése. Tehát egy idő után én is átálltam arra is, hogy nem csak a saját célomra, hanem, és ez ugyanúgy érdekes egy működő cégnél, ha megvesz valamit, sokszor azért fél, mert növekszem, változnak a dolgok, nem biztos, hogy 5 év múlva, 10 év múlva én ugyanazt az ingatlant akarom használni, de ha az enyém, akkor az egy érték, ha nem én használom, akkor használ majd más. Tehát, hogy ezt a fajta rugalmasságot azért élni tudni kell ezt a részét, mert különben, ha tényleg abban a gondolatban mozog egy vállalkozás, hogy csak addig érdekel az ingatlan, amíg az én céljaimat kiszolgálja, és nem hasznosítható vagyonelemként tekint rá, akkor nyilván ez azért leszűkíti a lehetőségeit szerintem.
5: De ennek örülök, hogy ezt Tomi így kitette az asztalra ezt a gondolatot, mert valóban egy szemlélet, tehát hogy ne csak úgy nézzünk egy ingatlanra, hogy használjuk, hanem tulajdonosi szemlélettel, és pont ez az, amire szeretnénk buzdítani a vállalkozókat. Ugye, mivel országos lefedettséggel bírunk, ezért valószínűleg az ország elég sok pontján tudunk találni, nem feltétlenül csak több hektáros fejlesztési területeket, több ezer négyzetméteres csarnokokat, hanem akár 20 millió forintról is olyan ingatlant, amire azt mondja egy vállalkozás, hogy igen, lokáció minden szempontjából jó, picit kell rá költeni, de akkor valóban úgy fog kinézni, mint az enyém, és pontosan Tomi mondta, hogyha pedig arról van szó, hogy kinőtte a vállalkozás, mert akkora volt a növekedés, vagy a gyarapodás az években, akkor pedig ez egy eladható eszköz, egy ingóság.
4: Önök néznek ki, vagy néztek ki úgy ingatlanokat, hogy nem teljesen jó állapotú felújítjuk, és úgymond terméket
5: csinálunk. Ez az üzletmodellünk része, igen, hogy olyan ingatlanokat veszünk, amikre más már úgy gondolja, nem tudja hasznosítani, vagy nem találja megfelelő célját, vagy nem jól hasznosította, ezeket általában újra pozícionáljuk, akár úgy is, amit a Tamás mondott, hogy teljesen más funkciót adunk neki, vagy földaraboljuk, és akkor úgy próbáljuk meg hasznosítani. Ez abszolút üzleti modellünk egyik alapja.
4: Budapesten még csak-csak lát az ember ilyen úgynevezett barna mezős beruházásokat, de ez vidékre mennyire jellemző?
5: Rengeteg van, rengeteg, nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon sok ingatlanunk van mindenfelé.
4: A nagy megyei jogú városokban,
5: is,
4: vagy akár
5: kisebb városokban is, igen. Tehát akár beszélhetünk Celldömölkről, akár beszélhetünk Zajtáról, hogy az ország két végpontját mondjam, bárhol.
4: Mennyire kell, hát nem biztos, hogy kell, de mennyire néz meg ilyenkor az ember európai gyakorlatokat, tehát hogy ott mi most a trend ezzel kapcsolatban, és mennyire lehet onnan meríteni, vagy mennyire teljesen más a magyar valóság, akár ingatlan, bérbeadási, felújítási, vagy hát most éppen eladási szempontból.
6: Én a magam részéről, én nem nagyon szoktam ezen a területen nagyon makro, járom a világot nyitott szemmel, mindig egy csomó mindent látok, de igazából nekem egészen más drive-jaim vannak, tehát nekem ez egy kicsit szerelem. Én azt a kalandot szeretem, amikor egy ilyen nagyon elhanyagolt ingatlan tömegben senki nem lát semmi jót, ez a tudod, sárban heverő gyöngy, amit víz alá tartasz és lemosolt. Meg kell találni ezeknek az ingatlanoknak a történeteit. Nagyon sokszor egészen más funkciójuk van, amire igazán jó lenne. Ezt megtalálni, kitalálni, előkészíteni olyan szintre, hogy ez már úgy érzékelhető legyen, és akkor menet közben, amikor elkezdett hirdetni, és jön az érdeklődő, akkor az utolsó befejező dolgokat, mert tényleg az ő igényei szerint kialakítani. Én ezt nagyon jó módszernek tartom. Egyrészt számomra egy jó kaland, egy értékteremtés, nagyon szép folyamat. Másik oldalról ez az igazán az, ami a kereslethez igazítod, az addig nem létező kínálatot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a mai világban a vállalkozók számára az egyik legfontosabb tulajdonság az adaptivitás képessége lesz, és azt gondolom, hogy ugyanezt kell valahol egy ingatlan, tehát az ingatlan szakmában és az ingatlant bérbeadók részéről valamifajta rugalmasságot és az ingatlanoknak a konverziós képességet. Nem akarok itt ilyen nagyon bonyolult szavakat használni, de akár egy, azt érti mindenki, hogy egy funkcióváltás benne legyen, és hogy ebben legyen rugalmasság. Én azt gondolom, hogy ez nemzetközi trend gyakorlatilag. Tegnap voltunk egy konferencián, retrofitnek hívják ezt az átalakítást, régieknek a felújítása vagy funkciójában a megtartást, de jellemző az, hogy majd régi irodaházban, amiből egyébként Európában rengeteg áll teljesen kihasználatlanul, lakásokat csinálnak belőle, diákszállót csinálnak belőle, adatközpontokat csinálnak belőle.
4: Akár bevásárló központok is juthatnak előbb-utóbb erre a sorsra, hogyha nem annyira
6: kihasználhat. Megmelked őszintén, hogy el tudom képzelni.
5: Nem kell messzire menni egyébként, még nem a saját portfóliumból való példa, hogyha bevásárló központokról beszélünk, de én már Aradon láttam olyan bevásárló központot, amiből végül logisztikai központ lett. És igen, retrofit, remodeling, reshaping, újrapozicionálás, funkcióváltás, ezek mind hívószavak mostanában. Nyilván az ember nyitott szemmel jár a világban jobbra-balra, ahogy a Tomi is említette, rengeteg ilyen példa van, akár ipari park teljes átalakítás és egy ilyen ifjúsági átalakítására, akár irodaházból lakóingatlan, vagy nem ismételvén itt az előttem szólót, szálloda, a kollégium és a többi. Úgyhogy igen, abszolút.
4: Amit nagyon-nagyon ipari célra használtak, vegyipari, bármilyen nagyon komoly kemikáliákkal dolgoztak ott, ha átvesz egy épületet, az ember a mentesítés nem viheti el nagyon a költségeket?
5: De éppen ezek előtte megnézed, mit vásárolsz.
6: Igen. Ez sajnos ez abszolút így van, és Budapesten is nagyon-nagyon sok jó helyen lévő jó ingatlan vár valószínűleg még nagyon sokáig a sorsára és egy szebb jövőre. Pont ezért, igen. Tehát például Soroksári út környékén galvanizáló üzem volt, ilyesmi, ott masszív szennyeződések vannak, de egyébként én nem is tudom, talán 20 évvel ezelőtt vettem egy komoly ingatlant a Soroksári úton, akkor még egy külföldi céget képviselve, ahol menet közben gyakorlatilag egy 30 napos átvilágítási időszak alatt derült ki, hogy a rajta lévő másik világháborús aknáknak a föltöltött szennyeződése, tehát nem akna probléma volt, hanem két nagy bomba töltsér, ami tele volt hordva szeméttel, és az körülbelül a vételárnak a 25%-át tette ki a mentesítési költség. Csak szerencsére aztán volt egy olyan továbbélése a történetnek, amiben ez belefért, de azért ezek masszív meglepetések tudnak lenni, és föl tudnak borítani üzleti terveket, hogyha ilyen előfordul.
5: Igen. De erre úgy gondolom, hogy azért, hogyha valaki ingatlan fejlesztéssel foglalkozik, vagy ilyen szándéka van, akkor nyilván különböző tanácsadókkal is dolgoz, és nyilván megpróbál mindent megvizsgálni. Legyen szó akár vezetékekről a föld alatt, legyen szó akár ilyen környezetszennyezésről, igen, ez egy valid kockázat, de azért úgy gondolom, hogy ez kezelhető.
4: Vajon miért nem jut eszébe, vagy legalábbis egyelőre nem találkoztam vele ingatlanfejlesztőknek az, hogy mondjuk olyan nagyobb területekkel, mint rákos rendező foglalkozzanak egyelőre, nem annyira tisztázottak a jogi viszonyok, ez okoz problémát, vagy maga a vasút még, az a köré épülő dolgok nincsenek kitalálva idehaza?
5: Azért, hogyha a saját portfóliónkat nézem, én tudnék vitatkozni ezzel az állítását, az egyik az a volt csepeművek területén jó pár ingatlannal bírunk még, hiszen már nagyon sokat eladtunk, egyébként klasszikusan ott ez az egyik olyan pont, ahol abszolút működik ez a kinőtt a vállalkozásom a mostani kereteket, akkor inkább nem bérelnék, hanem megvásárolnám. A másik pedig a Maglódi úton, amit a Tomi is említett a beszélgetésünk elején, hogy ott is van egy ilyen hatalmas ipari területünk, amit társaság formájában próbálunk hasznosítani és értékesíteni. Tehát ezek igen ott vannak a befektetők szkópja előtt. Van még egy-két ilyen ingatlan, amiről tudok, de konkurenciának tiszteletben.
6: De én azt gondolom, hogy a vasút rehabilitáció, az régóta egyébként erre nagyon jó példák vannak, még elsősorban Németországban, Ausztriában láttam ilyeneket, ahol a vasúti pályaudvarok felújítása kapcsán olyan komoly retail beruházások jönnek létre. Én úgy tudom, egyébként ez valahol már Magyarországon is van olyan cég, aki ezzel foglalkozik. De egyébként nagyon érdekes, én 2000-től 2004-ig egy nagy nemzetközi céget képviseltem Magyarországon, és mi voltunk benne a MÁV-nál akkor, Rákos rendező ügyében. Csak nagyon érdekes fordulat volt, le volt beszélve egy megbeszélés, és előtte levő nap váltották le azt a vezetőt, akihez mentünk tárgyalni, úgyhogy igazából ott is fölborított történt. De nagyon érdekes, ott már eleve azt láttuk, hogy például egy MÁV a 2000-es évek elején 30-valány ezer darab ingatlan volt a MÁV kezelésében tulajdonában. Igazából ott se tartottak, hogy tudják, hogy valójában miük van. Tehát regiszter szinten is voltak problémák. Tehát magyarul a nyilvántartás, és hát aztán 30-néhány ezer ingatlanból ingatlan stratégiát létrehozni, nyilván nehéz. Úgyhogy ez valószínűleg másik oldalról jöjjön, megy a fejlesztő, megnézi a jó területet, és utána elkezd valahogy ügyesen úgy mocorogni, hogy megtalálja az eladói oldalon a szándékot, a tárgyalópartnert. Sokszor ez is egy hosszú folyamat, hogy a tárgyalópartnert megtalálja egy nagy szervezetnél, hogy kivel kezdje.
5: Ez a fejlesztő, mert ő megtalálja az ingatlant. Ugye minden fejlesztőnek is más a prioritása, tehát van, aki mondjuk lakófejlesztésben jó, van, aki ipariban, de ugye itt most elsősorban arról beszélünk, hogy a kis és középvállalkozások, akik nem feltétlenül fognak abba gondolkozni, hogy mit tudom én, például, mint Londonban a King's Cross, vagy Sevillában a volt vasútállomásban bevásárló központot csináljanak, hanem azt mondják, hogy oké, itt van egy kisebb terület, engem ez érdekel, ezt szeretném megvenni.
4: Hát én még órákig tudtam volna kérdéseket feltenni, bátran. Sajnos egy kicsit elfogyott a műsoridőnk. Köszönöm, hogy itt voltatok Nagy Viktorral, az Indotech Group ingatlan értékesítési igazgatójával és Méri Tamással, a Reiswolf Budapest tulajdonostárs ügyvezetőjével és az Access for You társalapítójával és üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm a beszélgetést.
6: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
7: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál az Árpád híd felé, illetve a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Dózsa-György út előtt. Tart a helyszínen és Csepelen a Tellerede úton befelé a Károli Gáspár utcánál egy sáv járható. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Széll Kálmán tér környékén, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalujza térig. Torlódásra kell készülni az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton az Üllői útnál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: 2026. szeptember 29-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Nézzük, hogy hogy változik a dízel és a benzinára a hétfői szintekhez képest. Mind a kettő változatlan marad átlagában. A holtankolja.hu információi alapján, tehát a 95-ös benzin továbbra is 636 forint literenként, a gázolaj pedig 709 forint. Jövünk az elmúlt órák friss információival, meg persze a tőzsdék nyitásával, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Legalább 49 ember meghalt, 58 megsebesült egy mianmari piac környékét ért légitámadásban, jelentette a helyi média.
2: Szemtanúk szerint a hadsereg egyik vadászgépe három bombát dobott Nyugat-Mianmarban egy zsúfolt piacra és egy hídra. Az áldozatok a beszámolók szerint árusok és járókelők voltak. A térséget ellenőrző arakáni hadsereg megtorlást helyezett kilátásba. A mianmari kormány egyelőre nem reagált a támadásról szóló beszámolókra.
9: Etiópia azzal vádolja Eritreát, Szudánt és Egyiptomot, hogy támogatják a Tigrei Népi Felszabadítási Frontot, amely az elmúlt napokban több stratégiai jelentőségű települést is elfoglalta az ország északi részén.
2: A csoportosulás a hétvégén ellenőrzése alá vont egy települést, miközben jelentősen nőtt a harcok sebesültjeinek száma. Eritrea visszautasította az etióp vádakat, és Addis Abeba tengeri kiárat megszerzésére irányuló törekvéseit okolta a térségben kialakult feszültségekért. A 2022-es béke megállapodás ellenére az etióp kormányerők és a tigréi fegyveresek közötti összecsapások mintegy hónapja lángoltak fel ismét.
9: Újabb tömeges rakéta és drón támadás érte Kijevet már a virradóra, miközben Ukrajna más térségeiben is légi csapásokról számoltak be.
2: Az ukrán hatóságok szerint a főváros több kerületében épületek, infrastruktúrális létesítmények és egy oktatási intézmény is megrongálódott. Bucsában egy drón családi házba csapódott és két ember megsebesült, Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat.
9: Több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik jelenleg Oroszországban, és további 10000 érkezését készítik elő, állítja Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök.
2: Közlése szerint az újabb katonákat jelenleg kiképzésre, majd oroszországi vezénylésre választják ki. Ukrán és dél-koreai becslések alapján Észak-Korea 2024 óta mintegy 14-15 ezer katonát küldött Oroszország támogatására. Többségüket a Kurszki területen vetették be az ukrán erők elleni harcokban.
9: Összecsapásokba torkoltak a francia középiskolákban, egy hete kezdődött tiltakozások. Tegnap 180 intézménynél voltak zavargások, 164 embert vettek őrizetbe.
2: A belügyminisztérium szerint 12 rendőr, 8 tanár és több diák is megsérült. A tiltakozások eredetileg a tanár és forráshiány, valamint az iskolák állapota miatt kezdődtek, de a követelések között a mobiltelefon tilalom enyhítése és a menzai ételek javítása is szerepel. A kormány szerint egyes helyszíneken külső, erőszakos csoportok jelentek meg, miközben a szakszervezetek szerint a diákok alapvetően tanulási és életkörülményeik javításáért tiltakoznak.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
9: Három percnyi tőzsdei kereskedés után 0,2%-kal emelkedik mindössze a BUX, ez 38 pontos erősödés, 149.194 ponton jár, a forgalom 538 millió forint. 1%-kal csökkennek a MOL részvények, 5.180 forinton jegyzik őket, az OTP 0,7%-kal drágult, 44.410, a Richter 1%-kal gyengült, 12.390 forint, a Magyar Telekom 0,4%-os mínuszban 2550 forinton, ma épp erősödik a 4iG 0,8-del 1587 forinton jár, a Budapesti Értéktőzsde részvényei 4%-os pluszban 10500-on, 1,1%-kal emelkedik a Granit 8800, csökken viszont a Delta 2%-kal 43 forint 30 filléren, a Cikpannónia 1,9%-os mínuszban 304 forint, míg az Alteo 1,2%-kal megy lefelé 3950 forinton. A devizapiacon az euróért 368 forint 30 fillért kell adni. Európában enyhe csökkenéssel kezdtek a fő mutatók. A kőolaj újra drágult 0,5%-kal, 106,85 dollár a Brent, az amerikai könnyolaj 93,81 dollár jár, a holland tőzsdén kereskedett földgáz 1,8%-os mínuszban 72,09 euró. Módosítja az idei finanszírozási tervét az Államadósságkezelő Központ. A tervezetnél magasabb államháztartási hiány miatt 4000 milliárd forinttal több állampapírt kell kibocsátani az adósságkezelőnek.
2: Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 400 milliárddal a devizaforrás bevonás. Összesen 8717 milliárd forinttal nőhet az államadósság. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják arról, hogy miért kell több forrást bevonni az adósságkezelőnek.
0: Azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az RRF forrásoknak a megelőlegezése, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény.
9: Mélyen áthatja a járművek műszaki vizsgáztatásának rendszerét a korrupció? Ez derült ki a Telex témát körüljáró cikkéből.
2: Mindegy, hogy állami vagy magánállomásról van szó, sok helyen indult nyomozás és néhányan börtönbe is kerültek, mondta megkeresésünkre a cikket jegyző újságíró. Zsázs Dániel konkrét példával is illusztrálta a sumákolás rendszerét.
10: Mondok egy egyszerű példát. Hogyha egy korszerű dízelautóban tönkre megy az úgynevezett részecske szűrő, és ennek az autónak a szoftverét módosítják, akkor ennek a szűrőnek a problémáját nem fogja jelezni az autó a műszerfalon, és adott esetben át fog menni úgy a műszaki vizsgán, hogy a mostani környezetvédelmi módszerekkel nem fogják kideríteni, hogy a határérték fölött szórja a véráramba potenciálisan bekerülő szilárd részecskéket az autó kipufogója, tehát elavultak a vizsgálati módszerek is, az ellenőrző funkció nem megfelelő, nem egységes az egész országban, és ahogy említettem, sokan azt gondolják, hogy ez egy elfogadható megoldás, hogy úgy módosítják az autót, mondjuk egy ilyen dízelt, hogy részecske szűrő nélkül használják, mert nem veszik bele meg az új részecske szűrőt, hogyha az előző tönkrement.
9: Az idei hőhullámok és asszály 14-17 milliárd eurós veszteséget okozhattak az európai mezőgazdaságban, közölte Christoph Hansen, agrárügyekért felelős uniós biztos.
2: A szélsőséges időjárás Magyarországot is jelentősen érintette, miközben az állattenyésztésben a takarmányhiány is egyre nagyobb problémát jelent. Hansen szerint az uniós mezőgazdasági tartalék önmagában nem elegendő a károk kezelésére, ezért több beruházásra, vízügyi fejlesztésekre és precíziós öntözésre van szükség. Az uniós biztos a gazdák védelmét szolgáló kötelező biztosítás bevezetését is szorgalmazta.
9: Spanyolország több nagyvárosában tüntettek tegnap este a kilakoltatások, a dráguló albérletek és az ingatlan spekuláció ellen.
2: Madridban már harmadik napja tart a tiltakozása, a Puerta del Sol téren több mint 300 sátrat állítottak fel a demonstrálók. A kormány olyan rendelet elfogadására készül, amely erősítené a kilakoltatás elleni védelmet, korlátozná a spekulatív ingatlanvásárlásokat és szabályozná a rövid távú lakáskiadást. A tiltakozások közvetlen előzménye egy 87 éves madridi nő kilakoltatása volt abból a lakásból, ahol 70 éve élt.
9: Doktorandoszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot, ezt mondta a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója.
2: Molnár Dániel ismertette, a cél az, hogy az általuk végzett kutatásokat próbálják meg úgy átültetni a gyakorlatba, hogy az idővel jó üzlet is legyen. A jelentkezések alapján sikeresnek mondható a kezdeményezés.
11: Azokat a fiatal kutatókat szeretnénk segíteni, akik a saját kutatási eredményeiket a gyakorlatban is szeretnék hasznosítani, program által pedig lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék, hogy hogyan válhat egy tudományos ötletből innováció, technológia, a későbbiekben pedig akár startup vállalkozás is. A programnak igazából az a lényege, hogy a fiatal kutatók felismerjék azt, hogy a saját kutatásuknak, kutatási eredményüknek milyen társadalmi, gazdasági vagy piaci hasznosítási lehetősége van.
1: Időjárás jelentés.
2: Derült napos, száraz idő várható, a keleti egyszél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
9: A labdarúgó nemzetek ligájában Észak-Írország, Magyarország 0-0. A csoport másik mérkőzésén Tbilisziben is 0-0-as döntetlen született Georgia és Ukrajna között. Így két forduló után az ukránok vezetik a csoportot 4 ponttal, szintén 4 pontosak az északírek, holtversenyben pedig harmadik helyen van Georgia és Magyarország 1-1 ponttal. A mérkőzés döntő részében remekül futballozó olasz válogatott 4-1-es győzelmet aratott Bursában Törökország felett. A másik rangadón Belgiumot 1-0-ra verte idegenben Franciaország. Bosznia-Hercegovinától is kikapott a román válogatott, amely odahaza 4-2-es vereséget szenvedett. A csoport másik találkozóján Svédország 3-1-re verte Lengyelországot. Gianni Infantino, a FIFA elnöke, felülvizsgálatot rendelt el a nemzeti szövetségeknek szánt többletforrások elosztására vonatkozó javaslatok ügyében, miután az európai, valamint az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib térséget összefogó CONCACAF zóna elnöke összesen 2,1 milliárd dollár kifizetését kérte a szervezet tartalékaiból. Alexander Ceferin UEFA és Viktor Montaigne CONCACAF elnök két hete szólította fel Infantinót, hogy biztosítson legalább 10 millió dollár többletforrást mind a 211 tagország számára a FIFA tartalékaiból. A FIFA elnök szerint a pénzügyi ellenőrzések és a hivatalos jóváhagyás előtt semmilyen előzetes összeget nem hagynak jóvá, és a többletfinanszírozással vonatkozó javaslatok egyébként is csak október 15-én kerülnek a FIFA tanácsa elé.
1: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor! Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Negyed 10 van, a mikrofonnál Nagy Károly, a vonalban pedig Míró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Milyen a hazai nyitás? Kiváltképp az OTP, mert tegnap azért egy érdekes dolgot jelentett be, miszerint fontolgatja, hogy az orosz piacról mégis kijönne?
2: Igen, tehát ugye tegnap ugye egyrészt a Bloomberg közé tette, hogy egyrészt kapott valamiféle dokumentumokat az OTP oroszországi hitelezéssel kapcsolatban, de szabálytalanságok nem történtek, és ezt az OTP is megerősítette. Viszont az kiderült, hogy az OTP fontolgatja azt, hogy elhagyja Oroszországot. Ugye ennek két oka van, az egyik az az, hogy ugye a Luminor bank akvizíció kapcsán ugye a balti államokban aggódnak amiatt, hogy Oroszországban tevékeny, és még akkor is, hogyha gyakorlatilag most már csak lakosságot hitelez, szóval, hogy ez gátolhatja azt, hogy megkapja az engedélyeket a nemzeti hatóságoktól, úgyhogy ez ügyben valamit lépnie kell. És ugye a másik ok pedig az az, hogy az osztalékot már legutóbb nem tudta kihozni Oroszországból, tehát és hát úgy tűnik, hogy a magyar orosz viszony sem segít ebben, és hát hozzá kell tennem, hogy ugye itt a napokban Oroszországban kommunizáltak egy pár európai érdekeltséget. Ugye például ilyen volt a metróvállalatnak az oroszországi egysége, ahol most már nem a metró németországi menedzsmentje alatt van az irányítás, hanem egy oroszországi cég, egy Oroszországhoz köthető cég alatt van az irányítása az oroszországi operációnak. Tehát újra föllángoltak azok a dolgok, amiket korábban láthattunk Oroszországgal kapcsolatban, amikor kitört a háború. Ugye most lezajlottak a választások, és hát növekszenek Oroszországgal kapcsolatban a félelmek. Nyilván Putyin erősnek érzi magát, hiszen jól szerepelt a választásokon, és megerősítették a hatalmában, úgyhogy azon már, mint az orosz választók, úgyhogy ez is azt gondolom, hogy közrejátszik ebben a dologban. Minden esetre a piac ezen meglepődött, és hát nyilván itt azért egy jelentős profit kontribútornak a kiesésére kell számítani, hiszen a cirka 1150 milliárd forintos profitból 200 milliárdot ugye az oroszországi operáció számít, úgyhogy ez számít, el is szóltam magam, tehát hogy emiatt ugye elég nagyot esett a részvény árfolyama tegnap, viszont most próbál korrigálni, 44.540 forinton áll, ez egy 1%-os emelkedés, és hát elég komoly a forgalma, hiszen itt az első 18 perc után majdnem 1,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP részvények.
1: Ha az OTP tényleg úgy dönt, hogy kijön Oroszországból, akkor az eladási árat ki tudja hozni az országból, vagy az is gondokba
2: ütkezhet? Hát ugye ez a probléma vele igazándiból, hogy ugye korábban azt lehetett hallani, hogy ha egyáltalán el tudja adni normális áron, tegyük fel, hogy igen, akkor is annak csak az 5%-át lehet kihozni az, én úgy tudom, az oroszországi szabályok szerint, vagy legalábbis az OTP ezt mondta jó pár évvel ezelőtt, hogy ilyen szabály van. A lényeg, és ugye ezért jó ideig nem is, tehát hogy ott volt az asztalon ez a lehetőség, hogy ettől megválik, de utána, mivel az osztalékot ki tudta hozni, és ugye tudott úgy működni, hogy a lakosságot hitelezte a nehéz körülmények között is, amúgy külön és az osztalékot megkapta, ezért igazándiból olyan volt, mintha egy normális működés lenne, de most ez megszűnt az idei évvel, és hát ugye ennek láthattuk tegnap a tegnapi árfolyam csökkenésben a negatív hatását, amit hozzá kell tennem, hogy majdnem 900 millió dollárnyi osztalékot már kihozott itt az elmúlt években Oroszországból, tehát eléggé számottevő készpénz, de egy profitgyárrá vált különben. Ugye a Raiffeisennél is ezt láttuk, hogy az orosz egység egy profitgyárrá vált itt a háború következtében, mert ugye a nyugati bankok konfolyt keresztül egy csomó tranzakció a háború kitörése után, és ugye azok kevesen maradtak, és ezek között volt az OTP is, és ezeknek az eredménye azért eléggé megnövekedett. A Raiffeisennél is azt láttuk, tehát brutális nagy profitot termel az oroszországi egysége.
1: Ne feledkezzünk el a többi blue chipről sem, hogy nyitottak?
2: Na hát ugye most az érdekesség van, ugye azt mondtam, hogy az OTP emelkedik, a többiek csökkennek, de ugye tegnap az OTP nagyot esett. A MOL 1%-kal csökken 5180 forintra, a Richter 1,4%-kal 12370 forintra csökken, és a Magyar Telekom pedig 0,6%-kal 2544 forintra csökken. Hát ennek eredője pedig az, hogy kvázi nullában van a Bux Index 149.199 ponton. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Európában is kicsit nulla, hát nulla fölött vannak amúgy az indexek, mi is egy nagyon picit pár ponttal a nulla fölött vagyunk. Ugye a Eurostoxx 50 az közel 0,5%-kal emelkedik, a FTSE 100 0,2-del, a francia tech körön 0,2-del, a DAX pedig stagnál nulla körül, hát egy nagyon pici 5 pontos mínuszban van. Ugye azt kell látni, hogy Ázsiában amúgy negatív volt a hangulat, meg Amerikában is, tehát ott sok negatív hír érkezett a különböző mesterséges intelligencia cégekkel kapcsolatban. Érkezett pozitív is, de negatív hír, például az OpenAI ugye elhalasztotta a legújabb verziójának a kibocsátását biztonsági okokra hivatkozva, és lehetne folytatni a sort, tehát voltak hírek dögivel, meg az emelkedő hozamokkal az úgy nem szeretik a piacok, úgyhogy Ázsiában is inkább negatív volt a hangulat, mint pozitív.
1: Ha már itt említetted az OpenAI-t, meg a mesterséges intelligenciát, tőzsdére igyekszik az Anthropic, és egészen érdekes, hogy a több száz oldalas kibocsátói anyag, mert ugye ezt meg kell előzni egy ilyen a befektetőket tájékoztatni, szóval ebben szerepel, hogy az emberiség potenciális kipusztulására is alkalmas lehet az általuk fejlesztett szolgáltatás. Egészen döbbenetes ezt olvasni egyébként. Lehet probléma a tőzsdei kibocsátással?
2: Hát ugye ez egy nehéz kérdés, hát ugye ez folyamatosan, hogy mondjam, ez egy felmerülő kérdés, hogy az elszabaduló mesterséges intelligencia alkalmattán kiírtja az emberiséget. Már csak most nem azért arról beszélek, hogy gonosz vagy ilyesmi, hanem egyszerűen csak a véletlen folytán maga az emberek által, tehát hogy vannak az emberek között, viszont vannak gonosz emberek, akik gonosz dolgokra használják fel, és hogyha vagy olyan feladatot ad neki valaki véletlenül, aminek végül az lesz a következménye, hogy nem tudom, véletlenül megnyomnak egy gombot, ami egy atombombát elindít, és akkor maga az emberiség kiírtja egymást. Tehát, hogy nagyon sok minden elképzelhető ezzel kapcsolatban, de ez mind-mind az emberi mi voltunkból jön alapvetően. Úgyhogy, és nyilván azt gondolom, hogy a science fiction irodalomban már biztos megjelent, és nagy valószínűség, hogy ha meg nem, akkor meg fog jelenni az, hogy hogyan a fejlődés következő lépcsője a mesterséges intelligencia a biológiai élet után, vagy a biológiai értelem után a mesterséges intelligencia, csak most félig vicceltem, félig nem. De visszatérve, én azt gondolom, hogy éppen ezért nem lesz kihatással a tőzsdei kibocsátásra.
1: Hát meglátjuk, hogy majd mennyire lesz kapós az Anthropic részvény, ha egyszer megjelenik majd a Wall Street-en. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével beszélgetünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Radio Radio címmel jelenik meg az Erasure új stúdióalbuma. A világhírű brit szintipop duó 20. lemeze jövő márciusban érkezik, a dalokat egy tavaszi európai turné mutatják be. Andy Bell és Vince Clark 1985 óta létező duója, az új lemez előfutáraként hétfőn jelentette meg friss kis lemezét Wings of Love címmel. Az Erasure Arena turnéja jövő márciusban és áprilisban lesz az Egyesült Királyságban és Európában. A Mute kiadó gondozásában piacra kerülő Radio Radio című anyagon a frontember szövegíró Andy Bell az Erasure klasszikus világát idézve szerelemről, magányról énekel, és mindarról, amit nagyra értékel az életben.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Na és végül mi befektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Na, ennek én is utána nézek.
6: Ilyet én is tudok festeni.
7: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
8: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
9: Nekem 10.
8: Mennyi?
7: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
10: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
11: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
12: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák,

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit, például az üzemanyag helyzettel kapcsolatosakat. A hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rekordszintre emelhetné az európai dízelárakat, ha az Egyesült Államok betiltaná az üzemanyag exportját, ezt mondta az Argus Media szakértője a CNBC-nek.
2: Donald Trump a múlt héten vetette fel az exporttilalom lehetőségét, miközben az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban Európa dízelimportjának mintegy felét biztosította. Az intézkedés célja az amerikai belföldi kínálat növelése és az árak csökkentése lenne a novemberi félidős választások előtt. Piaci szereplők ugyanakkor kételkednek egy tartós tilalomban, mivel az az amerikai olajvállalatoknak is jelentős problémákat okozna.
1: Emelkedik egyébként a kőolaj világpiaci ára több mint 1%-kal, a Brent most $106.72, az amerikai könnyolaj $93.69, idehaza pedig ma nem változnak az átlagárak a benzinkutaknál, a 95-ös benzin 636 forint lesz literenként, a gázolaj átlagban persze 709 forint. Szeptember 30-ig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től részesülni szeretnének a magánszemélyek személyi jövedelemadó felajánlásainak 1%-ából, és korábban még nem regisztráltak, közölte a NAV.
2: A határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása később igazolási vagy méltányossági kérelemmel sem pótolható. A regisztrációhoz adatlapot kell benyújtani, amely az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el.
1: A már regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra beadniuk, mivel regisztrációk egyébként visszavonásig érvényes. Módosítja az idei finanszírozási tervét az Államadósságkezelő Központ. A tervezetnél magasabb államháztartási hiány miatt 4000 milliárd forinttal több értékben kell állampapírt kibocsátani az adósságkezelőnek.
2: Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás, és mintegy 400 milliárddal a devizaforrás bevonás. Összesen 8717 milliárd forinttal nőhet az államadósság. Regős Gábort, a Grányt alapkezelő vezető közgazdászát hallják arról, hogy miért kell több forrást bevonni az adósságkezelőnek.
3: Azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az RRF forrásoknak a megelőlegezése, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény.
1: Új fix magyar állampapírt és magyar állampapír pluszt bocsát ki az Államadósságkezelő Központ.
2: A 3 éves futamidejű papírok 5,5%-os, az 5 évesek 5-6% közötti hozammal forognak majd. Az infláció követő prémium állampapírokat valószínűleg jó ideig nem keresik majd a befektetők, tekintve, hogy az idei 1,8%-ra várt infláció mellett alig 1-2% pluszt fizetnek ezek a kötvények, de van olyan is, amelyik alig 1-10% többletet fizet az infláción felül. Árok Szállási Zoltánt, az MBH elemzési centrum igazgatóját hallják.
4: Hát ha csak nincs valami óriási meglepetés, akkor azt gondolom, hogy az infláció követő papíroknak nem most fog eljönni a reneszánsza. Itt ugye arra kell gondolni, hogy az infláció már ugye tavaly még jelentősen magasabb volt, de idén várhatóan átlagosan a 2%-ot sem fogja elérni, és hogyha ez így marad, akkor a jövő évben az a kamat, amit fizetni fognak ezek a papírok, gyakorlatilag egyik fajta, egyik típusnál sem fogják elérni a 3,5%-ot sem.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 0,2%-kal gyengül, 148.848 ponton a BUX, a forgalom 2.475 millió forint. 1,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 5.170 forinton jegyzik őket, az OTP 6%-os pluszban járt, 44.380, 1,2%-kal gyengül a Richter, 12.250, a Magyar Telekom 0,2%-os mínuszban, 2.556 forint.

0: forintom. 2,1%-kal gyengül a 4IG, 1580 forinton jár, az Ape Duffer 2,1%-os pluszban 9 forint 56 fillér, az A1 biztonsági nyomda 2,1%-kal erősödik 6280 forinton, az Essence részvényei pedig stagnálnak kerek 600 forinton. A deviza piacon az euróért 368 forint 30 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde emelkedik méghozzá egy kb. 3%-os mértékben. A német DAX 1%-kal gyengül, csak úgy, mint a francia tőzsde, az olasz 6%, a spanyol 3%-os emelkedésben, 1,1346 az euró dollárral szembeni árfolyama. Milyen áthatja a járművek műszaki vizsgáztatásának rendszerét a korrupció? Ez derült ki a Telex témát körüljáró cikkéből.
1: Mindegy, hogy állami vagy magánállomásról van szó, sok helyen indult nyomozás és néhányan börtönbe is kerültek, mondta megkeresésünkre a cikket jegyző újságíró. Zsás Dániel konkrét példával is illusztrálta a sumákolás rendszerét.
2: Mondok egy egyszerű példát. Hogyha egy korszerű dízelautóban tönkre megy az úgynevezett részecske szűrő, és ennek az autónak a szoftverét módosítják, akkor ennek a szűrőnek a problémáját nem fogja jelezni az autó a műszerfalon, és adott esetben át fog menni úgy a műszaki vizsgán, hogy a mostani környezetvédelmi módszerekkel nem fogják kideríteni, hogy a határérték fölött szórja a véráramba potenciálisan bekerülő szilárd részecskéket az autó kipufogója, tehát elavultak a vizsgálati módszerek is, az ellenőrző funkció nem megfelelő, nem egységes az egész országban, és ahogy említettem, sokan azt gondolják, hogy ez egy elfogadható megoldás, hogy úgy módosítják az autót, mondjuk egy ilyen dízelt, hogy részecske szűrő nélkül használják, mert nem veszik bele meg az új részecske szűrőt, hogyha az előző tönkrement.
3: Időjárás jelentés.
1: Derült napos, száraz idő várható, a keleti és szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7-15 fok valószínű.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9 óra 41 perc van, jó napot kívánok! Új fix magyar állampapírt és magyar állampapír pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ. Az új kötvényeket a hét utolsó napjától kezdődően lehet megvásárolni. A 3 éves futamidejű papírok 5,5%-os, az 5 évesek 5-6% közötti hozammal forognak majd. Az infláció követő prémium állampapírokat valószínűleg jó ideig nem keresik majd a befektetők, tekintve, hogy az idei 1,8%-ra várt infláció mellett alig 1-2% pluszt fizetnek ezek a kötvények, de van olyan is, amelyik mindössze 1-10% többletet fizet az infláción felül, vagyis bőven a fix kamatozásúak alatt hoznak csak a konyhára. Árok Szálási Zoltánnal, az MBH elemzési centrum igazgatójával beszélgettem.
2: Október elején új állampapír típusok jönnek a piacra, egyrészt fix MÁP, másrészt MÁP plusz néven. Ezek hát úgy újak, hogy azért picit a régiek is. Mit lehet ezeknek a konstrukcióiról tudni, és mennyire jelzi azt, hogy akár itt is valamilyen módon megpróbálhat spórolni az állam?
3: Most úgy látszik, hogy ezeknek a papíroknak a kamata, ami ugye leginkább érdekelheti a befektetőket, nem fog változni a kint lévő sorozatokhoz képest, és a futamidőben sem látszik változás, így ezek ugyanolyan feltételekkel érhetőek el, mint a már kint lévő papírok. Ugye a fix MÁP esetében ez egy 3 éves futamidőt jelent, 5,5%-os végig fix kamat, amíg a MÁP plusznál ugye lépcsőzetesen emelkedő kamatszint van, aminek a legutolsó része az utolsó évben már 6%-ot jelent, viszont ez a papír hosszabb lejáratú, tehát itt 5 évig tartani kell, hogyha az ember szeretné a 6%-ot a futamidő végén megkaparintani.
2: Nagyon úgy tűnik, hogy mindegyiknél fix kamat van meghatározva, akkor tulajdonképpen az infláció követő vagy a feletti állampapíroktól jó időre elbúcsúzhatunk?
3: Hát ha csak nincs valami óriási meglepetés, akkor azt gondolom, hogy az infláció követő papíroknak nem most fog eljönni a reneszánsza. Itt ugye arra kell gondolni, hogy az infláció az ugye tavaly még jelentősen magasabb volt, de idén várhatóan átlagosan a 2%-ot sem fogja elérni, és hogyha ez így marad, akkor a jövő évben az a kamat, amit fizetni fognak ezek a papírok, gyakorlatilag egyik fajta, egyik típusnál sem fogják elérni a 3,5%-ot sem. Ez alatt maradhatnak, valamelyik egészen alacsony lehet, tehát van olyan prémium magyar állampapír, ami ugye véd az inflációtól, ami csak 0,1%-os prémiumot ajánl infláció felett, hogyha idén az infláció 1,8% lesz, akkor azt könnyen ki lehet számolni, hogy jövőre 2%-ot sem fog fizetni ez a papír. Ugye az imént említett fix MÁP és MÁP pluszhoz képest ez óriási lemaradást jelent, úgyhogy azt gondolom, hogy nem most fog visszajönni a PMÁP-oknak a reneszánsza, nem most fog eljönni.
2: Milyen most jelenleg az állampapírpiac? Úgy értem, hogy tulajdonképpen újra és újra ugyanaz a kereslet nyilvánul meg, tehát hosszabbítanak az emberek, vagy még mindig ez a fő megtakarítási eszköz, arra gondolok, hogy részvényt, bármi más továbbra is mellőznek a magyarok.
3: Hát, hogyha nagyon általánosan akarok fogalmazni, és megnézzük, hogy mi az a 3 legfőbb pénzügyi jellegű megtakarítás, amiben a lakosság a pénzét helyezi, akkor ez a bankbetét, az állampapír, illetve a befektetési jegyeknek a kategóriája. Ezek, ha nem is egyeznek meg forintra, de azért nagyságrendben hasonló mértéket jelentenek, mindegyik bőven most már ilyen 10 000 milliárd forint felett van. És hát az állampapíroknak a vonzereje egy ideig nem volt olyan jelentős, bár az utóbbi időben úgy látszik, hogy újra előre kapott, és hétről hétre több 10 milliárd forint értékben tud az LKK értékesíteni ezekből a papírokból. Ugye volt egy időszak, amikor a prémium magyar állampapírból, ugye ami infláció védett volt, annak ugye a magas infláció után volt egy ideig nagyon magas kamata, de ahogy ezek lejártak, ugye a lakossági befektetők kicsit elfordultak az állampapíroktól, és próbáltak más irányba menni. Ráadásul ugye itt volt közben például az ingatlan piac, meg az otthonstart program is, és ugye ehhez is próbáltak beforgatni pénzeket, de úgy tűnik, hogy ezek az óriási hullámok valamennyire csengtek, és most már egy ilyen fokozatos, lassú, talán emelkedés van a lakossági állampapír állományban. Azt lehet mondani, hogy az államadóság finanszírozásában többé-kevésbé stabil az állampapíroknak a részesedése a lakossági oldalról.
2: Most azt mondjuk, hogyha a deviza kötvény kibocsátásban gondolkodik az állam, akkor általában euró, vagy hogyha dollárban bocsát ki, akkor átváltja mindenképpen euróra, tehát euró. Az új kormánynak van elméletileg egy euró bevezetési szándéka, és hát gondolom, vannak olyan nagyon hosszú lejáratú magyar állampapírok, amely, forint alapúak, amelyek az akár egy esetleges euró bevezetéskor, hát azt nem mondom, hogy problémát okoznak, de lehet, hogy érdekességet mindenképpen. Mi van akkor, hogyha előbb vezetnek be eurót, vagy egy másik devizát egy országban, mint ahogy az előző devizának a például állampapír kibocsátása lezárul?
3: Abszolút nem korai már erről beszélni, hiszen annak tényleg hosszabb leáratú állampapírok kint a piacon, hanem hogyha minden úgy mennek, ahogy most várni lehet, akkor még akkor kint lesznek, amikor már euróval fogunk fizetni, majd meglátjuk, de azért erre már most bőven van esély. Mondjuk éppen a lakossági szegmens az, ahol ez még nem teljesen biztos, hiszen itt ugye a leghosszabb tényleg direkt lakossági papír, ami ebből a szempontból releváns, az azért leginkább a MÁ plusz. Persze prémium magyar állampapírban van 2033-35-ben, 36-ban lejáró papír is, tehát ezek már lehetnek, de ugye ami infláció követett, az valószínűleg, hogyha tényleg az infláció nem lesz olyan nagyon magas, és ugye ezeken a papírokon nagyon alacsony az infláció fölött adott reálhozam, ezek nem fognak nagyon bezavarni, tehát abból a szempontból bezavarni, hogy ugye akkor már remélhetőleg egy alacsonyabb kamat és hozam környezet lesz, de mondjuk egy nagybani állampapír, valami mondjuk 10 éves, és most olyan 5,5-6% között meg lehet venni a piacon, annak jó eséllyel le tud menni a hozama a következő 6-8 évben. Itt egyszerűen az fog történni, hogy be fognak konvergálni. Nyilván ismét ezt el kell mondanom, ha minden jól megy. Tehát ugye ahhoz be kell lépni az eurozónába, de ha tényleg így lesz, hogy ezek be fognak úgymond konvergálni az eurozónás hozamokhoz, amilyen 3,5-4-4,5%-ot jelentett jó esetben. Tehát egyszerűen annyi fog történni, hogy lemegy oda a hozam, és akkor onnantól kezdve, amikor belépünk az eurozónába, már eurós papírok lesznek ezek automatikusan, de nyilván már egy alacsonyabb hozamon lehet majd csak tudni hozzájutni ezekhez a papírokhoz akkor már. Ha minden jól megy, így fog ez bekövetkezni, de hát addig még jó pár évet várni kell.
1: Árok Szálasi Zoltánt, az MBH elemzési centrum igazgatóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton a Blahalujza térig, a Pesti a sorakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Az Útinform információi szerint baleset miatt lezárták a belső sávot az M0-ás autóút keleti szektorán Kistarcsa Cinkot a csomópont után. Torlódásra kell készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávokat csatornajavítása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Kábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák, karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihály út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Kovács Botond, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 10 óra, jó napot kívánunk! A híreket Nagy Károlytól és Somodi Evelintől hallják, nem mesterséges intelligenciáktól.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Biztonsági és megbízhatósági problémák miatt elmarad az OpenAI új GPT 6.1 Astra nevű mesterséges intelligencia modelljének októberre tervezett nyilvános premierje, erről ír a Wall Street Journal.
6: A belső tesztek során a modell a vártnál nagyobb mértékű megtévesztő viselkedést mutatott, és nem maradt következetesen a számára kijelölt biztonsági kereteken belül. A beszámoló szerint korábbi tesztek során fejlesztés alatt álló autonóm AI ágensek az internet használatra vonatkozó korlátozásokat is kijátszották, illetve jogosulatlanul hozzáfértek a Hugging Face platformhoz. A vállalat ezért a nyilvános megjelenés előtt további biztonsági munkát tart szükségesnek.
5: Rekordszintre emelheti az európai dízelárakat, ha az Egyesült Államok betiltaná az üzemanyag exportját, ezt mondta az Argus Media szakértője a CNBC-nek.
6: Donald Trump a múlt héten vetette fel az exporttilalom lehetőségét, miközben az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban Európa dízelimportjának mintegy felét biztosította. Az intézkedés célja az amerikai belföldi kínálat növelése és az árak csökkentése lenne a novemberi félidős választások előtt. Piaci szereplők ugyanakkor kételkednek egy tartós tilalomban, mivel az amerikai olajvállalatoknak is jelentős problémákat okozna.
5: Szeptember 30-ig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től részesülni szeretnének a magánszemélyek személyi jövedelemadó felajánlásainak 1%-ából, és korábban még nem regisztráltak, közölte a NAV.
6: A határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása később igazolási vagy méltányossági kérelemmel sem pótolható. A regisztrációhoz adatlapot kell benyújtani, amely az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A már regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra beadniuk, mivel regisztrációjuk visszavonásig érvényes.
5: Módosítja az idei finanszírozási tervét az államadósságkezelő központ. A tervezetén magasabb államháztartási hiány miatt 4000 milliárd forinttal több állampapírt kell kibocsátani az adósságkezelőnek.
6: Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és mintegy 400 milliárddal a devizaforrás bevonás. Összesen 8717 milliárd forinttal nőhet az államadósság. Regős Gáborta, a Grájt alapkezelő vezető közgazdászát arról hallják, hogy miért kell több forrás bevonni az adósságkezelőnek.
7: Azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az RRF forrásoknak a megelőlegezése, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény.
5: Minél előbb érdemes életbiztosítást kötni, ha valaki komolyan gondolkodik rajta, hívta fel a figyelmet a Bankmonitor vezető elemzője.
6: Argyelán József ezt azzal indokolta, hogy a biztosítók naptári évben mérik az ügyfelek életkorát, vagyis mindegy, melyik hónapban születtünk, a kalkuláció szempontjából csak az év számít. Idén kedvezőbb lesz a fizetendő díj, mint 2027-ben, tette hozzá.
8: Fel tudunk készülni, és ha szeretnénk biztosítást kötni valamilyen okból, vagy azért, mert szeretnénk a gyerekeinkről gondoskodni, hogyha valami történik velünk, vagy azért, mert hitelt vettünk fel, és nem szeretnénk örökül hagyni, ezért kötnénk rá egy hitelfelezeti biztosítást. Tehát, hogyha fel szeretnénk készülni, van rá ok, van rá szándék, akkor annyit lehet mondani, hogy nem érdemes halogatni a dolgot. Gyakorlatilag, aki még idén megköti ezt a biztosítást, az még az idei évben, idei naptári évben lévő életkor alapján kap egy kalkulációt a biztosítótól, ami jó eséllyel kedvező áru lesz, mint hogyha jövőre végeznél ezt a kalkulációt.
5: Mintegy 100 izraeli telepes támadt meg éjszaka egy cisziordániai palesztin falut, ahol felgyújtották egy korábban elűzött, hazatérni próbáló család otthonát és több más épületet.
6: A család visszatérésének biztosítását az izraeli legfelsőbb bíróság rendelt el, a telepesek azonban az izraeli biztonsági erőkre is rátámadtak, 3 határrendőr könnyebben megsérült. A rendőrség 3, 15 és 18 év közötti gyanúsítottat vett őrizet be.
5: Legalább 49 ember meghalt, 58 megsebesült egy myanmari piac környékét ért légitámadásban, jelentette a helyi média.
6: Szemtanúk szerint a hadsereg egyik vadászgépe 3 bombát dobott Nyugat-Myanmarban egy zsúfolt piacra és egy hídra. Az áldozatok a beszámolók szerint árusok és járókelők voltak. A térséget ellenőrző arakáni hadsereg megtorlást helyezett kilátásba, a myanmari kormány egyelőre nem reagált a támadásról szóló beszámolókra.
5: Etiópia azzal vádolja Eritreát, Szudánt és Egyiptomot, hogy támogatják a Tigrei Népi Felszabadítási Frontot, amely az elmúlt napokban több stratégiai jelentőségű települést is elfoglalt az ország északi részén.
6: A csoportosulása a hétvégén ellenőrzése alá vont egy települést, miközben jelentősen nőtt a harcok sebesültjeinek száma. Eritrea visszautasította az etióp vádakat, és Addis Abeba tengeri kijárat megszerzésére irányuló törekvéseit okolta a térségben kialakult feszültségekért. A 2022-es béke megállapodás ellenére az etióp kormányerők és a tigrei fegyveresek közötti összecsapások mintegy hónapja lángoltak fel ismét.
5: 23-ra emelkedett a szeptember közepe óta tartó tájföldi árvizek halálos áldozatainak száma. Az ország 77 tartományából 29-et érintenek az áradások. Bangkokban egyes városrészek kedden is víz alatt álltak.
6: A fővárosban csaknem 7000 embert kellett evakuációs központokba költöztetni, az áradások pedig mintegy 700 000 embert érintenek. A múlt héten 2-3 nap alatt egy átlagos szeptember teljes csapadék mennyiségének megfelelő eső hullott tájföldön.
5: Az idei hőhullámok és asszály 14-17 milliárd eurós veszteséget okozhattak az európai mezőgazdaságban, közölte Christoph Hansen agrárügyekért felelős uniós biztos.
6: A szélsőséges időjárás Magyarországot is jelentősen érintette, miközben az állattenyésztésben a takarmányhiány is egyre nagyobb problémát jelent. Hansen szerint az uniós mezőgazdasági tartalék önmagában nem elegendő a károk kezelésére, ezért több beruházásra, vízügyi fejlesztésekre és precíziós öntözésre van szükség. Az uniós biztos a gazdák védelmét szolgáló kötelező biztosítás bevezetését is szorgalmazta.
5: Németországban felállították a világ legmagasabb szélerőművét, a 365 méteres eszközt Brandenburg tartományban helyezték ki.
6: A szélturbina tengelye 300 méteres magasságban található, rotor lapátjaival pedig mindössze 3 méterrel marad el a berlini televíziós torony magasságától. A novemberben üzembe álló szélerőmű a tervek szerint mintegy 7500 háztartást lát el majd villamos energiával. Az eddigi legmagasabb sorozatgyártásban készült szélerőmű teljes magassága 80 méterrel kevesebb volt ennél.
0: Tőzsde hírek.
5: 4,1%-kal gyengül a hazai értéktőzsde, 148.576 ponton a BUX, a forgalom 6 milliárd 724 millió forint, a MOL 1,3%-kal gyengül 5.160 forint, az OTP 4,1%-kal drágul 44.270, a Richter 1%-kal gyengül 12.270 forint, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban jár 2.550 forinton, 1,1%-kal gyengül a Forage részvényei 1583 forinton járnak, drágul a Waberers 0,5%-kal 4360 forinton, 4,1%-kal emelkedik az Autovallis 124 forint 50 fillér, 7,7%-kal emelkedik az Essence 646 forinton, csökken viszont a Cvak 2,4%-del 33.000 forinttól jár. Az euróért 368 forint 90 fillért kell adni. Európában a brit tőzsde 3,1%-os pluszban, a német DAX is már emelkedik, méghozzá 2,1%-kal, a francia CAC-en 1,1%-kal erősödik, az olasz tőzsde 7,1%, a spanyol 3,1%-os emelkedésben, 1,1350 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot, ezt mondta a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója.
6: Molnár Dániel ismertette, a cél az, hogy az általuk végzett kutatásokat próbálják meg úgy átültetni a gyakorlatba, hogy az idővel jó üzlet is legyen. A jelentkezések alapján sikeresnek mondható a kezdeményezés.
9: Azokat a fiatal kutatókat szeretnénk segíteni, akik a saját kutatási eredményeiket a gyakorlatban is szeretnék hasznosítani, program által pedig lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék, hogy hogyan válhat egy tudományos ötletből innováció, technológia, a későbbiekben pedig akár startup vállalkozás is. A programnak igazából az a lényege, hogy a fiatal kutatók felismerjék azt, hogy a saját kutatásuknak, kutatási eredményüknek milyen társadalmi, gazdasági vagy piaci hasznosítási lehetősége van.
0: Időjárás jelentés.
6: Derült napos, száraz idő várható, a keleti egy szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Késő este általában 7 és 15 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 10 óra 14 perc van, jó napot kívánok! Módosítja az idei finanszírozási tervét az Államadósságkezelő Központ. A tervezetnél magasabb államháztartási hiány miatt 4000 milliárd forint értékben több állampapírt kell kibocsátani az adósságkezelőnek. Ezen belül 3600 milliárddal lehet magasabb a forint kibocsátás és 400 milliárddal a devizaforrás bevonás. Összesen 8717 milliárd forinttal nőhet a teljes államadósság. A kamatokat meghatározó benchmarkon nem változtatnak az adósságkezelőnél, mint ahogy erre az évre plusz devizakötvény kibocsátás sem várható. Jövőre jóval kisebb mértékű állampapír kibocsátással tervez az Államadósságkezelő Központ, de sok függ attól, hogy a kormány milyen jövőévi költségvetést tesz le az asztalra. Regős Gáborral, a Granit alapkezelő vezető közgazdászával beszélgettem. A vártnál magasabb az államháztartási hiány ebben az évben, és hát nagyon úgy tűnik, hogy ez az Államadósságkezelő Központnak is ad plusz kibocsátani valót. Az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója Tardos Gergely mit mondott ezzel kapcsolatban? Mik lesznek a változások? Van egyáltalán a bevont forrás mennyiségen túl nagyobb változás az idei évben?
2: Az idei évnek azért már közel a végén járunk, a héten a harmadik negyed év is véget ér. A fő téma ezen a tájékoztatón az az volt, hogy ugye azért kell változtatni a terven, mert több adósságot kell kibocsátani, több hitelt kell felvenni, mint ugye azt eredetileg tervezték. Ennek alapvetően két oka van, a magasabb költségvetési hiány, illetve az RRF forrásoknak a megelőlegezése, és ez egyébként már meg is történt, hogy itt ugye a forrásokat ki kell helyezni az államháztartásból, és utána majd az Európai Bizottság az év végével reményeink szerint fizet. Az persze azt is jelenti, hogy a kettő között van egy finanszírozási igény. Illetve még egy harmadik okot is idehozhatunk, ez pedig az, hogy azt mondták, hogy a KESZ állományt az idén egy kicsit növelni szeretnék. Ez azt jelenti, hogy több pénz, nagyobb likviditás legyen az államnál. Itt a kedvezőtlen nemzetközi környezetre hivatkoztak.
1: Ez a KESZ, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi ez a KESZ számla, ez a kincstári egységes számla, vagy tehát ez a kormánynak a készpénz számláját tulajdonképpen?
2: Így van, tehát ez olyan, mint nekünk a bankszámlánk, hogy itt tartja az állam a pénzét, és ugye az, hogy itt mennyi pénz van tartalékban, az egy kicsit ilyen likviditási, kicsit ilyen biztonsági kérdés. Ugye ha sok pénz van, akkor nincs gond akkor sem, hogyha elakad a hitelfelvétel egy kicsit, hogyha nem sikerült annyit kibocsátani, vagy hogyha van valamilyen nagyobb váratlan kiadás.
1: Ezen kívül egyébként, hogy több pénzt kell bevonni, bár ez sem másodlagos, van-e újdonság akár az úgynevezett benchmarkokban, tehát hogy mi alapján árazzák az állampapírokat, akár a devizakötvény kibocsátásban egyáltalán lesz-e még idén devizakötvény kibocsátás?
2: Nem lesz az idén a tervek szerint devizakötvény kibocsátás. Ez már nagyrészt teljesül, de azért nem teljes egészében. Tehát itt azt mondták, hogy van elmaradás a tervhez képest, de nem lesz az idén devizakötvény kibocsátás. Ugye a lakosságnál van kereslet, annak ellenére is, hogy csökkennek a hozamok. Az intézményi kereslet azért a választásokat követő felárcsökkenés nyomán jól alakul, tehát itt megjelentek új befektetők is, tehát alapvetően azért most van kereslet az állampapírokra. Ami még itt kérdés, ezek a bizonyos benchmarkok, például, hogy ugye hogyan alakuljon a devizaadósság aránya, itt marad ez a 30%-os szint, ugye plusz-minusz 3% pontos toleranciasávval. A fix kamatozású elemek aránya marad a 70-90%-os sávban, marad az 5,5 év az átlagos hátralévő futamidő megcélzott szintje, marad a 20-25%-os tervezett lakossági állampapír arány, tehát ebben olyan nagyon nagy változás nincs. Hát persze ezt nem is biztos, hogy ugye így szeptember végén kell meglépni, hogyha nagyon nagy változást szeretnének. Erre ott van a jövő év, meglátjuk, hogy akkor lesz-e valamilyen változás.
1: A jövő évvel kapcsolatban mondott-e bármit az államadósságkezelő, hogy mit terveznek, hogy terveznek?
2: Talán olyan nagyon sokat még a jövő évről nem tudunk, hiszen ahhoz, hogy az államadósság kezelő meg tudja mondani, hogy mennyi adósságot és milyen adósságot szeretne kibocsátani, szeretne kell kibocsátania, ugye ahhoz egy dologra van szükség, a költségvetés ismeretére. No, ez viszont még nincs meg. Annyi hangzott el, hogy sokkal alacsonyabb jövő évi finanszírozási igényben bíznak, tehát várhatóan kevesebb állampapírt kell kibocsátani jövőre, mint idén.
1: Idézőjelben persze a bár, nem tudom, megközelítés kérdése, de én azt mondom inkább, hogy bár ott tartanánk már, hogy az euró bevezetésről egy konkrétan lehet beszélni, de azért célként ott van az új kormányzatnál. Ezzel kapcsolatban az államadósság kezelőnek van feladata? Tehát hogy mondjuk egy megcélzott euró bevezetési dátum esetén mondjuk nem bocsáthat ki ennél hosszabb lejáratú állampapírt? Forint alapot?
2: Hát, attól függ, hogy mire számít. Tehát ha bevezetjük az eurót, és mondjuk arra számítunk, hogy ez 2032-ben megvalósul, és mondjuk 2030-ra teljesülnek a feltételek is, az ugye egyben azt is jelenti, hogy azért a hozamokban kell még egy csökkenésnek bekövetkeznie. Na most, hogyha viszont a hozamokban csökkenés következik be, akkor azért nem biztos, hogy egy mostani magasabb hozam szinten érdemes nagyon sokat kibocsátani, de hát persze semmi garancia nincs arra, hogy a nemzetközi környezet nem romlik tovább, és nem kerülnek egyébként még magasabb szintre a hozamok, tehát ez egy kicsit bonyolultabb kérdés. Azért azt gondolom, hogy most még nem vagyunk az euró bevezetésnek a kapujában, tehát egyelőre nem biztos, hogy ez az a probléma, amit így rövid távon meg kell oldani az államadósság kezelőnek.
1: Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották az állampapír kibocsátásról, illetve annak a feltételeiről, meg persze az államadósság finanszírozás kérdéséről. Jelenleg az euróért egyébként 368 forint 60 félért kell adni, a svájci frank 389,60, a dollár árfolyama 324,80. A nagyobb jegybankok kamatai közül ma változott az ausztrália, ahol 25 bázisponttal emeltek 4,6%-ra, és 15 éve nem látott magasságokban az ausztrál jegybanki alapkamat. Vélhetően egyébként lesznek majd szigorítások emiatt az ázsiai régióban. Az ausztrál dollár amerikai dollárral szembeni árfolyama jelenleg 0,6991.

0: reggeli monitor.
1: Nem sokkal ezelőtt a főügyészség kiadott egy közleményt, amely szerint őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert hűtlenkezelés bűncselekménye miatt, ráadásul átvitték Kecskemétre. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség folytatja le a nyomozást. A közlemény szerint a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter az alapelnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont részben, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozata jóváhagyott céltól eltérően használják fel. Az így 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont az idei országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították, ezért tehát az ügyészségi nyomozás, illetve az őrizetbe vétel Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselővel szemben. Ezt nemrég tehát a főügyészség közölte. 10 óra 25 perc van, 5 perc múlva fél 11-kor mondjuk el a legfrissebb híreket a reggeli monitor végén.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi

0: Ezt a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közölte nemrég, gyanúsítottként hallgatták ki. A közlemények szerint a megalapozott gyanú alapján a Nemzeti Kulturális Alap működése során a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumát Hankó Balázs korábbi miniszter az alapelnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezésére alá kerülő vagyont részben, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel. 2025. július 1-től a meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont az idei országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították, ez olvasható az ügyészség közleményében. Biztonsági és megbízhatósági problémák miatt elmarad az OpenAI új GPT 6.1 Astra nevű mesterség és intelligencia modelljének októberre tervezett nyilvános premierje, erről ír a Wall Street Journal. Az első tesztek során a modell a vártnál nagyobb mértékű megtévesztő viselkedést mutatott, és nem maradt következetesen a számára kijelölt biztonsági kereteken belül. A beszámoló szerint a korábbi tesztek során fejlesztés alatt álló autonóm AI ágensek az internet használatra vonatkozó korlátozásokat is kijátszották, illetve jogosulatlanul hozzáfértek a Hugging Face platformhoz. A vállalat ezért a nyilvános megjelenés előtt további biztonsági munkát tart szükségesnek. Rekordszintre emelhetné az európai dízelárakat, ha az Egyesült Államok betiltaná az üzemanyag exportját, ezt mondta az Argus Media szakértője a CNBC-nek. Donald Trump a múlt héten vetette fel az exporttilalom lehetőségét, miközben az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban Európa dízelimportjának mintegy felét biztosította. Az intézkedés célja az amerikai belföldi kínálat növelése és az árak csökkentése lenne a novemberi félidős választások előtt. Piaci szereplők ugyanakkor kételkednek egy tartós tilalomban, mivel az az amerikai olajvállalatoknak is jelentős problémát okozna.
1: Tőzsde hírek.
0: A kőolaj ára emelkedik, igaz most már csak néhány 10%-os pluszban járt, a Brent $105.47, az amerikai könnyolaj $92.70. Idehaza 3,1%-kal gyengül a BUX 148.621 ponton, a forgalom 8.105.000.000 forint. 1,4%-kal gyengülnek a MOL részvények, 5155 forinton jegyzik őket, az OTP 6,1%-os erősödésben 44.350, a Richter 1%-kal gyengül 12.270, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökken 2548 forinton. 368 forint 30 fillér az euró. Európában a főbb indexek emelkednek, ez 3,1 illetve 7,1% közötti pluszt jelent. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1346. Szeptember 30-ig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től részesülni szeretnének a magánszemélyek személyi jövedelemadó felajánlásainak 1%-ából, és korábban még nem regisztráltak, közölte a NAV. A határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása később igazolási vagy méltányossági kérelemmel sem pótolható. A regisztrációhoz adatlapot kell benyújtani, amely az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A már regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra beadniuk, mivel regisztrációjuk visszavonásig érvényes. Mintegy 100 izraeli telepes támadt meg éjszaka egy cisziordániai palesztin falut, ahol felgyújtottak egy korábban előzött, hazatérni próbáló család otthonát és több más épületet. A család visszatérésének biztosítását az izraeli legfelsőbb bíróság rendelt el, a telepesek azonban az izraeli biztonsági erőkre is rátámadtak, 3 határrendőr könnyebben megsérült, a rendőrség 3, 15 és 18 év közötti gyanúsítottat vett őrizetbe.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült, napos, száraz idő várható. A keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Késő este általában 7-15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek össze...

0: állításában Somodi Evelin volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Balai Tamás volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást!
1: A Reggeli Monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Biztonsági és megbízhatósági problémák miatt elmarad az OpenAI új GPT 6.1 Astra nevű mesterséges intelligencia modelljének októberre tervezett nyilvános premierje, erről ír a Wall Street Journal. A belső tesztek során a modell a vártnál nagyobb mértékű megtévesztő viselkedést mutatott, és nem maradt következetesen a számára kijelölt biztonsági kereteken belül. A beszámoló szerint korábbi tesztek során fejlesztés alatt álló autonóm AI ágensek az internet használatra vonatkozó korlátozásokat is kijátszották, illetve jogosulatlanul hozzáfértek a Hugging Face platformhoz. A vállalat ezért a nyilvános megjelenés előtt további biztonsági munkát tart szükségesnek. Etiópia azzal vádolja Eritreát, Szudánt és Egyiptomot, hogy támogatják a Tigrei Népi Felszabadítási Frontot, amely az elmúlt napokban több stratégiai jelentőségű települést is elfoglalt az ország északi részén. A csoportosulás a hétvégén ellenőrzése alá vont egy települést, miközben jelentősen nőtt a harcok sebesültjeinek száma. Eritrea visszautasította az etióp vádakat, és Addis Abeba tengeri kijárat megszerzésére irányuló törekvéseit indokolta a térségben kialakult feszültségekért. A 2022-es béke megállapodás ellenére az etióp kormányerők és a tigrei fegyveresek közötti összecsapások mintegy hónapja lángoltak fel ismét. Az idei hőhullámok és aszály 14-17 milliárd eurós veszteséget okozhattak az európai mezőgazdaságban, közölte Christophe Hansen, agrárügyekért felelős uniós biztos. A szélsőséges időjárás Magyarországot is jelentősen érintette, miközben az állattenyésztésben a takarmányhiány is egyre nagyobb problémát jelent. Hansen szerint az uniós mezőgazdasági tartalék önmagában nem elegendő a károk kezelésére, ezért több beruházásra, vízügyi fejlesztésekre és precíziós öntözésre van szükség. Az uniós biztos a gazdánk védelmét szolgáló kötelező biztosítás bevezetését is szorgalmazta.
0: Tőzsde hírek.
1: Elsőként Európából, ahol enyhén, de pozitív az összkép, emelkedés jellemző. A londoni FTSE most 4%-kal, a német DAX 3%-del, a párizsi CAC 2%-kal megy feljebb, az olasz börze 7%-os pluszban, míg a spanyol index 3%-del emelkedik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe viszont 1%-ot veszít értékéből, 148.976 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 8,9 milliárd forint. A vezető papírok közül csak az OTP emelkedik 1%-kal 44.550 forintra, a MOL 1,4%-ot gyengül 5.155 forintra, a Richter 1%-os mínuszban 12.280 forint, a Magyar Telekom 4%-ot süllyed 2.550 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 368 forint, az amerikai dollárért 324 forintot és 33 fillért kell fizetni. Németországban felállították a világ legmagasabb szélerőművét. A 365 méteres eszközt Brandenburg tartományban helyezték ki. A szélturbina tengelye 300 méteres magasságban található, rotor lapátjaival pedig mindössze 3 méterrel marad el a berlini televíziós torony magasságától. A novemberben üzembe álló szélerőmű a tervek szerint mintegy 7500 háztartást lát majd el villamos energiával. Az eddigi legmagasabb sorozatgyártásban készült szélerőmű teljes magassága 80 méterrel volt kevesebb ennél.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a derült, napos és száraz időjárás, a keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 11:30-kor várom Önöket, most pedig kezdődik a dzsungelharc itt a Trend FM-en, Rétai Igor várja Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok, a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégem Ács István, az Ipar 4.0 technológiai platform elnöke.
3: Így van. Szeretettel üdvözlöm.
2: Már a felvezetés is utal arra, hogy egy digitalizációról fogunk beszélgetni.
3: Igen.
2: Tehát miről másról ebben a korban. És ugye ez a platform azt tűzte ki célul, hogy minél jobban terjedjen el a digitalizáció a magyar iparban. Hogy van az, hogy a magánéletben gyakorlatilag minden vállalkozó használja a digitalizációt, él vele, ott a kezében a mobiltelefon, most másról nem beszélek. Tehát a digitalizáció az életének, legalábbis a magánéletének a mindennapjai. Ugyanakkor a vállalkozásában ez nem így van, és amikor bemegy valaki a cégéhez, és látja mondjuk a hagyományos, klasszikus folyamatokat, akkor nem ugrik be neki, hogy hát mi nem így csináljuk?
3: Hát most jó belevágtunk a közepébe, sőt a belejébe szerintem a kérdéskörnek, mert az én meglátásom szerint a digitalizáció, az ipari digitalizáció elterjedésének az egyik gátja az éppen a szemlélet kérdése. Tehát én nagyon egyetértek ezzel a kijelentése, és ez egy nagyon nagy kihívás is.
2: De lát valami okot, hogy másképp gondolkodik cégvezetőként, élek vele, akár még villanyautóval is jár mondjuk a cég tulajdonos, és a cég meg gyakorlatilag túlzás kézi esztergákkal dolgozik, meg a folyamatokat Excel táblába rögzíti, tehát ez egy, mintha egy teljesen más világba lépett volna be.
3: Hát azért most egy kicsit fekete-fehéren lett ez lefestve.
2: Direkt, hogy drámai legyen a helyzet.
3: A helyzet azért ennyire nem drámai, de kétségtelen tény. Vannak magyarázatok. Tehát lehet ezt úgy is megközelíteni, hogy természetes módon egy vállalat vezetése, megfelelő biztonsággal kell működjön, az nem az a terep, ahol kipróbálgatunk dolgokat, aztán vagy sikerül, vagy nem, mert ugye az otthoni személyes környezetünkben szeretünk ilyen applikációt, olyan applikációt, mindegyiket egy kicsit kipróbálgatjuk, aztán valahol ott ragadunk, meg élvezzük ennek a lehetőségeit, a vállalati környezet nem ilyen. És nyilvánvalóan olyan technológiákat kell alkalmazni, amiben azért többé-kevésbé biztonságban lehetünk, és sokan vannak ezzel úgy, hogy túlságosan is a biztonságra törekszenek, és azt mondják magunknak, hogy én nem kell, hogy én legyek az első ezekben a dolgokban, hanem verekedjenek meg másokkal, kihívásokkal, aztán majd én követem. Tehát ezeket meg lehet érteni, vannak early adopterek, és vannak, akik kivárnak. Ez egy természetes folyamat. Ezzel együtt, hogyha az arányokat nézzük, akkor én ezzel teljesen egyetértek ez a kijelentéssel, hogy nekem is ugyanúgy egy kérdőjel, hogy míg a mindennapokban szeretjük ezeket a dolgokat, és nagyon gyorsan próbálunk alkalmazkodni, és adaptálni ezeket a lehetőségeket a mi munkánknak, éppen a platformnál is, korábban vállalatvezetőként is, az tulajdonképpen a lényeg, hogy ezt az adaptációt, ezt felgyorsítsuk, hogy minél hamarabb fejük a figyelmet a lehetőségekre, és a lehetőségeket úgy lehet a legjobban megvilágítani, hogyha kitesszük a vállalatvezetők elé, vagy a munkatársak elé, nem felejtsük el, hogy az két oldalú dolog nem csak a vállalatvezetőkön múlik, vállalati kultúrán múlik, nagyon erősen. Tehát minél inkább megmutatjuk a pozitív példákat, annál hamarabb jutunk előre. És azért vannak összetettem válaszok is, ami egy picit messze mutat a vállalati kultúra fejlődésére, tehát így az elmúlt 10-20-30 évre, hogyha ha visszatekintünk, és a nemzetközi versenyszituációkra, amiben egyre inkább bekerülnek a magyar vállalkozások, akkor itt még árnyaltabb képet kapunk a digitalizáció lehetőségére.
2: Mégpedig miért?
3: Hát a versenyképesség, ugye ez most egy kulcs szó, és nagyon sokan beszélnek erről, hogy míg az elmúlt, ugye azt láthatjuk, hogy az elmúlt 20-30 év a magyar vállalkozások életében az azért jó részt nemzetközi összehasonlítás értelemben hátszél lehetett. Itt ez alatt én azt értem, hogy a rendszerváltás óta Magyarország elsősorban arra támaszkodott, hogy a munkaerő Magyarországon egyrészt rendelkezésre áll, másrészt átlagosan, általánosságban véve jól képzett, és harmadrészt pedig olcsó volt. És a helyzet megváltozott az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 4-5 évben drámaian megváltozott. Ez a hátszél, ez gyakorlatilag megszűnőben van. És most van egy olyan szituáció, ami a magyar vállalkozások számára szerintem teljesen új, hogy a nemzetközi megmérettetésben a hatékonyságra kell törekedjenek, tehát olyan eszközöket kell találjanak, amivel versenyképesek lesznek regionálisan. Nem csak arról beszélünk, hogy nyugati nagy multinacionális vállalatokkal kellene megküzdeni, hanem meg kell küzdeni most már a cseh, a román vagy a lengyel vállalkozásokkal is, mert ők is keresik az új piacokat. Úgyhogy itt vannak már Magyarországon ők is, tehát regionálisan, és persze a nyugat-európai, és hát pláne a távol-keleti konkurenciával meg kell küzdeni, miközben a gazdasági helyzet az erősen kihívásos. Tehát, hogy minden tekintetben egy új helyzet van mondjuk úgy a magyar vállalkozások, vagy a kis és középvállalkozások számára, és a vállalati kultúra, a vállalatvezetési kultúra az nem követi szerintem olyan tempóval ezeket a kihívásokat, vagy annak a változások, mint ahogyan a piac ezt megkövetelni.
2: Ez nem teljesen áll össze nekem, hogy a vállalati kultúra olyan, hogy nem követik a vállalkozások a nemzetközi trendeket, tehát hogyan is van ez összefüggés?
3: Nem ezt állítom, hogy nem követnék, hanem azt, hogy a sebessége a vállalat vezetési kultúráról beszélek, annak a változásnak a sebessége az nem elegendő ahhoz, hogy a versenyképességi kihívásokat utolérje. Miközben tőlünk nyugatra mondjuk ugyanezek a szintű kis és középvállalkozások 50-100 évre is visszatekintenek, tehát nekik ez egy kulturálisan benne van az állandó változás, mindig tegyük jobbá, mindig lépjünk előre, mindig legyünk versenyszituációban. Ez Magyarországon egy kicsit más.
2: Kell ez a múlt ahhoz, hogy versenyképes maradjon egy cég? Egyébként egy tartós múlt?
3: Nem azt mondom, hogy kell, mindenképpen kell, mert van persze egy másik szemlélet is, mert a fiatal lendületes vállalkozások egész másképp tekintenek ezekre a kérdésekre. De a mi cégeink alapvetően 30 évesek, tehát a KKV-kra gondolok most nagyjából. És egyébként az egy másik kihívás, hogy miután ez így van, hogy ezt a 90-es évek elején alakultak ezek a cégek, a családi vállalkozások, és ott az apuka, aki ezt a céget alapította, ők mostanában mennek nyugdíjba. Tehát ott van egy másik kihívás
2: is. Szokott is ez a generációváltás komoly kihívást jelenteni.
3: Hát igen, minden szempontból, de ha most az ipari digitalizációt nézem, vagy a digitalizációt, akkor éppen egy érdekes kérdés, van egy generációs vetülete is, hogy a vállalattulajdonosok igazából ezzel a kihívással még nem találkoztak az, a fiúk, a következő generáció, pedig még nem feltétlenül került abba a helyzetbe, hogy stratégiai értelemben változásokat tudjon eszközölni.
2: Egyfajta átmeneti helyzet van pont.
3: Abszolút.
2: Hogy az új generáció még nem jött be teljes potenciállal, a régi meg még ott van,
3: szerintem,
2: viszont nem elég.
3: Én azt gondolom, hogy nem ez, elég is, rugalmas. Ez is számít. És miután ugye széles körben így van, tehát vállalatok százairól beszélünk, ezreiről akár, akik most éppen ebben az átmenetben vannak, azt gondolom, hogy ennek is látszik a hatása ebben a történetben.
2: Az, hogy a fiatalok, ha belépnek, akkor ez jelenthet, ha jól értem, akkor szinte egy automatikus szintlépés, nem?
3: Ha nem is automatikus, de a generációváltás az mindenképpen segít, szemléletváltás, éppen ami a beszélgetést kezdtük, hogy miközben a mindennapjaimból már ezeket az eszközöket használják, ez a fiatalokra sokkal érvényesebb, mint az idősebb generációra. Tehát a fiatalok sokkal fogékonyabbak, és sokkal hamarabb kezdenek bele olyan dolgokba, amivel sikeresebbé válhatnak. És még azért kitérnék arra is, hogy tulajdonképpen a siker a digitalizáció kapcsán az nem abban mérendő, hogy bevezetünk-e digitalizációs eszközöket egy vállalatnál, mert az, hogy körülvegyünk magunkat ilyen eszközökkel, legyen a szoftver, legyenek azok a hardware elemek, vagy bármi más, azok még csak eszközök. Tehát a siker valójában abban méretik, hogy ezeket a lehetőségeket, amit ezek az eszközök biztosítanak, ezt hogyan viszem át stratégiai értelemben a vállalatomra. Tehát a vállalatom működésében, hogy teszem a vállalatomat hatékonyabbá annál, mint ahogy most működik. És itt is azért szerepet játszik az a gondolkodás, hogy én mindent tudok, azért vagyok én a vállalatvezető, én tudom, hogy működik a cégem, azt is mindent látok, mindent hallok, ott van a Józsi bácsi, az mindent tud a gépnél, és ez nekem így csináltam 20 évig.
2: Hát így működött.
3: Ez teljesen jó, és ebben nagyon sok igazság van, mert ezek nélkül az információk nélkül nagyon nehéz. De ezzel együtt a számtalan olyan példa van szerencsére, most már Magyarországon is, és hát a nemzetközi példákról is beszéljünk, amiből azt látjuk, hogy egy vállalat sokkal rugalmasabban, agilisabban a piacra, a kihívásaira egyenes válaszokat adva tud működni akkor, hogyha digitálisan érett. Tehát, hogy a stratégiailag nem csak egy munkafolyamatra nézve, hanem az egész vállalati a értékteremtési láncra nézve a digitalizáció és eszközök be vannak vezetve, akkor az a cég az hatékonyabban fog működni. Ez
2: tehát a könyveléstől elkezdve az árubeszerzésig, hogyha
3: pontosan,
2: mint
3: értékláncról beszélhetünk. A mérnöki munkán keresztül az értékteremtő, customizing vagy gyártási folyamatokon át a logisztikáig minden. És az ipari digitalizációnak, az ipar 4.0-nak épp az a lényege, hogy ez a dolog nem áll meg a gyárkapukon, vagy a cég kapuin belül, hanem akkor lesz még hatékonyabb, hogyha egyébként ez összekapcsolódik a beszállítókkal, vagy a vevőkkel, vagy a szervizszolgáltatásokkal, tehát egy hálózatot alkot. Nem csak egyszerűen terjed, hanem a formátuma az együttműködésnek az digitalizációs alapon van. Tehát nem úgy...
2: Tele mondják, hogy digitális ökoszisztéma?
3: Digitális ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az egy nagyon jó szó, és nagyon szeretjük is, mert nagyon jól kifejezi azt, hogy itt önmagában, és egyébként a digitalizációban egy fontos dolog, senki egyedül nem képes sikerre vinni. Még akkor se, ha egyébként minden affinitása megvan, vagy tudása, vagy tapasztalata van, szükség van partnerekre, házon belül is, és főként házon kívül is, meg kell találni az olyan partnereket, akik például a bevezetés során kézen fogva mennek velük, akik ebben segítenek, akik inspirálják, és ezért fontos az, hogy stratégiailag kezeljék, mert ha csak egy eszközt vesz hozzá, az nem segít abban, hogy azt is meglássa, hogy tudom én ezt jól használni. Ha egy partnert partnereket gyűjtök magam köré, és azt mondom, hogy én meg akarok valamit valósítani a cégnél, akkor számtalan olyan inspirációhoz jut, ami előre viszi, és egyébként a platformnak ez az egyik fontos szerepe, hogy az ilyesmiben segítsen. Tehát a platform tagoknak, csak kérdésük van, akkor tudunk segíteni, hogy kik össze is tudjuk kötni. Mi feladatunk az, hogy könnyebbé tegyük a adaptációt.
2: Ahogy így beszélünk róla, meg hát nyilván ez egy közhely, de a digitalizáció egyfajta elidegenítő dolog, elveszi a munkahelyemet, most nem akarok ilyen luddita megközelítésbe esni, de azért, amikor arról beszélünk, hogy hatékonyság, amögött az a kőkemény valóság áll, hogy kevesebb ember több értéket állít elő, tehát ezt jelenti, gondolom én, a hatékonyság növekedése, hogy azért ez nem olyan csábító. Értem, hogy a piacnak ez kell, ami azt jelenti, hogy versenyképesebb legyek, olcsóbban, magasabb minőséget szállítsak, megbízhatóbban szállítsak, stb.
3: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és lehet így, és úgy is tekinteni, mondhatnám azt, hogy az a jó, hogyha ugyanannyi ember sokkal több értéket termel, mint amennyit ma, tehát ebből nem feltétlenül következik, hogy kevesebb embernek kell ugyanannyit, mint ma, és az is biztos, hogy egy olyan átalakulásban van a technológia, picit magasabbra visszük ezt a kérdéskört, ami abban segít, hogy bizonyos vagy több munkakört azt automatizálás útján, az ipari digitalizáció segítségével megtámogassunk. Ez azt is jelenti természetesen, mert ne dugjuk a homokba a fejünket, mert ez nem jó, hogy lesznek olyan munkakörök, amelyeket a mesterséges intelligencia vagy az automatizálás átalakít, vagy elvesz akár, de közben azt is látjuk, hogy óriási igény van másfajta munkakörökre. Tehát ez egy átalakulás, amiben vagyunk, és nem lehet ezt fekete-fehéren úgy társadalom, politikai vagy tudomány értelemben tekinteni, hogy ez elveszi a munkaerőt, vagy sem. Voltak az ipari forradalmak során már többször ez a téma felmerült, ugye ez a negyedik megfogalmazott ipari forradalom, már majdnem az ötödik a mesterséges intelligenciával, de hát emlékezzünk csak vissza mondjuk a második forradalomra, a második ipari forradalomra, ami mi volt, Henry Ford nevéhez kötik sokan.
2: A szalag.
3: Szalag. A gyártók, igen, szalagoknak a bevezetéséhez és a szériagyártás, sorozatgyártásokhoz. Na és aztán, hogy később ott, amikor már a harmadik forradalomnál megjelentek a robotok, akkor például az autóiparban a festési munkáknak egy jelentős részét átvették a robotok, ma már teljesen kizárólag szinte robotok végeznek, és akkor ott voltak nagy sztrájkok és tiltakozások ez ellen. Na most azóta, mióta ugye hatékonyabbá tudott válni az autógyártás, és elérhetőbbé tették az autókat a széles piac számára ezen keresztül, hogy hatékonyabban és olcsóban lehetett értékesíteni, az autóiparban dolgozók száma drasztikusan megemelkedett. Ha itt tekintünk rá, hogy mondjuk ez milyen hatással van, összességében mindeddig azt a hatást hozta, hogy sokkal többen dolgoznak, de másképp ezeken a területeken. Most a mesterséges intelligencia nagyon nagy kihívás lesz.
2: Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti az ipari digitalizáció, hogy egy cégen belül is itt kapcsolódunk a vállalati kultúrához, azt mondja az ügyvezető, hogy az a munkaköröd, amiben most te dolgozol, meg fog szűnni, mert bevezetem ezt az új rendszert. Ha hajlandó vagy tanulni, akkor viszont dolgozhatsz egy másik munkakörben, akár még több pénzért is.
3: Igen.
2: Nyilván ez egy leegyszerűsítő
3: kép. Ez a kijelentés is igaz. Meg lehet úgy is közelíteni, hogy nagyon sokféle szemvényen keresztül lehet ezt nézni, hogy amennyiben ezt nem teszi egy vállalat, tehát nem teszi meg a szükséges hatékonysági lépéseket, akkor esetleg becsuk majd.
2: Tehát akkor ez sokkal élesebb kérdés.
3: És ha lecsuk az a vállat, mert nem versenyképes, akkor megint csak persze felmerül, hogy sok mi lesz az emberekkel. Tehát, hogy ha bevezetjük, akkor azért, ha nem vezetjük be, akkor azért. Tehát, hogy a jó válasz szerintem az, hogy minél hatékonyabban dolgozunk, vagy működik egy vállalkozás, annál nagyobb esélye van a piacon munkaadóként is, és jó fizető munkaadóként működnie, és ezáltal a társadalomnak hasznot termelnie.
4: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Ács Istvánnal.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a fertőzöttek majdnem fele pedig életét vesztette. Jelenleg 730-nál is több beteget kezelnek vagy tartanak elkülönítésben. A május közepén kezdődött járvány már 7 tartományra terjedt át. A járványt okozó bundibogyó vírustörzs ellen egyelőre sem oltóanyag, sem specifikus kezelés nem áll rendelkezésre. Mintegy 100 izraeli telepes támadott meg éjszaka egy ciszjordániai palesztin falut, ahol felgyújtott

0: Spanyolország több nagyvárosában tüntettek tegnap este a kilakoltatások, a dráguló albérletek és az ingatlan spekuláció ellen. Madridban már harmadik napja tart a tiltakozás, a Puerta del Sol téren több mint 300 sátrat állítottak fel a demonstrálók. A kormány olyan rendelet elfogadására készül, amely erősítené a kilakoltatás elleni védelmet, korlátozná a spekulatív ingatlanvásárlásokat és szabályozná a rövidtávú lakáskiadást. A tiltakozások közvetlen előzménye egy 87 éves madridi nő kilakoltatása volt abból a lakásból, ahol 70 éve élt.
1: Tőzsdehírek.
0: Elsőként Európából, ahol továbbra is főleg enyhe emelkedés jellemzi a parkettet. A londoni FTSE-nál ez 4%, a német DAX-nál már 0,5%. Emelkedik enyhén a párizsi CAC-on, mindeközben az olasz, illetve a spanyol mutató egy kicsit jelentősebben. A milánói börze most 0,8%-os pluszban jár, a spanyol index 0,5%-kal emelkedik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-kal gyengül 148.925 pontra, a részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint. A vezető papírok közül csak az OTP emelkedik 1,1%-kal 44.600 forintra, gyengül a MOL 0,5%-ot 5.150 forintra, a Richter 1%-os mínuszban 12.280 forint, a Magyar Telekom 0,5%-ot gyengül 2548 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 367 forint 96 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 60 fillért kell fizetni. Külföldi szála is van a nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében történt hétvégi incidensnek, közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter, részleteket azonban nem árult el. Az ügyben 5 embert vettek őrizetbe robbanóanyaggal elkövetett visszaélés és terrorcselekmény előkészítésének gyanújával, majd óvadék ellenében feltételesen szabadlábra helyezték őket. Rubio Irán amerikai érdekek elleni fenyegetéseiről is beszélt az interjúban, de közvetlenül nem hozta összefüggésbe Teheránt az incidenssel. Donald Trump korábban meglepetését fejezte ki, amiatt, hogy 5 gyanúsítottat szabadon engedtek.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült, napos, száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Késő este általában 7-15 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke, akivel az ipari digitalizációról beszélgetünk.
3: Az eszközt azt meg lehet vásárolni.
2: Igen.
3: Bármikor meg lehet vásárolni, ez csak pénz, csak pénzkérdése, idézőjelben. A tudást is lehet fejleszteni, de a munkatársaknak az attitűdjét, és nem csak a saját munkatársainkról beszélünk, hanem a környezetünkről és a beszállítókról, vagy akár társadalom széles köreiről beszélünk, az attitűdjét és a felkészültségét nem lehet megvásárolni. Tehát azt ki kell alakítani, és ugye itt is nagyon-nagyon fontos az a múlt, az a tradíció, ami egy vállalkozásnál meg tud lenni, és még egyszer nagyon örülök, hogy én ismerhetek nem kevés olyan magyar vállalkozást, ahol ezek a dolgok nagyon is rendjén vannak, tehát hogy mind megvan. De sajnos van egy nagyon nagy és széles kör, ahol ez a fajta a kulturális háttér egy vállalatnál nem áll olyan erős lábakon.
2: Nem nagyon veszik komolyan, úgy érzem, a csomó gazdasági szereplő ezt nem tartja igazán fontosnak, ez egy munkahely, tessék dolgozni, haladjunk, itt nem azért vagyunk, hogy örömködjünk meg, jól érezzük magunkat. Most lehet, hogy megint csak sarkítok.
3: Igen, de fontos, hogy a középvezetők, és az is fontos, hogy a munkatársok is

0: tolerálják a többi.
1: Hát ehhez beszélgetni kell, nyitott légkörnek kell lenni.
0: Ez így van.
1: Én ezt hogy csinálta? Évtizedekig vezette a Vos Extrolt, nyilván azért látott ezt azt.
0: Hát látom.
1: Mert így elméletben szépen, hogy elmondta, de hát a mindennapok azok másról szólnak, konfliktusokról szólnak, nem így akarom, miért így van, miért kell ezt csinálni, mindenkinek megvan a maga baja.
0: Igen, de azok a kérdések, amit említett, azok jó dolgok. Tehát a konfliktusok is jó, miért így kell ezeket a dolgokat csinálni, ezek mind jó kérdések, ha azt a célt szolgálják, hogy előre jussunk. És fontos is, hogy ne olyan munkai kultúra alakuljon ki, ahol utasításokat adnak, amit végre kell valakinek aztán hajtani, hanem mi a Bosnál, Bosch Exotnál nagyon sokat dolgoztunk ezen, hogy olyan szakmai kultúra, olyan szakmai környezet alakuljon ki, ahol ezek működnek, de ezek nem jönnek magától.
1: Nem, hát ehhez először is türelem kell, hogy meghallgatom a másikat, ha mondjuk kritikát mond.
0: Hát például.
1: De szerintem nem mindig egyszerű.
0: Hivatalosan mi úgy hittünk, hogy ez a visszajelzési kultúra. Az, hogy meg lehessen mondani egy vezetőnek is, hogy István, ez nem biztos, hogy ezt ebbe az irányba kellene menni.
1: De ez nagyon fontos, hogy nem számít az ember szankcióra, nem számít arra, hogy felbosszantja a vezetőjét ezzel, hogy de ezt, István, ezt miért így csináljuk, hát ezt másképp is lehetne. Tehát hogy lehet ezt összerakni? Elmondja.
0: Tudom, hány percben?
1: Hány perc, igen.
0: Hány percben? Ez nagyon nehéz szavakba önteni, és egy nagyon fontos egy vezetői nyitottság, sőt, amin én is keresztül mentem, és nagyon örülök, hogy így volt, hogy én is tudok, és tudtam változni. Tehát, hogy megértettem az idők szavát, és azt, hogy ezekre mennyire fontos ez a kérdés, és valamikor még lehet, hogy úgy voltam egy kicsit, hogy amit én gondolok, az biztos jó, de azt gondolom, hogy főképp talán az utolsó évtizedemben, a vezető évtizedemben ebben nagyon sokat változtam én is. Tehát, hogy abban a fajta nyitottságban, hogy elbeszélgessek az emberekkel, és megértsem az ő problémáikat, megértsem azt, hogy mi vezérli őket, megértsék ők, hogy én erre kíváncsi vagyok. Ez egy csapat munka, és főképp olyan tevékenységekben, amikor valamilyen értékteremtésről van szó, és mindenkire szükség van. Ott ezekben vállalatvezetői, de középvezetői szinten is nagyon sok energiát érdemes fektetni, nem azon, hogy kell, az nem lenne jó szó, érdemes és fontos. És nekem ebben nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon büszke voltam mindig is arra a csapatra, akik együtt dolgoztam és körülöttem voltak, mert az közhelyes, hogy az mondjuk nélkülük nem sikerült volna.
1: Persze csapat, igen.
0: De a valóság is ez. Szokták mondani, ha már most rólam beszélhetünk, egy picikét meg az én hátteremről, hogy multinacionális vállalat. És hogyha a multinacionális vállalatnál minden ki van találva, minden meg van mondva, nem.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon merev rendszereket használnak a nagy multi.
0: A rendszerek lehet, hogy merevebbek, mint a megszokottak, de az emberek, akik ott vannak, azok számítanak igazán. Mind a munkatárs, mind a vezetői szinten is. Mert mi alakítjuk ott az adott vállalatnál, mi alakítjuk azt olyanná, amilyen nekünk a környezetünket és a rendszereinket, igen, azt megmondják és biztosítják a vállalat tulajdonosai, de azt például, hogy hogyan reagálunk a piaci kihívásokra, hogyan vezetünk be új technológiákat, és azokhoz hogyan áll össze ez a csapat, az mindig helyi. Én azon gondolkodtam itt a napokban, és több gyárbezárási bejelentést is hallunk, hogy a nemzetközi vállalatok a magyarországi vállalkozásait, hogy azt, hogy azok a cégek mennyire válnak itt Magyarországon versenyképessé, az azért nagyon erősen az is befolyásolja, hogy a helyi, a lokális munkatársak vagy a vezetők hogyan reagálnak az előbb említett kérdésekre. Tehát, hogy azt akarom csak ebből kihozni, hogy nem hiszek abban, hogy egy multinacionális vállalatnál dolgozni, az azt jelenteni, hogy az önünkbe holnának a megoldások és a válaszok. Éppen ellenkezőleg nagyon, és én azt látom, miután sok vevővel és partnerrel is dolgoztam, nagyon különbözőek. Nagyon. Tehát, hogy vannak, ahol azt, bemegyek az ajtón, és már azt látom, hogy ez egy csapat. Ezek úgy beszélnek egymással, ahogyan beszélni kell, és látom, amikor a főnökének odaszól, hogy szerintem így, vagy úgy, vagy amúgy. Van egy beszélgetés, egy partneri kapcsolat.
1: Mondjuk hogy tisztelet egymás iránt?
0: Így is lehet mondani, de ez kívülről is látszik. Szerintem ön is látja ezt, hogyha ha elmegy, elég hamar. Vagy tekintélyuralom van, ami egyébként az is működő modell, és szükség is van rá. De a lényeg az, hogy ha csak azt csináljuk, amit mondanak itt akár Magyarországon, az nem fog sokra vezetni. Az vezet sokra, hogyha olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik megértik, hogy miért vagyunk, miért csináljuk, mi a küldetésünk. Ezért fontos a vízió, misszió.
1: Igen, és ezt kevésbé szokták komolyan venni. A kedvenc példám erre mindig, amikor állítólag megkérdezték a NASA-nál az egyik takarítónőt, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy rakétákat bocsátunk fel. Az én szememben ezt jelenti a vállalati kultúra, hogy ő is hozzáteszi azt, amit tud, a saját helyén az egész cég működéséhez.
0: Nem tudom, hogy ez valós, ez a történet, de nagyon egyetértek.
1: Valószínűleg nem.
0: Én nagyon egyetértek vele.
1: Mitől jött rá, hogy jobb ez a odafigyelés, tolerancia, kíváncsiság a vezetői pozícióban? Olyan kényelmes azt mondani, hogy én vagyok az ügyvető, oldjátok meg.
0: Nem rájöttem az, hanem inkább úgy mondanám, hogy
1: ez egy
0: folyamat volt, amiben egyre inkább felismertem. De mi egy kis csapat voltunk, úgy kezdtük ezt el. Természetes volt, hogy csapatban dolgoztunk, és odafigyeltünk egymásra. És ahogy nőtt a cég, úgy ezek természetesen módon változnak. Ez éppen ez a kihívása egy vállalkozás vezetésének, hogy a körülmények változnak, és a változó körülmények között is sikeresnek kell lenni, vagy még sikeresebbnek kell lenni.
1: Tehát nem panaszkodni nem érdemes, hogy jaj, miért így van így.
0: Igen, és ugye van egy olyan pont minden vállalkozásnak az életében, amikor egyszer csak azzal szembesül, hogy ez most így nem biztos, hogy jól tudjuk követni a dolgokat, mert elvesztettük azokat a személyes kapcsolatokat a mindennapi operatív dolgokban, ami a méret növekedéséből adódik, ez egyszerűen képtelenség áttekinteni egy bizonyos pont fölött. És onnan jön aztán az, hogy hogyan változunk meg a vállalati kultúrát tekintve, és én erről az időszakról beszélek, amikor talán szerencsére többek segítségével, aki erre rávilágítottak rá. Én is azt az utat választottam, amit ilyenkor választani kell, hogy elengedem azt, hogy én mindenhogyan megmondom a tutit, ahogy mondani szokták, hanem sokkal fontosabb, hogy olyan emberekkel vegyem körül magam, akik ezen az úton segíteni tudnak engem is, és a saját kollégáikat is. És ezen az átalakuláson valamennyien átmentünk közösen.
1: Igen, ez azért nem olyan egyszerű, mert nem. Beszéltem emberekkel, akik hát tulajdonképpen már zöld színük volt a fáradtságtól, mert annyira igénybe vette őket a cégvezetés, meg a saját munkájuk. És amikor rákérdeztem, hogy de miért nem veszel föl valakit, aki az operatát bizonyos dolgokat megold helyetted. Azt mondja, hogy nem tudom.
0: Jó,
1: kételem vagyok elengedni.
0: Válti kultúra kérdése, és hogy visszakapcsolódjunk mégis a digitalizációs kihívásokra. Itt jön aztán az, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, ők mennyire nyitottak az innovációra, mennyire nyitottak az új dolgokra, mert ha ők nem azok, akkor én hiába vagyok.
1: De nem elég őket megijesztene, mert már beszéltünk, hogy hát ha nem csinálod, akkor nem lesz cég, hello.
0: Hát nem ilyen egyszerű, hát főképp nem. Talán egy KKV-nál egyszerű, mert jobban érzik a közvetlen kapcsolatot a piacon, mint egy nagy vállalatnál. ott mégiscsak egy munkavállaló, aki havi fizetést kap, és ott nagyon fontos, hogy elkötelezett legyen, és szerencsére nekem nagyon sok elkötelezett kollégám volt, akik ezt meg tudták érteni, és nekik is fontos volt, mert megértették, hogy gondolj ezt el, hogy egy Bosnál akár közel 20 ezer ember dolgozik Magyarországon, az hány család, az hány beszállító, az hány partner, az hány egyetemi főiskolai képzés, tehát hogy mi áll emögött, hogy egy nagy vállalat hatékonyan és jól tud működni, ott nagyon-nagyon sok egzisztenciát is jelent ez egy úton.
1: És beszéltük arról, hogy a környezet, tehát önmagában egy digitalizáció, vagy egy változás, mondjuk így, ami egyébként nem kis változás, az nem működik. Tehát a gyárkapun túl kell lépni. Mi van akkor, hogyha a partnerek nem nyitottak? Hogy lehet ezt elérni? Vagy hát ez egy kicsit olyan, nem mondom, hogy csapda helyzet, de azért...
0: Hát én hadd térjek arra vissza a versenyképességnek a tematikájára, és hadd legyek egy kicsit merevebb talán ezzel a kijelentéssel, de mégiscsak igaz, akár egy vállalkozásról, akár beszállítói környezetére, hogy aki nem tudja felvenni ezt a ritmust. Most arra gondolok, hogy a nemzetközi versenyhelyzetben nem tudja felvenni az ottani elvárásokat, az előutóbb azzal kell szembenézzen, hogy nem fog tudni sikeresen működni. És az egész digitalizációs érettségi problematikának is szerintem ez az egyik súlyos kijelentése, vagy a veleje, hogy én azt látom, hogy ha halasztják a digitalizációra vonatkozó döntéseket, ha azt mondják, hogy jó lesz az holnap is, akkor ők folyamatosan veszítik a pozícióikat, minden percben veszítik azokat a pozícióikat, amit egy olyan céggel szemben kell képviseljenek, akik ezeket már bevezették, akiből azért van sok nemzetközileg.
1: Hát nagyon éles a verseny.
0: Tehát az olló az folyamatosan nyílik, és én ezt úgy szoktam leírni, egy görbét látok magam előtt, egy exponenciális görbét, amin rengetegen tartózkodnak még itt a fölfelé futó fázisnak a legelején, akik gondolkodnak azon, hogy mit és hogyan csináljak, és egyáltalán, vagy még talán nem is. Nagyon sokan vannak, akik nem gondolkoznak még komolyan a digitalizáción. Sokan vannak, akik már azon gondolkodnak mégis, hogy valamit kéne csinálni. Most ez a tömeg, akiről beszéltem, ez a vállalatok, most nagyon leegyszerűsítve mondom, szerintem egy döntő többségét lefedik. Tehát ebbe a két kategóriában vannak a vállalkozások számosságunkban. És azok, akik ezeket a döntéseket már meghozták, és bevezették azokat az intézkedéseket, és ma már elmondhatóak, hogy digitálisan érettek, azok csak egy nagyon kis százaléka a teljes mezőnynek, azok viszont rajta ülnek azon az exponenciális görbén már, mert ez nem lineárisan kell elképzelni a technológiai növekedésből származó előnyöket. Hát aki ezt már csinálja, az így növekszik.
1: Hirtelen feltörés.
0: És minden perccel, ami még gondolkodom, hogy már ott van a rakétán. Egy vállalkozás akkor tud jobbá válni, az teljesen egyértelmű, hogyha ebbe beleteszi az energiát. Energia befektetés nélkül semmi sem működik. Én nagyon, és sokkal egyszerűbb és közhelyesebb mondást is nagyon szeretek. Azt szokták mondani, hogy ingyen ebéd nincs. Vagy úgy is mondhatnám, ami ingyen van, az nem is biztos, hogy kell. Mindenért meg kell küzdeni, és mindennek megvan az ára. Főleg a sikereknek, és hogyha az ipari digitalizációt tekintem, na abban biztos vagyok, hogy abban bele kell tenni az energiát nagyon sokaknak. Én arról vagyok talán közismert, hogy én minden körülmények között előre tekintek, és pontban megpróbálok legalább pozitívan beszélni. Tehát én mindenben nem tudom ebben a beszélgetésben mit vett le, vagy hogy ez most mennyire pozitív világlátás, vagy mennyire nem pozitív világlátás, de én azt kerestem mindig, hogy van amilyen szituáció, amit lehet kihozni. Teljesen mindegy, hogy ez a szituáció az micsoda. Tehát mondjuk egy nagyon nehéz szituáció, vagy akár egy kifejezetten negatív szituációban is, ha már megtörténik, akkor abban azt kell keresni, hogy jó, de mégis mire tudom felhasználni ezt az egész helyzetet. Például, hogyha nagyon nagy baj van mondjuk egy cégnél, vagy amiről beszélhettünk az imént, akkor azt arra föl lehet, hogy akkor gondoljuk újra. Az egy pozitív dolog. Szerintem ez fontos, hogy nem beszélve a munkatársakkal való együttműködésben, biztos nem azt akarják hallani, hogy milyen nagy bajok vannak, meg hogy ez mind, hogy mondják pestésén, mind meghalunk. Tehát nem ezt, hanem azt, hogy mondom, erre tartunk. Mi a kiút? Mi a következő lépés? Na, ezekre kell felkészülni jól, és az ipari digitalizáció is egy ilyen téma, amiben ezeket kell feszegetni, és nem azt. Ezért fontos ez a beszélgetés is, és mindenik másik. Nem azt, hogy ez miért nem működik. Nem azt, hogy mi az akadálya, hogy mi nem azt rágni, hogy ez úgyse fog sikerülni, mert mások ezt jobban csak, vagy több pénzük van, meg ezer ok van azt mondani, hogy miért nem. De ez nem fontos. Csak az fontos, hogy miért igen. Ugyanis ez egy trend. Tehát ez megváltoztathatatlan. Ez nem azon fog múlni, hogy ön vagy én, vagy bárki más mit mond. A digitalizáció az egy nemzetközi trend, a mesterség és intelligencia térnyerés az be fog következni. Itt csak az a kérdés, hogy ebből hogy húzok én hasznot. Tehát minden akadályoztatás, minden okoskodás, minden magyarázkodás csak hátrafelé húzza ezt a szekeret.
1: Pács István, én azt kívánom, hogy tartsa meg, ne lépjen hátra ettől a mentalitástól egy centimétert se. Köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba.
0: Köszönöm szépen.
2: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke volt. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify és YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
3: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek egy észak-szlovákiai általános iskolában történt támadásban. Sajtóhírek szerint egy 8-os fiú éles tárggyal támadt tanárokra és diákokra a tanítás kezdetekor. Az elkövetőt később elfogták. Egy gyermek kritikus állapotban került kórházba, egy 44 éves sérültet mellkasi szúrt sebbel szállítottak el, egy 61 éves nő pedig belehalt sérüléseibe. Dél-Korea szerint Észak-Korea megsértette az 1953-as fegyverszüneti megállapodást egy a két ország határánál történt aknarobbanással. A szeptember 21-i detonációban 3 dél-koreai katonát is sérült meg, közülük 2 súlyosan. A dél-koreai hadsereg szerint a robbanó szerkezetet valószínűleg Észak-Korea építette, Szöul pedig megfelelő válaszintézkedéseket helyezett kilátásba. A vizsgálat során a robbanás helyszínének közelében egy észak-koreai gyártmányú gyalogsági aknát is találtak, ez azonban más típusú volt, mint amely vélhetően a detonációt okozta. Idehaza szeptember 30-ig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től részesülni szeretnének a magánszemélyek SZIA felajánlásainak 1%-ából, és korábban még nem regisztráltak, közölte a NAV. A határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása később igazolási vagy méltányossági kérelemmel sem pótolható. A regisztrációhoz adatlapot kell benyújtani, amely az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. A már regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra beadniuk, mivel regisztrációjuk visszavonásig érvényes.
0: Tőzsde hírek.
3: Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe 4%-os mínuszban 148.619 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma már közelíti a 11 milliárd forintot. A vezető papírok közül viszont továbbra is csak az OTP emelkedik, viszont már kevesebb mint 1%-kal, 0,8%-a plusz, így 44.440 forinton a bankpapír. Gyengül a MOL 1,7%-kal 5140 forintra, a Richter 1,5%-os mínuszban 12.220 forint, a Magyar Telekom 0,2%-ot esik 2556 forintra. Európában továbbra is enyhe emelkedés jellemző, a londoni FTSE 3,1%-os pluszban, a német DAX 6,1%-kal emelkedik, a párizsi CAC-on szintén 3,1%-kal megy feljebb, az olasz mutató 9,1%-kal, a spanyol 0,7%-del emelkedik. A bankközi deviza piacon az euró értéke 367 forint 69 fillér, az amerikai dollárért 324 forintot és 34 fillért kell fizetni. 23-ra emelkedett a szeptember közepe óta tartó tájföldi árvizek halálos áldozatainak száma. Az ország 77 tartományából 29-et érintenek az áradások, Bangkokban pedig egyes városrészek tegnap is víz alatt álltak, és ez a mai nap is így van. A fővárosban csaknem 7000 embert kellett evakuációs központokba költöztetni, az áradások pedig mintegy 700 000 embert érintenek. A múlt héten 2-3 nap alatt egy átlagos szeptember teljes csapadék mennyiségének megfelelő eső hullott tájföldön.
0: Időjárás jelentés.
3: Derült, napos és száraz idő várható, a keleties szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Késő estére ez úgy módosul, hogy akkor már inkább 7 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss hírekkel legközelebb 12:30-kor várom Önöket. Most pedig folytatódik a Lélektér című műsorunkkal az adás, Gábor Víg Vanda számít a figyelmükre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
4: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és hát itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Egyed Brigi jóga oktató fogadta el a mai meghívásomat. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Brigi!
5: Szia és sziasztok, én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Azon gondolkodtam veled kapcsolatban, mikor jöttem ide a műsorba, hogyha így egy szónak kellene az eszembe jutnia, akkor az a természet lenne. Vagy a természetesség leginkább. Tehát így téged ismerve, meg a munkásságodat elnézve, valahogy ez az egy szó jutott eszembe, úgyhogy ennek megfelelően virágos szoknyát választottam a mai adásra, mert hogy valahogy ez a zöld, és ez a virág, meg ez a természet, ez teljesen te vagy. Szerintem.
5: Hát ez nagyon nagy bók, köszönöm szépen, hogy így látsz, mert egyébként nagyon-nagyon közel áll hozzám a természet, úgyhogy ezt így sikerült egy szóban összefoglalnod, hogy nagyjából mi az, ami így a legfontosabb nekem.
4: Ez azért érdekes szerintem, mert ugye itt vagyunk a belvárosban, jönnek-mennek az emberek, az autók, óriási a forgatag, pezsgés, a nyüzsgés, a hang, és ehhez képest a természet, meg a természetesség elég messze áll. Na most innen eljutni oda, az egy nagyon hosszú út. És engem annyira érdekel, hogy te hogy jutottál el oda, hogy ezzel tudtál szakítani, és abba az irányba tudtál nyitni. Ugye nagyon sokan ezt nem tudják megtenni. Nem tudják megtenni a család miatt, a munkájuk miatt. Egyáltalán valahogy ebből a közegből lehet, hogy még mondjuk ki tudnál, de nem mernek kilépni. Azt gondolom, hogy ez a típusú bátorság, vagy merészség meg benned megvan, vagy megvolt, meglehetett.
5: Szerintem még mindig megvan. Hát megpróbálom röviden összefoglalni, mert nyilván ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt. Talán úgy tudnám a legegyszerűbben mondani, hogy azt éreztem, hogy így fontosabb az életem annál, mint hogy megalkuvást kössek ebben. Főleg a Covid idején volt nagyon erős ez a hívás, akkor még bent laktam én is Budapesten, és ugye amikor mindenki beszorult a négy fal közé, akkor még inkább szembesültem azzal, hogy ez nekem mennyire nem jó, mennyire nem szeretem, mennyire nem önazonos, és mindig éreztem, hogy vágyik a szívem meg a lelkem így közelebb a természethez, sokat jártam kirándulni az erdőbe, de hogy mindig azt éreztem, hogy ez igazán nem elég nekem, hogy néha kimegyek, és akkor ott vagyok egy-két órát, hanem szeretném, hogy ez az életformám legyen. És amikor szembenéztem ezzel, hogy igazából számomra ez a négy fal közé bezárt beton dzsungelben töltöm a mindennapjaimat című életforma, ez nem önazonos, akkor igen, kellett egy bátor döntést hozni, meg egy nagyot ugrani, hogy akkor most elindulok egy ismeretlen, egy új irányba, de hogy azért tudtam azt hiszem ezt megtenni, mert én gyakran szoktam egy ilyen technikát csinálni az életembe, hogy belegondolok az életem végességébe. Ami hát elsőre lehet ijesztően hangzik. Újra és újra tudatosítja az ember, hogy hát igen, egyszer ennek a formának vége lesz. Van egy pár tíz évem ebben a testben, ebben a formában, itt a Földön, és hogyha úgy igazán ebbe belegondolok, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy azt a pár tíz évet hogy töltem el. És ez tud egy olyan belső tüzet és erőt adni. Hát most így ez a szó jön, hogy úgy ne tököljön az ember, hanem tényleg menjen abba az irányba, ami felé menni szeretne. Még akkor is, hogyha ez kockázatos, akkor is, hogyha ez ijesztő, de hogy én azt érzem, hogy itt nincs más út, mint hogy folyamatosan keresni, hogy lehet az életem még önazonosabb.
4: Mit adtál fel ezért a választott életért? Mit csináltál korábban? A jóga is akkor jött az életedbe, amikor ezt eldöntötted, hogy akkor te, mondhatom így, önmagadat választod?
5: Hamarabb jött a jóga egyébként, szóval 21 éves voltam, amikor én elkezdtem jógát oktatni, vagyis nagyon-nagyon korán érkezett meg a hivatás, meg a küldetés tudott az életembe, és nagyjából 25 éves voltam, amikor elkezdtem így szépen lassan kifelé költözgetni a városból, szóval azért ez egy folyamat volt. Először egy kisvárosba költöztem, egy picike házikóba, aztán utána átköltöztem a hegyre, ahol már így kevesebben laktak, de mindig vannak szomszédok, és akkor most per pillanat éppen az erdőben élek, ahol egyetlen egy szomszédom van az erdész, meg a szarvasok, meg a lovak, de hogy ez egy hosszú út volt, és lépcsőfokok vezettek igazából el idáig. Hogy mit kellett feladni? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy leginkább a félelmet kellett elengedni, bizonytalanságot, meg az addigi önmagamat. Szóval minden ilyen nagy ugrás, amikor az ember hátrahagyja az addigi életformáját, és elindul valami teljesen újba, ami nem igazán tudja, hogy az hogyan is lesz, az mindig együtt jár szerintem egy ilyen kis halállal. Mert hogy onnantól már nem az vagyok, aki eddig voltam, hanem valaki új kezdek lenni, és szerintem sokszor ezért félünk a változástól is, mert valahogy ahhoz a képhez ragaszkodunk, amit önmagunkról gondolunk, meg ahhoz, amit megszoktunk, és ezért annyira ijesztő ugrani az ismeretlenbe, mert igazából nem tudjuk, hogy mi van ott. De minél többször ugrik az ember, nekem az a tapasztalatom, utána már annál könnyebb, mert én is mindig azt éreztem, hogy ugrok az ismeretlenbe, de hogy szimbolikusan van ott egy tenyér, ami aztán megtart a szakadék alján, és nem esik semmi bántódásom.
4: És mit szólt a környezeted, amikor azt mondod, hogy akkor én most ezt itt felszámolom, és megyek a hegyre, meg megyek az erdőbe, de egyedül, és én valami teljesen más körülményt választok most már az életemnek, mint ami van. Sokszor látjuk azt, hogy ha az ember elkezd önazonos lenni, az nem mindig tetszik ám a környezetnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jaj, nem gondol bele, mi téged fel, hogy fog visszajönni, hogy fogja újraépíteni. Tehát, hogy rengeteg olyan félelmi reakció érkezik a környezetből, amivel az embernek, hát mégiscsak meg kell küzdenie, mert a családja, meg a barátok nem feltétlenül bántásként, de mondjuk félelemből, vagy féltésből ugye mondják neked, milyen vízhangok voltak, vagy milyen jó tanácsok voltak, amikor így döntöttél.
5: Érdekes, mert amikor a természetbe költözést választottam, akkor már nem voltak körülöttem olyan hangok, akik ettől féltettek volna. Az első reakció, amikor általában vendégek jönnek hozzám, és meglátják, hogy az erdőben élek, az szokott lenni, hogy nem félsz itt egyedül. Mondom, nem, én őszintén szólva Budapesten jobban féltem, amikor bent laktam. Eddigre már szerintem látta a környezetem is azt, hogy jó döntéseket tudok hozni, és nem féltettek. Viszont amikor a jogaoktatói utat választottam, ott azért nagyon sok olyan külső hang volt még az elején, hogy hát hogy fogsz ebből megélni, hát annyi jogaoktató van már, hogy Dunát lehet rekeszteni, ez nem egy biztos, nem egy fix dolog, de szerencsére annyira erős volt bennem az ősbizalom, meg a hit, tényleg egy ilyen belső bizonyosság, hogy egyszerűen nincs más opció, én csak erre fogok menni, és nem érdekel, mi lesz, nem tudom, hogy lesz, de azt az egyet biztosan tudom, hogy én erre szeretnék, és erre is fogok menni. Úgyhogy itt voltak ezek a külső hangok, de nem tudtak rám hatni.
4: Ha már ráhatás, milyen voltál kicsinek? Mennyire lehetett ráthatni?
5: Állítólag elég makacs voltam. Most, ahogy feltetted ezt a kérdést, rögtön az jutott eszembe, hogy már az óvodába se hagytam, hogy anyukám öltöztessen. Szóval nekem megvolt, hogy én mit szeretnék fölvenni, és akkor én azt fogom fölvenni. Úgyhogy ezért szerintem mindig megvolt ez a
4: céltudatosság.
5: Igen. Vagy makacsság néha talán az is van.
4: Mit mond anyukát, hogy mit lehetett legnehezebben csinálni veled? Vagy mit nem fogadtál el? Miben volt meg a magad akarata?
5: Egyébként nem voltam rossz gyerek, szóval sőt, kimondottan jó gyerek voltam. Jó tanuló, jó magatartás, szóval úgy fontos volt nekem, hogy azt hiszem, hogy bizonyítsak a szüleimnek, hogy én jó gyerek vagyok, és jól viselkedek, de azért bizonyos dolgokban, amiben amiben volt egy elképzelésem, abban inkább arra mentem, ami az én elképzelésem volt. De szembe jutott még egy ilyen történet, apukám motorozott, meg motorozik a mai napig, és hiszem ilyen 7-8 éves lehettem, amikor ott állt a motor az utcán, és én a fejembe vettem, hogy én felmászok arra a motorra. Félig sikerült is, de azért csak félig, mert magamra rántottam aztán a motort, ami miatt nem tört el a lábam, de egy ilyen zöld ágtörés lett. Úgyhogy már... Azért gyerekkoromban is tapasztaltam azt is, hogy oké, hogy követem a saját elképzelésemet, de azért érdemes előtte felmérni, hogy ez mekkora őrültség.
4: Igen. Ez nagyon érdekes. Egyébként mit hoztál otthonról? Van testvéred? Vagy csak te vagy ilyen nagyon céltudatos gyermeke a szüleidnek?
5: Van egy féltestvérem, egy kis húgom, aki 20 évvel fiatalabb nálam. Úgyhogy én lényegében egykeként nőttem fel, és akkor 20 éves voltam, mire született egy kis testvérem. De szerintem nagyon jó értékrendet kaptam amúgy a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől. Nagyon fiatalok voltak a szüleim, amikor én megérkeztem, úgyhogy egy picit az egész család nevelt engem, nem csak a szülők, hanem a nagyszülők is. Ami így visszagondolva, én igazából nagyon hálás vagyok ezért, mert többfajta nézőpontot, többfajta világot kaphattam ezáltal.
4: Ez a fajta belső útkeresés, ami... befoglalkozol, amit tanítasz is át tudsz adni másoknak. Ez mióta van veled?
5: Úgy indult az egész, hogy én 18 évesen költöztem fel Budapestre. Kerestem magamat. Vidéken éltem egyébként, Ajkán egy kisvárosban, ahol nem volt túl sok opció, tehát ott, ha az ember dolgozni szeretne, akkor nagyjából vagy egy gyárba tud elmenni, vagy árufeltöltőnek, és én azt éreztem, hogy valami több vár rám, és azt még nem igazán tudtam, hogy mi, de azt tudtam, hogy onnan muszáj elmozdulnom. Eljöttem egyetemre, levelezőn tanultam a jogot, meg vendéglátásban dolgoztam mellette, és ez nagyjából egy ilyen 2-3 év volt, viszont nem voltam jól. Szóval nagyon-nagyon azt éreztem, hogy úgy nem vagyok a helyemen, nem vagyok a saját közegemben, nem tudom merre tartok, nem azzal foglalkozok, amit szeretnék csinálni. És ez vitt afelé, ez a nem jól lét, ez a szenvedés, aminek volt egy fizikai vetülete, lelki vetülete, nyilván a tudati is, semmilyen szinten nem voltam jól, és ez indított el afelé, hogy keressek valamit, valami kiutat ebből az állapotból, és akkor jött, hát úgy mondom, hogy vissza a jóga, mert először 13-14 évesen találkoztam a jóga tanításával, de hát nyilván akkor úgy nem igazán értettem, meg nem tudtam azonosulni vele, de azt éreztem, hogy ez majd később jó lesz nekem, és akkor a napüdvözlet, ami az egyik leghíresebb gyakorlat sora a jógában, az volt, ami eszembe jutott. Meg volt egy emésztés segítő gyakorlatsor, mert ez a rosszul lét, vagy ez a nem jól lét leginkább az emésztésemet tette tönkre. Elővettem ezt a két eszközt, napüdvözlet, meg az emésztés segítő gyakorlatsor, és elkezdtem reggelente gyakorolni. És pár nap után igazából azt éreztem, hogy wow, hát ez durva. Valami történik. Nem tudom, hogy mi történik, de valami történik, és nem csak fizikailag vagyok jobban, hanem lelkileg is, és nem csak én vagyok jobban, hanem mintha máshogy látnám a világot is, másmilyenek az emberek, minden sokkal színesebb, mindenki kedvesebb. Szóval nagyon rövid idő alatt éreztem, hogy itt valami van. És akkor először én inkább így a fizikai oldaláról közelítettem meg a jógát, de nyilván hamar éreztem, hogy azért ez lelkileg is hat. És az első nagyon nagy áttörés az első jógatáborom volt, ahol találkoztam egy olyan szemlélettel, egy olyan filozófiával, ahol igazából azokra a kérdésekre kaptam választ, amikről nem is tudtam, hogy ezek a kérdések bennem vannak, de ezek azok a kérdések, amik amúgy mindannyiunkban benne vannak, és ott volt valami olyan felébredés élmény, vagy ráébredés élmény önmagamra, az életre, erre az egészre, ami hát egy ilyen teljes 180 fokos fordulatot hozott létre bennem, és ott érkezett meg az, hogy na jó, ezt így minél több embernek meg kell ismernie, mert mindenki ezt keresi.
4: És amikor ez megérkezett benned, akkor gondoltad, hogy akkor ebbe az irányba fogsz tovább menni, és akkor ott hagytad a jogot, vagy végül megcsináltad, de elmondtad a szüleidnek, hogy akkor te most valami más szeretnél választani, mert ez így nem jó, és ezt nem akarod tovább fenntartani. De és abban a pillanatban, amikor ez mondjuk így számunkra is világossá vált, hogy akkor te valami teljesen másodat választasz, mint amiben elindultál, akkor mi volt nekik a reakciók, vagy akkor volt ez, hogy hát mégiscsak olyan munkát válasz, amelyet meg lehet majd élni?
5: Igen, szerencsére azért itt is támogattak, úgyhogy nem az volt, hogy ettől tiltottak, hanem bíztak benne, hogy jó döntést hozok, de azért ott voltak azok az óvó féltő hangok, hogy biztos, hogy jó ötlet ez. És egyébként, amikor elkezdtem tanítani, az első néhány évben azért ez még nem volt annyira látványos, főleg mondjuk a családom számára. Nem látták, hogy hányan vesznek részt az óráimon, vagy például a social médiában, hogy hányan reagálnak arra, amit megosztok, hanem csak azt látták, hogy nem fejeztem be az egyetemet, nincsen nyelvvizsgám, hát nincsen egy fix 8 órás bejelentett munkám, hanem ugye elindultam egyéni vállalkozóként, és azért volt a családból, akinek ez így ijesztő volt. És egy pár év után, amikor már jobban szemmel látható volt az eredménye annak, hogy hát azért ez tényleg működik nekem, és nem csak én szeretem, hanem így másoknak is ad valamit, amit csinálok. Elkezdték ezt látni, hogy oké, ez tényleg az én utam.
6: Milyen a mostani Brigi a 21 éves, vagy 20 éves Brigihez képest? Ez az egész világ mit adott neked? És mondjuk milyen lett a nagyvilággal való kapcsolatod ennek a tükrében?
5: Hát sokkal tapasztaltabb, az biztos. Eltelt azóta 10 év. Szerintem mindannyiunk élete olyan, hogy van benne nagyon sok magasság, vagyis boldog pillanat, és nagyon sok mélység, ami nehéz pillanat. A mélységből való kiút, ami jó esetben magával hoz egy tanítást, egy felismerést, egyfajta változást, szóval nagyon-nagyon sokat változtam azóta. De mindig a jóga eszenciája az, amihez újra és újra visszatérek. Például pont ma reggel is volt egy ilyen pillanat, picit nehéz napom volt ma reggel, vagy hát olyan nehezen indult, és azzal szembesültem, hogy fú, itt vannak velem ezek a nehéz érzések. Még érzem, hogy hat ugye az egész testemre, egy bizonytalanságot érzek, kilátástalanságot egy kicsit, és akkor ilyenkor mindig bejön az az eszencia, amit ott 21 évesen megkaptam, hogy oké, mi az élet lényege, vagy mi az én lényegem, az én lényemnek a lényege, vagyis ki vagyok én, és hogy miről szól ez az egész élet nevű dolog. És nekem, amikor erre ráviszem a figyelmem, akkor ez mindig abban segít, hogy egy picit el tudok távolodni a jelenlegi problémáimtól, mert a pillanatban minden problémát annyira halálosan komolyan veszünk, és nem azt mondom, hogy el kell bagatelizálni a problémánkat, mert nyilván fontos velük foglalkozni, de amikor túlságosan bevonódunk a gondokba és a gondolatokba, nem véletlen szerintem, hogy a gond és a gondolat az így egy tőről fakad, tehát sokszor a gondolataink okozzák a gondot, meg a problémát, és hogyha ebből egy picit ki tudok szakadni, és el tudok tőle távolodni, egy magasabb nézőpontból ránézni, hogy most igazából amúgy mi is a bajom? Most tényleg valós probléma van, vagy csak túl komolyan veszek valamit, amit egy picit úgy tekinthetnénk úgy is rá, hogy oké, ez most egy játék. Itt most van egy feladat, amit meg kell oldani, mert azok mindig lesznek. Én azért bevallom őszintén, hogy az elején, amikor találkoztam a jogával, meg a felébredéssel, akkor én azt hittem, hogy hát akkor igazából az a cél, hogy eljussak ahhoz a pillanathoz, amikor majd felébredek, megvilágosodok, és onnantól kezdve nem lesz semmi gond az életemben, és minden csuda szuper lesz. Hát nem, az élet az kettős, és ennek minden része benne foglaltatik a mindenségben. Úgyhogy azt már látom, hogy olyan nem lesz, hogy ne lennének gondok, vagy feladatok, vagy megoldandó helyzetek, problémák, nehézségek, fájdalmak, de az, hogy hogyan reagálok rájuk, abban nekem nagyon sokat segít a jóga.
6: Az elmúlt percekben azt az utat mesélted, ami ugye mögötted van, és ami idáig a jelenig elvezetett a múltból, és nagyon érdekes, én itt csupa mosollyal hallgattam a történetedet, mert ugye annyira sok ember van szerintem, akinek ezekre a rálátásokra a mindennapi életben nagyon nagy szüksége lenne. Talán pont azért, mert hogyha van egy probléma, hogy te is mondod, azért pláne, hogyha az ember ugyanarról a szintről nézi a problémát, akkor az óriásinak tűnhet, és fel is tudjuk nagyítani. És onnan azért a saját hajónkat fogva kimászni mindig sokkal nehezebb, mint hogyha van valaki, mondjuk, mint például te is, és rámutat arra, hogy az a gond az mégis milyen helyi értékén kellene, hogy kezelődjön a lelkünkben, illetve hogy a választásnak, a saját magunk választásának mindig megvan a lehetősége. Tehát, hogy mindig van az a pont, amikor választhatjuk önmagunkat, legalábbis ez az én véleményem, és hogyha még ebben van egy kis segítség, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, az nagyon jó. De itt jön a te szereped, hogy azt a típusú látásmódot vagy világlátást, amit el tudtál sajátítani, hogy egy reggel is tudnálad is úgy indulni, hogy ilyen káosz kapitányság történik, de hogy te már tudatosan tudod ezt kezelni. De hogy azok az emberek, akik téged megtalálnak, és azért mennek, hogy tudjanak változtatni az életükön, és legyen erejük hozzá, vagy tudásuk hozzá, azoknak mennyire van meg, és ez szerintem egy borzasztóan fontos változás pontja a dolgoknak, a megengedés. Hogy elfogadom, hogy amúgy én tényleg tudok változtatni a dolgokon. Mert nagyon ijesztőnek tűnik a változás, de hogy akármilyen ijesztőnek is tűnik, van az az erő, amivel én tudok dolgozni. Hogy tapasztal? Mennyi idő, amíg az ember rájön, hogy egyébként az én életemet tényleg tudom irányítani, ezt a hajót tényleg tudom én irányítani?
5: Hát ez nagyon egyedi, hogy így mennyi idő alatt érkezik meg ez a felismerés, és elképesztően összetett szerintem ez a kérdés. Néha látom azt, hogy mondjuk van, akinek elég csak egyszer hallania, hogy van választása, és ott megérkezik valami olyan belső tűz, hogy tényleg van választásom, mehetek másik irányba. És valaki lehet, hogy 150-szer hallja, és valahogy akkor sem épül be, vagy érkezik meg, és hogy ez miért lehet, na ez az, ami szerintem nagyon-nagyon összetett, hogy milyen a személyiségünk, milyennek hisszük magunkat, hogy mennyire akarunk egyáltalán kimozdulni abból az élettérből, amiben vagyunk, mert én néha azt is látom, hogy tehát ez a megszokás nevű dolog, ez nagyon, nagyon kis aljas tud lenni, hogy így megszoktuk már kvázi a rosszat, és inkább választjuk a biztos rosszat, mint a bizonytalant. És minél tovább vagyunk benne egy biztos rosszban, vagy egy biztos kellemetlenben, annál inkább részévé válik az életünknek, a személyiségünknek, az énképünknek, és annál nehezebb kimozdulni belőle. De hogyha ezt szerintem egyszer megtapasztalja valaki, hogy milyen bízni az ismeretlenben, vagy milyen bízni az életben, inkább így mondom, hogy tényleg, hogy nem vagyok egyedül, és nem az van, hogy az élet kibabrálni szeretne velem, hanem én mindig úgy tekintek az életre, hogy ajándékba kaptuk ezt a pár tíz évet ebben a formában, nem büntetésből, nem azért, hogy szenvedjünk, nyilván van ilyen része is, de hogy ez az egész egy ajándék, és hogy tapasztalni jöttünk, és hogyha valami nehéz is történik az életemben, mert nekem is vannak ilyenek, akkor felszoktam tenni azt a kérdést, hogy okay, mi ebben a tanítás, mi ebben az ajándék, mit szeretne most nekem üzenni az élet, mert mindig akar valamit üzenni az élet, és minél kellemetlenebb valami, annál erősebben üzen az élet, hogy figyelj, mozdulj már arrébb. Csak hát hajlamosak vagyunk ugye figyelmen kívül hagyni ezt, de előbb-utóbb mindenki mozdul. De érdemes előbb.
6: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Egyedpliki Jóka oktató a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
6: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert az NKA ügyben, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A megalapozott gyanú szerint a Hankó által vezetett Nemzeti Kulturális Alap egyik ideiglenes kollégiumán keresztül tömegesen a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően használtak fel támogatásokat. Az ügyészség szerint a 2025. júliusától meghirdetett pályázatok egy részét érdemi elbírálás nélkül teljesítették, a pénzeket pedig a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve egyes kérelmezők személyes céljaira fordíthatták. A nyomozás hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. 2 héttel elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról

0: személyek, illetve hozzátartozóik adatmegismerési jogai. A jogszabályt szeptember közepén 149 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el az országgyűlés. Fürst Pál volt főügyész valószínűtlennek tartja, hogy az aranykonvoj ügyben eljáró ügyészek előre tudták volna, kit jelöl az államfő legfőbb ügyésznek, és ennek ismeretében idézték volna gyanúsítotti kihallgatásra jelölt testvérét. Nyílt levelében ugyanakkor azt állította, hogy az ügyészség már májusban arra jutott, az aranykonvoj ügy politikai indítatású lehetett, és a feladatot Orbán Viktor miniszterelnök adta ki. Levelét Horváth Lóránt meghatalmazott ügyvéd tette közzé a Facebook oldalán. Fürst itt kérdéseket fogalmazott meg az ellene szeptemberben indított fegyelmi eljárás időzítésével kapcsolatban is, felvetve, hogy annak köze lehetett Szatmári Zoltán későbbi legfőbb ügyész jelöléséhez.
1: Tőzsdehírek.
0: Stagnálásba fordult a budapesti értéktőzsde részvényindexe, így 149.070 ponton a VUX. A részvénypiac forgalma 12,2 milliárd forint. A vezető papírok többsége továbbra is gyengül, a MOL 1,4%-kal 5155 forintra, a Richter 1,1%-kal 12260 forintra és a Magyar Telekom 0,5%-kal 2548 forintra. Az OTP ismét 1% felett emelkedik 44.650 forintra. Európában pozitív az összkép, a német DAX most 0,5%-ot emelkedik, a londoni FTSE 0,3%-ot, a párizsi CAC-on 0,1%-del emelkedik, az olasz börze 0,9%-kal, a spanyol mutató 0,6%-os pluszban. A bankközi deviza piacon az euró értéke 367 forint 38 fillér, az amerikai dollárért 323 forintot és 89 fillért kell fizetni. Az európai országok előrelépést tettek a nők elleni és a családon belüli erőszak elleni küzdelemben, a megelőző intézkedések azonban továbbra sem elégségesek, állapította meg az Európa Tanács szakértői csoportja. A Grevio szerint a kormányoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az erőszakot elősegítő attitűdök, sztereotípiák és a nemek közötti egyenlőtlenségek kezelésére. A jelentés szerint a nemzeti jogszabályok többsége megfelel az elvárásoknak, ugyanakkor a fiatalok körében egyre gyakoribb az interneten közvetített erőszak. 5 éves csúcsra emelkedett az eladó új építésű lakások és házak kínálata Magyarországon. Jelenleg 10.700 ingatlanból válogathatnak a vevők az ingatlan.com adatai szerint. Közben lassul a drágulás az olcsóbb szegmensben. Országosan 59 millió forint alatt található az új építésű ingatlanok legolcsóbb 10%-a. Budapesten pedig 71 millió forint ez a határ. A fővárosban a 19. kerületben a legalacsonyabb a belépő ár, ez 50 millió forint. Az ingatlan.com szakértője szerint egyre fontosabb kérdés az évvégén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, és arra számít, hogy a kedvezményes kulcs 2026 után is megmaradhat.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült napos, száraz idő várható, a keleti egy szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban, és Egyed Brigi, jógaoktató a mai vendégem.
3: Vannak visszajáró vendégeid, akik nehezen mozdulnak, és akár évről évre ugyanazokat a problémákat görgetik maguk előtt, és bármit mondasz, nehéz a váltás?
4: Azt érzem, hogy aki visszajár és évről évre jön, ők változnak. Tehát, hogyha például szerintem, hogyha valaki nem mer változtatni,

0: Akkor egy ponton valahogy úgy lemorzsolódik, vagy így nem jön velünk, nem is velem, mert szerintem ez nem rólam szól, hanem inkább erről a közösségről. Aki viszont, mert nagyon sokan vannak, akik évek óta itt vannak velem, velünk ebben a közös térben, és náluk maximálisan látszik a változás, ami fantasztikus.
1: Mennyien vagytok most ebben a közösségben?
0: Hát ez egy jó kérdés.
1: Hova nőtte ki magát ez a történet? Ez azért fontos kérdés, mert pont arról beszélgettünk, mielőtt elkezdtük a műsort, hogy meg lehet-e nálad határozni egy csapás irányt, és arra jutottunk, hogy tulajdonképpen nem nehéz téged is csak egy szára így rátenni, mert olyan sok minden van, amiben működsz.
0: Igen, hát nekem leginkább így két vonalon fut az életem, mondjuk úgy. Az egyik az online tér. Ez lehetővé teszi azt, hogy én az erdőben éljek, és kvázi onnan dolgozzak.
1: Van wifi-d?
0: Van egyébként, igen.
1: Vagy mókusok
0: van internet. Nem, van internetem. Hát az kell, mert tartok live órákat.
1: Igen.
0: De például az online közösségben ott több százan vagyunk. És van köztük sok olyan, aki már több mint 5 éve velem gyakorol online. Így nagyjából a COVID idején kezdődött ez az online jelenlét. És aztán ott vannak mellette az élő események, az oktatóképzések, táborok, ahol meg ugye időnként találkozunk, ott is mindig vannak visszajáróak, vannak új gyakorlók, vendégek, akik érkeznek. Ezt nem tudom megmondani, hogy hányan vagyunk, mert attól függ, hogy melyik területet nézem, de szerintem azért sokan.
1: Sokan. Igen. Hogy tudsz koncentrálni, hogy így ne essél széjjel? Mert azért nyilván vannak ezek a nagyon tudatosan kezelt dolgok, de vannak a földi adminisztrációs események például, vagy feladatok, tehát azért neked is vannak az anyagban feladataid, és hogyan tudsz kettősséggel jól balanszírozni?
0: Hát témánál vagyunk. Igazából pont ez volt akár a reggeli folyamatom is, hogy én nagyon sokáig azt gondoltam, meg ez egy ilyen meggyőződés volt bennem, hogy az én egyik szuper képességem az az, hogy sok dologgal tudok egyszerre zsonglőrködni. És ezt a képességet, ezt mindig fejlesztettem, és még egy labdát bevettem, hogy aztán már 5-10-20 labdával zsonglőrködjek, és hát egy fájdalmas felismerés szembesülni most azzal, hogy hát ezt nem lehet a végtelenségig.
1: Bővíteni,
0: igen. Éppen most ezzel találkozok, hogy próbálok úgy nagyjából olyan 35 labdával zsonglőrködni, és hogy nem megy. Ez most ez a feladat, amit meg kell oldanom.
1: Letennél néhány labdát, ha arról van szó, vagy nem akarsz letenni labdát?
0: Szeretném optimalizálni a rendszert, inkább úgy mondom. Szóval igen, földi dolgok. Nekem a vállalkozásom egyébként az egyik legnagyobb mesterem ebben az életben, mert annyira sok mindent tükröz vissza, annyira szépen rámutat a személyiségbeli elakadásainkra, megdolgozatlanságainkra, a félelmeinkre, és én nagyon, nagyon megtanultam ezt, és kérdezted is, hogy mit hozok otthonról, és például ezt a hitrendszert, hogy bármire képes vagyok egyedül. És ez elhozott idáig, mert nagyon sok mindenre képes voltam egyedül, de hogy most már találkozok azzal a limittel, hogy fú, hát azért nem biztos, hogy egyedül kell tolni életem végéig, hanem mondjuk kérhetek segítséget. Optimalizálhatom úgy a rendszeremet, hogy ne egyedül kelljen mindent tartani. Volt már egyébként erre korábban próbálkozás, csak az nem úgy sikerült, ahogyan terveztem, de most újra szeretnék ennek nekifutni. Hát igen, találkozok, nagyon is találkozok így az anyagi élet feladataival.
1: Ez mennyire nehéz egyébként, amikor nagyon hétköznapi, mindennapos feladatokat kell csinálni, ahhoz képest, hogy milyen magasságokba tud az ember lélekben eljutni mondjuk például a jóga segítségével. Ez egy óriási kontraszt.
0: Ez a lényeg igazából, ezt a két dimenziót így egyesíteni emberként. Mert hogy emberként megvan bennünk mind a két minőség, az anyagnak a korlátoltsága, akár hogyha a fizikai testünket nézzük, a testünk határait, korlátait, végességét, akár a személyiségünket, de hogy közben meg ugyanúgy ott van bennünk az a végtelen, amit meg a tudatosság jelképez, és hogy ezt a kettőt hogy tudjuk összhangba hozni itt az életben, szerintem ez az egésznek a lényege. És minél mélyebbre tud eresztődni egy fa gyökere, annál magasabb tud lenni a lombkoronája. Szóval szerintem minden munka az anyagban, az így abban segít, hogy utána feljebb is tudjunk törekedni, és nem működik egyik a másik nélkül. Tehát hiába magas a lombkorona, hogyha nincsen gyökérzet, a legkisebb szellőtől akkor dől a fa.
1: Szuper képességet mondod. De az előbb nekem meg az jutott eszembe, és akkor utána beszéltünk arról, hogy mi a nehézség, hogy neked miben kell még változni. Te miben látod a magad következő éveinek például a transformálódását?
0: Megtanulni karmesternek lenni. Tehát, hogy megérkezni abba a szerepbe, azt érzem, hogy már nem az van, hogy én csinálok meg mindent, mert ez amúgy nekem nagyon jól megy. Tehát nagyon hamar észreveszem, hogy hol van szükség akár segítségre, hogy hol van valami kis hiba a rendszerben, és így azonnal ugrok oda, és megcsinálom. A párom szokott ezzel viccelődni, hogy így nem érti, hogy van egy pár állatom, és például a két cicám, vagy hát a hétből két cica, ők kijárósak, és hajnalba szoktak hazajönni. És amikor megjön a macska, akkor én akár hajnali 2-3 óra, egy felugrok, és beengedem a cicát. És ő minden reggel elmondja, hogy nem érti, hogy ez így hogy vagyok képes így azonnal kipattanni az ágyból, mert például ez egy ilyen erőm. De ez egy hatalmas feladat nekem, amikor van egy ilyen szupererő és szuperképesség, de hogy még ezt is meghaladni. Mert hogy egy következő lépés az, hogy nem én ugrok és csinálok meg mindent, hanem akár irányítani egy olyan rendszert, ahol én nem tűnök el. Mert azért egy kicsit ebben ez a hátránya ennek, hogyha mindent én csinálok, hogy oké, de akkor én hol vagyok ebben. És most így 31 évesen kezdem érezni ennek a hátrányát, vagy így a velejáróját, és nagyon tényleg nagyon hálás vagyok ennek a képességnek, mert elhozott idáig, de hogy most üzen az élet, hogy ez már nem működik nekem tovább. Mert lehet így működni egy darabig, nagyon nagy erőfeszítéssel, nagyon sok áldozattal, nagyon sok energiabefektetéssel, és én erre is sokáig szuperképességként tekintettem, hogy én nagyon könnyen hátra tudom magam sorolni, és ott vagyok szolgálatban. És ez tényleg egy szuperképesség, hogy amikor helyzet van, akkor én teljesen félre tudom magamat rakni, és tudok mindenki mással foglalkozni. De ugye ezt nem lehet azért a végtelenig vinni. És most azt kell megtanulnom, hogy ezzel játszani, hogy mikor rakom magamat előtérbe, és akkor minden mást félre, és mikor rakom magamat háttérbe, és ennek a táncát, ezt az egyensúlyt megtalálni, úgy érzem, hogy nekem most ez a legnagyobb feladat.
1: Párodat említetted, nekem meg az jutott eszembe, hogy egy olyan típusú embernek, mint te, aki ennyire tudatos, milyen típusú ember lehet a párja, aki hasonlóan tudatos, vagy pont egy ilyen nagyon eltérő gondolkodású yin és yang, ami lehet, hogy milyen emberek vesznek körül, olyanok, mint amilyen te vagy? Mert ugye azt szokták mondani, hogy egy idő után valahogy mégiscsak azok vannak az ember társaságában, vagy környezetében, amilyen ő maga is. És akkor ahogyan változol, úgy változik a környezeted is.
0: Nagyon tudatos emberek vannak körülöttem, csodálatos emberek vannak körülöttem. Pont most volt egy ilyen nagy baráti összejövetel nálam pár hete, és a legmeghatóbb az ez volt számomra, hogy így mennyire fantasztikus emberek vannak itt, akikben ez az egy közös, a tudatosságra való törekvés. És akkor ezen kívül pedig nagyon-nagyon sokszínűek vagyunk, vannak üzletemberek, művészek, de hogy mindenki valahol a tudatosságot és az önazonosságot keresi, ez összeköt mindannyiunkat. Úgyhogy például a párkapcsolatban is nekem ez nagyon fontos, hogy a tudatosságunk az így hasonló legyen, és hogy ez mind a kettőnknek ugyanannyira fontos legyen, másképp ez nem működne. És ez a barátaimra is igaz, de az élet többi területén lehetünk yin és yang.
1: Mi érdekel a világból? De akinek ilyen típusú szemlélete van, az mi fogja meg a világ történéseiben? Milyen részein voltál már? Mi volt rád hatása? Mi formált téged? Mi alakít téged?
0: Most először az a válasz jött, hogy mi érdekel a világból, hogy úristen, minden. és igen, ez a sok rétűség, hogy engem annyi minden foglalkoztat, és ennek a tudatosítása, hogy tényleg csak pár tíz évünk van itt a Földön, ez valahogy nagyon afelé visz engem, hogy akkor szeretnék megtanulni hangszereken játszani, szeretnék megtanulni festeni, lovagolni szeretnék, utazni szeretnék, nem tudom, megtanulni szörfözni, tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan vágy van bennem, hogy értsd jól, de hogy minél jobban így kimaxolni a lehetőségeket, és minél több mindent megtanulni, de hogy ami a legjobban inspirál ugye világban, az igazából a természet. És jártam néhány helyen, nem utaztam nagyon-nagyon sokat még, de a természetnek a sokszínűsége az nagyon-nagyon le tud nyűgözni. Talán még kicsit jobban is, mint a kultúráknak a változatossága. Tehát így mondjuk elmegyek egy olyan országba, ahol teljesen más kultúra van, nem az fog meg elsőre, hogy milyen mások itt az emberek, vagy mennyire mások a szokások, hanem mennyire mások a fák.
1: Mely része a világnak az, ami érdekel, és ahol mindenképpen el szeretnél menni?
0: Ha ezt mondjuk egy másfél évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondtam volna, hogy nincs ilyen, mert amúgy nekem így Magyarország nagyon közel áll a szívemhez valahogy. Jártam gyönyörű helyeken, tényleg például Bali csodálatos, vizuálisan elképesztő az a színvilág, az a sokféleség, de hogy mégis Magyarországon van nekem egy olyan plusz, amit eddig sehol máshol nem tapasztaltam. Idén voltam Svájcban, és ez is lenyűgözően csodálatos, de egy hét után azt éreztem, hogy jó, azért most már úgy jönnék haza, úgyhogy szeretném meg küldetésemnek érzem ezt is, hogy így kollektívan mozduljunk meg afelé, hogy ezeket a gyönyörű természeti kincseket, ami itt van körülöttünk, ezt hogyan tudjuk őrizni, óvni, védeni, szeretni, megtartani, mert én nagyon szeretném, hogy a unokáim is lássák például a Dunában a vizet, meg a Balatonban.
1: Reméljük lesz több, mint
0: igen,
1: most.
0: Igen. Úgyhogy másfél évvel ezelőtt még nem volt ilyen nekem, hogy hova szeretnék így mindenképpen elutazni, de pont most az elmúlt hetekben, hónapokban úgy bejött ez a valóságomba, hogy azért szeretnék minél több helyet megnézni. És például nagyon vonzanak az északi térségek, a hegyek, a gyönyörű zöld szín, szeretnék eljutni Amerikába, de ott is inkább a természet az, ami érdekel, így nem annyira a nagyvárosok. Ausztrália, Új-Zéland.
1: Hát ezek nagyon szép helyek.
0: Igen.
1: Nagyon kékek és nagyon zöldek.
0: Igen.
1: Milyen terveid vannak? Akár ebben az évben, hogyha nézzük a naptáradat, vagy a 27-es évre, ha kitekintünk. Mennyire vagy zsúfoltan betáblázva?
0: Egyelőre még nagyon, de ezen szeretnék változtatni.
1: Ez a labdás zsonglőködés.
0: Igen. Indítunk egy új oktatóképzést, például most ősszel egy intuitív flow jóga oktatói továbbképzést, ami egy új irány. Ugye van már két oktatóképzésem, egy yin jóga oktatói, meg egy női, és akkor most bejött egy harmadik mellé, ami egy számomra nagy dolog. Most nyitottam meg, azt hiszem mondhatom így, vagy hát még folyamatban van a saját kis elvonuló helyemet, ami nekem szintén egy nagyon régóta dédelgetett álom volt, ami ott van nálam az erdőben, egy saját kis, hát nem is annyira kicsi, mert igazából egy egész nagy tér, úgyhogy szeretném, hogyha minél többen jönnének el hozzám, és minél több elvonulást tarthatnék ott az erdő közepén, és szeretnék bepillantást engedni másoknak is ebbe az életformába, mert szerintem amúgy sokan keresik ezt, csak lehet, hogy nem igazán tudják, hogy merre, hogyan, és én nem gondolom, hogy én bárkinél különlegesebb lennék. Szóval, hogyha nekem sikerült, akkor bárki másnak is sikerülhet. És szeretném ezt az üzenetet átadni azoknak, akik szintén egy hasonló úton szeretnének elindulni. Úgyhogy ilyesmik leginkább az irányok, illetve hát az online térben mindig nagyon foglalkoztat az, hogy lehet az üzenetet eljuttatni az emberek felé, mert annyira nagy a zaj most már így az online térben, és hát én 10 évvel ezelőtt indítottam el a fajdalamat, és nagyon-nagyon más volt akkor még egy bejegyzésnek az elérése, mint most. És vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy inkább hagyjuk az egészet, és egyszerűbb lenne ezt elengedni, mert tényleg nem olyan könnyű már, de közben meg mégis az a küldetéstudat, az továbbra is itt van, és szeretném egyre inkább megtalálni annak a formáját, hogyha vannak, akik ezt keresik, amit én adni tudok, akkor hogy tudjuk egymást megtalálni.
1: Nagyon fontos, és én is pont ezt akartam kérdezni, de megemlítetted részben, hogy mi az az üzenet, amit szeretnél átadni. Mi munkál, mi dolgozik benned? Aztán a másik kérdés, nagy eredmények, amikor azt láttad, hogy valaki tényleg rálépett erre az útra, és 180 fokot tudott fordulni vele. Milyen olyan visszajelzések voltak az elmúlt években, amikor te is azt mondtad, hogy na ezért csinálom? Ezért éri meg.
0: Az első kérdésre válaszolva, így az üzenet eszenciája az az, hogy van egy másik valóság azon túl, mint amit most így felnőttként valóságnak látunk. És én ezt sokszor úgy érzékelem, hogy így felnőttként, mint hogyha elveszítenénk azt a képességet, ami gyerekként megvolt, így a világ varázslatosságának a felfedezését, és egy sokkal beszürkültebb és egyben beszűkültebb világképünk lesz nyilván, mert sokkal több a felelősség, sokkal több a feladat, sokkal több a gond, sokkal több és sokkal-sokkal komplexebb egy felnőtt létforma, de ebben nagyon-nagyon könnyű így elfáradni, és én is érzem magamon, szóval valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül. De közben meg tudom, hogy ott van egy másik színezete a világnak, amit mindannyian keresünk, amiben ott van a varázslatosság, amiben ott van az emberi kapcsolatoknak, kapcsolódásoknak a szépsége, és például ez az egyik legnagyobb csoda, amit az élő programokon szoktam látni, amikor ismeretlen emberek néhány nap alatt olyan barátságot szőnek egymással, ami utána évekig kíséri őket. És a legtöbben ezt is mondják, hogy nagyon-nagyon sokat ad nekik megérkezni egy közösségbe, ahol így végre azt érezhetik, hogy itt olyan emberek vannak, mint amilyenek ők, hogy nem nézik őket UFO-nak, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják őket. Szerintem mindannyian szeretnénk valahová tartozni. Ez egy nagyon-nagyon mély belső vágyunk, hogy megélni az egységet. Megélni az egységet a párunkkal, a családban, megélni az egységet a közösségünkkel, és mégis olyan sokszor érezzük magunkat egyedül meg magányosnak, és hogy teret létrehozni arra, hogy ezt a közösségi élményt, még ha csak pár napra is, de megtapasztalhassuk újra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az eszenciája annak, amit én így szeretnék továbbadni, és hogy mindig van másik választás, sőt, mindig van kiút. De nagyon sokat tudnék még erről beszélni, úgyhogy áttérek a második kérdésedre. Igazából most ez egy vicces sztori, de pont tegnap előtt volt egy női kör összejövetel nálam, ahol a nyitókörben az egyik résztvevő pont arról számolt be, hogy hát mióta engem ismer, egy káosz az élete.
1: Ez egy klasszis visszajelzés.
0: És így nevettünk, hogy hát nem éppen ez a legjobb reklám, de hogy utána kifejtette, hogy igazán azért, mert hogy az addig rendezetnek tűnő életét igazából meglátta, hogy ez számára nem önazonos. És nagyon félt a bizonytalanságtól, de mégis a jogaóráktól, a közösségtől, ettől az egész tanítástól kapott egy olyat, hogy merjen ugrani az ismeretlenbe. És ez egy illúzió, hogyha ezt valaki meglépi, akkor onnantól kezdve minden csudi szuper. Kicsit én néha úgy látom a tudatosság ösvényére való rálépést, mint amikor a Matrixban Neo beveszi a pirulát, hogy onnantól már nincs visszaút igazából. Elindultunk ezen az ösvényen, innentől már nem tudunk visszamenni az áldott tudatlanságba, ami egyébként nem gondolom, hogy áldott lenne. Lehet, hogy nem olyan mélységben tapasztaljuk a problémákat, hogyha nem vagyunk annyira tudatosak, de összességében még a maga nehézségével és maga káoszával is mindenki, aki már bevette ezt a pirulát és elindult az úton, igazából erről számol be, hogy nem csinálná másképp. Szóval nem lesz az élet könnyű ettől, de hogy egyre önazonosabb, egyre szabadabb, és valahol egyre békésebb tud lenni. És szerintem valahol ez a cél, hogy ha megérkezünk az élet végére, akkor ne az legyen bennünk, hogy ott volt egy csomó lehetőség, amit kihagytam, mert féltem, mert inkább választottam a megszokottat. Én azt szeretném érezni az életem végén, hogy fú, hát ez jó kis hullámvasút volt, nem volt mindig könnyű, nem volt mindig felhőtlen, de legalább úgy igazán megéltem az életnek a spektrumait, a magasságot is, a mélységet is. Mertem érezni, mertem elesni, mertem abból felállni, és szerintem ez a lényeg.
1: Még egyetlen egy kérdésem az, hogy legyen, Brigitte, miben hiszel? Mi ad erőt?
0: Most ez a mondat jutott eszembe, amit egy kedves ismerősömtől hallottam, hogy az élet nem velünk, hanem értünk történik. Azt hiszem, ez az eszenciája, hogy ez az egész azért van, mert értünk történik. Hogy tapasztaljunk, hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy meghaladjuk újra és újra önmagunkat. És tényleg, hogyha történik is velem bármi nehéz, akkor mindig ez az, ami kiemel, hogy oké. Ez is értem történik, úgyhogy én ebben hiszek, hogy minden értünk történik.
1: Én meg abban, hogy most így kettőnkért történt ez a beszélgetés, meg a drága hallgatókért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon sok sikert kívánok neked ezen az úton. Legyen bármilyen terved is, az valósuljon meg úgy, ahogyan azt szeretnéd, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást, szuper volt ez a beszélgetés.
1: Köszönjük szépen, és a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. És hát lesz Lélektér Vivandával jövő héten is, hogyha lemaradtak volna az egyetbrigi jogoktatóval készült beszélgetésről, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, vagy hát a felületeinken is, és egy hét múlva újra itt leszek, várni fogom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vivanda.
2: Ez volt a Lélektér Vigvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Monitor. A mikrofonnál Kecső Richárd.
2: Pontban 13 órakor, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az elkövetkezendő 30 percben szó lesz majd egyebek mellett arról, hogy mi a helyzet a tőzsdén fél időben, illetőleg megnézzük, hogy mi a története ennek a Alexander Vučić körüli lemondásnak, erről is beszélgetünk majd, de első körben jönnek a legfrissebb hírek az elmúlt órákból a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert az NKA ügyben. Ezt közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A megalapozott gyanú szerint a Hankó által vezetett NKA egyik ideiglenes kollégiumán keresztül tömegesen a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően használták fel támogatásokat. Az ügyészség szerint a 2025. júliusától megkérdetett pályázatok egy részét érdemi elbírálás nélkül teljesítették, a pénzeket pedig a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve egyes kérelmezők személyes céljaira fordíthatták. A nyomozás hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. Két héttel elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt, így az október 20-a helyett november 4-én lépne hatályba. A párt szerint azért van szükség a halasztásra, mert az iratok átvizsgálása és nyilvánosságra hozatal előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe. A törvény alapján a dokumentumok fokozatosan válnának elérhetővé egy online felületen, és bővülnének a megfigyelt személyek, illetve hozzátartozóik adatmegismerési jogai. A jogszabályt szeptember közepén 149 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el az országgyűlés. Fürth Pál volt főügyész valószínűtlennek tartja, hogy az aranykonvoj ügyben eljáró ügyészek előre tudták volna, kit jelöl az államfő legfőbb ügyésznek, és ennek ismeretében idézték volna gyanúsítotti kihallgatásra a jelölt testvérét. Nyit levélben ugyanakkor azt állította, hogy az ügyészség már májusban arra jutott, az aranykonvoj ügy politikai indítatású lehetett, és a feladatot Orbán Viktor miniszterelnök adta ki. Levelét Horváth Lóránt meghatalmazott ügyvéd tette közzé a Facebook oldalán. Fürth kérdéseket fogalmazott meg az ellene szeptemberben indított fegyelmi eljárás időzítésével kapcsolatban is, felvetve, hogy annak köze lehetett Szatmári Zoltán későbbi legfőügyész jelöléséhez. A befektetők már részben egy viszonylag gyors magyar eurócsatlakozást áraznak, amit elsősorban az állampapírpiaci hozamok jelentős csökkenése jelez. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A 10 éves magyar hozam tavasszal még 7,5% körül járt, a mostani jegyzések viszont már 5% feletti szintekről szólnak, ami erősödő piaci bizalmat mutat az euró bevezetési pálya iránt. A GKI szakmai igazgatója szerint ugyanakkor van több kockázati tényező is, amely kihívás jelent. Kolozsi Pál Pétert hallják.
3: Az elemzésünkben mi 4 területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért 4-et, mert úgy gondoljuk, hogy 4 olyan terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez ugye ez a 4 terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarország be szeretné vezetni az eurót.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 148.744 ponton áll. A részvénypiac forgalma 12,9 milliárd forint körül mozog. A vezető részvények pedig nagyrészt mínuszban, kivéve az OTP-t, amely 9,1%-kal emelkedik 44.490 forintig. A MOL 1,7%-kal gyengül 5.140 forintra, a Richter 8,1%-os mínuszban 12.300 forinton, a Magyar Telekom 6,1%-os csökkenés mellett 2.546 forinton áll. A bankközi devizapiacon 1 euróért 367 forintot, 1 dollárért pedig 323 forintot és 40 fillért kérnek. Nézzük Európát, ahol most jó hangulatú kereskedés zajlik. A londoni FTSE 4 tized, a frankfurti DAX 6 tized, a párizsi CAC-on 2,1%-kal emelkedik, a milánói tőzsde 8 tized, a madridi pedig 6,1%-os pluszban tartózkodik jelenállás szerint. Bővebb elemzés majd a fél időben lesz itt a Trend FM-en. 5 éves csúcsra emelkedett az eladó új építésű lakások és házak kínálata Magyarországon. Jelenleg 10.700 ingatlanból válogathatnak a vevők az ingatlan.com adatai szerint. Közben lassul a drágulás az olcsóbb szegmensben. Országosan 59 millió forint alatt található az új építésű ingatlanok, legolcsóbb 10%-a. Budapesten pedig 71 millió forint ez a határ. A fővárosban a 19. kerületben a legalacsonyabb a belépő ár, ez 50 millió forint. Az ingatlan.com szakértője szerint egyre fontosabb kérdés az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, és arra számít, hogy a kedvezményes kulcs 2026 után is megmaradhat. Alekszandar Vučić ugyan lemondott a szerb állam főtisztségéről, de nem vonul vissza a politikától. Az előrehozott parlamenti választáson a szerb haladó párt listavezetőjeként indul, és miniszterelnök szeretne lenni. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint azonban ez lehet az elmúlt másfél-két évtized egyik legkiszámíthatatlanabb szerb választása. Németh Ferencet hallják.
4: Vučićnak nem célja az, hogy nyugdíjazza magát, vagy élvezze a boldog politikus nyugdíjasok életét, ugyanis az október 25-én esedékes szerb előrehozott parlamenti választásokon a szerb haladó párt lista vezetőjeként indul, abban a reményben, hogy a sikeres választások után a miniszterelnöki széket tudja majd elfoglalni. Az utóbbi 15-20 év szerbiai választásait figyelembe véve azonban elmondhatjuk, hogy a soron következő választások a legkiszámíthatatlanabbak. A közvélemény kutatások sem tudják pontosan igazolni azt, hogy valóban az Alekszandar Vučić vezette lista fog-e győzedelmeskedni, vagy az egyetemisták listája lesz a befutó a választásokon.
2: Biztonsági és megbízhatósági problémák miatt elmarad az OpenAI új GPT 6.1 Astra nevű mesterséges intelligencia modelljének októberre tervezett nyilvános premierje. Erről ír a Wall Street Journal. A belső tesztek során a modell a vártnál nagyobb mértékű megtévesztő viselkedés mutatott, és nem maradt következetesen a számára kijelölt biztonsági kereteken belül. A beszámoló szerint korábbi tesztek során a fejlesztés alatt álló autonóm AI ágensek az internet használatra vonatkozó korlátozásokat is kijátszották, illetve jogosulatlanul hozzáfértek a Hugging Face platformhoz. A vállalat ezért a nyilvános megjelenés előtt további biztonsági munkát tart szükségesnek. Rekordszintre emelhetné az európai dízelárakat, ha az Egyesült Államok betiltaná az üzemanyag exportját, ezt mondta az Argus Media szakértője a CNBC-nek. Donald Trump az elmúlt héten vetette fel az exporttilalom lehetőségét, miközben az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban Európa dízel importjának mintegy felét biztosította. Az intézkedés célja az amerikai belföldi kínálat növelése és az árak csökkentése lenne a novemberi félidős választások előtt. Piaci szereplők ugyanakkor kételkednek egy tartós tilalomban, mivel az az amerikai olajvállalatoknak is jelentős problémákat okozna. Egyébként az olajára most némileg csökken, az amerikai könnyű olaj, a WTI az hordonként $91.80, a Brent $104.60 kerül. A hazai töltőállomásokon továbbra sincs változás az üzemanyagárak tekintetében, a 95-ös benzin 636, a gázolaj pedig 709 forintba kerül literenként átlagosan, ez már egy jó pár napja így van egyébként a kutakon. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a fertőzöttek majdnem fele pedig életét vesztette. Jelenleg 733 beteget kezelnek vagy tartanak el különítésben. A május közepén kezdődött járvány már 7 tartományra terjedt át. A járványt okozó bundibugyó vírustörzs ellen egyelőre sem oltóanyag, sem specifikus kezelés nem áll rendelkezésre.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült napos és száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok között valószínű. A fővárosban most 22 fok van.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
2: 13 óra 10 perc van. Alekszandar Vučić ugyan lemondott a szerb államfői tisztségéről, de nem vonul vissza a politikától. Az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson a szerb haladó párt lista vezetőjeként indul, és miniszterelnök szeretne lenni. A Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója szerint azonban ez lehet az elmúlt másfél-két évtized egyik legkiszámíthatatlanabb szerb választása, mert a közvéleménykutatások alapján Vučić listája mellett az újvidéki vasúti tragédia után megerősödött egyetemisták listája is komoly kihívó. A kampány főként belpolitikai témák, az intézmények működése, az igazságszolgáltatásba vetett bizalom és a gazdasági problémák határozzák meg, miközben az uniós csatlakozás kérdése háttérbe szorult. A szakértő szerint Vučić külpolitikájában továbbra is Oroszország és a Nyugat között egyensúlyozás látszik, de a konkrét lépések alapján a még leginkább Moszkva felé billen. Németh Ferenccel Nagy Károly beszélgetett még a reggeli monitorban.
5: Anna Brnabić szerb házelnök vette át az államfői feladatokat Alekszandar Vučićtól, aki vasárnap este mondott le hivataláról, de nem távozik az államfő, mert hogy újra ringbe száll és kormányfő szeretne lenni, de mennyi esélye van erre?
4: Vučićnak nem célja az, hogy nyugdíjazza magát, vagy élvezze a boldog politikus nyugdíjasok életét, ugyanis ahogyan is említette az október 25-én esedékes szerb előrehozott parlamenti választásokon, a szerb haladó pártlista vezetőjeként indul, abban a reményben, hogy a sikeres választások után a miniszterelnöki széket tudja majd elfoglalni. Az utóbbi 15-20 év szerbiai választásait figyelembe véve azonban elmondhatjuk, hogy a soron következő választások a legkiszámíthatatlanabbak. A közvélemény kutatások sem tudják pontosan igazolni azt, hogy valóban az Alekszandar Vučić vezette lista fog-e győzedelmeskedni, vagy az egyetemisták listája lesz a befutó a választásokon.
5: Az egyetemisták listája az azokból áll, akik évek óta a tiltakozást vezetik az újvidéki vasúti tragédia miatt?
4: Így van, tehát az egyetemisták listája a 2024. november 1-én történt újvidéki tragédiából kinövő demonstrációkból álló lista. A nevével ellentétben magán a listán nem egyetemisták mérkőznek meg, azon igazából nagyon kevés olyan képviselőjelölt van, akiknek eddig aktív politikai életük lett volna, főleg a szerb közélet meghatározó alakjai, az akadémiai körökhöz kapcsolódó tudósok, elit, illetve közszereplők kaptak helyet.
5: Ez az új politikai formáció csak és kizárólag a vasúti tragédia miatt alakult, vagy van olyan programjuk, ami számottevő és tényleg versenyképes a Vučićféle párttal?
4: Az újvidéki vasútállomáson történt tragédia, amely 16 áldozatot követett, mindenképpen egyfajta katalizátorként szolgált a politikai mozgalom elindultában, és a legfőbb üzeneteiket is ide vezetik vissza. A kampányban is ugyanazok az üzenetek jelennek meg, mint amiket a demonstrációk után is egyfajta listaként fogalmaznak meg, mint a szerbiai intézmények és média felszabadítása, Vučić hatalmának megdöntése, illetve az, hogy Szerbia strukturális problémáira megoldásokat találjanak. Ezek azok a fő üzenetek, amik most is megjelenek a választási kampányban az egyetemisták listája keresztül.
5: Mik ezek a strukturális problémák Szerbiában?
4: A strukturális problémák alapvetően gazdasági, illetve nem gazdasági problémákat fednek le. A szerb ipar, illetve maga a szerb gazdaság a kvázi a Covid óta, illetve az azt követő infláció és energiaválság óta nem fejlődik. Másrésztről pedig maga a szerb rendszer nem átláthatóan működik, az intézmények politikai utasítások alapján működnek, az igazságszolgáltatásba vetett hit pedig jelentősen megingolt, köszönhetően természetesen annak is, hogy az újvidéki tragédia kivizsgálása a mai napig csak részlegesen történt meg, politikai felelősségre vonás, mint olyan Szerbiában napjainkban sem létezik. Ezek azok a strukturális problémák, amiknek a kiigazítását mindenképpen szeretnék az egyetemisták listája megvalósítani a közeljövőben.
5: Már pedig az igazság szolgáltatás helyrebillentése nélkül bajosan lenne uniós tag Szerbia. Akár Alekszandar Vučić pártja, akár az egyetemisták néven induló párt ígéri Szerbia uniós csatlakozási folyamatainak a felgyorsítását, vagy legalább a törekvést arra?
4: Mindkét párt részéről nem a választási kampányban, de alapvetően megjelenik azt, hogy ők az országukat az Európai Unió tagjaként képzelik el. Viszont a jelenlegi kampányban, és ez meglehetősen meglepő, sem az egyetemisták listája, sem a Vučić által vezetett Szerb Haladó Párt nevével is fémjelzett lista nem foglalkozik az uniós integráció kérdésével, olyan, minthogyha Szerbia nem is lenne tagjelölt országa az Európai Uniónak. Nem ez a fő hangsúlya jelenlegi választásoknak, hanem a belpolitikai témák dominálják azt.
5: Van egy másik kritérium is, ami az uniós tagságot érinti, az, hogy ne legyen területi vitája az országnak, már pedig van Koszovóval, illetve még régebbről talán más országokkal is. Akár a Haladó Párt, a Vučić féle, akár az egyetemistáké ezzel kapcsolatban a kampányban hangsúlyoz valamit?
4: Mindegyik párt, függetlenül attól, hogy a politikai spektrum jobb vagy bal vagy közép oldalán helyezkedik el, Koszovó továbbra is Szerbia integráns részének tartja. Egyfajta politikai konszenzus van, mind az egyetemisták között, mind pedig a Vučić-féle tábor között, hogy Koszovó függetlenségét nem vitatják, továbbra is kiállnak azért, hogy a Szerbia a része.
5: De más országgal szemben akkor nincs területi követelés, vagy éppen...
4: Területi vita más országgal szemben nincs, csak egyoldalúan függetlenségét 2008-ban kinyilvánított Koszovóval szemben. Ettől függetlenül, és ez az uniós integráció kapcsán problémát fog okozni a közeljövőben, az, hogy Horvátországgal még több olyan a 90-es évekből fennmaradt ügy van, nem kifejezetten területi vagy határvita, amelyek jó alapot biztosítanak majd Horvátországnak arra, hogy megfelelő pillanatban blokkolja Szerbia uniós integrációs folyamatát. Ezekre a megoldatlan kérdésekre hivatkozik.
5: Például mondjuk háborús bűnösök kiadása?
4: Például a háborús bűnösök ugye ingatlan kérdések, tehát olyan a háború utáni rendezésből fennmaradt kérdések, amire ez idáig mind szerb, de igazából horvát oldalról sem volt politikai lépés az ügy előbb megoldása érdekében.
5: Az elmúlt 4 évben a szerb elnök, most már ugye lemondott elnök, Alekszandar Vučić eléggé érdekes utat járt be, ami az orosz-ukrán háborút illeti. Egy ideig úgy tűnt, mintha Oroszországot támogatná Szerbia, de aztán fokozatosan ebből a fogalmazunk úgy politikai barátságból, mintha kihátrált volna az elnök, és legutóbb ott volt például a Kárpát 8 csúcson, amit ugye az ukránok hoztak össze. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban akár a Vučić-féle pártnak, akár a kihívónak van álláspontja, vagy ezt a témát is kerülik a kampányban?
4: Az egyetemisták listája mindenképpen nem fordít erre a témára a figyelmet. Véleményük szerint a jelenlegi választás nem külpolitikai választás, nem ideológiai alapon dől el, annak kizárólag a belpolitikai élét érdemes figyelni. Ami pedig Alekszandar Vučićt illeti, nagyon ügyesen balanszíroz továbbra is Oroszország, illetve Ukrajna között, és ezzel a fajta balanszírozással természetesen a kelet, illetve a nyugat, az Európai Unió, illetve az USA irányába is tesz megfelelő gesztusokat. Oroszország nagyon fontos Szerbiának a Koszovó kérdése miatt, illetve a szerb társadalom egy jelentős része is szimpatizál Moszkvával, míg Alekszandar Vučić jól tudja, hogy nem állhat be teljes messzélességgel Oroszország mögé, tesz olyan gesztusokat Ukrajna irányába, mint a Kárpáti 8-akban való részvétel, amivel a nemzetközi partnerei elsősorban az EU és az USA felé megmutathatja azt, hogy ő valóban Ukrajnát támogatja. hogyha a képet árnyalni szeretnénk, ezek viszonylag finom vagy puha politikai gesztusok, míg Oroszországgal szemben például Szerbia nem csatlakozott az EU által kivetett szankciós listákhoz, amik nem mellesleg előfeltétele a tagjelölt országok uniós integrációjának előrehaladásához is. Tehát látszik ez a balanszírozás Ukrajna és Oroszország között, de hogyha a tényleges vagy valós politikai aktusokat nézzük, akkor a mérleg az inkább Oroszország irányába húz vagy dől.
2: Az elmúlt percekben Németh Ferencet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: 13 óra 19 perc van, megnézzük, a segítségemre pedig az Erste elemzője lesz majd a vonalban. Mészáros Bálintot köszöntöm először itt a Trend FM-en. Szervusz, szia! Hogy látod, milyen helyzet most így a félidejű állásban?
6: Üdvözlöm a nézőket! Ma egyébként érdekes képet figyelhetünk meg a tőzsdéken. Kezdjük akkor a magyar piaccal, ahol itt az elmúlt hetek történelmi csúcsa után egy kisebb korrekciót figyelhetünk meg, és ez ma is folytatódik, de pont a tegnapi nap ellentétjét látjuk, ugyanis tegnap kijött az OTP-ről ez a orosz kivonulásos hír, amire azért szépen beleadtak a papírba, de ma azt látjuk, hogy azért nagy pánik hangulat nem alakult ki, és inkább csak kockázatként kezelik egyenlőre. Szóval az OTP ma jól teljesít, és pluszban van, viszont hogyha a három másik magyar hazai bluechipet nézzük, akkor mind negatív tartományban vannak, a legnagyobb eséssel a MOL. Ott ma egyébként az olajárak csökkenésével magyarázható a MOL-nak is a visszahúzódása, míg a Telekom pedig itt a globális magas hozam környezet tartja nyomás alatt, Richter pedig folytatja az elmúlt hetek gyengelkedését. De és akkor tovább menve itt a nemzetközi piacokra egyébként, Európa nagyon stabilan jól teljesít, ők tegnap is viszonylag jobban állták a sarat, és ma is szinte kivétel nélkül itt a nagyobb piacokon emelkedés figyelhető meg, viszont Amerikában nagyon érdekes jelenségek vannak, ott ugye nagyjából azért történelmi csúcsokon a főbb indexek, mind a Nasdaq, mind az S&P 500-nak a tőzsdeindexe, és tegnap azért itt egy negatív hangulat alakult ki, szintén itt az elmúlt hetek nagy magas hozam környezete, az viszonylag azért szintén nyomás alatt tartja a részvények értékeltségét. Egyedül az Nvidia-nak sikerült talán szembe mennie a piaccal, mind a félvezető szektorral is, ugye azok elég jelentősen lehúzták azért az összteljesítményt, de az Nvidia pluszban zárt, ez több hírnek is köszönhető egyébként, azért érdemes ezt megjelenteni talán, mint a világ legnagyobb vállalatát. Csak pár szóban bejelentettek egy nagyobb részvényvisszavásárlási programot, illetve ami még érdekes, hogy itt kínai hatóságok felől felreppentek a pletykák, hogy engedélyezhetik a kínai exportját a csipjeiknek. Erre egyébként a kínai részvényeket beütötték, viszont az Nvidia ezt köszönte szépen. És még egy hír, hogy itt az Anthropic-kal közösen fejlesztenek egy ilyen AI biztonsági szervert, ami szintén az elmúlt hetek egyik forró témája, és ezzel kapcsolatban egyébként az OpenAI meg elhalasztotta itt az októberre betervezett legfrissebb modelljét, szóval zajlanak az események az amerikai piacon is.
2: Igen, itt mondjuk most a mesterséges intelligencia körül bőven van úgymond AI para, de hát majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni, és mit fogunk majd ebből érzékelni. Mi a helyzet, akár mondjuk itt a devizát, hogyha megnézzük a bankközi devizapiacon, minimális erősödést látok itt a forint tekintetében, főleg, hogyha az eurót nézzük, nem nagy számokról van szó, de azért egy minimális plusz.
6: Igen, itt összességében azért az elmúlt órákban kezd magához térni a forint, lehet talán bízni abban, hogy elért egy lokális csúcsot. Itt azért az euró forint tekintetében technikailag is úgy néz ki, megüthette ezt az ellenállásszintet, ahonnan ugye mondtuk lefordult az elmúlt órákban, és a forint elkezdett erősödni. A dollárral szemben azért még mindig gyengülgetünk, itt ez a globális dollár erő folytatódik, ami az elmúlt hetekben megindult. Itt azért most éles váltás következett mind a kamatvárakozásokban, Amerikában egyébként már 4 kamatemelést árazunk jövő nyárig, míg már januárig 2-t emelhet a Fed, és októberben már 70%-os eséllyel jöhet az első. Szóval ez itt a dollár erejét mindenféleképpen magyarázza, és ez jellemzően azért a feltörekvő piaci devizáknak, mint a forint, ez nem szokott előnyös lenni. Dollárerő, és ennek köszönhetően egyébként, ha már dollárerő, itt az arany is mindenféleképpen említésre méltó. hogy tegnap elég csúnyán elesett, 4%-os mínuszba zárta a napot, de itt is már egyfajta visszapattanás figyelhető meg, és ma már 1%-os pluszban.
2: Mire számíthatunk itt a délutáni órákban? Ugye majd azért az amerikai tőzsdenyítás is érdemes lesz figyelni, meg hogy összességében így a tőzsdezárásig, akár itthon, akár Európában mi várható?
6: Hát jönnek majd gazdasági adatok az Amerikából, igazándiból a héten többfajta munkaerőpiaci adat is jön. Ugye az elmúlt időszakban itt azért volt egyfajta narratíva váltás, hogy erős gazdasági adatok jöttek az Amerikából, mind a gazdaság, mind a munkaerőpiacról. Ezzel is ugye növelve a kamatemelés lehetőségét, teret hadva a nagyobb emeléseknek, itt ezt érdemes lett figyelni, de azért összességében nagy piacmozgató esemény nem várható, holnap jön még majd PCE infláció adat Amerikából, meg ahogy mondtam, még a munkaerőpiaci adatok, de gyors jelentési szezont azért még nem kezdtük el, szóval nagy piacmozgató eseményekre azért nem számítunk így délután.
2: Akkor bízunk benne, hogy egy csendes, nyugodt kereskedésünk lesz. Mészáros Bálintnak, az Erste elemzőjének köszönöm ezt a beszélgetést és elemzést. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmüket. 13 óra 25 perc pillanatokon belül egy kis zene, aztán pedig rövid reklám, és majd jönnek a hírek. Az elmúlt órák és a délőtti hír összefoglalókat Somodi Evelin állította össze, a délutáni órákra pedig majd érkezik Németh László. A mikrofonnál pedig Kecsőri Árdot hallották. További kellemes napot és kellemes rádiózást kívánok Önöknek!

tone.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert az NKA ügyben. Ezt a Bács-Kiskun megyei főügyészség közölte. A megalapozott gyanú szerint a Hankó által vezetett Nemzeti Kulturális Alap egyik ideiglenes kollégiumán keresztül tömegesen a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően használták fel a támogatásokat. Az ügyészség szerint a 2025. júliusától meghirdetett pályázatok egy részét érdemi elbírálás nélkül teljesítették, a pénzt pedig a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve egyes kérelmezők személyes céljaira fordíthatták, a nyomozás hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. Két héttel elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt, október 20-a helyett november 4-én lépne életbe. A párt szerint azért van szükség a halasztásra, mert az iratok átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe. A törvény alapján a dokumentumok fokozatosan válnának elérhetővé egy online felületen, bővülnének a megfigyelt személyek, illetve hozzátartozóik adatmegismerési jogai. Az országgyűlés szeptember közepén ellenszavazat nélkül fogadta el az erre vonatkozó jogszabályt. Fürth Pál volt főügyész, valószínűtlennek tartja, hogy az aranykonvojban eljáró ügyészek előre tudták volna,

0: Az elemzésünkben mi 4 területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért 4-et, mert úgy gondoljuk, hogy 4 olyan terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez ugye ez a 4 terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarország be szeretné vezetni az eurót.
1: Tőzsdehírek. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os csökkenés mellett 148.507 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 13,5 milliárd forintot. 1,9%-kal csökken a MOL 5.130 forinton áll. Az OTP 7%-kal erősödött 44.400 forintig. A Richter 8%-os mínuszban 12.300 forinton áll, a Magyar Telekom 8%-kal csökken 2.540 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 7/10, a párizsi CAC 2%-kal erősödik, Milánó 9/10, Madrid 7%-kal áll a pozitív tartományban.
2: Időjárás jelentés.
1: Derült napos száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet estig 22 és 26 fok között alakul, éjszaka általában 7 és 15 fok közötti értékek valószínűek.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
3: 7 év után újra Budapesten ad koncertet az elsősorban a Bud Spencer filmek zeneszerzőiként ismert olasz testvérpár Guido és Maurizio De Angelis. Az est november 6-án lesz a Riz Levente Sport és Rendezvényközpontban. A világhírű duó a 70-es években olyan híres vígjátékokhoz írt zenét, mint a Különben dübe jövünk, az Ördög jobb és bal keze 2 vagy a Piedone sorozat. Guido és Maurizio De Angelis legutóbb 2019-ben adott Magyarországon koncertet a Budapest Sportarénában, egy szimfonikus filmzene estet. Akkor ott volt velük Kabir Bedi, a 80-as években Magyarországon is sikeres Sandokán sorozat főszereplője, valamint Terence Hill, Bud Spencer állandó társa a filmvásznon. A november 6-i budapesti koncerten a Spencer Hill Magic Band lesz a vendégzenekar.
2: Kiállítás.
3: 13 kiállítással csatlakozik a mai Manóháza a fotográfia feltalálásának bicentenáriuma alkalmából a Francia Intézet által szervezett egy éven át tartó a Francia Fény 2 évszázada című programsorozathoz. Az esemény sort 3 kiállítással nyitották meg a mai Manóházban, Émile Zola, Nora Dumas, valamint az 1980-ban született Matthias Depardon fotói bemutató tárlatok már látogathatók. A 13 tárlatból álló kiállítás sorozat felöleli a 19. században született művészeti ág történetét. 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a francia fotográfia múltját, illetve jelenét. A Francia Fény 2 évszázada elnevezésű esemény sorozat részeként 26 kiállítás, előadás, szimpózium, valamint konferencia valósul meg Budapesten a mai Manóházban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, illetve a Kisceli Múzeumban. A fővároson kívül pedig Veszprémben és Fehérvár Csurgón is várják programok az érdeklődőket.
2: Koncert.
4: Igazi zenei különlegességre készülhetünk jövő tavasszal. 2027. március 4-én a Budapesti Akvárium Klub nagyholjában lép fel a francia Deep Forest. Az 1992 óta működő formáció egészen sajátos világot teremtett az elektronikus zene, az ambient hangzások, a tradicionális énekek és a különböző népek zenei örökségének ötvezésével. A Deep Forest nevét az egész világ megismerte az első 1992-es album után, amelynek Sweet Lullaby című dala máig a csapat egyik legismertebb felvétele. A zenekar nem

0: egyszerűen csak elektronikus zenét készített, hanem különböző kultúrák hangzásvilágát emelte be egy modern, atmoszférikus zenei közegbe. Ezzel az elektronikus világ zene egyik úttörőjévé vált. Magyar szempontból különösen érdekes az 1995-ös Bohém album, amely 1996-ban Grammy-díjat kapott a legjobb világzenei album kategóriában. A lemez egyik emblematikus dala a Martha's Song, az Istenem, Istenem kezdetű csiki népdalra épül, és Sebestyén Márta is közreműködik benne. A Deep Forest az elmúlt több mint három évtizedben számos irányba kalandozott. Zenéjében megjelent Brazília, Afrika, India és Japán zenei öröksége is, miközben olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Peter Gabriel, Yosun Dor, Cesaria Evora vagy Josh Groban. A formáció lemezeiből világszerte több mint 10 millió példány fogyott.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Elképesztően otthonos bivakszállások a Bakonyban, ahol a természettel rezeghetsz. Erdei pihenőhely a Szentgáli Tiszafásban. A Miklós-Pál hegy oldalában, Magyarország legnagyobb őshonos tiszafásának szomszédságában bújik meg ez a hangulatos pihenőhely. Az asztalokkal, esőbeállóval, padokkal és tűzrakóval felszerelt tisztás ideális megálló egy hosszabb bakonyi túra során. A nyitott faház ugyan egyszerű kialakítású, de 2-4 fő számára bivakolásra is alkalmas, sőt, akár függőágy is kifeszíthető benne. Néhány száz méterre innen emelkedik a Miklós-Pál hegyi kilátó, amelynek tetejéről a Bakony és a Balatonfelvidék hegyei tárulnak elénk. A Magyar-Polány és Ganna határában található ödönforrás Fekete István világát idézi. A forrás mellett 2022-ben épült újjá az a rönkház, amely a hajdani vadászház emlékét őrzi. A kunyhó nappal ingyenesen használható, előzetes egyeztetéssel pedig a belső tér is megnyitható a túrázók előtt. A padlástérben fekvőhelyeket alakítottak ki, kívül pedig asztalok, padok és tűzrakóhely található. A Bakony nyugati peremén magasodó, 18 méteres ugodi kilátó nem csak a panorámája miatt különleges. Fedett kialakítása miatt sok természetjáró választja menedéknek egy-egy hosszabb túra során. A torony tetejéről tiszta időben a magas Bakony csúcsai mellett a Somló, a Sághegy, a Kőszegi hegység, a Soproni hegység, sőt, kivételes időjárási körülmények között még az Alpok vonulatai is feltűnnek. A kilátó körül asztalok, padok, tűzrakóhelyek és egy külön esőbeálló is rendelkezésre áll, így akár egy naplementés pihenéshez is ideális választás. A Gajapatakot tápláló vadalmás forrás a Kelet-Balaton egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A félköréves kőfoglalásból előtörő, hűvös karstvíz mellett tágas pihenő áll rendelkezésre. Emellett asztalok, fedett pavilon, padok és tűzrakóhely is van itt. A helyszín különlegessége, hogy néhány perc sétára található a római fürdő látványos szurdoka és vízesése. A pihenő helyet pedig egy fahíd köti össze az országos kék túra útvonalával. Ha valaki többnapos bakonyi túrát tervez, a közelben kialakított táborhelynek köszönhetően ez kiváló kiinduló pont lehet.
3: Tánc! Átadták a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában. A zsűri döntése értelmében idén 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében először 2 megosztva kaptak meg díjat. Az elismerést Devics Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész, rendező, író, a Kovács Ikre, Kovács Dominik és Kovács Viktor drámaíró, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagja érdemelte ki. A díjjal, amellyel pénzjutalom is jár, azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert az NKA ügyben, ezt közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A megalapozott gyanú szerint a Hankó által vezetett Nemzeti Kulturális Alap egyik ideiglenes kollégiumán keresztül tömegesen a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően használtak fel támogatásokat. Az ügyészség szerint a 2025. júliusától meghirdetett pályázatok egy részét érdemi elbírálás nélkül teljesítették, a pénzeket pedig az idei országgyűlési választási kampány költségeire, illetve egyes kérelmezők személyes céljaira fordíthatták. A nyomozás hűtlenkedlelés gyanúja miatt folyik. Két héttel elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt, így az október 20-a helyett november 4-én lépne életbe. A párt szerint azért van szükség a halasztásra, mert a vártnál több időt vesz igénybe az iratok átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése. A törvény alapján a dokumentumok fokozatosan válnának elérhetővé egy online felületen, és bővülnének a megfigyelt személyek, illetve hozzátartozóik adatmegismerési jogai. A jogszabályt szeptember közepén 149 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el az országgyűlés. A befektetők már részben egy viszonylag gyors magyar euró csatlakozást áraznak, amit elsősorban az állampapírpiaci hozamok jelentős csökkenése jelez. Ez derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A cég szakmai igazgatóját, Kolozsi Pétert hallják.
2: Az elemzésünkben mi négy területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért négyet, mert úgy gondoljuk, hogy négy olyan terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez a négy terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarország beszeretné vezetni az eurót.
1: 5 éves csúcsra emelkedett az eladó újépítésű lakások és házak kínálata Magyarországon. Jelenleg 10.700 ingatlanból válogathatnak a vevők az ingatlan.com adatai szerint. Közben lassul a drágulás az olcsóbb szegmensben, országosan 59 millió forint alatt található az újépítésű ingatlanok legolcsóbb 10%-a, Budapesten 71 millió forint ez a határ. A fővárosban a 19. kerületben a legalacsonyabb a belépő ár, ez 50 millió forint. Az ingatlan.com szakértője szerint egyre fontosabb kérdés az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakásáfa sorsa, és arra számít, hogy a kedvezményes kulcs 2026 után is megmaradhat. Alekszandr Vučić ugyan lemondott a szerb államfői tisztségről, de nem vonul vissza a politikától. Az előrehozott parlamenti választáson a szerb haladó párt listavezetőjeként indult, és miniszterelnök szeretne lenni. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, Németh Ferencet hallják.
3: Vučićnak nem célja az, hogy nyugdíjazza magát, vagy élvezze a boldog politikus nyugdíjasok életét, ugyanis az október 25-én esedékes szerb előrehozott parlamenti választásokon a szerb haladó párt lista vezetőjeként indul, abban a reményben, hogy a sikeres választások után a miniszterelnöki széket tudja majd elfoglalni. Az utóbbi 15-20 év szerbiai választásait figyelembe véve azonban elmondhatjuk, hogy a soron következő választások a legkiszámíthatatlanabbak. A közvélemény kutatások sem tudják pontosan igazolni azt, hogy valóban az Alekszandr Vucic vezette lista fog egy győzedelmeskedni, vagy az egyetemisták listája lesz a befutó a választásokon.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 148.514 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 14,5 milliárd forintot. 1,8%-kal csökken a MOL, 5.135 forintnál jár, az OTP 0,5%-os pluszban 44.360 forinton. A Richter 0,7%-kal került lejjebb 12.320 forintra, a Magyar Telekom 0,8%-os csökkenéssel 2.540 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 366 forintba és 19 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 322 forintot és 43 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 15 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 3,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,9%, a madridi tőzsde 0,8%-kal került feljebb, Milánó 1%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos száraz időnk lesz, a keleti szél megélénkül, a hőmérséklet estig 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
4: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Majd vendégem Fejes Kriszt, a zongorművész, szervusz, és üdvözöllek a stúdióban.
5: Szervusz, Robert,
4: valamint boldog, mindenkit valamint boldog évet is kívánok,
5: én ez
4: az első alkalom. Hoztál nekem egy Rózsa Miklós zongorműveit tartalmazó CD-t, ezt most vettétek föl.
5: Ugye? Most az, pont ma egy éve, pont, igen, ma egy éve.
4: Egy éve vettétek föl?
5: Képzeld el, pont ma beszéltem a hungorotonosokkal, hogy 2021. január 5-én vettük föl, 5-től 8-áig három teljes egész nap vettük fel.
4: És ennyi idő kell ahhoz, hogy megjelenjen valami, vagy az most hogy szokott lenni?
5: Ezt fölvettük, májusban volt a lényegében akkor jelent meg a lemez, május 30-án pontosabban, és június 1-én volt ebből egy lemez bemutató koncert ezen az akadémián.
4: Szerintem, ugye beszéltük még az adás előtt, hogy ez egy tök jó marketing ötlet, hogy a Rózsa Miklós neve az ugye világszerte ismert, főleg a filmzenei kapcsán. A zongora művei azok, vagy ő egyik, róla mit kell tudni, mint hagyományos klasszikus zeneszerző?
5: Hát róla azt kell tudni, hogy nagyon korán elhagyta Magyarországot, és elkezdett tanulni, az német összes városokban elkezdett tanulni. Lipcsétől kezdve bejárt a Londont, Párizsba került, össze-vissza, tehát úgy, mint a legnagyobb művészeink is ugyan abban az időszakban, ugye Bartók is ment után ugye természetesen Amerikában, és őneki volt egy nagyon jó alapja.
4: Ők ismerték egymást Bartókkal?
5: Ismerték, sőt azt is tudom az életművéről, hogy támogatta a Bartóknak a kórházi ellátását, amikor New Yorkba került, tehát hogy azért volt, tehát a Rózsa rengeteget segített, főleg anyagilag, pénzügyileg. Na de vissza a Kájához, hogy igen, ő egy nagyon termékeny, klasszikus zenében nagyon termékeny zeneszerző volt, és hát természetesen nem volt annyira neve köztudott még Magyarországon. Utána 60-as, 70-es években visszahívták, mert ugye világhírt szerzett ugye a Ben Hur kapcsán, és hát rengeteg fantasztikus ráadásul ugye a filmek kapcsán lett egy óriási neve, és én úgy tudom, hogy a Filharmonia Társasággal is vettek föl lemezt annak idején, még 60-as, 70-es években, de így nem kopott ki a neve, de úgy Amerikába ragadt.
4: És ugye ő vezényelt esetleg, vagy volt itt Magyarországon is?
5: Nem, ő maga nem, viszont nagyon jó zongorázott, ez természetesen ezen is hallható, hogy azért voltak itt például a zongoraszonáta, ami még engem is megizzasztott, tehát azért eléggé Bartókias, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy 20. századi művek azért szerintem abszolút helytáll mondjuk egy Stravinsky mellett, tehát érdemes meghallgatni. Hát óriási műhely munka vette kezdetét előtte, tehát hogy mire még január 5-ig elértünk volna, nyilván nekem az a pontosan már fél év.
4: Tavaly január 5-én,
5: igen, pontosan ugye? Az az előző fél év, azért egy 78 perces teljes szóló zongora anyagot ugye be kellett játszanom, meg kellett tanulni. És
4: ez hát mennyi ugye... idő egyébként? Bocs, hogy egy...
5: Ja, egy 78 perc. Tehát, hogy ez tehát
4: nem a CD maga, hanem ja, mennyi idő megtanulni. Tehát amikor nekiállsz, és akkor egy tök ismeretlen művel elkezdesz ott bíbelődni, akkor az mennyi idő?
5: Hát ez nagyon-nagyon... Na,
4: 78
5: szóval
4: perc, az
5: hát
4: az
5: most
4: kevés.
5: Azért 78 perc, tehát van, amikor beugrás kapcsán beszélgethetünk, hogy van két hetedre akár. Nyilván itt fél év állt nekem csak rendelkezésemre, és bizony-bizony azért szeptemberben spuriztam gyakorolni, hogy azért ugye a rengeteg koncertem mellett azért aktív zongora művész vagyok, emellett azért ugye hát természetesen fel kellett készülni belőle. Beosztottam, nyáron elkezdtem, és utána a november-decembert úgy toltuk meg, hogy Dvorák Zsuzsival már egy kész műsort tudtunk felvenni.
4: És mikor döntötted el, hogy Rózsa Miklós lesz az első önálló szólista CD-nek az anyaga?
5: Bevallom őszintén, soha nem hittem volna, hogy Rózsa Miklós, de azért vannak ennek egy előtörténete, azt megpróbálom nagyon összefoglalni tömören. 2022-ben kaptam egy felkérést a Debreceni Filharmoniától. Somogyi Tóth Dániel karnagy úr hívott fel, hogy lesz nekik egy óriási nagy Rózsa Miklós kör épített filmzenés és klasszikus zenei koncertjük, és keresnek egy zongoristát erre a feladatra, és a Spellbound az Elbűvölve című ugye betét dalból írt maga a mester, maga Rózsa Miklós egy zongora versenyt, és én akkor kezdtem el ezzel az egész, tehát az egész klasszikus műveivel foglalkozni, és egy picit filmzenés is, de még nem filmzenés, de már klasszikus, tehát egy nagyon picit nem egy konverzgő klasszikus zenéről beszélünk, és annyira megtetszett ennek az egész története is, és hát Dániellel természetesen leültünk nekem, konciba osztálytársam volt, és nagyon sokat beszélgettünk a zenéről, és rájöttünk, hogy bizony-bizony nem méltó helyen van kezelve ennek a mesternek a műve is sem, és ő maga sem így a közéletből így egy picit így ki lett hozva. Most az elmúlt években én látom azért, és érzem, hogy tapasztalom, hogy nagyon sok zenei szervezet most már kezd nem csak Ben Hurral foglalkozni, hanem például drága barátom Szűcs Máté és Brácsa versenyét felvette. Tehát, hogy azért méltó helyet kellene szerintem neki jobban adni, mondjuk esetleg Doknány vagy Bartók neve, vagy akár Kodály neve.
4: És lehet, hogy egy kicsit azért is bánunk mostohán az ilyen nevekkel, mert hogy az filmzene meg, hogy Hollywood, és igen. Egy picit van egy ilyen elitista megközelítés.
5: Pontosan. És amikor eljöttek például a június 1-i lemezben mutató koncertre, lényegesen teltház volt, ezen meg is lepődtünk ugye a Mónikáikkal, a hungarotthonosokkal, és rájöttünk, hogy igenis ez nem csak egy szűk mezsi, amiben most egy zongora művész befuthat, vagy ezek számomra teljesen elér, tehát nekem nem ez volt a célom ezzel, hanem mi a Hungaroton akartunk egy olyan szólólemezt, ami még eddig nekem nem volt, és hát rengeteget beszélgettünk, hogy Beethoven utolsó három szonáta. Mónék mondták, hogy fantasztikus lenne, de hát már felvettük. Mikor? Tehát, hogy azért ez attól is függ, ugye, hogy a marketing, ahogy te is mondtad az elé, marketing szempontjából, és a piaci érték szempontjából, ugye természetesen most, bocsánat, de egy zongora művész, tehát mi folyamatosan igazodunk.
4: Igen,
5: tehát olyan trendek vannak, hogy reggel föl kezd kedden, és szerda este már más kell játszani. Tehát, hogy elképesztő, hogy nem. Én például Én látom a mentorájtaimat, ők küzdenek ezzel, és hát ugye természetesen a közösségi média ugye rengeteg terhet róla. Ja, te még nem tudod, én fölvettem már TikTokon, tehát folyamatosan ömlik ránk ez a fajta elvárási, bocsánat, kultúrszférából ez a, hogy ő jobban játsza azt, ő nem tudja, de én tudom, akkor ő, tehát mire elkezdünk valamit összerakni, régen például, bocsánat, mi ugye egy generációban vagyunk, Robi, jól tudom, azért nekünk nem volt ez a rettenetesen nagy felhajtás. Tehát azért az volt, hogy volt egy koncertre fel kellett készülni, volt rá időnk. Most már én azt érzem, hogy nincs idő semmire.
4: Tehát ez azt jelenti, hogy sokat foglalkoztatnak.
5: Tehát
4: nem?
5: Ez oké.
4: Van, akinek van ideje. Már bocs,
5: Jó, hát az rendben van. Jó, persze, természetesen, amit aktív zongorista beszélek itt, de hogy most hogy tényleg visszanézek, vagy tekintek, hogy például, mint a zeneakadémista korunkban fel kellett készülni egy versenyre, ott volt egy idő, tehát ez egy fél éves felkészülési időszak volt, vagy akár egy éves felkészülési időszak volt. Azt nem azt mondom, hogy most nincs ez, de én azt érzem, hogy annyira fel van gyorsul a világ, hogy folyamatosan kell repertoárt frissíteni, egyfolytában elvárásokkal vagyunk teli, és a többi, ez a zongorista mondjuk az abban nem annyira éles, most bocsánat, ez a mai trend szövegeket annyira nem éles.
4: Szakosodni kell, hogy ez jó tud Beethoven játszani, amaz jó tud, mit tudom én.
5: És akkor kiderül, és akkor utána jön egy tapasztalat, hogy te jó ég, én nem is tudtam, hogy ez ilyen jó játszi Bachot. Na, és akkor itt elkezdtünk visszajönni a Rózsa kapcsán is, hogy én nagyon szeretem a 20. századot, én abszolút szeretem a 20. századot, és rengeteg kortárszenét is játszottam. Tehát meg talán lehet, hogy az, hogy rengeteget, mivel rengeteget játszani, azért eszem a műsorokat. Tehát, hogy nekem fél éven volt az arra, hogy felkészüljek, és még éreztem januárban, hogy még talán egy pici érési idő kellett volna, de aztán egy nagyon jó lemez kerekedett ki, úgyhogy ennek örülök.
4: Említettél egy olyat, hogy általában nem ilyen rózsaművekkel szoktak befutni a zongoristák. Milyen művekkel szoktak befutni a zongoristák?
5: Nem tudom, milyen művekkel szoktak befutni a zongoristák, mert én csak azt látom, hogy jön egy, bocsánat, lehet nevén neveznem, egy Dolce gramofon, és akkor egy ilyen teljesen ismeretlen zongorista játszik Schubert szonátákat, és akkor így...
4: Akkor ő valaki, ugye?
5: Nem tudom.
4: Hát de valaki, hogyha a Dolce gramofon adta ki?
5: Egyértelmű, de a hátterét én azt nem tudom. Nyilván én meghallgatok, eleve kíváncsi vagyok. Tehát én szeretek nagyon tájékozódni, tehát azért szóval azért én szeretem, koncentráljárom ember vagyok, én azért nagyon az akár operába járok oda is természetesen. Plusz szimfonikus műveket hallgatok legtöbbször, amúgy zongorista létemre, ugyanazért mi elég egyetemesek vagyunk. A többi hangszereshez képest talán, nem tudom, ezt most nem a lenézés.
4: Tehát minden zongorából
5: igen, köszönöm szépen, ez így van, kocsist idézünk, hát az oroszlám sem kerülgeti a fűszálakat. Most ez...
4: Ez jó, ez nem is vehetem, de ez
5: nem, hát
4: mondan.
5: Ez igen, ez óriási. Tehát, hogy jó, persze most ez itt nem tudom, nem a felegekből beszélünk, az elefántcsontoromból, de hogy nem tudom lényegében az összefüggését, hogy akkor most itt ki miért játszik jól, mit, és hogyan. Például én... Tavaly, két évvel ezelőtt felettem kévé Ravel Balkezei zongoraversenyt, már játszottam előtte. Hát most én imádom a francia zenét, ugyanúgy, ahogy imádom a német zenét, vagy akár, bocsánat, természetesen elsődlegesen a magyar zenét, de az, hogy most ki miben jó, azt fogalmam sincs, hogy hogyan lehet eldönteni. Nem tudom. Én csak imádom Bartókot például.
4: Aha, csak azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy vannak olyan művek, amiket el kell játszani, és arra fölfigyel valaki, mondjuk Bach, vagy nem tudom, Beethoven.
5: Milyen jól áll neked ez a darab?
4: Igen,
5: például.
4: Igen.
5: Például nekem a kis kezem miatt, ugye, rendkívül kicsi kezem van, a többi kollégámhoz képest biztosan. Engem például úgy vettek fel a konziban annak idején, hogy hát nagyon ment a kezem, és hát én még az egy oktávot sem értem el. Tehát nekem lényegében nálam az, hogy Rachmaninov harmadik zongoraverseny, és sajnos Bartók második, tehát ez fizikai képtelenség sajnos. Tehát, hogy most az, hogy ki mit játszik jól, tehát, hogy ezt nem tudom.
4: Vagy pedig úgy
5: jelál,
4: mint a Ragyog című filmben a csávó, aki idegösszoropanás kap, ahogy sőt, mielőtt elkezdett már, akkor megálltad a kottát, és már így...
5: Igen.
4: Téged tanított a kocsis egyébként?
5: Igen. Magánba jártam hozzá, nagyon szerettem hozzájárni, sajnos nem sokszor, tehát most egy kezemben meg tudom számolni hány alkalomkor, de a Wagner Liszt átiratokat, azokat, hál' Istennek velem sokat.
4: Egyébként szóba került a filmzene, te mit gondolsz a filmzenéről, mint klasszikus zenei műfajról, ugye van egy ilyen vélekedés, sokan azt mondják, sokan lenézik, mások pedig azt mondják, hogy manapság a 20. meg a 21. században ez jelenti a klasszikus zenét.
5: Hát szerintem szerves része. Tehát én azért azt mondom, nem vagyok egy náudi, és nem fog kiülni természetesen, tehát klasszikus művészként nem fogok eljátszani, bocsánat, hogy mondjam, nem tudom, és nem tudok példát mondani, bocsánat, elnézést.
4: És ez én sem kedvelem annyira, sőt, írtam is egy nagyon vitriolos cikket.
5: De hát a műpa tele van. Tehát, hogy teltházzal megy.
4: Zweimal.
5: Hát akkor...
4: Én nem is értettem.
5: De akkor Dreimal is lehet. Tehát, hogy igen. De hát, hogy...
4: Nem Ein Audi, hanem Zwei Audi, de most akkor hagyjuk ebbe. Nagyon mélyen vagyunk, de azt gondolom, hogy itt és ezen a ponton meg lehet tenni. Igen. Ez tökéletes az Ein Audinak, mint az Ein Audi azt akarná elhitetni a közönsége, hogy ez a klasszikus zene, de igazából tök felületes, vagy mindig ugyanazt ismétli, nem? Tehát, hogy...
5: Hát igen, mindig ez a klimax, és akkor utána vissza. Tehát azért igen, az európai zenére is ugye jellemző. Ez is az, hogy kinek mi. Tehát, hogy most ez lehet egy meditációs zene is, de hát akkor ennyi erővel ugye az Arvo Pärtöt is ide lehet sorolni, aki azért egy szerintem jelentős klasszikus értelembe vett zeneszerző. De ez megint én úgy gondolom, hogy szerintem ez... tehát azért a zene az egy köznyelv, tehát hogy itt annyira szubjektív. Tehát most itt el lehet kezdeni, hogy ki játszik jobban Bachot, vagy akár ki Goldberg variációkkal, ki az, aki számára kedves. Tehát, hogy most itt el lehet mondani, hogy a Schiff András, vagy most bocsánat, muszáj kimondunk a dolgokat akkor. Tehát most vagy a Richternek, vagy most ezen most lehet bunyózni.
4: De miért most semmi olyan durva dolgot nem mondták?
5: Nem, hát semmi, csak ugye ez is egy megosztó dolog, hogy kinek mi. Uh-huh. Tehát, hogy ő például nem, mondjuk itt vannak az oroszok, én imádom az orosz művészeket, én imádom az orosz zenét, én például minden Taskenázival hallgatok, ami Rachmaninov. Tehát, hogy ez is olyan dolog, hogy kinek mi. Uh-huh. Mondjuk lehet, hogy ez már az én 40 pluszos konzervatívének megköszönhető, ugye mi annak idején azért a Taskenázin nőttünk fel, meg a Kocsis Zolin, persze.
4: Te egy évben mennyi időt töltesz itthon, és mennyit külföldön, és Spanyolországban nagyon sokat játszol, ugye jól emlékszem?
5: Igen, azért vagyogatok ott is, természetesen ez felkérés függő. De most több mint egy éve nem voltam Spanyolországban sajnos. Most kirajzolódik most éppen valami, lehetséges, hogy jövőben megyek. Meddig vagyok? Hát ez is olyan, hogy tehát eléggé menetes volt például nekem az a tavalyi év. Tehát az gyakorlatilag én úgy ugye megszüntett a lemez, tehát felvettük a lemezt, a kiadás az egy másik időpont, az május. Tehát gyakorlatilag januártól egy olyan röppáját íveltem be így Európa szerte, hogy így gyakorlatilag nyáron volt egy pici leállásom, és az őszi-téli időszak volt azért eléggé húzos, hogy volt olyan, hogy két napra jöttem, az is már mentem tovább. Tehát volt ilyen, de volt olyan is, amikor 2-3 hétig voltam itt, és természetesen a felkészüléssel a teli napok, azok uh-huh. aktív napjaim.
4: Tehát most akkor többet vagy Magyarországon?
5: Most éppen itt vagyok, igen. Ezért uh-huh. tudtam hozzád eljönni. Mert már fél éve tervezzük, ugye.
4: Ugye, és te tudod, említettük ugye a social médiát, meg ezt a felgyorsult világot, ezzel mennyire tudsz harmóniába kerülni és fölvenni a versenyt?
5: Harmóniába
4: és...
5: semmiféleképpen nem tudok. A versenyt szerintem én az ilyen, tehát a mai fiatalokat biztosan nem is akarom. Tehát, hogy én nem is, például na, ez egy nagyon jó kérdés volt, Robi, és pont így nagyon sokan fogják meghallgatni neked köszönhetően ezt a podcastet. Szeretném mondani, hogy nagyon sok esetben nincs rá időnk, energiánk arra, hogy folyamatosan posztoljunk. És például nekem már szólva lett, hogy én miért nem teszek föl több videót magamról, miért nem teszek föl sokkal több képet magamról, vagy akár miért nem élőzöm, mert ezek rendkívül fontos dolgok. De hát,
4: és ez
5: így van. Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Bevallom őszintén, sok esetben van olyan is, hogy adott esetben nincs rá mondjuk annyi idő, vagy akár nem is lustaság ez, hanem nem tudom, nem feltétlen tartom mindig egészségesnek, hogyha valaki egyfolytában a telefonját bújja. Természetesen nekem is vannak közösségi média oldalaim, nagyon sok követővel, hál' Istennek, örülök neki, ez egy nagyon-nagyon pozitív, jó dolog. De hogyha elnézem így a mentoráltaimat, ők sokkal jobban kezelik ezeket a dolgokat. Tehát ez is például egy update része, hogy napra késznek kell lenni, hogy Istenem, és mi, neked nincs TikTokod? Nincs, nekem nincs TikTokom. Uh-huh. Tehát én még a Facebook, Instagramnál vagyok leragadva, meg a YouTube-nál, és természetesen próbálok mindent felpakolni, ami lehetséges, és hát természetesen meghallgatom előbb, hogy mit rakok fel. Tehát ez meg a másik, hogy azért nagyon nehéz kiszűrni a közösségi médiából is, hogy mi az, ami jó, és eldönteni, mi az, ami...
4: Főleg azoknak, akik nem értenek hozzá, és csak azzal szembesülnek, hogy nagyon sok ilyen videó van, és akkor minden elérhető, minden...
5: Mi, tehát elképesztő, tehát, hogy a leggyorsabban zongorázó láng, három perc alatt szét.
4: Ő is csinált ilyet?
5: Hát szerintem a láng
4: az... Magyar tudok mondani, aki a leggyorsabb zongorista.
5: Nem tudom mondani nevét.
4: Havasi. Esősi, vagy valami ilyesmi. Igen.
5: Nem tudom, lehet, hogy gyorsabban zongorázik, mint csak mi nem rakjuk ki azt, hogy nem tudom, bocsánat, nyilván ez most a...
4: Tehát, hogy Lang-Langnak is voltak ilyen cirkuszi produkciói, vagy ő csak szimplán megcsinálta magát, mint ilyen...
5: Szerintem mind a kettő egybe. Én nem tartom, hogy tehetségtelen Palinak a Lang-Langot, és azt kell mondjam, hogy sok esetben jó dolgokat csinál, de nem sokszor tudok vele azonosulni, mint zenész, tehát, hogy...
4: Én egyszer megnéztem valami pában egy liszt, nem tudom micsodát, valamik szonáta volt, és olyan rossz volt, hogy eljöttem fél időben.
5: Hámol szonátára gondolsz?
4: Azt hiszem.
5: Azért az egy erős műfaj, azért Liszthámon szonátában Magyarországon kiülni kínaiként, azt szerintem az egy elég.
4: Na mindegy, de hát igazából én is azt éreztem, hogy nem sok közel van hozzá, pedig én sem vagyok ilyen white, klasszikusan white fülű zenész, tehát nem ezt tanultam, de hogy éreztem, tehát az megérzi a közönség is, hogyha valami nem úgy
5: és
4: megy.
5: És ezt tapasztaltad a közönségnél
4: is? Azt nem tudom, eljöttem, de nem, igen, tehát nekem az jött le, hogy nincs összhangban a...
5: Igen, és akkor ilyenkor mindig oda lehet, vissza lehetett kanyarodni, hogy például volt olyan, hogy megkérdezték tőlem, hogy szerinted csak egy magyar zongorista tud jobb Bartókot játszani. És ezek ilyen, amúgy ezt tényleg elgondolkodtatom, mert...
4: Mármint, hogy komolyan vagy viccesen ért az
5: nem, én tényleg elgondolkodtam ezen, és tapasztalatom, ami azt mondják most nemzetközi szinten, tartok kurzusokat is a művész életem mellett, és vannak mentorátaim, természetesen van nekünk a nyári fesztiválunk, a Káli Klasszik.
4: Majd beszélünk az akadémiáról is.
5: Jó, köszönöm, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizony vannak olyan külföldi zongoristák, akiknek a tátámot azért fél órán keresztül azért ezt meg kell tanítani. Na most, amikor ezt egy kínai beülteti a tátámot a Bartókba, vagy akár, mert bocsáss meg, a Liszthámos szonátában egy óriási nagy legátó éveket kell ott játszani, azért kinyílt magyar nagy szenvedéllyel. Nem vagyok benne biztos, hogy csak nemzetközi szinten tudnak Bartókot játszani. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy szerintem az nagyon, nagyon magyar, és nagyon, nagyon magyar. Tehát, hogy ez annyira magyar, hogy sok esetben nagyon ritkaság az, hogyha egy külföldi, mondjuk egy spanyol zongorista akár eljátszik egy marha jó Bartók első román táncot nekem. Volt ilyen, de a ruralitása, hogyha már beszélünk Bartókról, mert ez természetesen arról szól, el kellett magyarázni ezt az erdélyi dolgot, és hogy nem a románt kell előtérbe helyezni, most itt nem a politikai dolgokról akarok beszélni, ezért mégiscsak etnikumok. Tehát, hogy a Bartók mennyire szét tudta választani akár a román ritmust a magyartól. Vagy, és hogy azt nem, tehát, hogy az nem összekeverve, ugyebár, és hát baromi erdélyi, nagyon transzilvénien, és ezeket azért, amikor el kell valakinek magyarázni Bartók román népi táncokat zeneakadémián nem kell magyarázni. Magyar zongoristáknak. Bocsánat, hogy ezt mondom, de valahogy ezt muszáj.
4: Ez abszolút tökéletes. Én ha beülnék, vagy ha mondjuk egy teszem azt, hogy laikus be akar ülni egy ilyen koncertre, akkor hogyan lehet megfogni mondjuk Bartókkal, vagy mi az, amit ő megért, hogy az adott zongorista, vagy éppen zenekar mennyire bartóki módon tolmácsolja. Tehát, hogy mit kell tudnia, vagy mitől jó, mitől nem jó. Tehát ez tök érdekes szempont.
5: Hát igen, most hibátlanul el tudja játszani, szerintem az is óriási nagy dolog. Bocsánat, amilyen metronom jelzéseket azért a Bartók kiírt, azt szerintem egyedül a Kocsis Zoli tudta megcsinálni itt az elmúlt, bocsánat, 100 évre visszatekintve. Abszolút követve a bartóki vonalat, és hát azért tudjuk, hogy a legszigorúbb azért Bartók is egy nagyon szigorú pali volt, tehát azért ő mindent abszolút követett saját zenén keresztül, és hát nézd, én úgy gondolom, hogy ez benne van a vérünkben, tehát hogy hiába most a lengyeleknél ugye a Chopin, és a többi most éppen megint egy hiszem kínai vagy egy dél-koreai nyelte meg Chopin verseny, tehát hogy most már itt kezdünk.
4: A nagyszámok
5: törvénye szerint így van, és én azt gondolom, hogy identitás függő, tehát hogy most az, hogy kinek mi az identitás, nagyon jól tudom, hogy nekem Bartók a, és Liszt Ferenc a. Tehát nyilván most nekem ez jött a csecsemő, tehát tehát gyerekkoromtól kezdve én ezen nőttem fel, nekem ez adatott meg, és hát ugye ez az, amiben az ember beleszületik, hát azért mégiscsak egy orosz zongorista azért Rachmaninovot.
4: Egyébként Liszt is egyébként ugye szokták mondani, hogy német volt, hogy németesen írt többek között, de ez a magyar virtus, ez benne van?
5: Nagyon. Én úgy gondolom, hogy igen, sőt, én azt kell mondjam, egyre jobban azt tapasztalom, hogy nagyon magyar volt. Igen, hát nagyon sok, hát ez a keringő dolog, hogy itt már mindent mondtak a Lisztről, hogy nem tud magyarul, meg nem... Szerintem őnála a magyarabb, nem is hiszem, hogy volt a 19. században művészként, tehát azért kaptunk tőle ezen akadémiát, és most Pesti Vigadó is adta, szóval azért ne soroljuk ide a Liszt Ferencnek a pozitív adományait, amit nekünk azért, bocsánat, dekulturális örökségként adott. Tehát én úgy gondolom, hogy nála nagyobb magyar, nem? Nem
4: egy kicsit provokatíven tettem fel a kérdést, tehát nem arra gondoltam, hogy nem
5: tudom,
4: magyar,
5: csak hogy van tudom, én meg próbálok óvatosan fogalmazni,
4: igen,
5: hogy itt hallgatok.
4: Igen.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
6: Melyik a legjobb fotós mobil?
7: Biztonságos-e a felhő?
6: Kell okos óra a nagymamának?
7: Megzabolázhatóak a techóriások?
6: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
7: Melyik a világ legjobb tévéje?
6: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
9: Nekem 10.
8: Mennyi?
10: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Még többet fog tenni Ukrajnáért az Észak-Atlanti Szövetség, ezt Mark Rutte mondta Brüsszelben. A NATO főtitkára a litván kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Oroszország továbbra is felelőtlen ellenséges akciókat hajt végre a NATO szövetségesei ellen, megpróbálja meggyengíteni eltőkéltségüket és megakadályozni Ukrajna támogatását. A NATO keleti szárnya mentén ismétlődő drón incidensek azt mutatják, hogy a fenyegetések jellege folyamatosan változik, ezért a szervezet megerősíti integrált lég- és rakétavédelmi rendszerét. Rutte véleménye szerint Oroszország gazdasága nincs jó állapotban, és Moszkva havonta több mint 40 ezer embert veszít el az ukrajnai csatatéren. Idehaza elnézést kér és belső vizsgálatot indít a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs területe, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére a belső levelezésüket küldték el válaszul. Ebben azt írták, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A BRFK azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy hibázott, és elnézést kérnek. Felidézték, hogy a sajtóhírekben megjelent belső levelezés az abban használt hangnem elfogadhatatlan, nem tükrözi a rendőrség kommunikációs normáit és az azzal kapcsolatos etikai követelményeket sem. Hamarosabb újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben, erről a miniszterelnök írt Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő utasítást adott az ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. A lemondott Fürtpál szerint, ha a legfőbb ügyészség vezetése akár csak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és Orbán Viktor miniszterelnök feladatszabása nem lett volna teljesíthető.

0: forintra. 1%-os mínuszban a Richter 12.280 forinton, a Magyar Telekom 0,6%-kal csökken, és 2.546 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 84.833 dolláron és 76 centen áll a világpiacon, 9%-os pluszban, 1,9%-kal erősödik az Ethereum, 2.740 dollárnál és 54 centnél jár. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 51 fillér, egy amerikai dollár 322 forint 89 fillér, egy svájci frank 387 forint és 16 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 8/10, a párizsi CAC 2%-kal erősödik, a Milano 8/10, Madrid 6%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,8%-kal került lejjebb, 90 dollár 90 centre. A Brent jegyzési ára 1,4%-os mínuszban 103 dollár 80 centen hordonként. Egy uncia aranyért 3%-os erősödés mellett 4181 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült napos száraz időnk lesz, legalábbis estig egészen biztos. A szél olykor megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 4 és 10 fok között alakul, holnap napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Majd vendégen Fejes Krisz, a zongorművész, és ez úgy néz ki, hogy elkezdtél zongorázni, és akkor hamar kiderült, hogy tehetséges vagy, és akkor hát odafigyeltek rá, ez hogy néz
3: szokásos,
2: ki?
3: Szokásos, sablonos duma, igen, nem, de ez abszolút így van, nem, ez abszolút.
2: Ilyen néni, olyan bácsi tanított, igen, azt szokták mondani.
3: De amúgy ki is szeretném emelni Verme Zsuzsannát, mert tehát ő anyám egy is anyám volt, egy fantasztikus tanárnő volt, sajnos már nincs köztünk. Őtől rengeteget kaptam, és a óriási alapot adott nekem. Hát például Bartók és kurtágokat én már 7-8 évesen elképesztem. Igen, én 5 éves koromba kezdtem el zongorázni amúgy, igen.
2: Van ilyen, hogy az ember érti azt, amit játszik, ez egy releváns kérdés, hogyha 7-8 éves korodban Bartókot, kurtágot játszol, akkor az érti azt, amit játszik?
3: Nézd, azért értelmet nyer, tehát hogy azért de.
2: Igen?
3: Szerintem igen. Tehát azért én például érdekes, hogy én Bartók versenyre készültem akkor 2008-ban, és lehetett választani középdöntőbe Bartók darabokat, és rengeteget beszélgettünk a szokolai tanárúrral, meg németi tanárúrral, hogy milyen repertoárt kellene oda belehelyezni. Tehát fantasztikusak a gyermekeknek. Ez a mind a 4 kötet egészen csodálatosak. Tehát annál színesebb és magyarosabb és tanulhatóbb egy gyereknek szerintem nem is lehet. És bocsánat, a kurták kézjátékok, és még sorolhatnám azért rengeteg magyar, akár szokolai, akár például nagyon sokat olvasgatok utána, hogy alapvető, ugye például ugye csernyiztünk, doknányi új gyakorlatok, ezeken mi azért felnőttünk. Egy jobb tanár azért az szerintem. Én úgy gondolom, hogy akinek van tehetség és belefektetett energiája, szerintem azért ezek mentén tanít. De igen, tehát 5 évesen kezdtem el. Hát én azért vénásan kaptam otthon a muzsikát, mert édesapám karmester, tehát én a bakelit lemezeket pakolgattuk, meg a Soltit, meg szóval igen.
2: Aha,
3: igen. Édesapám trombita művész volt, és amikor megszülettem, akkor lényegében akkor lett igazából hivatalosan is karmester, és hát katonazenekart vezényelte a szolnoki fúvós együttesből jött, és hát ugye családom is szanaszéltele vagyunk itt trombitásukkal, meg fúvósokkal, úgyhogy több Maurice Andrét hallgattam, mint egészséges, egy zongoraművész. Úgyhogy aminek amúgy bevallom őszintén, úgy utólag örülök, mert hát azért az is egy része volt meg a zenehallgatás.

0: Tamásnak a zenei kifolyamultság nyilván ez idővel így pakolódott, és hát rengeteg szimfóniát hallgattam apukámmal, és szerintem zongorista révén az egyetemes, mert ugye egyetemes azért a zongor, azért elég egyetemes hangszer, azért rengeteg hangszer van az ujjunkban, és hát már akkor nyilván kiderült, hogy mi lesz a további pályámnak a lényegében az útja.
1: És az apukád nem próbált lebeszélni erről a pályáról?
0: Arra emlékszem, hogy egyszer leültünk, jó, hát kislányom, akkor mostantól nincs síelés.
1: Mi nincsen?
0: Síelés. Ja, tehát, síelés. Hogy ilyenek. Tehát, hogy síelés.
1: Mert korábban volt síelés?
0: Volt, igen. Jó, hát nyilván most nem azt mondom, hogy mi az, amiről kellett lemondani, de hát ő tudta azt, hogy ez viszont lemondással fog járni, és nem is kicsit, és nyilván az ember benne van, na ez az, amire az előző kérdésedre szeretnék válaszolni, hogy nyilván ezt az ember nem tudja előre, most így utólag, hogy látom, hogy ez mekkora óriási felelőssége jár, mondjuk 14 évesen bekülni egy menő konziba, tehát lényegében azt mondjuk azért, Bartók Béla konzervatórium azért még mindig egy menő, és az első számú, hogy mondjam, konzervatórium Magyarországon, ezt bárki bármit mond, ez tényleg így van, eleve a Zeneakadémia altagozata, ugye, ha jól tudom, még mindig. És hát ugye már akkor bekerültem egy ilyen kompetitív, lehet ilyet mondani, egy kompetitív versenyszférába, és hát ott azért, ott vidéki kislányként 2 éven keresztül azért nekem az ott egy pont, egy azért ott fel kellett kötni.
1: Jó viselted ezt a versenyzési szellemet?
0: Németi tanár úr szerint én versenyló voltam világéletemben, tehát hogy valamilyen szinten igen, de azért voltak olyan versenyek, ahol sajnos mondjuk eredmény nem jött. Tehát volt olyan is. Tehát, hogy ez nem úgy volt, hogy az összes versenyt megnyeri egy zongoraművész.
1: Világos, és a kudarcokból te tanulsz, és újra felállsz, vagy mennyire viselnek?
0: Igen, volt ilyen, sőt, volt egy törés a 29-30 éves koromban, hogy nem biztos, hogy én ezt akarom csinálni.
1: Hány éves koromban?
0: 29-30.
1: Aha, tehát akkor már bőven a zeneakadémia elvégzése után.
0: Igen. Mondjuk lehet menni kommunikációs területre, vagy egy másfajta. Tehát azért én nem tudom, hogy van-e olyan művész, aki ezt nem gondolja.
1: De ez sokan vannak így, én is gondolkodtam.
0: És akkor utána így, ja persze, hogy ne, és akkor egy idő után aztán hívják az embert, vagy nem hívják. Én úgy gondolom, hogy és az, hogy építi a karrierjét, tehát nem tudom, mit kell építeni, tehát az ember teszi a dolgát. Én például az én életem ez volt.
1: Láthatóvá kell magadat tenni.
0: De szerintem itt egy óriási nagy, ezt a Mátéval is beszéltük, hogy itt egy óriási nagy faktort elfelejtünk mindig mondani, hogy azt úgy hívják, hogy szerencse. Tehát azért...
1: Sokan elmondják, igen.
0: Tehát ez a jókor lenni jó helyen, miből lesz a cserebogár, meg hogy mi, hogyan, stb. Nem tudom. Amire én emlékszem, és ami teret ad a mai napig az életemben, és rengeteget köszöntek, az a 4-5 éves zeneakadémista éveim, hogy mi konkrétan megszállottak voltunk, Robi. Tehát mi egymást lekísértük, valami zongoraversenyt tanultunk, és mentünk be egymás termeibe, és gyere, kísérünk Farkas Gabival például. Gyere, kísérjük le egymást. Egymásnak játszottunk. Nem tudom, hogy ez most a mai világban van-e. Tehát én ezt nem tudom nyilván, mert ugye én nem vagyok egyetemi tanár, tehát én nem látom ezt. De mi olyan szintű közösségi életet éltünk, közösségi térben voltunk, hogy mi hajnali 3-ig beszélgettünk ugye a muzsikáról, meg a zenéről, hogy lemezeket cserélgettünk, akkor még volt lemez lejátszó, CD lejátszó, nyilván most is van, mondtad a hál' Istennek a műsorot, hogy neked van, nekem is nyilván, tehát zenész vagyok, tehát hogy csoda lenne, ha nem lenne. De hogy máshonnan, más típusú, meg egy más generáció vagyunk.
1: Tehát. Hát igen, mindenki sokan panaszkodnak arra, hogy hát nincs meg az, hogy órák után ott maradnak, és akkor az előtérben még hajnalig beszélgetnek.
0: Vagy amúgy szerintem itt a Covid is egy óriási törést okozott emiatt. Én nem tudom, ezt látom
1: igen,
0: a világban.
1: Igen, hogy már itt nem annyira fontos, hogy kicsit ilyen leharcolt, profibbá váló TikTokos világ, ez már nem azt a fajta attitűdöt kívánja meg, hogy akkor...
0: Hát ilyen iszonyat eredményorientált világban élünk, ugye minden ez a nyerd, meg ezt, oda, stb. Meg hát ki tudja, hogy kit miért karolnak fel. Szóval ez itt, nem tudom, tehát ilyen megfoghatatlan dolgok ezek számomra. Mi azt próbáljuk az egyesülettel, az első tagokkal természetesen összehozni, hogy azok a mentoráltak azért kapjanak abból mondjuk... akár olyan segítséget, akár nem természetesen mindig a koncertezésről szól, hanem feltöltsenek, vagy feltöltjük őket olyan mondatokkal akár, vagy bocsánat, útnak eresztjük őket, mert volt ilyen is már, hogy útnak kell őket ereszteni, hogy menjél és csináltad a dolgod. Uh-huh. És az, hogy ki mikor érik be, amúgy meg másik, hogy ez is kell egy érettség. Tehát ki mikor érik be mire.
1: Mondtad a szerencsefaktort, hogy ez nagyon fontos. Ki tudsz emelni egy vagy két olyan pillanatot, vagy momentumot az életedből, amikor tudod, hogy na ott szerencsés irányba mentél el, hogy ott történt valami, és hogyha mondjuk az máshogy alakul, uh-huh. akkor nem így alakul a pályád, és nem
0: van,
1: mentesz be.
0: Például olyan érdekes, hogy hát 2008 óta dolgozom együtt a Boldoszki Gabival, Tromita művészünk.
1: Most láttam a Műpában a Gabéta konzort.
0: Igen. És 2008-ban, amikor pont Bartók versenyen nyertem, rá egy hónapra, sőt szerintem még 3 hét se telt el, csörgött a telefonom, és bemutatkozott Boldoszki Gábor, szervusz Krisztián, Boldoszki Gábor vagyok, és képzeld el, hogy éppen egy németországi turnén vagyok, és balesetet szenvedtünk az zongoristámmal, és hát a helyzet az, hogy úgy tudom, hogy te tudod egyedül ezt a darabot. Tomázit játszottunk, Hummel szonáta, trombita, ugye most egy trombitára visszatérve, hogy én pakoltam, és másnap már koncerteztünk, és onnantól kezdve én megismertem az akkori, már bocsánat, a mostani menedzsmentemet, akivel 2008-at talált, tehát ez most már lassan 20 éve történt.
1: Meg lehetsz velük elégedve?
0: Igen, de ők is vele azért, de és picikét most próbálom is velük ezt lenyomni. Nekik sincs könnyű helyzetük, mert a Covid óta ők is lihegnek, tehát azért most...
1: Ez külföldi menedzsment, ugye?
0: Külföldi menedzsment. Mi van, ha az a telefon nem történik meg? Uh-huh. Tehát most Robi, ezt most csak így tolt kérdezem, és amúgy ezt nagyon sokszor ezen én agyaltam, hogy igen. Ez most a jóisten keze, vagy a sors, vagy az akarat.
1: Vagy boldog ki keze, aki...
0: Vagy Gábor, tehát persze azóta mi kamerapartnerek vagyunk, és nagyon szeretem a Gábornak a munkásságát, nagyon örülünk együtt dolgozni, minden évben talán 2-3-szor megyünk Németországba, szóval, hogy meg voltunk Kínában is már. Na, szóval, hogy ez faktoros történet szerintem.
1: Tehát ez meglódította a karrieredet.
0: Egyértelműen, és amúgy pont jókor volt, mert ugye akkor volt a nemzetközi verseny, és akkor utána jött egy másfél éves elég jó, hogy is mondjam, futam, és utána jött egy elképesztő leesés. De én azt tapasztalom, és a mentoráltam is ezt próbálom mondani, hogy tehát ez a vihar előtti csend, hogy nem történik semmi, meg majd valahogy lesz, ez szerintem mindenki életében így van, de szerintem ez nem csak a karrierre érvényes, szerintem ez az életünk több szegmens, és így bekapcsol a spiritualitás.
1: Igen.
0: Szerintem, hogy nehéz a dolgokat kívánni, de én azt gondolom, hogy tényleg ezek a szerencse dolgok, ez szerintem...
1: Hát igen, meg mit tudom, ez mégiscsak egy ilyen nehéz pálya. Tehát simán elképzelhető, hogy valaki egyáltalán nem fut be, pedig
0: pontosan tehetséges. Pontosan így van. Teljesen így. Ez abszolút.
1: Nem tudhatjuk, hogy az tényleg vihar előtti csende, vagy pedig az...
0: Ez
1: a csend, ami konstans módon ott van, és akkor a csávó, vagy az a csaj el.
0: Tehát akkor el. Aha, én is elmentem volna, ugye dolgoztam Bartók Konziba, én voltam zongora kísérő, tehát nekem nem volt büdös a munka, tehát én zeneakadémistaként én elmentem dolgozni. Tehát a zeneakadémista éveim alatt, amúgy nagyon sokan így, ezt csinálják, hál' Istennek a mentoráltam közül is, tehát azért elmennek tanítani időben, tehát hogy és azt hittem, hogy onnan például soha nem jövök el, vagy soha nem jövök ki ebből, és lám kijöttem, tehát valahogy mindig arra terelődött. De nem tudom, azért kellő kitartás, szerintem a kellő kitartás kell ez. Tehát tehát anélkül ez nem megy. Tehát az, hogy amit mi csinálunk, az, hogy meg elképesztő nagy tudatos, meg önismeret kell ahhoz, hogy az ember...
1: Önismeret tudja, milyen formában?
0: Minden formában, de az önismeret is egy olyan dolog, hogy az hozza magát talán korral, talán események kapcsán, talán kudarcok, vagy pozitív események kapcsán, én úgy gondolom. De szerintem, aki aktív muzsikus és játszik folyamatában, mint például ugye Máté is, szerintem egyszer elkerülhetetlen az, hogy az ember ne találkozzon magával. Tehát, hogy ez az egyszerűen, tehát, hogy mindenkinek megvan egy rutinja, hogy olyan készül fel egy utazásra, aki utál utazni, hát ez akkor felejts el ezt a szakmát. Tehát az felejts el. Tehát azok az utazási kényszer dolgok, amiben mi bele vagyunk passzírozva a Covid óta, az egyszerűen a légiközlekedés is felborult már. Tehát, hogy nem beszélve a késések, meg törlés, meg tudom, strike, meg most itt, itt most olyan sztorikat mesélt még nyilván, tehát biztos, hogy, de hát, hogy mire odaértem a saját koncerten, mert épp, hogy majdnem elkéstem még, szóval, hogy még előtte, még a Deutsche Bahnon érted, kellett, a nem, na, szóval nem is akarok belkezni.
1: Bőven
0: szóval...
1: elég, hogy a tapcsoló odaér az ember.
0: Igen, mire az ember leül játszani, addigra már fú, tehát, hogy igen, és hát ez már Európában is már elterjedt, szóval, hogy ami régen kényelmes volt, például.
1: Te mennyire vagy fegyelmezett alkat? Mert mondtad, hogy tudatos tervezés is kell.
0: Nagyon. Mert
1: fegyelmezett vagy?
0: Én úgy tudom, úgy gondolom, hogy igen. Aha. Igen, igen.
1: Aha. Csak azért van benned ilyen kicsit ilyen bohém...
0: Van, hál' Istennek.
1: Beszélgettünk régebben.
0: Itt, igen, én igen, én nagyon szeretek élni. Tehát, hogy azért igen. Nekem fantasztikus barátaim vannak, hál' Istennek, és én azért szeretek jönni, menni, meg én szeretek emberekkel. Tehát kapcsolatot teremteni, és amúgy pont a fesztivál kapcsán is mennyire jó, hogy meg lehet szólítani egy falusi bácsit, aki ott van, és képzeld el, van olyan, elértünk egy ilyet, Káptalan Tóti.
1: Igen, igen.
0: És az ottani emberek elkezdtek Bartók Rádiót hallgatni. Uh-huh. Lásd csodát. Uh-huh. Majd most már enyhe katarzis is fog.
1: Én pont ezt akartam mondani. Hál' Istennek, nem nekem
0: itt kellett. A reklám helye.
1: Köszönöm szépen. Aha. Tök érdekes mindig ez látni, hogyan jön ez a nagyon fegyelmezett, nagyon tudatos gyakorlat. Mennyit gyakorolsz be egy nap például?
0: Hú, ez is annyira... Hú, ez...
1: De kell minden nap, nem? Vagy?
0: Én azt gondolom, hogy nem minden nap kell. Én azt gondolom, hogy igenis kell elereszteni egy picikét, elengedni a dolgokat. Amúgy számomra például fizikálisan is nagyon sokszor, figyelzem, még nő vagyok, tehát azért... Tehát azért ránk abból
1: mi,
0: a szempontból.
1: Mire célosztál?
0: Hát azért, hogy szerintem egy női alkat azért egészen más, mint egy. Szóval azért nem vagyok azért annyira szikár, mint mondjuk egy Fischer Anni, azért sokkal maszkulinabb volt, én úgy gondolom, de azért a zongorázáshoz kell erő. Tehát, hogy az, hogy te tud uralni a hangszert, és nem fordítva, azért ahhoz kell egy óriási erő. Uh-huh. De szerintem ez az alkat kérdés. Tehát azért mondom, hogy én megpróbálok azért eljutni egyszer úszni, vagy kétszer akár a héten, és picikét feltöltöm. Na, kell. Egyszerűen.
1: Biciklizés, meg van még a biciklizés?
0: Ó, bringázom. Na, ez a bohémságom. Most már nagyon-nagyon le vagyok szidva sokszor.
1: Ez
0: hogy...
1: a bohémság.
0: Hát azért budapesti közlekedésben. Ja, hát el mesdjébe így bekerülni tavasszal, amikor így ugye mindegy, szóval, ja, én imádom a sebességet, szóval azért igen, van bennem egy ilyen. Igen.
1: Aha. És ez képes nem lelassulás a klasszikus zenével való foglalatosság?
0: Dehogy nem, pontosan az.
1: Lelassulás. Kivéve, amikor Lisztet játszik az ember, amikor így...
0: Miért? Tehát, hogyha egy Schubert Liszt dalát írtott, ott játszol, azért nem, ez egy óriási belső munka. Uh-huh. Miért az is lelassulás? Most például januárra lelassulás.
1: Uh-huh. Figyelj csak, és amikor az ember találkozik magával, és uh-huh. szembenéz uh-huh. bizonyos mértékű életkorok, vagy nem tudom minek kapcsán, akkor találkoztál, vagy találtál belül olyan dolgot, ami meglepett, hogy ez tényleg én vagyok?
0: Egyfolytában.
1: Tényleg?
0: Persze, van, persze. Tehát szerintem, ha valaki őszinte magával, ami egy marom nehéz dolog, most akkor spiritualitás, akkor nagyon sok mindent felfedez. Ja, hoppá, ez még itt volt bennem. Meg még ez is van bennem, vagy kiaknázatlan. Vagy tudom, hogy ez van bennem, de még jaj, azt most még egyelőre nem szeretném. Uh-huh. Most ez egy ilyen, most nem bölcselkedés, hanem szerintem ehhez kíméletlen őszinteség társul. Uh-huh. Tehát, hogy ez, de mondom, az önismeret, ez egy nagyon bonyolult dolog. Tehát azért is, mert az ember mondjuk 23 évesen egészen másképpen áll hozzá. Már aki. De szerintem ez érettség kérdése is. Uh-huh. Én látom a saját mentorátaimon. Ugyanannyi idős, évesek, és valahogy jó karakterben mások. Tehát nem lehet összehasonlítani két tehetséget. Tehát ez egy másik dolog, mert tényleg mindenki egy individuum, sőt, tehát hogy egy egészen más individuum. De a makacsul őszinte, tehát tényleg nem makacs, hanem inkább őszinte vagy saját magadhoz, hát azért az kemény. Tehát, hogy azért a negatív, sok negatív dologgal együtt, ami van az emberben, meg a sok pozitív dolog.
1: Uh-huh. Most úgy tűnik, hogy így alapvetően tök jó vagy a pályán, meg magaddal. Most ez egy ilyen sikeres időszak, ugye? Tehát most így...
0: Én most jól érzem magam, igen. Aha. Igen, igen, én úgy érzem magam, igen, hogy jól vagyok. Ezt próbálom tartani természetesen.
1: Uh-huh. Tervek? közeljövőre, zenei, emberi utazásban. Hát nem emberi.
0: Jó, mert persze. A... Hogy ne.
1: Nem a magánéletre vagyok kíváncsi, hanem itt
0: értem.
1: A belső út, külső út, stb.
0: Ez jó. Amerikában megyek, áprilisban lesz egy
1: koncertem.
0: Egy koncertem, igen, Plénó Szimfonival fogok játszani egy Mozart zongora versenyt.
1: Pedig ott lehetne a rózsát is omni.
0: Igen, fogjuk is. Most annak kapcsán nagyon sok háttérmeló van, tehát hogy azért a nincs gyakorlás, az nem folyamatosan meló van, tehát azt dolgozzuk ki. Nagyon fontos számunkra idén az egyesületi dolog, és hát természetesen Ungorotonnal készítjük elő a dolgokat. Tehát azért három tripla lemezes kamarazenőhöz kiadás fog kijönni a rózsából. Következő három évben, két-három évben. Ugye
1: azt mennyi lemez? Három
0: lemez triplás, igen. Most úgy jött ki, úgy egyeztük meg a Móni Ungorotonnal, hogy három lemezre fogjuk fölvenni. Erre így félre. Nem is tudom, hogy két fantasztikus vonos négyese van. Tehát ez érdekes, nem? Tehát, hogy azért ezt a Bartóki vonalat nagyon
1: és ennek a CD anyag el fog valahogy hangozni koncerteken valamikor?
0: Igen, törekszem rá, és most úgy néz ki, hogy Amerikában is lesznek fellépések, még egyelőre dátumot nem tudok előre mondani, de keresük le a lehetőséget. Úgyhogy nem különben meg próbálunk pályázni is erre az egészre, tehát, hogy legyen ebből egy nagyobb közösségi platform. Tehát, hogy több koncerten el tudjuk játszani, több szereplős történettel, és hát bevonni akár zenetörténetet is, zenetörténészeket. Tehát, hogy igen, e köré megpróbálom most mindent megtenni, hogy hát, hogy méltó helyre emeljük a szerzőt.
1: Na hát ehhez kívánok sok erőt és egészséget.
0: Köszönöm
1: ahogy
0: szépen.
1: Hofi paralizált a Kádár, de én komolyan gondolom, tehát hogy ez
0: de mondja, amúgy nagyon jó, mert az egészség az legfontosabb.
1: Igen, mindenképpen.
0: Volt egy idős barátom, azt mondta, hogy Kriszt, az egészség a legfontosabb, többit megveszük pénzzel. Tehát, hogy
1: igen.
0: Jó, hát ez most vicces, de...
1: Hát ez erről van szó.
0: Igen. Úgyhogy...
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgetünk, majd még folytatjuk.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2.
1: Gazdaságban utazunk.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
4: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elnézést kér és belső vizsgálatot indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság kommunikációs területe, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére a belső levelezésüket küldték el válaszul. Ebben azt írták, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A BRFK azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy hibázott és elnézést kér a kommunikációs területük. Felidézték, hogy a sajtóhírekben megjelent belső levelezés, az abban használt hangnem elfogadhatatlan, nem tükrözi a rendőrség kommunikációs normáit és az azzal kapcsolatos etikai követelményeket sem. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben, erről a miniszterelnök írt Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a központi nyomozófőügyészség volt vezetője azt állítja, hogy a korábbi kormányfő utasítást adott az ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. A lemondott Fürkspál szerint, ha a legfőbb ügyészség vezetése akár csak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és Orbán Viktor miniszterelnök feladatszabása nem lett volna teljesíthető. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SKAN Hungary Iváncsai akugyárát, mert az engedélytől eltérő működése talajszennyezést okozott. Erről Iváncsa országgyűlési képviselője számolt be a Fejér megyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján. Nagy Ervin közölte, hogy a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését, illetve az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését is. A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az Iváncsai akugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt. Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is az Aston Martin színeiben fog versenyezni Fernando Alonso. A kétszeres Forma 1-es világbajnok 2001-ben debütált a száguldó cirkuszban. A csapat bejelentése szerint a veterán pilóta mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istállónál a 2027-es szezonra. A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, amelynél 85 versenyen indult, 8-szor állt dobogón és 2-szer volt második.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenés mellett 147.998 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 17 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,5%-os mínuszban 5100 forinton, az OTP 44100 forinton stagnál. A Richter 0,5%-kal került lejjebb 12340 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-os esésben 2550 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Masterplast 1%-kal csökken, 2880 forintnál jár, a Rába 2,3%-kal erősödik és 3500 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 366 forint és 52 fillér, egy amerikai dollár 323 forint 4 fillér, egy svájci frank 387 forint és 48 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 91 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér, egy angol font 427 forintba és 36 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,8%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 1,1%-kal került feljebb, Milánó 0,7, Madrid 0,4%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 90 dollár 71 centen áll, 2%-os mínuszban, a Brent jegyzési ára hordonként 103 dollár 38 centen 1,8%-os csökkenés mellett. Egy uncia aranyért 0,4%-os erősödéssel 4184 dollárt kérnek jelenleg a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban egy megawattórányi energia hordozó 69 euróba és 54 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
5: Estig derült napos száraz időnk lesz, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjjel 4 és 10 fok között alakul, holnap napközben 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Thank you.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Lássik az eső még ma, szívemet

in pride. Open my eyes for the first time.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, Németh László, illetve 3:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok. Itt a Trend FM a legfrissebb hírekkel. Még többet fog tenni Ukrajnáért az Észak-Atlanti Szövetség, ezt Mark Rutte mondta Brüsszelben. A NATO főtitkára a litván kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Oroszország továbbra is felelőtlen, ellenséges akciókat hajt végre a katonai szervezet szövetségesei ellen. A NATO keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, hogy a fenyegetések jellege folyamatosan változik, ezért a szervezet megerősíti a rakétavédelmi rendszerét. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következniük az aranykonvoj ügyben, erről a miniszterelnök írt Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a központi nyomozó főügyészség volt vezetője azt állítja, a korábbi kormányfő adott utasítást az ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. A lemondott Fürth-Pál szerint, ha a legfőbb ügyészség vezetése akár csak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és Orbán Viktor miniszterelnök feladatszabása nem lett volna teljesíthető. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2010 és 26 között született úgynevezett 2000-es kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben a koronavírus járvány idején született. Összesen mintegy 3600 határozatról van szó. Ezek az érintetteknek közvetlenül megküldött döntések jellemzően meghatározott kormányzati, rendvédelmi vagy más állami vezetők számára állapítottak meg feladatokat. A 2000-es kormányhatározatok nem azonosak a minősített adatokat tartalmazó iratokkal. Több mint 10 millió dollár értékű kokaint cseréltek lisztre a Fidzsi-szigetek legfelsőbb bíróságán, ahol a kábítószert egy büntetőeljárás bizonyítékaként őrizték. Az ausztrál ABC összefoglalója szerint a Fidzsi hatóságok régóta súlyos belső korrupcióval küzdenek. Eddig ismeretlen tettesek összesen 32 kg kokaint cseréltek ki lisztre, miközben korábban már 7 kg eltűnt a bűnjelek közül. Így összesen 39 kiló, akár 15 millió dollár értékű kábítószer sorsa ismeretlen jelenleg. A Fidzsi rendőrség megerősítette, hogy a szakértői vizsgálatok alapján a bizonyítékként tárolt anyag teljes egészében eltűnt. A nyomozás azokra a tisztviselőkre összpontosít, akik a bírósági nyilvántartásban közvetlenül feleltek a bűnjelek kezeléséért. Az elkövetőt, aki korábban importálta az országba a kábítószert, közben szabadlábra helyezték, de később vissza kellett térnie a börtönbe.
0: Tőzsde hírek!

0: került lejjebb 12.320 forintra, a Magyar Telekom 6%-os mínuszban 2.546 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 67 fillér, egy amerikai dollárért 323 forintot és 30 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 71 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,6%-kal erősödik, a párizsi CAC40 0,1%-kal csökken. Milánó 0,6, Madrid 0,2%-os pluszban áll. A tengeren túl a New Yorkban néhány perccel nyitás után a Wall Street-en a Dow Jones 0,2, az S&P 500-os 0,1%-kal csökken, a Nasdaq kompozit 0,2%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos, derült, száraz idő várható, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjjel 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában, a vendégem Tausz Ádám, aki a Budapest Contemporary nevű vásárnak a főszervezője, pontosabban egy vásárcsaládról beszélünk. Három vásár van ebben a csomagban évente, az Art & Antique Budapest, ami általában februárban, márciusban szokott lenni, illetve nyáron rendezitek a Füred Art Week-et. Ez már megtörtént, és most október 2-től 4-ig látható a Budapest Contemporary, az ország egyik legnagyobb kortárs műtárgy vására kiállítása. Úgyhogy üdvözöllek itt a stúdióban.
3: Üdvözlöm is a hallgatókat.
2: És nyilvánvalóan a témánk az lesz, hogy mi történik idén a vásáron. Az elmúlt pár adásban egyébként beszélgettem egy-egy résztvevővel, a vásár egy-egy résztvevőjével, kiállítójával, és ha a hallgatók már egy picit hallgatták ezeket az adásokat, akkor tudják, hogy idén tematikailag elég alaposan kibővül a vásár, és olyan témákat emeltél be, ami bizony pöcögteti itt a határokat, feszegeti a határokat, ilyen például a design, vagy a divat, vagy az ékszer többek között. Mesélsz nekünk az idei koncepcióról?
3: Igen. Idén ugye ténylegesen bővül a vásárnak így a struktúrája, és a legfontosabb az, hogy maga a kézművészeti vonal az megmaradt, tehát nagyon erősen képviseli magát a kézművészeti galériáknak az iránya. Ez körülbelül egy 40 galériát jelent Magyarországról, és a bővítés pedig azt jelenti, hogy kibővülünk dizájnnal, ékszerrel és divattal. Ugye ezek szorosan kapcsolódnak művészeti területen a kézművészethez, szigorúan csak kort. Tehát ugye kortárs dizájn bútorokkal, egy élettér lesz berendezve, ennek Oslát Júcia Eldekor főszerkesztője, a kurátora ennek a...
2: Bele is beszéltünk egy előző adásban, hogyha valaki ezt a témát részletesen akarja kifejteni, akkor vagy kitanulmányozni, akkor ellátogathat a Trend FM weboldalára, ahol a gyűjtő címszó alatt megtalálja ezt az adást.
3: Igen, tehát Oslát Júci a főszerkesztője az Eldekornak, ő a kurátor ennek a teremnek. Itt tulajdonképpen egy gyűjtőnek lesz a lakása berendezve, egy képzeletbeli gyűjtőnek a lakása. Életterek lesznek bemutatva ezen a közel 400 négyzetméteres területen. Nagyon érdekes lesz ez a stand. Abszolút érdemes ellátogatni és megnézni. Ötleteket lehet meríteni majd a standról. Meg lehet nézni, lehet beszélgetni a kiállítókkal is ott, akik ugye a bútorokat adják erre a standra. És akkor a másik újdonságunk egy ékszerkiállítás. Az ékszerkiállításnak pedig a kurátor a Spengler Katalin műgyűjtő, ő válogatta össze az ékszereket, fiatal ékszertervezőknek az anyagát mutatják be, ami fontos, hogy ezeket meg lehet vásárolni, tehát ez nem csak kiállítás, hanem vásár is, ugye, és a kiállított ékszereket, ha valakinek tetszik, akkor ott a helyszínen meg tudja vásárolni. Ez körülbelül egy olyan 100 négyzetméteres területen lesz az ékszerkiállításunk, abszolút kortárs ékszerekről beszélünk, és a harmadik terület pedig, ami újdonság, az pedig a divat. Itt Szegedi Kata divattervező fog bemutatkozni, neki lesz külön egy nagy standja, ahol a legújabb kollekcióját és különböző ehhez kapcsolódó képeket, ami érdekes, hogy

0: ugye képekkel fogja a falat díszíteni, és a kollekcióhoz kapcsolódó műalkotások együtt lesznek így a standon.
1: Egyébként hogy jött ez a döntés? Mert már mi már évek óta beszélgetünk itt a rádióban, meg egymás között magánúton is arról, hogy fú, ez milyen jó lenne, hogyha egy kicsit ott lenne a dizájn, meg hogyha el lehetne mosni ezeket a műfai határokat itt a művészet különböző ágai környékén, hogy végül, és mindig azért így a piacban is volt egy ilyen ellenkezés ezzel kapcsolatban, főleg a kortárs vizuális, kortárs művészeti piacon a galériák berzenkedtek ez ellen, hogy ne annyira kavarjuk össze itt a dolgokat. Végülis hogy döntöttél emellett, hogy akkor csapjunk bele?
0: Ugye a döntésemet az alapozta meg, hogy ugye van a másik nagy vásárunk, az Art & Antique, ami klasszikus kortárs kézművészeti vásár, és ugye azt látni, hogy az Art & Antique azért nagyon sikeres, és azért van rengeteg látogató, mert egy színes képet ad a látogatónak, és egy hatalmas élmény, mert ha valaki eljön a Art & Antique-ra, akkor tulajdonképpen tud klasszikustól kortárs bútorig, festményig, szőnyegen keresztül műtárgyakat vásárolni. Éppen ezért nagyon érdekes a vásár. És pont ezt szerettem volna a Budapest Contemporary kapcsán is megoldani, hogy amikor eljön egy látogató, akkor egy nagyon színes képet, egy sokrétű képet kapjon a kortárs művészetről, és ezért bővítettünk ugye a divat, az ex és a design irányába. Ez most egy teszt ebben az évben, megnézzük, hogy sikerül, és hogy milyen lesz, de az előrejelzések alapján rengetegen érdeklődnek, hatalmas az érdeklődés a vásár irán, és én azt gondolom, hogy ez egy jövőbe tekintő út mindenféleképpen.
1: Egyébként erre láttál már külföldön példát, hogy így összemixelik a különböző dolgokat, vagy pedig ez egy saját invenció?
0: Ez saját, abszolút. Nem láttam még külföldön ehhez hasonló mintát. De
1: ilyen pici országot se nagyon látsz, akinek ilyen művészeti vására van.
0: És ugye nálunk ez nagyon specifikus azért a művészvilág Magyarországon, és azt gondolom, hogy olyan specifikus dolgokat kell kitalálnunk a magyarországi piacra, ami a magyar embereknek megfelel, ami nekik tetszik, és ami miatt eljönnek a vásárunkra látogatóként. Úgyhogy ezt az irányt mindenféleképpen szerintem tovább fogjuk vinni. És ugye pont ilyen ötlet volt ezelőtt 3 évvel, amikor a Füred Art Week-et megszerveztük, az is egy innovatív újdonság volt, mert ilyen klasszikus kortárs vásár vidéken nincsen, nem létezik, és ugye a Füredi volt az első ilyen, amit Magyarországon megvalósítottunk.
1: Na, már szóba hoztad, akkor mik voltak idén a tapasztalatok? Aztán majd visszaugrunk a Budapest Contemporary vásárra.
0: Füred nagyon jól sikerült, a Füredi vékünk, és sok eladás volt, sok látogatónk volt, de az abszolút egy sikeres vásárról tudok beszámolni.
1: És a kiállítók is szeretik?
0: Nagyon szeretik a kiállítók, folyamatosan túljelentkezés van a Füred Art Week-en, tehát így kiállítói szinten. Ugye ott a terület adott, nem nagyon lehet növekedni, ez kb. Egy ilyen 25 kiállítót jelent, résztvevő kiállítót jelent, és hát szeretnének többen jönni, de nem tudunk a helyen növekedni. De ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, szerethető, nagyon hangulatos, nagyon jó hangulatú vásár a Füredi. Ugye nyáron van, mindenki sokkal lazábban viselkedik, át van nyaralni, vannak ott az emberek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a füredi vásárnak a hangulata az teljesen más, mint a budapesti vásároknak a hangulata.
1: Meg még más titok is volt, mert nem a Hőkupolába szerveztétek bele, hanem pont ott volt valami pár nap, amikor relatív hűvösebb volt.
0: Csak 28-30 fok volt, igen. Nem 40 fok volt.
1: Igen. Szóval visszatérve a Budapest Contemporary vására, ami október 2-án nyílik, és 4-éig, 2-a egyébként egy péntek, és akkor 3-a, 4-e szombat, vasárnap lesz nyitva a Bálnában. Van belépő díj?
0: Igen, van belépőjegy, és aki belépőjegyet vesz, részt tud venni az ingyenes társzertéseinken. Meghirdetett időpontok vannak, a weboldalon fent vannak ezek az időpontok. Minden
1: ilyen megfizethető belépő díj.
0: Igen. Igen, abszolút.
1: Jó, és mondtad, hogy 40-valahány galéria van, egyébként képzőművészeti galéria van, beszéltünk arról, hogy lesz egy a Gyűjtő Otthona című terület, amit Osvát Judit, aki az L Decoration belső építészeti lakberendezési magazin főszerkesztője, és még a társa Tóth Tímea kurálnak, és lesz még a Spengler Katalin féle fantasztikus ékszer, kiállítás, vásár, és akkor lesz egy divat szekció. De egy pillanatra álljunk meg, szerintem azért még a képzőművészetnél nem menjünk el, nehogy azt mondják, hogy átveszít a hatalmat a dizájn, hogy kik lesznek, mennyire fedi le ez a galéria válogatás mondjuk a magyar kortárs galéria kínálatot, fogalmazunk így.
0: A Budapest Contemporary, amikor már első évben megszerveztük, már akkor az összes jelentős nagy kortárs galéria részt vett a vásárunkon. Ez idén ugyanúgy van. Ugye együttműködünk a Magyar Kortárs Galériák Egyesületével. Az ő tagjaik vesznek részt, 11 tagjuk van, ők vesznek részt a vásáron, és ez kiegészül az összes többi nagy kortárs galériával Budapestről, illetve van pécsi galériánk is, van egy örvényesi, balatonörvényesi galéria, aki részt vesz a vásáron. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan jelentős, nagy, közép és kis galéria, aki Magyarországon működik, és kortárs galériaként működik, tehát klasszikus kortárs galériaként, ami azt jelenti, hogy képvisel saját művészeket, fizikálisan létező galéria, nem online galériáról beszélünk, kiállításokat szervez a művészének, ezek közül a galériák közül tulajdonképpen minden jelentős galéria részt vesz a vásárunkon.
1: Uh-huh. Sőt, még aukciós ház is, mert a Bávart.
0: Igen, a Bávart, ők a design szekció vesznek részt.
1: És említetted, hogy lesznek programok. Mik lesznek ezek pontosan, milyen témában szerveznek?
0: Ugye a látogatóink részt tudnak venni ezeken a tárlatvezetéseken, amik pénteken, szombaton és vasárnap vannak.
1: Ez mit jelent, hogy tárlatvezetés?
0: A tárlatvezetés azt jelenti, hogy művészettörténésszel kb. Más órán keresztül végig tudnak menni a vásár területén, érdekes dolgokat mesél a művészettörténész, minden standon így megállnak, és beszélgetnek a képekről. Tehát egy ilyen edukatív jellege van ennek a tárlatvezetésnek, információt lehet gyűjteni a galériákról, a képekről, kihozott műtárgyakról. És akkor ezeken a programokon kívül, ami a vásár területén van, ha valaki VIP jegyet vásárol magának, és VIP vendége a vásárnak, akkor Budapesten körülbelül olyan 25 programunk van a városban, és ezeken a programokon lehet részt venni, illetve a vásár területén is van egy VIP-lounge-unk, és a VIP-lounge-ban is vannak előadások, különböző előadásokat tartunk, kerekasztal beszélgetések vannak, könyvbemutatók vannak, és akkor ezeken a programokon lehet részt venni azoknak, akik VIP-kártyával rendelkeznek.
1: Na és mesélj egy-két programot.
0: Hát például van
1: Csináljunk egy nagyon
0: érdekes például öntödei program, egy bronz öntödeibe lehet elmenni, ahol meg lehet nézni, hogy öntenek szobrokat, különböző műtárgyakat, hogyan öntenek, el lehet menni műgyűjtőnek megnézni a gyűjteményét, akkor például a vásár területén lehet az egyik támogatóknak a pénzügyi eladását megtekinteni, hogy érdemes-e befektetni műtárgyakba, vagy nem érdemes befektetni műtárgyakba. Tehát ilyen programjaink vannak.
1: Hát ez nagyon érdekes. De egyébként szerintem, hogyha valaki mondjuk nem a programokra megy, hanem csak úgy egy délutáni programot szeretne magának, akkor arra is nagyon jó, hogy egyedül az ember körbesétel, és csak úgy hagyja magát beszippantani a képek által, vagy a tárgyak által, meg arra is nagyon jó, hogy megismerkedjen, ha valakit ez elkezdett az utóbbi időben érdekelni, akkor egy kicsit megismerkedjen a szereplőivel ennek az egész piacnak, mert azért ez az a hely, ahol a kortárs művészeti élet szereplői, legyenek azok galériások, vagy maguk a művészek, azért ott vannak hosszan, és lehet velük beszélgetni.
0: Igen, tulajdonképpen az egyik legfontosabb küldetés egy ilyen vásárnak, én azt gondolom, hogy ha valakit érdekel a képzőművészet ma Magyarországon, a kortárs képzőművészet ma Magyarországon, akkor az érdemes eljönni a vásárra, mert ugye itt a galéria tulajdonosok ott vannak a vásáron, saját standjukon, lehet velük beszélgetni, kapcsolatba lehet velük kerülni, ott vannak sok esetben a művészek is különben, ugye kortárs művészekről beszélünk, velük is lehet beszélgetni, tehát hogy lehet úgy networkingelni, hogy az ember egyszerre tud találkozni 40 kiemelkedő galériával, és ha valaki vásárolni szeretne, akkor pedig több ezer képzőművészeti kortárs műalkotás közül tud választani. Tehát nem arról van szó, hogy bemegy egy galériába, és ki van rakva 6 darab kép, és a közül kell mondjuk választani, hanem egy olyan merítésből tud választani, ami hatalmas.
1: Meg az egész egyébként nagyon családias, szerintem attól függetlenül, hogy egy hatalmas területen zajlik ez a vásár. A hangulat az egy ilyen nagyon közvetlen szitu.
0: Igen, igen.
1: Szóval nem a, nem, nincs ez a frász, ami sokszor az emberekben benne van, hogy hú, most egy galériába bemenjek, akkor biztos elvárják, hogy valamit vásároljak, és ez olyan kellemetlen, hogy csak nézelődöm, de itt ugye pont ez a lényeg, hogy
0: sokkal kötetlenebb,
1: hogy és hogy nincs ez az elvárás. Persze örülünk, hogyha vásárolnak az emberek.
0: Igen, és lehet is vásárolni, abszolút.
1: Lehet, hogy mindenféle árkategóriában, de azért nincs ott ez a nyomás, hogy eleve nincs, tehát amikor az ember egy galériába bemegy, ez is egy tévképzet, mert igen, a galerista nem várja el, hogy bárki, aki oda betoppan, az azonnal elkölcsön több millió forintot, de itt aztán végképp ez nem érződik, szóval egy kényelmes szitu, ahol az ember.
0: És ugye idén van újításunk is, egy nagyon-nagyon menő pékség költözik ki a vásár területére, és például ahol lesz a gyűjtő képzetbeli lakása berendezve, ott egy kávézót is berendezünk, egy ilyen kis pezsgőbárral, ugyanúgy fog üzemelni középen a már tavaly évben is volt középső büférészünk, szinte ettől a pékségtől, és a VIP-lounge-ban pedig nagyon-nagyon különleges ételekkel készülnek a vendégek részére.
1: Alig várom. Na, egyébként még egy kicsit a történetéről ennek a vásárnak beszéljünk, mert hogy ez nem egyedül szervezett, hanem a feleségeddel, Katival, tehoz Katival, és hát most már évezredek óta csináljátok, tulajdonképpen volt egy kis szünet, de mikor volt a legelső Art & Antique? Mert ugye azzal indult az Art & Antique-kal,
0: a 19-ben volt az első Art & Antique, és ugye minket úgy kell elképzelni, hogy mi egy picike kis családi vállalkozás, hogy ketten csinálunk mindent a feleségemmel, ketten szervezzük a vásárt, és hát nagyon szeretjük, és ugye ezt a három vásárt szervezzük, ami tulajdonképpen teljesen leköti az egész évünket, és azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben tudtunk adni így a magyar művészvilágnak három olyan vásárt, amire nem csak mi lehetünk büszkék, hanem maga a művészvilág is büszke lehet, mert hogy rengeteg új belépőt tudtunk generálni, rengeteg emberrel ismertettük meg a művészvilágot, tudtuk őket beléptetni, és ugye pont erre van szükség a galériáknak és az egész művészvilágnak, hogy minél több embernek tudjuk ezt így átadni, és megismertetni velük ezt a fantasztikus világot.
1: Meg az volt a nagyon jó, hogy ugye indultatok az Art & Antique-ból a műcsarnokban.
0: Igen.
1: Ahol alapvetően mondjuk nem voltak ott a kortárs galériák kezdetben, hanem
0: ugyan, inkább... 94-ben, igen.
1: Inkább csak régiségüzletek voltak, meg a nagyobb aukciós házak voltak ott, meg a főbb klasszikus művészetet áruló galériák, és akkor egyszer csak 94-ben csináltatok egy sátrat.
0: Igen, az később volt.
1: Az később volt?
0: Az volt a kortárs galériáknak a része, az szerintem 2000-ben lehetett, igen, 2000-2001-ben.
1: Az is milyen újdonság volt akkor.
0: Igen.
1: És akkor ez ment egy ideig, aztán az akkori társaddal...
0: Igen, tehát mi 2004-ben ugye kiszálltunk belőle, és akkor 2019-ben szereztük új néven meg, Art & Antique néven, ugye az Antique Interiort, Katival, feleségemmel közösen, az az első, ugye ilyen újkori Antique Interior, és akkor 2019-ben volt az Art & Antique, és akkor pár évvel később...
1: Millenárison.
0: Igen, az első millenárison volt, az első kettő millenárison volt, és akkor utána átköltöztünk a Várkert bazárba egy évre, ugye amikor covidos időszak volt, és a covid után pedig most már 5-6 éve pedig a Bálnában van folyamatosan a rendezvényünk, és akkor kitaláltuk 2022-ben, hogy megszervezünk egy kortárs vásárt is, és akkor jött létre ugye a Budapest Contemporary, ami csak kortárs kézművészet képvisel, és egy évek később pedig kitaláltuk a Füred Art Week-et, és akkor megszerveztük Füred Art Week-et, és akkor így van most tulajdonképpen így ez a három rendezvény van így családon belül, amit szervezünk.
1: És olyan érdekes, mert elbírja a piac. Tehát valahogy megismertétek annyira, vagy a piac ütőerén annyira rajta van az újatok, hogy érzitek, hogy ez bírja a piac, és van annyi vásárlóerő, hogy érdemes ezt.
0: Igen, abszolút.
1: Ezt csinálni, ezt a három vásárlót.
0: Ugye Füreden is más vásárlóközönségünk van, ugye a Budapest Contemporary is más, mint az Art & Antique, vannak átfedések értelemszerűen, tehát hogy ugye a nagyobb gyűjtőknél abszolút vannak átfedések, de maga a közönség az eltér az Art & Antique-on, meg Budapest Contemporary is különben, és a Füred Art Week-en is.
1: Én nagyon drukkolok, hogy ez így menjen sokáig, meg szerintem ezzel a módszerrel, amit most csináltok, hogy igyekeztek különböző más területeket bevonni, mint például a design, vagy a lakberendezés, vagy mondjuk a divat, vagy akár az ékszer, és ott az ékszer szekciónál is nem arra kell gondolni, hogy ezek ilyen klasszikus ékszerek, hanem ilyen elképesztő, szoborszerű, installációszerű kortárs ékszerek, amik amúgy hordhatók.
0: Abszolút hordhatók. Én tegnap láttam már belőlük pár darabot, és nagyon tényleg nagyon jól néznek ki.
1: Spengler Katival is csináltunk egy interjút, úgyhogy ha a hallgatókat ez a téma érdekli bővebben, akkor ezt lehet felkutatni a Trend FM weboldalán a gyűjtő műsor címszó alatt. Úgyhogy Ádám, hát köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. A témánk a Budapest Contemporary kortárs műtárgyvásár volt, ami a Bálnában október 2-től 4-ig tart, és Ádám helyett mondom, hogy várunk szeretettel mindenkit, ugye Ádám?
0: Igen, várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Én is ott leszek egyébként. és hát köszönöm szépen Ádám neked a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Lezuhant egy Tu-95-ös hadászati bombázó gyakorló repülés során Oroszország Amuri régiójában. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gép fegyverzetet nem szállított, és egy lakatlan terület fölött érte a szerencsétlenség. A legénység 6 tagját életét vesztette, az egy túlélőt kórházba szállították. November 17-ig elhalasztotta az új árfeltüntetési szabályok alkalmazását a horvát kormány. Az intézkedések a szeptemberben elfogadott az energiaár emelkedés hatásainak mérséklését célzó támogatási csomag részét képezik. Az előírások eredetileg október 1-én léptek volna hatályba. Andrej Plenković miniszterelnök azt mondta, a kormány a kisiparosok, vállalkozók és kereskedők kérésére több időt biztosít az új szabályokhoz való alkalmazkodásra. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatói szerződéssel kapcsolatban, amit idén januárban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kötött a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória Facebook oldalára feltöltött videójában elmondta, az érintett cég vezető tisztségviselője a minisztérium egyik felső vezetője volt. Az ügyben felmerül a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény szerint az elmúlt hetekben a vádhatóság a közéleti érdeklődés középpontjába került, ebben a helyzetben pedig számos nyilatkozat látott napvilágot az ügyészségről és az ügyészséget érintő kérdésekről. A legfőbb ügyészség hangsúlyozza, Magyarország alaptörvényének 29. cikke rögzíti, hogy az ügyészség nem önálló hatalmi ág, de önálló és független alkotmányos szervezet, az igazságszolgáltatás közreműködője. Nincs alárendelve egyetlen más szervnek, így a törvényhozó és a végrehajtó hatalomnak sem. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban. A Dunahouse összefoglalója szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak. A nyugati szektorban viszont az ingatlanok átlagára 3%-kal alacsonyabb volt, mint tavaly. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak a 19%-uk.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 148.187 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 19 milliárd forintot. 2,1%-kal csökken a MOL, 5.120 forinton áll, az OTP 1%-kal került feljebb 44.160 forintra. A Richter 6%-os mínuszban 12.330 forinton, a Magyar Telekom 6%-kal csökkent 2.544 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 74 fillér, egy amerikai dollár 323 forint 39 fillér, egy svájci frank 387 forint és 82 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 94 fillér, a cseh koronáé 15 forint 2 fillér. Egy angol font 427 forintba és 68 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 6%-kal erősödik, a párizsi CAC 40 1%-kal csökken, Milánó 3/10, Madrid 1%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en kissé elromlik, illetve romlóban van a hangulat. A Dow Jones 3%, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,1%-kal került lejjebb $90.66-re, a Brent jegyzési ára $103.59. Egy uncia aranyért 6%-os erősödés mellett $4,193.70 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig derült napos száraz idő várható megélénkülő széllel, a hőmérséklet éjjel 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kedd van, hosszú műsorságban 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. 5 óra után vízgazdálkodás, újrahasznosítás. Eszter Zsolt Mihály lesz itt a Water for All-tól. Fél 5 és 5 óra között Supply Chain, mint versenyelőny, Logi Fresh, Katkics Attilával, most pedig néhány perc múlva vállalati információbiztonság lesz a téma itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Kaiser Péter itt szemben a stúdióban a Vantasektől. IBF és vezetői kötelező képzések. Új fogalmat kell tanulni sokaknak, sok cégvezetőnek azt gondolom, meg nekünk is, újságíróknak, információ biztonsági felelősök és az ő képzésük. Miért beszélünk most erről ennyit? A NIS 2 közben vagy után?
2: NIS 2 érintett cégek számára a jogszabály előírja mind az információ biztonsági felelős, mind pedig a felelős döntéshozó vezetők számára egy képzési kötelezettséget kiberbiztonsági témakörben, és ez azért nagyon fontos, hogy az a cég, amelyik túl van a kiberbiztonsági auditon, van neki egy működő rendszere elvileg, ott a felelősségek és a döntési kötelezettségek egyértelműek legyenek. Meg legyen, hogy ki miért felelős, ha van egy kiberbiztonsági incidens, akkor mindenki tudja azt, hogy mi az ő dolga.
1: Miért kell ezt ketté választani? Miért nem tudja az ügyvezető a tulajdonos ellátni ezt a feladatot? Miért kell ehhez egy külön információbiztonsági felelős? Mint régen tűzvédelmi felelős kellett, ugye? Vagy talán most is van minden cégnél vagy vállalatnál.
2: Igen, az információbiztonsági felelős és a cégvezető az elválik egymástól. Két külön szerepkörről van szó. Nyilvánvalóan nem elvárás az, hogy mondjuk egy ügyvezető tudjon tűzfalat konfigurálni, vagy értsen ezekhez a dolgokhoz, viszont az üzleti döntéseket neki kell meghoznia. Az információbiztonsági felelősnek meg egészen más mélységben kell az IT működését felügyelni, és tudni azt, hogy ott milyen döntési pontok vannak, milyen eszközök vannak, amikkel egy kibertámadás esetén élni kell.
1: Maradnék a tűz példánál. Ez pont amikor valakinek az emberi életekre kell koncentrálnia, ugye, és valaki pedig esetleg a vagyontárgyakat mentheti.
2: Így van. Hogyha bekövetkezik egy incidens, ott az első órában gyakorlatilag információ hiányos környezetben kell nagyon gyorsan meghozni döntéseket. Leválasszuk el hálózatról az adott rendszert, vagy sem. Leállítsuk a termelést, vagy sem. Kiürítsük a csarnokot, vagy sem. Ugyanúgy, ahogy a tűznél. Igen. Megvan az, hogy ezt a részét kell kiüríteni az épületnek, vagy a teljes épületet ki kell üríteni. Falsjelzés, amikor megszól a tűzjelző, vagy egy valós problémáról van szó.
1: Az első 60 percben nagyon sok minden eldől?
2: Nagyon sok minden eldől. Ott gyakorlatilag egy zsarolóvírus, amikor elindul, az, hogy meddig jut el, mikor detektáljuk azt, hogy valami probléma van, vagy valami bejutott, hol választjuk le a rendszert, meddig tud elterjedni.
1: Ráadásul ilyenkor az ember azért könnyen pánikba esik, nem? Hát ez pont egy újraélesztés, vagy baleset, vagy bár, akár egy tűzeset.
2: Így van, így van. Ott nincs arra idő, hogy elkezdjünk azon lamentálni, hogy akkor kinek a döntési felelőssége, a termelés leállítása, vagy kit kell értesíteni, mikor kell bejelenteni az incidens
1: beszállítókat, vagy azokat, akiknek én szállítok be.
2: Vagy a vevőket, mikor értesítjük, igen. Vagy a dolgozóknak mit mondunk, vagy hány embernek zároljuk a hozzáférését, vagy dobjuk ki a rendszerből. Ezt egy lepróbált és begyakorolt incidens kezelési rend szerint kell végrehajtani.
1: Tehát kell lenni egy protokollnak. Kibertámadás esetére ezeknél a cégeknél kell lenni egy protokollnak. Az nagyon érdekes és izgalmas az én számomra, hogy egy 8 vagy egy 20 órás képzés az egy ennyire összetett területen mennyi tud használni, segíteni?
2: Ez a 8 vagy 20 órás képzés, ez arra nem elég, hogy valakit szakemberré felhúzzon. Nyilván ezeken a képzéseken, akik részt vesznek információbiztonsági felelősök, ők egy képzett, sok esetben mély tudással rendelkező szakemberek. Tudják, hogy mi a helyzet. Viszont a vezetők sok esetben ehhez a témához kevésbé konyítanak. Meg üzleti vezetők, igen. Sok esetben üzleti döntéshozók.
1: De stratégek. Nagyon fontos, mert ilyen helyzetben üzleti döntéseket kell hozzanak.
2: Ilyen helyzetben üzleti döntéseket is kell hozni, és tudni kell, hogy kinek a felelőssége meghozni azokat a döntéseket. Ezek a képzések arra jók, hogy a saját működő rendszerükre úgy tekintsenek rá, hogy lássák a hibákat, vagy lássák azokat a pontokat, amik fontosak a működés szempontjából, illetve hogy szembesüljenek azzal, hogy mi az ő felelősségük ebben a rendszer működésben, mi az ő felelősségük egy incidens esetén.
1: Ugyanúgy lepróbálható egy ilyen incidens, mint egy tűzriadó?
2: Így van. Természetesen egy mentés visszaállítás. Tehát az incidens kezelési tervnek a rendszerre vonatkozóan elég részletesen kidolgozottnak kell lennie. Ezt az auditon meg is mutatták. Sok esetben azt látjuk, hogy az auditon egy szépen kidolgozott, leírt dokumentáció áll rendelkezésre, viszont a gyakorlatban nem lett kipróbálva. Ezt például a mi képzésünkön az auditorok minden blokknál el tudják mondani, hogy mi az, amit látnak leggyakoribb hibákat. Mik azok a dolgok, amikre figyelni kell? Mi az, amit látnak, hogy papíron működik, de a gyakorlatban nem? Hogyan tudják úgy kialakítani, úgy üzemeltetni a kiberbiztonsági rendszert a cégnél, hogy az a következő auditon megfelelően auditálható legyen? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy jól auditálható legyen, megmutatható legyen a rendszer, igazolható legyen.
1: De ez nem egy pipa, amit az ember kirak, tehát ez is megvan, mint a HACCP, hiszen a dolog fejlődik, és a kibertámadások is változnak és fejlődnek, ráadásul hihetetlen gyorsasággal, szuperszonikus gyorsasággal.
2: Még a NIS2-es időszakban, vagy az auditoknak az időszakában is én mindig azt mondtam, hogy nem az a végcél, nem az audit a végcél. Az audit az csak egy állomáspont, de nem elég papíron megfelelni, működni kell, ki kell védeni ezeket a kibertámadásokat, amikkel az cég szembesül. Műszaki vizsga az autónak az egy papír, egy pecsét, de azért meg kell tudni állni a piros.
1: Hát hiába fizettem le a vizsgabiztost, és átment az autó valahogy, hogyha nincs rajta a fék a következő kanyarban. Ugye erről van?
2: Igen.
1: Az az egy óra, ha még visszatérhetünk erre, az mennyiben lehet kármentő? Ha észnél van egy cég, és az információbiztonsági felelős is, meg a vezető, vagy ügyvezető is, és észnél van, és tudja a protokollt, és tudja, hogy ilyen megtörténhet, és meg is történik előbb-utóbb egy-egy cég életében, akkor ott mit lehet? Ha jól képzettek, és helyén van a szívük, meg az eszük, akkor mit tudnak menteni az egy órában?
2: Mindent. Tehát ott gyakorlatilag az első pár pillanatban dől el, hogy mekkora lesz a kár.
1: Ez amit a bankkártyámat lenyúlják.
2: Igen, hogy nagyon gyorsan, tudom letiltani, hogy valóban le kell letiltani, vagy nem. Meg tudom fogni az utalást, ugye egy banknak van 5 másodperc, hogy eldöntse, hogy ezt az utalást elmehet, vagy meg kell fogni. Ha van egy jó incidens kezelési tervem, ami biztosítja a folyamatos üzemet, üzletmenet folytonossági tervem, mert életbe tudom léptetni, akkor nem esik ki a termelés. Nem olyan mértékben esik ki a termelés. Hogyha le tudom határolni a támadást, és csak bizonyos rendszereket.
1: De csak azokat a ballasztokat dobom ki a léghajóból, amit muszáj, még repülni kell.
2: Igen, igen. Akkor lokalizálni tudom az egészet, és akkor a kár is egy jóval kisebb léptékű.
1: A cégvezetők miket kérdeznek önöktől, amikor a Vantaszek auditora ott vannak, és, vagy akár ezt a képzést folytatják? Mik a leggyakoribb kérdések? És tényleg akkor ki a jó auditor? Mert nyilván a piac az nagyon színes most.
2: Az auditornak mély szakmai rálátással kell bírnia, tudnia kell szót érteni az IT felelőssel.
1: Tehát azt a nyelvet is beszélnie kell.
2: Így van, és látnia kell kívülről a teljes működésben azt, hogy melyek azok a foltok, amik esetleg lukassá teszik a rendszert. A jó auditor nem olyan, mint egy vizsgabiztos, aki szigorúan összevont szemöldökkel a hibákat sorolja, hanem olyan, aki azokra a foltokra, amik adott esetben vakfoltjai, vagy még nem teljesen kidolgozott részei a működésnek, olyan megoldásokat javasol.
1: Felhívják a figyelmet, és megoldást is javasol.
2: És megoldást is javasol arra, ami annak a cégnek jó, mert nem minden megoldás jó mindenre, hanem az adott céghez kell igazítani, az adott cégnek a kockázatához, a működéshez kell igazítani a megoldásokat, és az jó auditor megfelelő megoldásokat tud javasolni. Visszatérve a kérdésre, hogy mik azok, amik leggyakrabban felmerülnek, ezek a szakemberek a piaci tapasztalatokra kíváncsiak, hogy mit látunk, mit tapasztalunk más cégeknél, mik azok a best practice-ek, mik azok a leggyakoribb hibák, amiket mi máshol tapasztalunk.
1: Tényleg péntek délután történik a legtöbb ilyen incidens?
2: Persze, mert hogy akkor már a vezető is otthon van, vagy úton van, meg az IBF is valószínűleg már lejárt a munkaideje. Kibertámadásoknak a döntő többségét azt vagy éjszaka, vagy munkaidő utáni hétvége előtti utolsó délutánra időzítik. Tapasztalat szerint akkor tudnak a legkevésbé beavatkozni a cégek. És hogyha nincsen egy jól lepróbált incidenskezelési terv erre, akkor el is megy. Órák telnek el, úgyhogy közben a hackerek tudnak dolgozni.
1: Mennyire lehet egy ilyen képzés gyakorlati? Mennyire lehet modellezni ezeket az eseteket? Amikor hát, ha mindenre fel lennénk készülve, akkor nem lenne probléma, akkor nem lenne kibertámadás, ha mindent tudnánk.
2: Kibertámadások mindig is lesznek, meg egyre ügyesebbek, meg egyre összetettebbek ezek a kibertámadások. Itt a mi képzésünkön az auditorok valós eseteken és valódi mintákkal mutatják meg, hogy hogyan lehet megelőzni, vagy hogyan lehet felismerni és kezelni ezeket a biztonsági incidenseket. Az a képzésünknek az egyik értéke, hogy a IBF, illetve a vezető a saját cégére szabott intézkedési tervvel tud hazamenni.
1: Mennyire kell nekik együttműködniük abban az első órában? Mennyire összjáték ez?
2: Pillanatok alatt kell döntéseket hozni minimális mennyiségű információból. Pontosan tudnia kell az információbiztonsági felelősnek is, hogy kit kell értesíteni, mit kell neki átadni, ahhoz, hogy meg tudja hozni azt a döntést. A vezető is tudnia kell, hogy mit kell megnéznie ahhoz, hogy meg tudja hozni azt a döntést. Megvan az, hogy hány órán belül kell értesíteni a hatóságot adott esetben. Ez nem választható, van, amíg ez kötelező.
1: Hogy lehet mérni egy ilyen képzés sikerét? Azon gondolkoztam, hogy ha nem ér kibertámadás, akkor nagyjából minden rendben volt, vagy csak szerencsém volt. Igazából a sikerét akkor lehet mérni, hogyha történik egy kibertámadás, és az én szervezetem jól válaszolt erre a problémára.
2: Nyilván egy képzésnek az elvégzése, ahogy az audit sem, nem garancia arra, hogy minket nem fognak megtámadni.
1: Attól, hogy az autón föl van készítve mindenre, és műszaki lehet, attól még lehet baleset.
2: Így van. Ami megnyugtató lehet, hogy a képzés után át tudom gondolni információbiztonsági felelősként is, meg vezetőként is azt, hogy az én szervezetemnél pontosan mit kell tennem, pontosan mi a felelősségem, tudunk csinálni belső teszteket, le tudjuk próbálni ezeket az incidens kezelési terveket, és látni fogjuk azt, hogy mi az, amin még javítanunk kell. És ad egy magabiztosságot, hogyha ezekkel az információkkal képbe vagyunk.
1: Mennyire vagyunk elkésve? Én azt olvastam, és lehet, hogy ez nem ide tartozik. Ez egy június 30-ai határidő volt, ugye NIS 2, 2520 audit kötelezett szervezetből mindössze 2130 teljesítette határidőben a kiberbiztonsági audit kötelezettsége. Tehát nyilván vannak, akik még szürke zónában vannak, vagy még nem ébredtek föl, vannak, akik már fölébredtek és elkezdték ezt a folyamatot, de hol tartunk most az a Vantaszeknél, mit mondanak az önök szakemberei, akár az érdeklődésre, akár az információ kérések kapcsán, hogyan írható le a cégek, a vállalatok tájékozottsága?
2: Hatóság felszólított minden érintett felet, akiket azonosított, sokan még most is, ahogy mondtad, a szürke zónában próbálják kibekelni vagy elkerülni az audit kötelezettséget, azzal, hogy mondjuk a tevékenységükörüket módosítják, vagy megpróbálnak kikerülni az érintetti körből.
1: Radar alá kerülni valamilyen módon.
2: Megpróbálják elérni, hogy a hatóság törölje őket a nyilvántartásból. Mi azt látjuk a Vantaszeknél, hogy a nagy dömping volt az év első felében, de most is vannak még olyan cégek, akiknél most zajlik a kiberbiztonsági audit. Ha azt nézem, hogy az ország méretéhez képest itt mondanak ilyen 4000-es érintetti számot, amiből végül sokan ki tudták ezt mozogni, és ilyen körülbelül 3000 cég az, aki az audit kötelezettséget teljesíti. Ez, hogyha mondjuk egy Olaszországra vagy egy Lengyelországra vetítve nézem, arányosan nálunk én szubjektív véleményem szerint körülbelül olyan 6-8 ezer cég lenne az, aki kiberbiztonsági audit kötelezettséget teljesítenie kellene. Most jelenleg ennél sokkal kevesebb van. Át fog ez gyűrűzni a beszállítói láncon keresztül, mert a kiberbiztonsági auditra kötelezett cégeknek a beszállítói lánca, az láttuk az auditokon, hogy még nagyon kevéssé szabályozott.
1: És hát a leggyengébb láncszemnél támadnak ezek a
2: és a leggyengébb láncszemnél támadnak, úgyhogy ez biztos, hogy ilyen beszállítói elvárásként meg fog jelenni, és ez a több cég lesz az, akinek ezen dolgoznia kell. Nem feltétlenül kell nekik NIS 2 auditot csinálni, de ezzel a követelmény szettel foglalkozniuk kell.
1: Ha csak egy mondat, egy fontos dolog, egy ökölszabály az, ami a NIS 2 mellett meg kell, hogy fogalmazódjon egy cégvezetőben ma világon, Magyarországon, akkor az mi lenne?
2: Hogyha nagyon tömören szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy fontos, hogy a való életben valóban működjön, egy ilyen rendszer, egy ilyen kiberbiztonsági rendszer a cégnél legyen működő, valós védelmet biztosítson számomra, és igazolható legyen.
1: Hát pont úgy, mint a gépjármű, nem? Legyen rendben a forgalmi, és legyen kiváló műszaki állapotban.
2: És működjen, igen.
1: Kajzer Péter, Vantaszek, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél 5 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Második napja tart a zágrábi városi közlekedési vállalat és a fővárosi közszolgáltató vállalat csoport dolgozóinak sztrájkja, miután a Zágráb megyei bíróság elutasította a két vállalat kérelmét a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltására. A sztrájk jogszerűségéről holnap hirdetnek ítéletet. A munkabeszüntetés tegnap hajnalban kezdődött, és gyakorlatilag leállította a zágrábi villamos és autóbusz közlekedést. Ma reggel is mindössze 2 villamos és 1 autóbusz állt forgalomba, miközben a szemétszállítás is erősen korlátozott. Megszüntette a budai park fenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság, ezzel egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve 2 vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A korábban szintén letartóztatott Puskás Péter korábbi 3. kerületi fideszes alpolgármester esetében már előzőleg beszüntették a kényszerintézkedést. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter az 1,8 milliárd forintos támogatói szerződéssel kapcsolatban, amit januárban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kötött a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória Facebook oldalára feltöltött videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője a minisztérium egyik felső vezetője volt. Az ügyben felmerül a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja. A külföldi vállalatok eszközeinek külső irányítás alá helyezése Oroszországban nem a tulajdonosváltást célozza, a folyamat visszafordítható, de ennek nincsenek meg egyelőre a feltételei, ezt az orosz elnök szóvivője mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov szerint a vonatkozó elnöki rendeletek semmilyen módon nem a tulajdonosváltásról szólnak, csak szeptemberben többek között a Nestlé, az Osán és a Metro eszközei kerültek ideiglenes külső kezelés alá Oroszországban. Októberben újraindíthatja iráni járatait az Iraki Airways, miután különleges mentességet kapott az iráni légitársaságok működését korlátozó amerikai szankciók alól. A légiforgalom először az iraki síták szentvárosának számító Necsefből indul újra. Az Egyesült Államok két héttel ezelőtt új átfogó szankciókat vezetett be az iráni légi közlekedési ágazattal szemben. A washingtoni bejelentés szerint szeptember 23-a után szankciókkal sújtják azokat a külföldi vállalatokat, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatban állnak iráni légitársaságokkal. Az amerikai intézkedés célja az iráni polgári légiflotta működésének megbénítása az egész világon.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenés mellett 147.877 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 21 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,3%-kal csökken, 5.110 forintnál jár, az OTP 1%-kal került lejjebb 44.060 forintra. A Richter 8%-os mínuszban 12.300 forinton, a Magyar Telekom szintén 8%-kal került lejjebb

0: Időjárás jelentés.
1: Estig derült napos száraz idő várható megélénkülő széllel, a hőmérséklet éjjel 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és itt van az ősz, itt van újra, mondta Katkics Attila, az SBS Konz alapítója, Logifresh házigazda társam, mert hogy ez már az őszi szemeszter, az őszi első adás, vagy első őszi adás. Vendégünk Horváth Kóca Zsuzsanna, a DHL Supply Chain üzletfejlesztési igazgatója, az MLBKT szolgáltatásokért felelős alelnöke, Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság, ugye ez a rövidítés. MLBKT. Supply chain, mint versenyelőny, kinyer ma a bizonytalan világban, Attila.
3: Igen, itt az ősz, pontosan, és ez a nyári kis megállásunk után az első adás, úgyhogy sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, főleg Zsuzsát. Ugye, ha már logisztika, akkor ugye sokan úgy gondolnak ránk, mint egy kis láthatatlan hadsereg, akire talán senki nem figyel egészen addig, ameddig az áru meg is érkezik, illetve nincsenek problémák. Talán olyanok, mint mondjuk egy Covid, vagy egy hormuzi helyzet, a kalózok, a szuezi csatorna, vagy bármi, ami ehhez köthető, mert hogy ha ilyen történik, akkor talán a logisztika is egy kicsit jobban a rivalda fénybe kerül, illetve hát lehetne úgy is fogalmazni, hogy stratégiai szintre kerül. Régen alapvetően a vállalatoknál ez egy háttérfunkció volt, viszont most én úgy látom, úgy érzékelem, hogy ez egyre jobban stratégiai szerepbe kerül. Jól látom?
4: Én azt gondolom, hogy ez abszolút megállapítható, hogy a logisztika az nem azt csinálta, hogy kopogott a boardroom ajtaján, hogy én szeretnék bejönni, és innentől kezdve szeretném, hogyha ez minden alkalommal téma lenne, hanem egész egyszerűen a megváltozott körülmények, a megváltozott geopolitikai helyzet, egy millió másik ügy, az említett Covid, azt eredményezte, hogy a logisztikával igenis foglalkozni kell. És az én tapasztalatom is az, hogy korábban egy a logisztikáról, vagy ellátási láncról, vagy supply chainről beszélgetett a logisztikai igazgató, néha még az operációs igazgató is érdeklődött a téma után, vagy iránt, de egészen addig, amíg a készletek úgy okék voltak, szállítási idők rendben voltak, a kamionok megérkeztek, raktárkapacitás rendben volt, hogy nagyon senki mást ez a kérdés nem érdekelt. És aztán egyszer csak, ami úgy hiszem, hogy leginkább felerősítette a helyzetet, az a Covid volt, ez egyértelműen, és onnantól kezdve már nem jön ki a logisztika a boardroomból, hanem bent van minden beszélgetésnél.
2: Pont úgy van, mint a HR-ben egyébként. A HR volt ugyanígy a 10-15, amíg volt munkaerő, meg lehet, hogy kit érdekelt, hogy van HR, és jól működött, tehát az nem volt izgalmas. Amíg jön a futár, meg jön a kamion, meg minden rendben van, addig igazából nem izgalmas. Ha egyszer nem jön, akkor van baj, ugye?
4: És igen. És a baj azóta itt van. Igen. És a HR egyébként nagyon-nagyon jó példa, és pontosan szerintem a HR meg a logisztika valahogy együtt sétált be, mert a logisztika az egy ilyen végtelenül emberigényes iparág, így szoktunk rá hivatkozni. Tehát a HR-rel ők gyakorlatilag valószínűleg ketten együtt sétáltak be. Kéz a kézben jöttek.
3: Kéz a kézben. Igen. Az első, ami szétzilálta igazából ezeket az ellátási láncokat, ha jól értem, akkor a Covid volt. Tehát az volt a mesterpróba, ugye?
4: Azt azonosítjuk, mint egy ilyen pont. Én azért inkább úgy fogalmaznék, hogy sok apró eseménynek az összegzéseként történt ez meg, de a Covidot szoktunk. És azért a Covidot szoktuk, mert akkor tapasztalták azt a termelő cégek, hogy őnekik van megbízásuk, hogy van vevői igény, van megrendelésük, a sales tök jól teljesít, eladná a terméket, csak nincs mit eladni, mert nincsen meg az egyetlen egy darab alkatrész, amit mondjuk...
2: Kupaka dobozom, ugye?
4: Igen, az egyetlen egy darab pici alkatrész hiányzik ahhoz, hogy a termék értékesíthető legyen.
3: Vagy egy chip, vagy egy kormány, vagy egy ülés mondjuk egy autóban, ami azért nem elanyagolható. Ugye mondtad, hogy sok helyen besétált a boardroomba, ugye a logisztika, és ott is ragadt. Hol látszik az a vállalatoknál, hogy mondjuk nem sétált be a logisztika? Tehát melyik vállalatnál látszik igazán egy ilyen ellátási láncban, hogy az nem, tehát a logisztika nem képvisel stratégiai szerepet.
4: Tehát a logisztikával olyan szavak is bejöttek a képbe, vagy az ellátási lánccal olyan szavakat is elkezdtünk emlegetni, hogy ügyfélélmény. Azoknál a cégeknél, ahol a logisztika nem lett stratégiai fontosságú, ott a vásárlónak a fogyasztásával kapcsolatos élménye, az nem emelkedett, stagnált, alacsony szinten maradt adott esetben. Tehát

0: Azok a vállalatok, akik erre igenis hangsúlyt fektettek, azok elhúztak a versenytársak mellett. És ez pont, ahogy jöttem idefele, kapcsolgattam a rádiót, és valaki arról beszélgetett, hogy rendelt valamilyen árut, és már 3 napja nem kapja meg, és nem kap tájékoztatást arról, hogy a futár mikor érkezik be. És ez pontosan látható, hogy az ő ügyfélélménye sérült, ő többet attól a webáruháztól nem biztos, hogy rendelni fog. Tehát ez az egyik ilyen dolog szerintem. És a másik, hogy a mostani, mondjuk azt, hogy az Y-generáció utáni generációk számára olyan dolgok, mint hogy fenntarthatóság, nagyon-nagyon fontosak. Nem csak a logisztikai cégek, hanem minden cég zászlajára tűzte a fenntarthatóságot. Mindenkinek van valamilyen green mondata, és ezek nem csak ilyen marketing vagy PR fogások, hanem tényleg törekszenek a vállalatok arra, hogy a különböző megoldásaik azok fenntarthatóak legyek, adott esetben zöldek legyenek. Azok a cégek, akik erre nem fektetnek hangsúlyt, azok kipontozódnak. És nem csak az előírások, jogszabályváltozások miatt, hanem az ügyfél igények miatt is.
1: Az ügyfélélmény miatt,
0: amit
1: te is mondtad. Tehát akkor ez a gyújtópont. Ez az, amire mindenkinek érdemes figyelnie. Pont amit mondtál, én is ilyen cipőben vagyok, pont várok valamit, és régóta várok, és nincs tájékoztatás, és igen, tehát ilyen fekete lyuk.
2: De ez az is kellett, hogy a másik oldal meg felépüljön, és legyenek versenytársak, abszolút. Legyenek szolgáltatók, akik abszolút. Közül ki lehet pontozódni majd. Tehát ez is kellett hozzá.
0: Abszolút, abszolút. De ha veszünk egy raktár tendert, akkor korábban mi történt? Kiírták a termelő cégek a tenderüket. Operatív vezető, termelésvezető mondjuk bevonódott ebbe a tenderbe. Ha most megnézek egy prezentációt, amikor az ügyfélnek bemutatjuk az ajánlatunkat, akkor teljesen jól látható, hogy a szoba tele van mindegyik más társ funkcióval is, tehát ott lesz adott esetben a marketinges is, és nekem meg kell tudnom győzni őt, hogy az ő általuk rengeteg pénzt, amit elköltöttek az ügyfél márka felépítése, az nem fog elveszni azért, mert nem jó logisztikai szolgáltatót választottak. Vagy ott lesz a minőségbiztosítási szakértő, aki elhiszi majd nekem, hogy amit mondok egy gyógyszeripar esetében, az valóban teljesülni fog. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez tényleg az ellátáslánc és a stratégiába való bekerülés, az tényleg minden, nem csak a logisztikai cégeknél, hanem mindenhol óriási szerepet kapott.
1: Tulajdonképpen akkor egy sima szolgáltatóból, vagy egy beszállítóból a logisztikai partner, stratégiai partner lett.
0: Teljesen, abszolút, és én azt hiszem, hogy az a korábbi megállapítás, hogy egy tendert azért írtak ki, hogy költségcsökkentés következzen be, ez szerintem már abszolút a múlté. Tehát, hogy a logisztikai szolgáltató az nyilván kockázatot is átvállal, tehát egy ilyen kockázat megosztás is történik, mind a mellett partner lesz mondjuk egy automatizációban, tehát hogy minden területén a cégeknek összefonódik az életük, és hasonló célokkal kell rendelkezni. Tehát a növekedésben én csak egy ilyen stratégiai partnerségben látom, hogy ez megvalósulhat.
1: Mikor jut el egy vállalat oda, hogy egyáltalán a kiszervezésen gondolkozom? Mert oké, a nagyoknál nyilván ez nem kérdés, de mi a helyzet azzal a rengeteg kis és középvállalkozással? Ők hol jutnak el oda, hogy na jó van, akkor már nem én fogok csomagolni, már nem házon belül oldom meg, hanem igen, egy professzionális szolgáltatót, akinek mondjuk egy felépített koreográfiája van, aki tud hozzátenni az ügyfélélményhez, nem rombolja majd a márkámat. Hogyan választ, mikor jut el?
0: Kisebb vállalkozásoknál én azt tekintem kiinduló pontnak, hogy amikor a költség hatékonysággal, tehát hogy ők valóban még első körben a költségeket kezdik el megvizsgálni. Ezzel párhuzamosan, hogyha mondjuk egy másik szektorban mondjuk egy elkereskedelmet nézek, akkor egy kis vállalkozás számára a földrajzi lefedettség logisztikai szolgáltató nélkül egész egyszerűen nem megoldható. Miért nem oldható meg? Mert a mai nagyon-nagyon felgyorsult világunkban, hiába állítok én elő Magyarországon valami szuper jó terméket is, ezt szeretném globálisan értékesíteni, és hiába vagyok egyelőre pici cég, ha valaki, nem tudom, Németországban szeretne hozzájutni az általam elkészített termékhez, nem fog várni 3 napot, még én összecsomagolom és elküldöm, hanem abba az irányba kell lépnem, hogy legyen, nem tudom, Németországban valami kisebb stratégiai készletem. Tehát, hogy itt is megint az lép be, hogy van egy költség, hatékony, nem hatékony, ez az egyik kiinduló pont, a másik pedig ismételten az ügyfél és az ügyfélnek az igénye, milyen gyorsan szeretné az én ügyfelem, hogy az ő megrendelése teljesüljön. Ha gyorsan szeretné, akkor rögtön kilép a logisztikai szolgáltató irányába.
2: Szűkebb lett ez az időablak az elmúlt években, ugye, hogy most már nem hetekről, meg napokról, hanem órákról, vagy aznapról beszélünk, úgy nőtt tere azoknak a szolgáltatóknak, akik rendelkeznek ezzel a professzionális háttérrel.
0: Abszolút.
1: Ráadásul ugye mi is változtunk, sokszor volt ez téma itt a Logifresh-ben, hogy már viszket a tenyerünk, hogyha nem kapjuk meg azonnal a visszaigazolást, és holnapra nincs itt a csomag. Szerintem ezzel egyébként mi itt Közép-Kelet-Európában már vagyunk egy picit kényeztetve, tehát Nyugat-Európában talán egy picit türelmesebbek az emberek. Vissza ehhez a kiszervezéshez, hogyha már valaki rálép erre az útra, akkor mik azok a leggyakoribb hibák, amiket főleg ezek a kisebb, közepes cégek, akik eddig ugye a költséghatékonyságon voltak, elkövetnek.
0: Elsőkor be kell vonni szerintem most egy kisebb és közepes cégnél is, teljes pontosan át kell látni azt, hogy mi a célunk ezzel, tehát miért szeretnénk ezt kiszervezni. Nem tudom, olyan terméket értékesítünk, aminek van egy óriási nagy volumen ingadozása, mert nyári szandál, ami termékportfóliónknak a fő eleme. Tehát, hogy valószínűleg télen ebből kevesebbre lesz igény. Tehát itt akkor olyan megoldást kell találni, hogy mondjuk egy logisztikai szolgáltató ezt a volumen ingadozást esetleg ki tudja egyenesíteni. Hogy tudja kiegyenesíteni? Az én termékemet, az én készlet nem önmagában kezeli, hanem mondjuk esetleg van egy olyan megbízója, aminek a volumenje pontosan ellenkezően ingadozik. Tehát, hogy óriási hiba az, hogyha nem tudjuk, hogy miért szeretnénk kiszervezni, tehát, hogy mi ez a probléma, amire mi megoldást szeretnénk. Gyorsabban szeretnénk ügyfelet kiszolgálni volumen ingadozásunkon. Speciális igényű a termékünk. De simán lehet az, hogy van, akinek olyan terméke van, ami nem tudom, fogyasztást igényel, hűtött árut igényel, veszélyes áru, tehát hogy az igény. És a másik pedig az, hogy a logisztikai szolgáltatóval ez a partneriségre törekedés mind a két oldalról. Tehát, hogy nagyobb cégeknél szoktam azt látni, hogy eselákba mindent lefektetünk, egy ilyen megállapodásban, hogy hogyan kell a szolgáltatást nyújtani. Ez nagyon jó, de még jobb annál, hogyha van egy ilyen tiszta kép arról, hogy tulajdonképpen mi mit is szeretnénk elérni, honnan, hova szeretnénk fejlődni, mi a következő lépésünk. Tehát, hogy megint csak a partner kapcsolat az, ami
1: a párbeszéd,
0: fontos. Párbeszéd, igen.
1: Ami
0: röviden,
1: nem volt,
0: abszolút,
1: sok éve nem volt, de bekúszott legkésőbb a Covid-dal egyébként bekúszott. Ha egy picit visszahúzódunk a nagyobbak oldalára, ugye ott azért komoly dolgokról, nagyon komoly készletekről beszélgethetünk. Mégis mi most a legnagyobb kihívás ezekben az ellátási láncokban? Ténylegesen egy készlethiány, egy alapanyaghiány, egy geopolitikai helyzet, a nem várt szituációk. Mi az, ami a legnagyobb fejfájást okozza mondjuk nektek szolgáltatói oldalon?
0: Hát ez így mind együtt, tehát hogy ez így mind nehéz lenne bármelyiket kiemelni. Az látható, hogy a korábbi évekhez képest abban biztosan történt egy elmozdulás, hogy a termelő vállalatok is azokat az alkatrészeket, vagy alapanyagokat, amelyek stratégiai fontosságúak, kulcsfontosságúak a termékük előállításához, azokat jellemzően már nem egy forrásból szerzik be. Tehát, hogy elmentünk abba az irányba, hogy több lábon állnak a cégek is. Látszódott korábban, és szerintem ez még most is tartja magát, hogy egy ilyen készletfelhalmozás is történt a termelő vállalatok oldalán. Ez mit eredményezett? Megnőtt sok esetben a raktárak iránti igény. Most itt látszódik egy ilyen átrendeződés, valaki még tartja magát itt ezeknél a nagy stratégiai készleteknél.
2: Hát ha holnap történik valami.
0: Nagyon sokan meg elkezdik ezeket már leépíteni, akkor a logisztikai szolgáltató ott van, hogy raktárkapacitása szabadult fel, amit szeretne tovább értékesíteni. És aztán utána jönnek azok a kérdések, hogy egyre inkább kezdik a termelő vállalatok is ezt az end-to-end, tehát hogy teljesen az elejétől, az alapanyag beszerzésétől egészen addig, amíg a terméket értékesítik, egy ilyen teljes ellátási láncot figyelni, és ennek minden elemét optimalizálni. Tehát ez még egy ilyen kérdés most szerintem.
2: Befolyásolni, ugye?
0: Így van.
1: Igen, ebben az order to cashből a lehető legnagyobb részt igazából teljesen lefedni. Komoly kihívások, és ugye említettél egy dolgot, még az elején, ugye ez pedig az, hogy munkaerő igényes ez a szakma.
0: Igen.
1: Te alapvetően nem csak a DHL-nél vagy, hanem az MLBKT szolgáltatásokért felelős alelnöke is vagy. Tehát van rálátásod arra, hogy akár a szervezetetek fiatalokkal pontosan milyen pályát jár be. Kíváncsi lennék arra, hogy mitől lesz vonzó a logisztikai pálya mondjuk a fiataloknak, főleg egy ilyen helyzetben.
2: Ezt az Attila úgy szokta kérdezni itt a vendégektől, hogy mennyire szexi ma a logisztika egyébként. Mert annyira izgalmasan beszélsz róla, és ez azért keveseknek osztály része valahogy, ez nekem úgy tűnik a saját szakmájában. Ez mennyire átadható? Hát mennyire szexi ez a szakma most, hogy nem tudom, 11 negyed év, ugye szokták
1: 11
2: mondani,
1: negyed év, igen, így van.
2: Ami már nem nagyon megy itt logisztikában.
1: Igen, igen, igen, jól mondod, igen.
0: Szerintem az, hogy mennyire szexi a logisztika, az szerintem a szakembereken is múlik, hogy mennyire tudjuk ezt úgy átadni a felnövekvő generáció számára az erről való információkat, vagy tudást, hogy ez érdekessé, szexivé váljon. Hogyha a logisztikát egy kamionnal, meg egy raktárral, vagy egy targoncával akarjuk leírni, akkor ez nem vonzó. Ez, ha nagyon őszinte akarok lenni, én most már 20 éve foglalkozom logisztikával, lehet, hogy több is, akkor sem lett volna vonzó számomra, de teljesen vissza tudok emlékezni arra a pontra, hogy mikor lett a logisztika vonzó, amikor a főiskolán professzor, dr. Emeritus Knoll Imre bejött, és mondott 5 mondatot a logisztikáról. Ez volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ha ez ennyire érdekes, akkor én ezzel akarok foglalkozni. És visszacsatlakozva az MLBKT-re, én hiszem azt, hogy nekünk ott aktívan résztvevő szakmabelieknek ez feladata, hogy a felnövekvő logisztikusok számára elérhetővé tegyük, tudást átadjuk, és én ezért is hiszek az MLBKT-ban, mint szervezetben, hiszen ezen a fórumon találkozik a már szakember, akár az egyetemi oktató, illetve a fiatal. És ebből a hármasból ez egy nagyon érdekes és jó beszélgetések tudnak születni. Jó fórum erre mondjuk az októberi MLBKT kongresszus majd Siófokon. Itt tényleg azt hiszem, hogy minden területről érkeznek olyan szakemberek, akik szexivé tudják tenni a logisztikát, már csak azáltal, hogy beszélnek róla.
1: Ide kapcsolódik, hogy a jövő logisztikai szakembere szerinted inkább egy mérnök, vagy inkább egy üzletember, vagy szóval hogy kell őt elképzelni?
0: Hát kicsit minden is.
1: Ugye
0: szerintem.
1: Most jönnek majd októberben a fiatalok, tehát kiket vársz?
0: Kiket várunk? Igazából én azt hiszem, hogy a kicsit minden is, tehát hogy én jó magam közgazdász vagyok, de soha nem dolgoztam, mint közgazdász. Rengeteg olyan megközelítés van, hogy mondjuk műszaki egyetemet végzett közlekedésmérnök, vagy informatikus, hiszen azért a logisztika ma már IT nélkül nem elképzelhető. Tehát adatelemzés.
2: De kommunikáció nélkül sem.
0: Kommunikáció nem? Nélkül sem. Tehát, hogy igazából itt... Annó én úgy tanultam, és valószínűleg ez tartja még magát, hogy a logisztika az egy interdisziplináris tudomány. És én tényleg azt hiszem, hogy amikor ezt itt bebifláztam egy vizsgára, akkor nem igazán értettem, hogy mit akarom mi ezzel ott érteni, hogy interdisziplináris. Ma már azért érzem, hogy kicsit kommunikálunk, de azért mondjuk egy raktári műszaki rajzon is nagyjából ki tudok rajta igazodni. Egy IT rendszerrel kapcsolatban is 5 értelmes gondolatom azért van, tehát hogy én hiszem azt, hogy tényleg, és az Excel táblákban adatokat is át tudok látni.
2: Volt itt egy film kérdése, mondata az Attilának, hogy ki nyer ebben a bizonytalan világban, ha már azt mondtad, hogy 20 éve a szakmában vagy. Szóval itt, és hogy beült a stúdióba, Attila még kint volt, akkor rögtön az olajáról kezdtünk el beszélgetni. Mindenki tudja, hogy milyen ez a mai világunk.
0: Az nyer, aki minél hamarabb és minél rugalmasabban tud reagálni azokra a helyzetekre, amik nap mint nap változnak. Tehát, hogy korábban mondjuk egy beszerzés kapcsán, ott előre felépített stratégia volt mondjuk egy évre. Itt nem hogy egy évre, szerintem, ha beszerzőnkkel beszélgetünk, akkor 2 napra előre nem tudja megmondani, hogy a stratégia az hogyan fog alakulni. Korábban a hatékonyságnövelés, ezek voltak az ilyen bűvös hívószavak, mindenki erre gondolt, hogy akkor egyre hatékonyabbak legyünk, ma meg az van, hogy minél rugalmasabbak legyünk, és ezek a reziliens ellátási láncok, igen, tehát, hogy és az nyer, aki tényleg rugalmasan tud erre az egészre reagálni, a folyamatosan változó körülmények. Ezt mondta, ilyen háború lép be, az olajár, rugalmasság.
1: Úgyhogy egyébként folyamatosan nézi az adatokat, mert ugye ez egy nagy hiba szokott lenni ebben a szakmában, picit alul digitalizáltak és automatizáltak vagyunk, ez látható, és nagyon sokszor ugye abban hiszünk, amit érzünk, és nem figyelünk az adatokra, és azért erre szintén nagy hangsúlyt kellene fektetni. Meg hát feltételezem, hogy ugye része is egy ilyen típusú kiszervezésnek. Tehát ott én, mint ügyfél, adott esetben látom folyamatosan az adatokat. Az ügyfélélményt nyilván látom a saját rendszeremben, érzem, de a másik oldalon viszont kapok mindenféle visszajelzést a szolgáltatótól, feltételezem.
0: A jó logisztikai szolgáltató az ugye adatokat szolgáltat, tehát nem csak egy logisztikai szolgáltatást nyújt, hanem adatokat is szolgáltat a megbízójának, ami alapján utána későbbi döntéseket tud a megbízó hozni, nem tudom, készletforgás. Persze hát ezek nem új keletű dolgok, csak mondjuk az a fajta információhoz jutás gyorsasága inkább szerintem.
2: Igen, transzparencia.
0: Igen,
2: sok,
0: igen, tehát a különböző riportokban ezek azonnal elérhetőek, azonnal lehet rá reagálni. És nagyon érdekes például, hogyha most behoztam ezt a készlet kérdést, hogy nem is gondolunk arra, hogy egy megnövekedett készletszint, az milyen sok oldalról tudja a vállalatot akár támogatni, vagy sújtani. Tehát nézi mondjuk a CFO, mert ő azt mondja, hogy úristen, mennyi pénzünk áll ebbe az egészben, cashflow-val probléma lesz. Akkor áll a logisztikai igazgató, aki azt mondja, hogy úristen, a megnövekedett raktárkészlet miatt micsoda őrült összegeket fizetünk ki, mert mondjuk külső logisztikai szolgáltatóra van igény. Jön a minőségbiztosítás, Jézus, el kéne használni, mert van mondjuk egy lejárati idő. Tehát, hogy ezek a fajta információk, ezek azonnal ott vannak. Kell-e belőle még rendelni? Nem kell rendelni. Különböző országokban lévő készleteket lehet ugye azonnal látni, tehát az országokban ez a silóban való elszeparált gondolkodás, ez megszűnik, tehát hogy megint csak egy információáramlás felgyorsulása.
1: Nagyon vizuális típus vagyok, és látom, hogy megtelt az a boardroom, ahogy ez előbb mesélted. Nagyon szépen köszönjük, egy rendkívül érdekes kirándulás volt, és én úgy gondolom, hogy láthatóan stratégiai szintre került, és szerintem fog is ezen maradni, hiszen egy olyan világban élünk, ahol drive on site, tehát ez a látás alapján történő vezetés, ami nyilván azt indukálja, hogy nem 3-5 évet gondolkozunk előre, hanem valóban napokat, heteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, októberben pedig folytatjuk.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
3: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Budapesten baleset történt a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávban. Tart még a helyszínen és a Rákóczi hídon a Budai híd főnél Buda felé a külső sávban. Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellér rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok a budai végállomásuk felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Van, jó estét kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A közúti fuvarozók átmeneti pénzügyi segítséget, útdíj kedvezményeket és erősebb piacvédelmet kérnek a kormánytól. A Neat Hungary ügyvezető főtitkára szerint a szektor nehéz helyzetét, főleg az üzemanyagárak és az euró árfolyam miatti költségnövekedés okozza, miközben a külföldi versenytársak egy része szerintük nem fizeti meg megfelelően a magyar útdíjakat. Lajkó Ferencet hallják a részletekről.
4: Nincs most egy ilyen publikálható pont, hogy mi az a szint, hol az érdekképviseletek ugye a demonstráció eszközével vagy a nyomásgyakorlás eszközével kell éljenek. Mi abba egyeztünk meg, amikor kijöttünk, hogy megvárjuk a konkrét válaszokat minden kérdésben, tehát október 9-éig, és akkor fogunk döntést azért annak ismeretében, a tudatában egy esetleges demonstrációról. Ezt ugye a tagjaink most már hónapok óta kérik, követelik, hogy így szerezzünk érvényt, vagy segítséget számukra, hogyha tárgyalásos úton nem megy. Mi úgy gondoljuk, hogy azért most eléggé konstruktívak voltak a tárgyalások ahhoz, hogy azt a demonstrációt, ha nem is elfelejtsük, de hogy a 9-éig mondjuk úgy, hogy lebegtetve tartjuk.
3: A befektetők már részben egy viszonylag gyors magyar euró csatlakozást áraznak, amit elsősorban az állampapírpiaci hozamok jelentős csökkenése jelez. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A társaság szakmai igazgatóját, Kolozsi Pál Pétert hallják.
5: Az elemzésünkben mi 4 területet azonosítottunk, amire kiemelten kell figyelni. Azért 4-et, mert úgy gondoljuk, hogy 4 olyan terület van, ahol lehetnek olyan bukkanók vagy kihívások, amire a magyar gazdaságpolitikának reagálni kell, vagy aminek az adottságait figyelembe kell venni. Ez ugye ez a 4 terület, ez a nemzetközi pénzpiaci vagy pénzügyi gazdasági környezet, a második az a magyar gazdaság strukturális adottságai, esetleges hiányosságai vagy hiátusai, a harmadik az a fiskális politika fenntarthatósága, a konszolidáció minősége, amit itt elvár a Maastrichti szerződés, a negyedik pedig az, hogy mi az optimális monetáris politikai stratégia a következő évekre, hogyha Magyarország be szeretné vezetni az eurót.
3: Az OpenAI biztonsági agályok miatt visszatartotta új GPT 6.1 Astra modelljét. A mesterséges intelligenciánál már nem csak az a kérdés, mire képes egy rendszer, hanem az is, hogy biztonságosan hozzáférhetővé tehető-e. Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az internet biztonság napja alapítóját hallják.
6: Erre már eljutottunk, hiszen az entrópiknak a mitosz modellje nem is olyan régen, az gyakorlatilag nem került általános használatba. Tehát igazából ezt a cég olyan szervezetekkel osztotta meg első körben, ha jól emlékszem, olyan 50-70 szervezettel első körben, most pedig pár százzal, amelyeknek lehetőséget biztosított arra, hogy a modell először az ő szoftvereiket, megoldásaikat tesztelje le, és hogyha azokban talál hibát, akkor ezek a cégek kijavíthassák ezeket a hibákat, mielőtt egy ilyen képességű mesterséges intelligencia mindenki számára hozzáférhető lesz, beleértve a kiberbűnözőket is.
3: Alekszandr Vučić ugyan lemondott a szerb államfői tisztségről, de nem vonul vissza a politikától. Az előrehozott parlamenti választásokon a szerb haladó párt lista vezetőjeként indul, és miniszterelnök szeretne lenni. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, Németh Ferencet hallják.
7: Vučićnak nem célja az, hogy nyugdíjazza magát, vagy élvezze a boldog politikus nyugdíjasok életét, ugyanis az október 25-én esedékes szerb előrehozott parlamenti választásokon a szerb haladó pártlista vezetőjeként indul, abban a reményben, hogy a sikeres választások után a miniszterelnöki széket tudja majd elfoglalni. Az utóbbi 15-20 év szerbiai választásait figyelembe véve azonban elmondhatjuk, hogy a soron következő választások a legkiszámíthatatlanabbak. A közvélemény kutatások sem tudják pontosan igazolni azt, hogy valóban az Alekszandr Vučić vezette lista fog-e győzedelmeskedni, vagy az egyetemisták listája lesz a befutó a választásokon.
3: További híreink következnek itt a Trend FM-en, a 94.2. Kifutott San Diegóból a USS Theodore Roosevelt repülőgép hordozó szeptember 27-én, és a Közel-Kelet felé vette az irányt, ahol a 9. hordozó csapásmérő csoport élén felváltja a USS George Washington repülőgép hordozót. Az átcsoportosítás célja, hogy az Egyesült Államok két csapásmérő csoportot tartson fenn a térségben az Irán elleni hadműveletek folytatásához. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hozott. Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának záró napján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes kétoldalú csúcstalálkozója előtt nyilvánosan el fogja mondani, hogy szerinte milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. A brit kormányfő elmondása alapján több különböző opció is kínálkozik. Második napja tart a zágrábi városi közlekedési vállalat és a fővárosi közszolgáltató vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja, miután a Zágráb megyei bíróság elutasította a két vállalat kérelmét a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltására. A sztrájk jogszerűségéről holnap döntenek. A munkabeszüntetés tegnap hajnalban kezdődött és gyakorlatilag leállította a zágrábi villamos és autóbusz közlekedést. Megszüntette a budai park fenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság, ezzel egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, valamint két vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A szintén letartóztatott Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester esetében már korábban megszüntették a kényszerintézkedést. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatói szerződéssel kapcsolatban, amit januárban a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium kötött a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória Facebook oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy az érintett cég vezető tisztségviselője a minisztérium egyik felső vezetője volt. Az ügyben felmerül a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja. Költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a miniszterelnökség egy informatikai és egy tanácsadó cég konzorciumának szerződéseivel kapcsolatban. A közlemény szerint a rendelkezésre álló iratok vizsgálata alapján a 17 egyedi megrendelésből 16, mintegy 455 millió forint értékben nem tartozott a szervezetfejlesztési keretszerződések tárgyi hatája alá. A szerződéseket a miniszterelnökség belső működésének és szervezetének támogatására kötötték, ehelyett azonban főként szakpolitikai, társadalomtudományi, iparági, területfejlesztési, külpolitikai, illetve lakáspiaci tanulmányok, kutatások és elemzések készültek, amelyek többsége nem kapcsolódott közvetlenül a miniszterelnökség működéséhez. A külföldi vállalatok eszközeinek külső irányítással helyezése Oroszországban nem a tulajdonos változást célozza. A folyamat visszafordítható, de ennek egyelőre nincsenek meg a feltételei, ezt az orosz elnök szóvivője mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov szerint a vonatkozó elnöki rendeletek semmilyen módon nem a tulajdonosváltásról szólnak. Csak szeptemberben többek között a Nestlé, az Osán és a Metro eszközei kerültek ideiglenes külső kezelés alá Oroszországban.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenés mellett 147.129 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 3,4%-kal csökkent a nap végére 5050 forintra, az OTP 7%-kal került lejjebb 43.800 forintig, a Richter 6%-kal csökkent 12.330 forintra, a Magyar Telekom 8%-os mínuszban zárt 2540 forinton. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 6%-os emelkedésben van. A milánói tőzsde mutatója 4%-kal emelkedik, a madridi IBEX 1%-kal csökken. A tengeren túl a New Yorkban kissé pesszimista a hangulat, a Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-os 2/10, a Nasdaq kompozit 1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,3%-kal csökkent, $91.38-en áll, a Brent jegyzési ára hordonként $104.28. Egy uncia aranyért 8%-os erősödés mellett $4,201.30 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Estig derült napos száraz idő várható megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 4 és 10 fok között alakul, holnap napközben 22 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Eszes Zsolt Mihály ül itt a stúdióban, a Water for All vezérigazgatója. Hatékony és innovatív víz- és energiagazdálkodás. Jól mondom?
2: Igen, jól. Az alaptevékenységünk a Water for All Zrt-be a vizeknek az újrahasznosítása, és ezeknek az összes energetikai aspektusa is. A vizek újrahasznosítása kérdéskör alapvetően a már megépült és működő települési szennyvíztisztítókban keletkező tisztított szennyvizekről szól, amelyek újrahasznosítása azt gondolom, hogy rendkívül fontos célfeladat az elkövetkezendőkben.
1: De majd mindjárt eljutunk kevésbé szabatosan. Majd
2: jó,
1: én mondom a saját megfejtésemet. Hány? 4 évtizede? És vízmérnök, ugye? Így
2: igen,
1: többek között. Itt voltak a hidrogeológusok a világ minden tájáról, 2 héttel ezelőtt 53. világkongresszus volt. Azért az kiderült számomra, hogy hát felszíni vizekből nagyon csehül állunk, ez a nyár ez jó példa volt, de majd kérdem a véleményét. A felszín alatti vizek, arról meg a hidrogeológusok mondták, hogy nem kéne nagyon piszkálni, mert az sem végtelen. Csak oda jutottam, hogy marad, amit egyszer már használtunk, amit mondom, szennyvíz, ipari víz, abból mindenképpen mindent ki kell pacsarni. És jó, hogy itt van, mert nagyjából ezzel foglalkoznak,
2: ugye? Abszolút így van. Nézzünk először mennyiségek táján körül, hogy hogy is néz ki a felszín és a felszín alatti. Ugye, ha nézzünk egy Duna folyót, ahol évente...
1: Most nem sok nézni való
2: nem
1: van
2: nem sok
1: rajta.
2: Nézni való van rajta, de mégis több 10 milliárd köbméter folyik át az országon, és ugye ezek a felszíni vizek, ezek felhasználásra csak részlegesen kerülnek, leginkább energetikai céllal, hűtési céllal vesznek ki 2-2,5 milliárd köbmétert évente, de ez vissza is kerül a Dunába, tehát ezt, ha úgy tetszik, csak a hűtési céllal használjuk. A Tiszán...
1: Hát itt nálunk, mert igen, följebb meg lejjebb nagyon sokan energiatermelésre is használják.
2: Így van. Nálunk az energiatermelés, mint olyan az, ugye kiesett most jelen esetben. Tehát, hogyha a Dunának nézzük a vízhozamát, éves vízhozamát, ami inkább 100 milliárd fölé tehető, de beszéljünk csak sok 10 milliárdról, az a következő években várhatóan esetleg csökken, vagy ezek a több 10 milliárdos számok, ezek megállnak majd valahol, nem tudjuk, hogy hol. A Tisza ehhez képest ennek a negyede, ötöde, hatoda, de 10-20 milliárd köbméter ott is lefolyik. És ezekből a vizekből mi nem nagyon használunk, nem nagyon vesszük ki. A felszín alatti vizeknek a mennyiségi kérdései pedig sokszor úgy fogalmaznak, hogy a Kárpát-medence alatt több 1000 milliárd köbméter víz van, de azért ne felejtsük el, hogy ezek hol helyezkednek el, milyen mélységből vesszük ki, milyen összetétele lesz, azok mind-mind kérdések hosszú távon, és milyen költség. Ezeknek a sekély, közepes és mély fúrású kutaknak a szerepére szeretném felhívni a figyelmet. A víziközmű üzemeltetők üzemeltetik a vízellátásban a réteg vízkutakat. Ezek sekély, közepes és mély kutak. A sekélyek 30 méterig, a közepesek 30-tól 100 méterig, a mélyek pedig 100-300 méter, 100-tól 300 méterig osztályozható, klasszifikálható. Nálunk a 45%-a az ivóvízellátásnak ezekből a rétegvizekből származik. A másik 35%, igen nagy része, az karsztvizekből és parti szűrésű kutakból. Ezeknek a mennyisége éves szinten, amit kitermelnek a víziközmű szolgáltatók, az 690 millió köbméter jelenleg. Tehát a 690 millió köbmétert összehasonlítom ezekkel a milliárdokkal, akkor mondhatnánk azt is, hogy milyen jól állunk, de hát ez közel sincs így, mert ugye mire kell terveznünk, mi a jövő? A csapadék tevékenységet, hogyha nézem, akkor vélhetően a folyóinkban is kevesebb víz lesz, nehezebb lesz hozzájutni, kevésbé fogunk esetleg hozzáférni. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a felszín alatti víz az a jövő, az unokáink vize, az azt követő.
1: Ezért kellene vigyázni rá.
2: És ezért kell nagyon nagy mértékben vigyázni rá, és hogyha azt nézem, hogy jelenleg a vízellátásban 95%-ban felszín alatti vizet használunk, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit ettől abba az irányba lépni. Egyrészt hasznosítsuk, amit fölhoztunk a felszínre, másrészt a felszínieket nézzük meg, hogy esetleg hasznosíthatók-e ugyanilyen céllal, vízellátási
1: céllal. És ha már hasznosítjuk, akkor hasznosítsuk akár többször is? Vagy többféle módon ugyanazt a vizet?
2: Jó a kérdés. Ezzel még nem is annyira gondolkodtam. Az biztos, hogy Magyarország az egyik legelmaradottabb ország a víz újrahasznosítás szempontjában. Magyarországon nincs 5% se az újrahasznosítás mértéke. Leginkább szerintem nulla körül van. Szemben ezzel Izraelben 95%. Nyilván egy vízsokkos országról beszélünk.
1: Ők régebb óta tudják, hogy
2: de azért ne felejtsük el, hogy olyan túl nagyban nem különbözünk. Ráadásul nekik van egy tenger. partjuk, ahonnan kiveszik és sótalanítják a vizet, és nagy vezetéken betolják, mint Szaúd-Arábiába is teszik.
1: Azt mondta, hogy nagyon fontos az EU vízkeret irányelve, és igen, aztán jöjjünk haza Magyarországra.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy az EU vízkeret irányelve régóta foglalkozik a vízellátás kérdéskörével, a vízgazdálkodási kérdéskörrel, és elég mérehatóan és jól alakítva határozta meg az irányelveket. Az irányelvek pont erről szólnak, hogy újrahasznosítás, pont arról szólnak, hogy tovább kell tisztítanunk a szennyvizeket, mert nem mindegy, hogy hogyan engedjük vissza az élővizekbe, a környezetünkbe, és már is megérkeztünk oda, hogy ez a keretelv, ami 24 december 31, hatályba lépése 25 január 1, tehát már másfél éve idestova napirenden van, és ennek a magyar verziója az jövő nyárra, ha minden igaz, akkor elkészül, tehát szintén megszületnek.
1: Ami arról szól, hogy hogyan kéne jobban, hatékonyabban, egyáltalán hogyan kéne elkezdeni újrahasznosítani, ha már azt mondta, hogy nulla.
2: Pontosan. Érdekes módon ott is a mezőgazdasági újrahasznosítás a fókusz. Majd erről azért mondanék egy pár szót, hogy én nem feltétlenül csak mezőgazdasági újrahasznosításban látom a szükségszerűséget. De
1: ipari, lakossági, majd ezeket az osztályokat, vagy klasztereket akkor föl kell vázolja, hogy én is értsem.
2: És amit én itt még megemlítenék, ez a vízújrahasznosítási terv, ez egy kulcs dolog. A vízújrahasznosítási terv az, amivel foglalkoznia kellene lokális szinten és regionális szinten egyaránt. Ezekben kellene választ adni arra, hogy felszín alatti, felszíni, milyen mértékben, hova visszük, hogy kezeljük, milyen csővezetéket építünk ki A-ból B-be.
1: És itt nem csak vízről van szó, ahogy láttam az önök tevékenységi körét, ez a holisztikus szemlélet, ez is fontos lesz, mert ezt is olvastam, hogy itt energiáról is szó van. Tehát nem csak a befektetett energia, hanem energia a másik oldalon is.
2: Egyrészt nagyon energiaigényes iparágról beszélünk, hiszen vizeket emelni, tisztítani, továbbítani, kezelni rendkívül sok energiát jelent. A víziközmű szolgáltatóknál éves szinte 800 gigawattórát meghaladó energiamennyiségről beszélünk, azért ez tetemes. És nyilván minden további beavatkozás, elképzelés, koncepció megvalósulása további energiaigényel fog járni, nem is kevéssel. Gondolok itt például a továbbtisztításokra. Ugye az irányelvben a negyedik tisztítási fokozat, mint olyan az szerepel. Az arról szól, hogy a mikroszennyezőket távolítsuk el a tisztított szennyvízből, és csak úgy engedjük vissza a környezetbe. De ilyen energetikai kérdés
1: tehát
2: az is.
1: Például a műanyag mikroszennyeződéseket is, mert erről is beszélgettem már szakértőkkel, sőt azt is tudom, hogy most már mosógépek következő generációs úgy
2: abszolút
1: fog piacra kerülni, ezekben lesz egy ilyen szűr. De bocsánat, hogy ezt így...
2: Nem, ez nagyon fontos, hogy mondta, és ezekben is nagyon sok misztérium, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy pontatlanság van. A mikroszennyezők világát azért alapvetően két nagy területre oszthatjuk, háromra talán. Az egyik maguk a mikroműanyagok, amikről napi szinten beszélünk, és már ivóvizes rendszerekben is találkozni vele. Azokról a szermaradványokról, amik nem csak gyógyszermaradványok, hanem bármi is, amit az ember szervezetéből kiürül, vagy iparvállalatoknál keletkeznek olyan vegyületek. És a harmadik csoport a gyógyszermaradványokon kívül talán a perfluorozott, az örök vegyületek lennének, amit meg lehet említeni, mint mikro szennyezőkhöz tartozó főcsoport. Ezekből a perfluorozott vegyületekből közel 2 millió féle létezik. Ezeknek a szennyvízben való előfordulása, ez gyakorlatilag 1970 óta, amióta gyártják a teflont. Ez ott van, környezetünkbe kerül, de hogy ezzel mit lehet és hogy lehet kezdeni, mik szükségesek ahhoz, hogy ezeket mondjuk eltávolítsuk, ezek sajnos még nem eldöntött kérdések.
1: Jó, de ez már negyedik, ugye azt mondta, ez a
2: de
1: negyedik?
2: De ez a negyedik fokozathoz tartozó egyik kérdéskör. Az biztos, hogy a mostani törekvés azok leginkább a gyógyszermaradvány eltávolításról szólnak. A Svájc Magyarországnak adott egy elég komoly támogatást, ugye Svájc önállóan támogatja, nem uniós tagországként az országban a különböző témákat. Ezek között van egyébként a negyedik fokozatú tisztítás, ez a svájci magyar alap, ez működik 3 éve, vagy 4 éve. A projekt előre haladott állapotban van, 2-3 mintaprojekt meg fog valósulni, reméljük itt nálunk is.
1: Az mit tud majd egy ilyen mintaprojekt?
2: Ez a MITA projekt azt a célt szolgálja, hogy egy meglévő települési szennyvíztisztítóban megépüljön ez a bizonyos negyedik igen tisztítási fokozat, ami a gyógyszermaradványok eltávolítását szolgálja.
1: Oké, ott a szennyvíz.
2: Így van.
1: 1, 2, 3, 4, és a végén, ami kijön a csövön, az mire az alkalmas?
2: Az élővíz védelmére alkalmas elsődlegesen. Tehát a környezetünkbe szeretnénk, hogyha minél kevesebb ilyen típusú mikroszennyező anyag jutna ki. Ez rendkívül fontos. Ha azt nézem, hogy ennek az összetételénél fogva, minősítésénél fogva, mi mindenre alkalmas, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez már lehet alkalmas például mezőgazdasági öntözésre. Élővízbe eddig is bevezették, aha, mert kényszerűen a három tisztítási fokozat után ugye bevezettük. Eddig a nitrogén-foszfor eltávolítás volt az úgymond harmadik fokozat célja, hogy az eutrofizációt csökkentsük. Most tovább tisztítani szükséges azért, hogy védjük a vizeinket. Ne legyenek a nem változások a világ környezet tekintetében, vagy ezek az örök vegyületek ne szivárogjanak le, és akkor itt jön a súlya annak, hogy a felszín alatti vizeket védenünk ne kell, nincs mese. És azt így tudjuk védeni, hogyha tovább tisztítjuk a szennyvizeinket. Tehát az egy kihívás.
1: Mivel foglalkozik a Waterfall?
2: A Waterfall az ERT-nek az anyavállalata, vagy a testvérvállalata, az Invatech-et, hogy 25 éve van piacon, és úgy döntöttünk, hogy a tevékenységeket megosztjuk, addig, amíg az alap, tehát az anyavállalat az a települési szennyvíztisztítással, a klasszikus tisztításokkal foglalkozik, addig a Waterfall ZRT inkább fókuszál a vízújrahasznosításra, amibe a negyedik tisztítási fokozat beletartozik, illetve a különböző célok, vízigény célok kielégítését szolgáló projektek. Erre van egy-két példa. Energetikai oldalon pedig ugye a szennyvíztisztítás során keletkeznek melléktermékek, szerves melléktermékek.
1: Igen, mert csak az energia faló szolgáltatásról beszél, vagy az iparágról beszél, de a másik oldalt közben vágtam. Tehát, hogy ez termelhet is energiát.
2: Így van, mert ezeket a
1: vízkezelés.
2: Így van, mert ugye ezeket a szerves anyagokat, hogyha leválasztjuk, ezekből elő lehet állítani azt az energiát, hogy alapvetően biogázt állítunk elő. De az energetikai célt ennél tovább vittük, mert éppen az említett vízkeret irányába azzal is foglalkozik, hogy ezeknek a szennyvíztisztító létesítményeknek energiasemlegesnek kellene lennie. Ezt még egyszer ráhúzom, kellene lennie.
1: Tehát ami bekerül, azt termelje meg valahol.
2: Egy ugye? Telepnek
1: tehát nullásra jöjjön ki így.
2: Igen, úgy kell érteni, hogy mondok egy példát, egy közepes szennyvíztisztító telep, egy közepes városi szennyvíztisztító telepnek a teljesítmény igénye 3-400 kilowatt. Napi szinten ki lehet számolni 20 órára, az 8000 kilowattóra. Tehát azért 8000 kilowattórát napi szinten megtermeni, biztosítani egy darab szennyvíztisztítónak, igen, az egy nagyon komoly tétel. Ezeknek a telepeknek adottsága ez a bizonyos szerves anyagleválasztás, és ebből lehet termelni energiát, de nem elég.
1: Biogáz.
2: Biogáz, igen. Nem elég biogáz termelni, vagy nem feltétlenül elég biogáz termelni, lehet additíven napelemeket telepíteni, vagy a helyzeti energiát kihasználva vízturbinákat telepíteni, és ezeknek a mixéből lehet előállítani ezt a bizonyos energiamennyiséget, ami lefedheti a telep egészének az energiaigényét.
1: Ezért mondta, hogy ez iszonyú költség. Energia és költségigényes.
2: A holisztikusság pedig ott jön a képbe, hogyha, és akkor eddig még csak ugye mondjuk harmadik fokozatú tisztításról beszéltünk, belép a negyedik fokozat, annak az energiaigénye sem lesz csekély, vagy az olyan vízgazdálkodási cél megvalósítása, ami arról szól, hogy tovább tisztított vizet milyen célra fogok felhasználni. Oda is energiák kellene, nincs mese, és ezt az energiát ezt additívan megint biztosítani, most akkor elő tudom majd állítani ezt szintén saját termelésbe, vagy nem. Tehát ezek nagy kihívások.
1: Az az energia, az tiszta energia, a végső szaldó az nullás. Hol vagyunk mi pazarlók igazából? Még mindig pazaroljuk az ivóvizet, pedig már egyre drágább, és egyre jobban látjuk, hogy nincsen. De hol vannak azok a pontok, ahol előbb-utóbb nagyon gyorsan be kell avatkozni? És
2: hát most lehet, hogy furcsát mondok, de ez, ahogy naponta fölkelek, és úgy végigkövetem magam, hogy én hogy használom a vizet, ez gyakorlatilag sokkal inkább ebbe testesül meg ez a bizonyos pazarlás. Ez amikor beszélünk arról, hogy folyóvízben mosogatunk.
1: Meg a fogmosás közben, igen. Ez...
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy emellett nem mehetünk el, hiszen a napi jelenlegi 105 liter per fő per napos vízfogyasztásunk városokban ennél nagyobb 120-130 vagy valahol még ezt is meghaladó. Egyszerűen tudatosan kellene élnünk ezekkel a dolgokkal, hogy hogy csináljuk, mint csináljuk. A másik oldalon én azt gondolom, hogy az iparvállalatok is komoly vízfelhasználók, hogy az iparvállalatok mennyire
1: arról nem beszél, hogy milyen iparvállalatok költöztek most ide az elmúlt években, és ezt tudjuk. Tehát itt még nagyobb lesz a volumen, mert én értem, és nem akartam ezzel fárasztani, hogy a fogmosás meg a most... Ezt tudjuk, de nem csináljuk sajnos nagyon sokat. De amikor már elhasználtuk, én onnan mennék hogy
2: igen,
1: ott hol vannak azok a...
2: Az elhasznált az olyan értelemben pazarlás, amit az elején is említettem, hogy nem foglalkozik az újrahasznosítással senki. Még talán árnyalnám ezt a kérdést, hiszen az 50 per 2001-es jogszabály megpróbálja szennyvízi szapok és a szennyvíz hasznosítási lehetőségét, az rögzíti. Tehát ha ne felejtsük el, hogy a magyar vizes szakmában a jogszabályi környezet, az ismeretek azért nemzetközi szinten is jegyzettek és elismertek.
1: Az egész vizes szakma egyébként az elmúlt évtizedekben.
2: Hogyne, hát ha csak gondoljunk bele, hogy a 70-es, 80-as években micsoda vízügyi exportok jöttek létre Magyarországról, és ha bár fogyatkozunk, de azért még mindig jócskán vagyunk ebben a szakmában. Azok, akiket jegyeznek, ismertek, nemzetközileg is tevékenykedni képesek. Jó, mi magunk is egyébként nem csak Magyarországon tevékenykedünk. Tehát erre a pazarlásra visszatérve, igen, az újrahasznosítás kérdésköre a kérdés.
1: Ott tartunk, mint a palacknál, lassan meg a műanyagnál tartottuk az elmúlt 10-20-30 évben, hogy most már tudjuk, már begyűjtjük, most már nem tudom, az üvegnél 60-70% az új. Tehát egyszer csak fölocsud az ember, és azt mondja, hogy hát ezt nem lehet, nem lehet hagyni, hogy...
2: Szerintem maga az élethelyzet hozta. Igen. Tehát aszály lett, nem lett csapadék. Egy pillanat alatt, úristen, adjatok vizet azonnal.
1: Hát az ilyen évek után nem kapunk jönnek, a fejünkhöz, meg ilyen irányelvek, meg olyan keretrendszerek nem sarkalnak minket, akkor soha.
2: És ez szempontból bajos, mert ugye egyrészt kopott a szakma azért az elmúlt 16 évben elég...
1: Idősödött
2: is, nem volt, nem csak fókuszban nem volt, senki nem igazán foglalkozott vele. Most, ahogy említettem, ez a határozat, ez a kormány határozat elég ügyes, jó tartalmú anyag a következő időszakot tekintve.
1: Ez azt jelenti, hogy erre most Magyarországon településeknek, iparvállalatoknak, mezőgazdasági üzemeknek, lakóközösségnek fókuszálnia kell.
2: És közösségben.
1: És közösségben.
2: Tehát, hogyha azt nézem, hogy van 100 egységnyi vízem egy adott helyen, mondjuk vízújra hasznosítást, tisztított szennyvizet, Jakab-falván használjuk fel ezt a százat. Ha ott vannak szereplők, van egy város, akinek mondjuk hősziget problémája van, ismert tény, hogy a városokban milyen mértékben emelkedett a hőmérséklet a nagy meredek idejében. De hát ahhoz is gondolom, persze, víz kell, már pedig vízzel tudok legjobban hűteni, nincs mese, meg az a legolcsóbb. Ott van egy mezőgazdasági vállalkozó, aki eddig 1000 hektáron termelt, az öntözésre égető szüksége. Neki is kell biztosítani, vagy érdemes lehet biztosítani vizet, ha nem tud az őt övező árkokból, egyebekből kapni úgy egyre vizet, ami az öntözésre elegendő lenne. Tehát kézenfekvő ez a megoldás, de egészen tovább megyek odáig, és ezt szeretném kifejezetten hangsúlyosan említeni, hogy ivóvíz. Ne felejtsük el, hogy bármilyen vízből bármilyen vizet tudunk csinálni. Tehát szennyvízből is tudunk ivóvizet csinálni. Tudom, hogy mindenki a hány inget kerülget egy ilyennek az elhangzásakor. Csak szeretném megemlíteni, hogy Namíbiában, Windhoekban 1968 óta tisztított szennyvízből állítanak elő ivóvizet. Nem az egész mennyiséget, de egy jó nagy részét. Miért? Mert 500 kilométerre volt a legközelebbi olyan víz elérhetőség, nagy mennyiségű elérhetőség, ami mellett ez megéri, vagy szükségszerű és stratégiai elem. Mellett a kérdések mellett nem szabad elmenni, és majd ezek a bizonyos vízhasználati kérdések pont erről kell, hogy szóljanak, hogy egyeztetni kell egy adott régióba, területen. Hogyha én nem tudok oda kihúzni egy 1000-es vezetéket a sziget közből, mert a sziget közben van parti szűrési tartalékom, akkor meg kell fontolni, hogy nem 800 km vezetéket építek, hanem helyben mondjuk előállítok tisztított szennyvízből olyan vizet, ami kell.
1: Azt mondta, hogy van egy 1265-ös hazai döntés rendszer is, úgy a kormány határozat.
2: Augusztus 25-én jelent meg.
1: Hát ez nagyon friss.
2: Friss, és ahogy egyes helyeken ezt lehetett is olvasni, történelmi jelentőségének minősítettét, én azt gondolom, hogy a túlzásoktól mentesen egy szükségszerű lépés volt. Én azt gondolom, hogy a monitoringozás, az adatok, a víziközművek kutakat üzemeltetnek. Ugye most rétegvízről, ivóvízellátásról beszélünk, meghatározó rétegvíz mennyiség adja az ivóvíz mennyiségnek a döntő többségét. Ezeket a kutakat figyelni kell dinamikájában. Üzemi és nyugalmi szinteket mérnek. Ezeknek a mérés gyakorisága az rendkívül fontos. Hogy ezt hogyan kerüljön meghatározásra, azt nyilván már hidrogeológiai összefüggéssel érdemes eldönteni. Így első blikre én azt gondolom, és meglátást, hogy havi szinten kellene üzemi és nyugalmi szinteket olvasni.
1: Tehát látni azt, mérni azt, hogy mink van még, mink lehet még.
2: Egyrészt, másrészt, hogy a felszíni csapadékvíz tevékenység hogyan hat, milyen időkésleltetéssel hat a sekély, a közepes és a mély kutakra. Ezt a dinamikát látni kell. Ahogy összefüggésben van ugye minden mindennel, felszín alattival, ezt a dinamikát azért kell látni, mert éppen a felszín

0: venni azt a mennyiséget, amennyi csak az bizony brutális beruházásokkal, távvezetéképítésekkel, elosztási kérdésekkel jár. Nem végtelen a pénztárca.
1: De nem végtelen a mennyiség sem.
0: És a mennyiség sem, így van. Mennyiségi kérdésben a tisztított szennyvíz mennyisége éves szinten ugye 550 millió köbméter. Tehát még egyszer 690 millió köbmétert veszünk ki ivóvíztermelési céllal, és 550 millió köbmétert jutatunk vissza a tisztított szennyvízként. Ez az 550 millió köbméter, ha 690-hez viszonyítom, tetemes, hogy azt milyen mértékben, milyen célra fogom tudni felhasználni, újrahasznosítani, az mindig kérdés. Kérdés lesz lokálisan, generálisan. Itt célokról kell tudni dönteni, mely célok hogyan fognak megvalósulni. Itt jön a központi kormányzati szándék, hogy felülvizsgálja, megnézi, felméri, monitoringozza és megállapításokat tesz, hogy a felszín alattink hogy áll, a felszínink hogy áll, és mondjuk ennek a mixéből hogyan lehetne ezeket a vizeket biztosítani. A célok, a vízgazdálkodási célok, vagy a vízfelhasználási, a vízújrahasznosítási célok viszont nagyon eltérőek. Az előbb említettek szerint. Ugye ez lehet ez a vízújrahasznosítás, mezőgazdasági öntözés, a vízkeret irányelv is, a kormányhatározat is egy kicsit ebbe az irányba tolja a felhasználást.
1: Igen, de előbb az ember, aztán az állat, így és van, utána a növény.
0: Így van,
1: ugye?
0: Így van, és én is azt gondolom, hogy abszolút az jó.
1: Mert asszályos időszakban ez határozat, vagy jogszabály lép ilyenkor életben a víz kiveteli lehetőséget.
0: Ha most a monitoringozási feladatot nézem, amit egyébként nagyon 26. október 31, ha jól emlékszem, a határideje ennek a kidolgozása, ezt tényleg nagyon gyorsan hatályba kell léptetni, el kell kezdeni mérni, figyelni, és el kell kezdeni azt a munkát, ami majd megállapításokat tesz a felszín alatti vízhasználatról, illetve ennek a bizonyos felszíni hatásnak a felszín alatti vizek mennyiségére, minőségére. És ez alapján kell lépéseket meghatározni. De igen, mindig az ivóvíz az első, és utána jön az összes többi.
1: Itt van ez az óriási puffer, óriási lehetőség. Iszonyú költséges kezelni, iszonyú költséges mozgatni, akár villamos energiával, akár dízel szivattyúkkal, bármi másra, de ezt, ami most elfolyik, vagy elfolyhatna sokkal értékesebb módon is, hasznosulhatna hatékonyabban, innovatív módon is, ezt kell valahol most megfogni különböző pontokon. Hol kell most nagyon hamar beavatkozni? A hatalmas iparvállalatoknál, az önkormányzatoknál?
0: Is. Megint csak visszautalok határozatban, mert ugye az MARS megoldást, ahol dúsítsuk a talajt vízzel, feladat, célfeladat, azt a célt szolgálja, hogyha én mondjuk fogom magam a Dunából, csinálok egy ilyen kivezetést valamekkora hektárnyi területre, ahol ezt a talajvíz dúsítást meg tudom valósítani, akkor ennek a talajvíz dúsításnak az eredményeként felszín alatti vízből vizet fogok tudni nyerni. Nem beszélve arról a szerencsés hatásról, hogy nyilván ez egy szűrőmezőként működik, tehát kvázi egy biológiai tisztításra adom azt a Duna nyers vizet, amit nyilván közvetlenül nem fog tudni meginni, de lehet, hogy egy talajvíz dúsításos helyzetből kivett felszín alatti vízzel már akár kis tisztítás technológia által is be tudom táplálni az ivóvizet a hálózatba. Tehát ez egy elég aktuális, egyébként Amerikának a nyugati partvidékein ezek a megoldások, ezek futnak. Ugyanilyen dolgoktól szenvednek, hogy nincs vízük, nincs a folyóba víz, ami van, azt elviszik valahova, dusítják, és
1: hát
0: akkor onnan nyerik
1: ki. Hát az öregszek, az állattartók, a mezőgazdaság, meg az összes többiek, erőművek.
0: Na, itt jön a vízhasználati kérdés, ez a öregszek, ez egy nagyon fontos momentum. Pontosan erre próbálom újra és újra felhívni a figyelmet, hogy az egy dolog, hogy most mezőgazdasági célú vízfelhasználás, a numero egy és a sláger. Megértem. Élelmiszer kell termelni, kritikus, hogy nincsenek öntözött területeink.
1: 4%, 5%, azt hiszem.
0: Rendkívül kevés, és nyilván azért az önálló élelmiszerellátás egy nemzetstratégiai kérdés. Tehát az meg víz kell, nincs mese, most már legalábbis időszakonként ez az öntözéses dolog, ez majd, hogy nem szükségszerű. Ha pedig szükségszerű, akkor ezt jól ki kell találni. Na most, ha ez a prioritás ahhoz képest, hogy egy városba nyáron hőszigeteket hűtsek, mert ott a halálozási arány megnőtt, akkor az már egy konfliktus lehet a mezőgazdasági vízfelhasználásra. De megyek tovább, ott egy iparvállalat, akinek a tevékenysége megint csak olyan, amihez olyan mennyiségű víz kell, hogy nem tudok máshonnan előállítani, és akkor itt jöhetnek ezek a bizonyos akkumulátorgyári kérdések. Tehát prioritásokat kell felállítani. Most, ha bár az akkumulátorgyárak vízigényessége a hűtővízigény szempontjából ismert, egyébként pont ennek kapcsán voltunk mi az országban azok, akik 22-23-ban azt mondtuk, hogy a hűtővízigényt azt városi tisztított szennyvíz tovább tisztításával célszerű biztosítani.
1: Tehát ne ivóvízből menjen. Illetve ami kimegy, az

0: a lehető legjobb módon, a legmagasabb szinten hasznosuljon újra.
1: Abszolút. Ugye? Tehát Nyíregyházán és Debrecenben ilyen rendszerek kerültek megtervezésre, ezekben a projektekben részt veszünk így vagy úgy. Ami a cél, hogy ezek a városi tisztított szennyvizek a lehető legnagyobb mértékben tovább hasznosuljanak. Nyíregyházán például két szennyvíztelep is van, itt az egyik érintett ez az akkumulátorgyári vízzel.
0: De ezeket akkor fel kell futtatni, ugye fejleszteni kellett így ahhoz, van. Hogy ezt a vízigény...
1: Ez most folyik ez a beruházás, reményeink szerint jövőre át is fogjuk tudni adni, mi is nagyon kíváncsian
0: várjuk. És akkor legalább abban nyugodt lehetek, hogy az az akkumulátorgyár nem ivóvizet
1: pontosan
0: pacsmagol, pontosan. Ugye? Használ hűtésre.
1: És ne felejtsük el, amit mondtam, hogy ivóvizet bármilyen vízből, vizet előállítok. Tehát, hogyha én adok neki szürke vizet, városi tisztított szennyvizet, tovább tisztítok, és szürke vizet adok az iparvállalatnak. Ő abból elő tud állítani szupertisztaságú technológiai vizet, meg ivóvizet is. Tehát ad abszurdum, egy városi tisztított szennyvízre nyugodtan rácuppanhat. Megint jön a kérdés, azért az X mennyiségért kik harcolnak, ami ott keletkezni tud előállított szürke víz mennyiségért.
0: Tehát mi fog történni a következő 10 évben? Látjuk a keretelveket, meg látjuk a jogszabályokat, látjuk a vízért folytatott harcot. Én magam ezt csak azért tudom ilyen jól, mert én a Nádor csatornán láttam azt, hogy az állattartó, a halastó gazdája az öntözésre, áhítozó meg az összes többiek, hogy tartották vagy nem tartották be a jogszabályokat, amik egyébként leírták azt, hogy mennyit lehetne, hogy lehetne kivenni.
1: Én azt gondolom, hogy a már említett adott lokalitásoknak a saját önszerveződő és a vízigények iránt érzékenyeknek
0: össze kell
1: az
0: fogni
1: összefogása.
0: Településnek, egy ipari parknak.
1: Hát egyrészt ugye a kormányzati szint fut, ezzel párhuzamosan viszont megjelentek a prompt vízigények. És most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy van erre példa, Nyíregyháza abszolút példa erre, ahol a városi tisztított szennyvíz tovább hasznosításának a tervezése folyik.
0: Egészen az ivóvíz biztonság?
1: Nem, idáig még nem, de ez az, amit úgy fogalmaztam, hogy ezt nem zárnám ki hosszú távon. Nyilván nem ez kell, hogy legyen az elsődleges cél, hiszen annyira azért talán nem állunk rosszul. De mondom, most ezt majd mondják, majd mondják ki a monitoring számok ezeket a kérdésköröket, úgyhogy ez fogja meghatározni.
0: De a lényeg az az, hogy akármilyen ipari vízből, szennyvízből, városi vízből, szürke vízből a lehető legjobb kategóriát hozzuk ki, és ezzel kezdjünk törni, és semmi ne menjen feleslegesen el, ugye?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ha én biztos konkrét célokat tűznék ki, tehát azt mondanám a következő 10 évre, ha már kérdezte, következő 10 évben tisztított szennyvíz 50%-os újrahasznosítás. Ez egy teljesen konkrét cél. Ez
0: azért mondtam, mint a műanyagnál, meg az összes többinél.
1: Ez oda lehet rendelni azt, hogy ezt az 50%-ot hol lehet így felhasználni, milyen létesítményeket kell építeni, megvasítható segíteni, amely pillanatokat ki tudjuk számolni, meg tudjuk mondani, meg tudjuk kalkulálni erre a mennyiségre vonatkozó összes beruházási költségigényt. Egyébként ez nagyon sok pénz, úgyhogy nyilván hát jönnek majd a gazdasági oldali kérdések, meg a számítások.
0: Hát de közben meg a másik oldalon meg ott van a vízégség.
1: Így van. Azt nagyon fontos megismételnem, hogy ha egyszer a felszín alól veszek ki vizet, akkor azt a vizet tessék újrahasznosítani. Nem dobhatjuk vissza, csak úgy. Nem szeretném azt mondani, hogy nincs újrahasznosítva, hiszen ha az élővízbe kivezetem a mostani tisztított szennyvizeket, abból, a vízárkokból, patakokból, egyebekből, vízfolyásokból mindenki felhasznál a maga egyéb célú öntözési vagy egyéb célú dolgaira, de ezek nem szisztematikusak, nem tervezettek, nem jól meghatározottak, ezeknek keretrendszert kell adni. El kell dönteni, hogy akkor ezeken a területeken fogok öntözni ilyen célral.
0: De akkor karbon kell tartanom
1: azokat. Bizony.
0: Tehát kotorni kell meg nagyon sok mindent.
1: De így összefügg, és itt jön a holisztikus szemlélet, rendkívül mértékben összefügg minden mindennel. Bármilyen kérdéskörhöz nyúlok, vagy feladatot, vagy tervet fogok letenni, ez mind összefügg egymással.
0: Tényleg érdemes megnézni a honlapjukat, a Waterfall-nak a honlapján néztem ezeket a csodákat, ahogy a mocskos vízből hogyan lesz, aztán tiszta meg a víz útja. Érdemes ezt akár ezeket egy jó földrajzórán, vagy biológiaórán is megmutatnám a gyerekeknek, és nyilván nem a céget, nem egyáltalán erről a dologról is beszélnék. De mégiscsak 4 évtizede benne van ebben a körforgásban. Azt látja most, hogy itt most azért történik valami,
1: igen,
0: és
1: ezzel
0: most nagyon
1: abszolút
0: ráfekszünk.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez több irányból is. Ne felejtsük el, hogy Magyarország nem önálló szigetként szenvedett el a problémától. Alapvetően európai probléma, tehát az európai csapadékhiány brutális, kiterjedtségét, területét tekintve nagyon nagy. Nyilván, hogyha ezekben a folyóknak a vízgyűjtőjében nincs víz, akkor érintve van Európa döntő többsége. Ha pedig

0: érintett, akkor én azt gondolom, hogy cselekvési terv, ha cselekvési terv, akkor az rendelt forrás, célfeladatok, de ahogy említettem, a keretirányelv már régóta megszületett, végre kell hajtani.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a keddi adás, információbiztonság, Logifresh sorozat és vízgazdálkodás, vízújrahasznosítás. Ezek voltak a fő témák a mai műsorban. Köszönöm a figyelmüket, legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorsában rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten az M3-as metró helyett a Nagyvárad tér és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset okoz fennakadást a Margit körúton a Széna tér felé a Bem József utca után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé az Állatkerti felüljárón a külső sávban, valamint a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Új-Buda központ érintésével. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellér rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok a budai végállomásuk felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra van, jó estét kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kifutott San Diegóból a USS Theodore Roosevelt repülőgép hordozó szeptember 27-én, és a Közel-Kelet felé vette az irányt, hogy felváltsa a USS George Washington repülőgép hordozót. Az átcsoportosítás célja, hogy az Egyesült Államok két csapásmérő csoportot tartson fenn a térségben az Irán elleni hadműveletek folytatásához. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának zárónapján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes kétoldalú csúcstalálkozója előtt nyilvánosan el fogja mondani, hogy szerintem milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. A brit kormányfő elmondása alapján több különböző opció is kínálkozik. Második napja tart a Zágrábi Városi Közlekedési Vállalat és a Fővárosi Közszolgáltató Vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja, miután a Zágráb megyei bíróság elutasította a két vállalat kérelmét a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltására. A sztrájk jogszerűségéről holnap hirdetnek ítéletet. A munkabeszüntetés tegnap hajnalban kezdődött és gyakorlatilag leállította a zágrábi villamos és autóbusz közlekedést. Ma reggel is mindössze két villamos és egy autóbusz állt forgalomban, miközben a személyszállítás is erősen korlátozott. A város adatai szerint az utakon 16%-kal több autó közlekedett, mint egy héttel korábban.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintig, az OTP 7%-kal esett 43.800 forintra, a Telekom 8%-kal 2540 forintra gyengült, a Richter 12.330 forinton zárt 6%-os csökkenés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 367 forintba és 46 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 324 forintot és 18 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 36 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 2 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér, egy angol font 428 forintba és 28 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a párizsi CAC 0,5%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,4%-kal, a milánói börze ugyancsak 0,4%-kal emelkedik, a madridi IBEX Elnézést, a milánói tőzsde 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. A tengeren túlon New Yorkban, az Egyesült Államokban, a Wall Street-en a Dow Jones 7%, az S&P 500-os 3%, a Nasdaq Composite 2%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,4%-kal került lejjebb $90.39-re, a Brent jegyzési ára 1,1%-os mínuszban, hordonként $104.28-en áll. Egy uncia aranyért 0,5%-os erősödés mellett $4,187.50 kérnek a világpiacon. További híreink következnek. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság, ezért egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve 2 vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A szintén letartóztatott Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester esetében, már korábban megszüntették a kényszerintézkedést. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2010 és 26 között született úgynevezett 2000-es kormányhatározatok listáját. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a magyar közlönyben.
0: Időjárás jelentés.
2: Estig napos, derült, száraz időnk lesz, megélénkülő széllel, a hőmérséklet éjjel 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Szeretettel köszöntöm a Klasszis Podcast nézőit. Én Vámosi Ágoston vagyok, az Ámfor és a Privát Bankár újságírója. Ma rengeteg témakörről fogunk beszélni, többek között az idősekről, megélhetésről, családi pótlékról, palackozásról, hajléktalan kérdésről és a kábítószer és alkohol használatról is. Köszöntöm a stúdióban Szabó Tóth Kinga, szociális, család és idősügyi államtitkárt.
4: Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
3: Kezdjük az idős politikával. Magyarországon az idősek száma idén lépte át a 2 milliót, és az utóbbi évtizednek a trendje volt az, hogy a fizetések elszakadtak a nyugdíjaktól, amik kevésbé emelkedtek. Milyen idős politikai intézkedéssel lehet enyhíteni azt a megélhetési válságot, amit az okoz, hogy 232.000 forint a nyugdíjaknak a medián összege?
4: Köszönöm szépen a kérdést. Ugye az idős politika az egyik leginkább olyan téma, amire figyelni kell, tekintettel arra, amit ön is mond itt a számadatokat, hogy, és még egyéb adatok is lehetnek itt 2050-et tekintve. Ugye a társadalom egy harmadát fogják alakítani, vagy alkotni azok, akik 65 pluszosok lesznek, és hát hála a különféle trendeknek, a demográfiai folyamatoknak egyre tovább élünk, Magyarországon is így van, tehát egyre nagyobb lesz az a korosztályokról beszélünk. A másik oldalon már nem ilyen szerencsés a helyzet, tekintettel arra, ugye mindenki tudja, hogy a termékenységi ráta nincs túlságosan jó állapotban, tehát itt különös tekintettel kell lenni ugye erre a korosztályra, 60 pluszos korosztályra. Ugye a nyugdíjpolitika nem a tárcánknak a illetékessége, az a pénzügyminisztériumban van, így mi lényegében, bár ajánlásokat megfogalmazhatunk, lekövetjük azokat a politikai, szakpolitikai trendeket, amiket ugye a pénzügyminisztérium, illetve a kormány e tekintetben hoz. Minden esetre a idős politikát tekintve formálódóban van egy olyan jellegű koncepció, amiről szívesen beszámolok, hogy mi egy abszolút annak a pártján vagyunk, amit ugye Nyugat-Európában nagyon sokan nagyon régóta mondanak, hogy egy aktív idősödés és aktív idősödés politikáról kell beszélni. Tehát nem idős ügy van, ezekkel a szavakkal mi le szeretnénk számolni. Egyébként sietve hozzáteszem, hogy mi ugye örököltünk olyan osztályokat, főosztályokat, amik idős politikával foglalkoznak, és számszerűen másfél ember volt ezekben a pozíciókban. Tehát mi most fejlesztjük fel azt az osztályt, azt a csoportot, akik ezt a politikát fogják vinni. Többféle idősügyi szervezettel és aktív idősödés támogató koncepcióval ismerkedtünk meg. Abban az értelemben mostanában, nem mostanában ismerkedtünk meg ezekkel, de nagyon sok ilyen szervezet keres meg minket. Nagyon sok szervezet keres meg minket a demencia politikával és ezzel kapcsolatban is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy sajnálatos módon a demencia is egyre több állampolgárt érint, és egyre inkább lejjebb kúszik az az életkor, amiben a demencia bekúszik. Vannak olyan ellátottak, akár az idős ellátásban, vagy házi segítségnyújtáson keresztül, ami a államtitkárságunkat érintő szociális terve van, szociális szférának a része, akik már 50 évesen akár demenciával érintettek. Szóval azt gondolom, hogy ez mind egy nagy felelősséget ró, nem csak a Szociális és Családügyi Minisztériumra, a demencia, az idős politika és így tovább aktív idősödés, hanem nyilvánvalóan a pénzügyi támasztékok mellett az Egészségügyi Minisztériumra. Úgyhogy mi folyamatos egyeztetésben állunk mind a három területtel, az Egészségügyi Minisztériummal különösen, ezekben a aktivitás segítő intézkedésekben. Na most nyilvánvalóan a tárcánk, illetve különösen a Szociális Család és Idősügyi Államtitkárság, amit én képviselek, a szociális törvényen keresztül is meghatározza a jövő idős politikáját is, és éppen ezért talán lényeges elem lehet, hogy ebből a szempontból is támogatjuk majd az innovatív kezdeményezéseket. Én magam is ugye társadalmi innovációs és szociológiai területekről jövök, és számos olyan projektbe vettem részt, ami az aktív idősödést támogatta és innovatívnak tekinthető. És emiatt rengeteg kutakodást is végeztünk, keressük azokat a jó gyakorlatokat, amik hazaitól sem akár testidegenek, tehát dedikáltan fogunk támogatni olyan társadalmi innovációs körbe tartozó aktív idősödés szolgáló kezdeményezéseket, mindjárt mondok egy párat, ami segítheti azt, hogy a 60 pluszos életkorra kicsit úgy gondoljunk, hogy ez egy nem egy kellemetlen, nem egy feltétlenül egy rettenetes életminőségbeli csökkenést okozó időszak. Mondok egy pár példát erre. Vannak olyan projektek, és ez nagyon-nagyon egyszerű dolgokról van szó, ami kialakítanak egy aktív időskor központot, de ez több, mint fizikai központ, ez egy hálózat. Létrehoznak egy projektből egy-egy kis hálózatot, és utána pedig ilyen szenior nagykövetek segítségével ezek a szenior nagykövetek, 60 pluszos, hát nem azt mondom, hogy idősek, mert az, hogy ki az idősebb, most nem menjünk bele, mert már gyakorlatilag ugye megváltozott ennek a életkori határa is. Lehet mondani, hogy a 80 pluszos az idős, és a 60 és a 80 közötti az még éppen csak, mit tudom, egy szenior korosztály. Tehát ahol ezek az emberek szenior nagykövetként segítik önkéntes munkába, vagy éppen kis ellenszolgáltatás fejébe bizonyos tevékenységekkel a honfitársaikat. Például mondok egy példát, valamelyik ért ahhoz, hogy bizonyos képességei vannak, jogát tud oktatni, vagy német órát tud adni, vagy segíteni tud a szomszéd családnak a gyerekeket az iskolából hazahozni. Tehát számos ilyen jó projekt van, ami nem csak segít aktívan maradni időseket, és ezt az aktív aginget támogatja, hanem abban is segít, hogy a generáció közötti párbeszéd megvalósulja, mert a szociológusként mondom, hogy a társadalom legnagyobb problémája az, hogy a generációk elbeszélnek egymás mellett, nagyon lezárultak egymástól, fiatal, idős. Régebben a idősödésre úgy tekintettünk, mint egy élettapasztalat, egy olyan eszenciája a bölcsességnek. És nagyon sok esetben azt tapasztaljuk szomorúan, hogy gyakorlatilag a fiatalabb generáció nem így tekint akár az idősekre, és egyébként fordítva is elmondom, mert néha az idősek is úgy egy kicsit úgy idegenkedve tekintenek a fiatalokra. Tudjuk, hogy ez a generációs gap nagyon, nagyon szétnyílt itt a zóló, hiszen sokszor tényleg nem értjük egymást, itt olyan generációs szakadékok vannak. Tehát vissza szeretnénk hozni, és ilyen innovatív projektek segítségével támogatni akár a generáció közötti párbeszéd erősítését. És mondok még egy példát. Nagyon jó ötletnek tartanánk, és erre fogunk is a 2027-es költségvetés, ugye most van formálódóban, de majd megnézzük, hogy EU-s vagy hazai forrásból fogunk mindenképpen olyan kezdeményezéseket támogatni, akár, mondok erre egy példát, holland példa egyébként, és simán megvalósítható, a fővárosi önkormányzat is próbált vele egy kezdeményezést, pilotot létrehozni, hogy mondjuk a kollégista, aki vállalja, hogy egy idősebb honfitársával szívesen élne úgy együtt, hogy annak egy szobáját lakná, és mondjuk itt a fővárosban, vagy bárhol, egy nagyvárosban, egyetemi városokban, ott akkor ő, hogy is mondjam, alacsonyabb lakbérért tudna egy idősebb emberhez kapcsolódni. Persze tudni kell, hogy a magyar társadalom szociológiai értelme nagyon bizalmatlan. Tehát az idősek sok esetben nem szívesen engednek be fiatalabb embereket, meg senkit sem, mert nagyon lezárult az a bizalmi kör, amivel lehetne, de ezek, úgy gondolom, ezek a projektek ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy kicsit érzékenyítsük a lakosságot, de ennek egy másik változata, amikor kollégiumokat hozunk úgy heterogén módon létre, hogy lakik benne egy idős, a felsőbb szinteken és az alsóbb szinteken mondjuk kollégisták, fiatalok. Vagy ugye tárcánkat és államtitkárságunkat érintik a nagy bentlakásos idős otthonok, illetve az alapellátásban nagyon sok minden, például házi segítségnyújtás, vagy a jelzőrendszer, és így tovább, vagy az idősek nappali ellátása, és számos ilyen szolgáltatásunk van. A Szociális Gyerek Védelmi Főigazgatóság, ugye az, aki felett mi irányító jogkör gyakorlunk, a minisztérium, és az SZGF rövidített nevén számos idősek bentlakását szolgáló intézményt is működtet az országban. Az SZGF-nek 81 intézménye van, és közel 900 telephelye az országban, de ezek nem mind idős bentlakásos otthonok, értem, hanem fogyatékkal élők, pszichiátriai szenvedélybeteg, és így tovább.
3: Értem.
4: De azt látjuk, hogy az idős otthonok is nagyon rossz állapotban vannak, ezt gondolom a kedves hallgatók, nézők is pontosan tudják. Tehát valójában az állami ellátásokra, ez az örökségünk lényegében, nem jutott annyi pénz, amennyinek kellett volna. Mondok egy sokkoló dolgot. Az eddigiekben úgy volt a költségvetés tervezve a korábbi években, hogy például a minimál, megvan határozva, hogy mennyi legyen a minimális, hát a férőhelyszám, meg az, hogy ehhez mennyi gondozót kell mondjuk egy idősek bentlakásos otthonába tenni, és kiderült, hogy úgy támogatta, úgy, hogy is mondjam, adta a támogatásokat az állam ezekbe a bentlakásos idős otthonokba is, hogy még a minimum gondozói létszámot se tudták ebből a pénzből úgymond megfizetni. Uh-huh. Tehát lényegében az állam a minimális költségvetésre adta ezekhez az SZGF-es intézményekhez akár. Szóval azt gondolom, hogy ezt is nagyon-nagyon át kell alaposan gondolni, hogy mit fogunk ezzel a helyzettel kezdeni. Nagyon sok helyen azt tapasztaljuk, akár ugye a bentlakásos és az idős otthonokba is, amik állam által fenntartottak, hogy 44 úgymond bentlakásos lakóra jut két ápoló gondozó. Hát ezzel nem lehet, és azok 12 műszakba dolgoznak. Szóval azt gondolom, hogy itt tényleg revideálni kell ezeket az elképzeléseket, és hát rá kell gondolni, hogy mondjuk a 81 SZGF-es intézmény 900 telephelyére van egy költségvetésében, vagy eddig volt 1 milliárd forint fejlesztési pénz, amiből az összes otthonnak meg kell oldani a fizikális felújítását, ilyesmi működésre, már hogy a felújításra támogatások, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon kevés, tehát ezt is látjuk, tehát az alapvető beruházásokat nem tudják ebből megoldani. Illetve a házi segítségnyújtásban is változásokat szeretnénk eszközölni. Nagyon sok dologba gondolkodunk, a humán erőforrás megerősítésén is, mert kevés a házi gondozó. Uh-huh. És nagyon sok kliens jut ugye egy gondozóra, ez területenként, település egységenként területileg is egyenlőtlenül oszlik meg. És hát nyilván az a fél óra, tudjuk jól, amit egy gondozó tölt a És azt is látnia kell, most a minket nézőknek szerintem pontosan tudják, hogy egyre rosszabb állapotban is vannak olyan kliensek, akikhez kijárnak, vagy olyanok, akik az idős otthonba, az idős ellátásba kerülnek, demensebbek, rosszabb állapotúak. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy ne csak ez a fél óra jusson akár, vagy mit tudom én, 7-8 ellátottat kelljen egy nap, és akkor rohangál szegény házi gondozó, próbálja őket egyikből megy át a másikba ellátni. És erre van, egyébként is van egy projekt, ami egy Európai Uniós pályázat, ami a házi segítségnyújtásban tud ápolókat, gondozókat képezni, alacsony iskolai végzettségű embereket tud átképezni ilyen területekre, ez már most is tart, és ezt is megpróbáljuk megerősíteni, hogy itt
3: mennyien vesznek részt abban?
4: Hát pontos számokat most nem tudok mondani, elvileg ennek vannak indikátorai, körülbelül 800 főnek mindenképpen részt kellene venni, idén is, akár ezekben a képzésekben, ezeknek a szervezése most zajlik, hogy honnan tudunk olyan embereket úgymond integrálni ebbe a projektbe, akikkel szemben van egy bizalom azért a, nyilván, ahogy mondtam, a magyar társadalom elég bizalomhiányos, tehát akit szívesen beenged és ebbe a, tud integrálódni ebbe a projektbe akár.
3: Értem. Térjünk át a jövedelmi egyenlőtlenségekre, mert nem csak az ellátó személyzet létszámában vannak egyenlőtlenségek Magyarországon, hanem a jövedelmek terén is. Ha az országos adatokat nézzük, a KSH meg szokta osztani jövedelmi ötödönként a dolgozóknak a kereseteit. Az alsó jövedelmi ötödnek, vagy az első jövedelmi ötödnek bruttó 322.900 forint az átlagos keresete, ami gyakorlatilag megegyezik a minimálbérrel, és ha járásonként nézzük, akkor pedig egészen elképesztő adatokkal lehet találkozni. A cigándi járásban 335-336 ezer, dönci járásban 363 ezer, és több borsodi, szabolcsi járásban bizony hármassal kezdődik a nettó átlagfizetés, a medián pedig ennél is alacsonyabb. A minisztériumnak milyen cselekvési terve van arra, hogy ezeket a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentse az országban?
4: Ugye ez még egyszer mondom, ha pénz, akkor az sosem csak a minisztérium dönti el. Tehát őszintén mondva, én rózsaszínre festetem az eget mindenféle szakpolitikai javaslatokkal. Én lennék az első ember az országban, mint szociológus és szociális munkás, aki a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklésért kiállna. De ugye itt nyilván van egy mátrix, amiben mi is mozgunk. Én azt gondolom, hogy ez a öregségi nyugdíjminimumnak a megemelése 120 ezer forintra, ez azt gondolom, hogy egy méltányos első beavatkozás volt, ha már a idősekről is beszélgettünk az előbb. Tehát az, hogy 28.500 forintból kelljen megélni, az egy lehetetlen helyzet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy gesztus, és egy szép gesztus volt a mostani kormányzat részéről. Ez nem fogja megoldani nyilván ezeket a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Egyébként őszintén megmondom, hogy sokszor ezek a jövedelmi adatok is egy picikét csalókák, mert ugye tehát ugye attól függ, hogy nézem szórás, nagyon helyesen, ugye medián vagy módusz, hogyan számítom.
3: Igen, a medián általában alacsonyabb az átlagnál.
4: Így van, szóval ez sem mindegy, hogy ugye hogyan figyelem ezeket. Amit eddig tettünk, az elsősorban családpolitika, ugye a családpolitika is az államigazgatásunkhoz tartozik, mert szociális témákkal, idős politikával és családpolitikával foglalkozik az államigazgatásunk. Azt láttuk, hogy az előző időszakban, és mindjárt válaszolok erre a kérdésére, kibukkanunk majd a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Az előző időszakban inkább a középosztály vagy a felső középosztály került támogatásra redistribúciós elvek alapján. Tehát persze hozhat egy kormány olyan intézkedést, és akkor még azt mondom, hogy ez egy adott ideológia, de akár még támogatható is, hogy főleg azokat segítem, akiknek a munkaerőpiacon legális jövedelme van, azaz adózott jövedelme. Tehát értsük jól, és akkor ezeket próbálom adókedvezményeken keresztül nyilván támogatni.
3: Talán Szerge Zsuzsa ezt nevezte perverz újraelosztásnak,
4: így
3: hogy
4: van,
3: a magasabb jövedelműek kapnak több támogatást.
4: Így van. Őszintén mondom, én ugye tanítok is a államtitkárság munkám mellett, most leginkább a levelezősöket tudom szombatonként vállalni, és szocmunkásokat is tanítok, és mindig lejátszom ezt a bejátszást, amiben ő erről beszél. Ugye a perverz újraelosztás pontosan ez, amit ön most mondott, hogy annak adok, akinek egyébként is van a Bibliában, ezt Máté effektusnak hívják. Ugye, mind a ketten ismerjük ezt, hogy...
3: Néha gazdaságban is.
4: Így van. Tehát, hogy mindig annak adunk, akinek van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez egy, lehet egy támogatható irány, de nem biztos, hogy szerencsés.
3: Ez most nem ez a terv.
4: Így van, tehát a szociálpolitikában mi semmiképpen nem ezt az irányt követjük, de, hogy ne értse félre senki, aki most hallgat minket, családpolitikában nem veszünk el már megszerzett juttatásokat, ez a TISZA programban a működés emberséges Magyarországon se volt másképp, szépen leírásra került az, hogy ezeket megtartjuk, és ezeket fogjuk bővíteni. Az iskolakezdési támogatás talán legjobb példa erre, amit így is úgy is szemlélnek, meghallgattuk mi is a különféle véleményeket, hogy miért így van, szívesen elmondom, hogy miért így lett, akár erről is lehetne beszélgetni, de minden esetre az iskolakezdési támogatásban először volt jelen az, hogy az egyszülős családok támogatása, az alacsony jövedelműek, nyilván itt az RGK határ, ami maga is nagyon alacsony, 62.500 per fő per háztartás, ez nagyon alacsony, ezt is meg kellene emelni,
3: igen.
4: Csak ez magával húzna sok-sok más ellátást, és azért ezt pénzügy megint, ezt át kell gondolni, ez nem csak az én fejemből kell, hogy kipattanjon. Uh-huh. Meg ugye nagyon fontos nálunk a Szociális Családügyi Minisztérium, hogy a fogyatékossággal élő személyek sem maradjanak, és soha semmilyen támogatásból, hiszen ez egy nagyon speciális és méltányos elbírálást igénylő élethelyzet, úgyhogy ez az iskolakezdés is ezt szolgálta, dobbantó program, tanoda programok, és itt tovább, amiben még lévő gyerekek, meg az esenis gyerekek se maradtak ki. Szóval 400 ezer gyereket ért el ez a támogatás. Én azt gondolom, lehet vitatkozni azon, hogy ez a 100 ezer két részletbe, most azon is lehet vitatkozni, hogy ez pénzbe jó, vagy utalványba. Ennek nagyon sok oka van. Az egyikre is, másikra is tudnék érveket, ellenérveket. Én azt gondolom, hogy ez méltányos, igazságos. Az, hogy majd mennyire hatékony, hatásos és célzott, ez a kormány és az általam vezetett államtitkárság is abban fog különbözni az elődjétől, például, hogy ezeket fogja mérni. Tehát nem úgy lesz, hogy egy random mintán kiválasztom, mint Mici Mackó a barátaimat és ismerőseimet, hanem, és valamit validálok, hanem mérünk kutatókkal, szakemberekkel dedikáltan támogatások hatékonyságát, amiket bevezetünk, és ez lesz alkalmas arra, hogy újra pozícionáljuk. Nincs kőbe vésve. Uh-huh. Persze, és hogy belenek kössön senki abba, amit mondok, nem fogunk olyat csinálni, hogy adhok módon intézkedünk bizonyos támogatásokról, mert a eddigi családpolitikának és szociálpolitikának is az volt a rákfény, hogy nem volt kiszámítható. Uh-huh. Elkezdődött valami, és az év végére már akár, vagy a következő évben egy kiszámíthatatlan dologba fajult, vagy ment át. Szóval nagyon szeretnénk, hogy kiszámítható rendszer lenne, de ez nem jelenti azt, hogyha valami nem működik, és nem célzott, és nem hatékony, és pazarló, akkor azt újra fogjuk gondolni. De ezt jól kell kommunikálni az állampolgárokkal, és akkor ők is meg tudják érteni, hogy ez miért van.
3: Én egy induló programot tartok a legérdekesebbnek a családpolitikából, ez a Családi Csődvédelmi Szolgálat, ami, ha jól tudom, novemberben fog beindulni.
4: Így van.
3: Itt a kormányszövővői tájékoztatón elhangzott, hogy akár 4000 család is egyéni segítséget kaphat, de például itt az Eurostat adatai szerint a Észak-Alföldön például a háztartások közel fele nem tudna egy váratlan kiadást finanszírozni. Észak-Magyarországon is 40% fölött van az arány. Dél-Alföldön megközelíti a 40%-ot. Mi történik azokkal a családokkal, miközben nyilvánvaló, hogy itt egy kapacitás hiány van. Mi történik azokkal a családokkal, akik mondjuk Debrecenben beállnak a sorba, és ők a 4001-edik, akikre már nem jut idő, vagy nem jut kapacitás?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon elhibázott lenne az a támogatás, ami darab-darabra mér, és azt mondja, hogy bocs, hát most te vagy a 4001-edik, már te biztos, hogy nem fogod ezt megkapni.
3: Persze.
4: Szóval azt gondolom, hogy ezek az ellátórendszerek akkor tudnak jól működni, hogyha humánusan működnek. Ez a Családi Csődvédelmi Szolgálat nem az SCM-nek a, tehát nem mi nyújtottuk be, mint előterjesztést, de nyilván mi is örülünk, hogy ez feláll, ez az intézményhálózat, de rögtön megjegyzem, hogy volt ilyen korábban, a 80-as években a családsegítő szolgálatoknak feladata volt az adósság tanácsadás.
3: Igen.
4: És azt gondolom, hogy, és talán ahhoz én most gondolatba visszanyúlnék, mert ott valóban meg tudott az történni, hogy akár nem szorult ki belőle, mert ön mondott ugye egy számot, hogy 4001-edik, most se fog, csak mondom, hogy ott tényleg előállt az a nagyon jó dolog, hogy adósságkezeléssel segítették ezeket a családokat, és mivel ez az, ami érinti az én államtitkárságomat, szeretném mondani, hogy eleve mi vissza szeretnénk állítani a családsegítő szolgálatoknak a preventív, akár ilyen jövedelmi lecsúszás segítő támogató funkcióját. Tehát a családsegítőket meg fogjuk abban az értelemben erősíteni, hogy most az emberek fejében sokszor mint egy hatóság szerepel, sokszor együtt vannak a gyerekvédelmi gyerek jóléti szolgálatokkal, ezek együtt vannak, és ezért valami, hogy az állampolgárok fejében úgy szerepel, hogy csak oda nem, mert elveszik a gyerekeinket.
3: Igen, ez ilyen félelmetes hatást kelt.
4: Félelmetes, tehát valójában ezt tette a rendszer, a szociális és gyerekvédelmi ellátórendszerrel, hogy az emberekbe egy ilyen félelmet ébreszt. Ez nem kéne, hogy így legyen, mert a szociális munka, a szociális szolgáltatás az segítő, támogató funkcióval kell, hogy bírjon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vissza kell adni a hatóságnak, ami a hatóság, ami pedig nem hatósági, ott a támogató, képességtévő empowerment funkciót kell segíteni, és mi a családsegítésbe ezt az elemet vissza fogjuk valahogy kúsztatni, hogy ott is legyen egy ilyen jellegű pénzügyi tanácsadás, támogatás a családok számára. Úgyhogy a kettő együtt fog tudni majd szépen kiegészítő jelleggel működni. Az, hogy az emberek nem tudnak a hó végére kijönni, ez nagyon összetett dolog, mert hogy tudni kell az emberek pénzköltési szokásait, szóval nagyon sok esetben nem alakul ki az embereknél a pénzügyi tudatosság, és főleg akkor nem, hogyha kevés van, és egyszerre mondjuk jön mondjuk két hetente, vagy hetente egy fizetés, vagy akár havonta, teljesen mindegy, akkor nagyon sok, hogy is mondjam, ezen egy szubkulturális hatás, hogy aki nem tanult meg, meg mindig nélkülözött, az akkor egyszerre elkölti. Hát én nagyon sok mély szegénységben élő családdal állok kapcsolatban, rengeteg tereptapasztalatom van az elmúlt 25 évből is. Elmondhatom, hogy nagyon sok esetben annyira, amit tudom én, örül az ember annak, ami van, és nem tanulta meg, hogy azt be kell osztani, nincs jövőképe. Nincs meg az a tudat, hogy holnap is kell élni valamiből. Hogy, és ez szerintem, tudom, hogy nem mindenre válasz az, hogy tanulható, de én hiszek abban, hogy az emberek mégiscsak meg tudják tanulni. Szóval itt szociokulturális normákat kell átírni, ez a feladatunk, és ezt én valójában azt gondolom, hogy nekünk, az SCM-nek mindig karba öltve kell együtt menni az OGM-mel, az Oktatási Gyerekügyi Minisztériummal, és ugye benne van a nevében gyerekügyi, tehát számos ponton mi a gyerekeken keresztül jutunk el a családokhoz. Ugyanez van nálunk a jelenlétpont, biztos kezdett tanoda, és nem csak a gyereket, biztos kezdetben se csak a gyereket, hanem az anyát, a családot, akár a nagymamát ragadjuk meg, már hogy nem úgy fizikálisan, hanem szimbolikusan, és így hívjuk be, így szólítjuk meg, és így próbáljuk meg akár a pénzügyi tudatosságra nevelni. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekeket az iskolába is lehet, és ezeken az említett szolgáltatásokon, amiket most felvonultattam. És még egy nagyon fontos dolog, ami meg szeretnénk erősíteni, az óvodai és az iskolai szociális munkásoknak a szerepét, hiszen ez is az államtitkárságunkhoz tartozik, akik a családokat fogják támogatni, és a drogprevencióban, a megelőzésben fognak tudni, és ezekben akár a pénzügyi tudatosságban, és abban, hogy hogy tudsz a kríziseiddel bánni, milyen a normatív kríziseidet, hogy tudod kezelni, a családi kríziseket, nagyon sok a válás, említettem, hogy családpolitikával is foglalkozom, minden második házasság. Ezeket egy gyereknek nagyon nehéz kezelni, de ezeken keresztül, ezeken a szolgáltatásokon keresztül talán könnyíthetünk a gyerekek terhei, mert a gyerekekre is nagyon nagy nyomás nehezedik. Szóval valahogy így próbálunk ezekre a kívásokra reagálni.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának záró napján azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes kétoldalú csúcstalálkozója előtt nyilvánosan elmondja majd, hogy szerintem milyen lehetőségek vannak London és az unió hosszú távú kapcsolat rendszerének kialakítására. A brit kormányfő elmondása alapján több különböző opció is kínálkozik. November 17-ig elhalasztotta az új árfeltüntetési szabályok alkalmazását a horvát kormány. Az intézkedések a szeptemberben elfogadott az energiaár emelkedés hatásainak mérséklését célzó támogatási csomag részét képezik. Az előírások eredetileg október 1-én léptek volna hatályba. Andrej Plenković miniszterelnök azt mondta, a kormány a kisiparosok, vállalkozók és kereskedők kérésére több időt biztosít az új szabályokhoz való alkalmazkodásra.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt. A MOL 3,4%-kal 5050 forintig csökkent, az OTP 7%-kal 43.800 forintra esett. A Magyar Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintra, a Richter 6%-kal 12.330 forintig csökkent. Nyugat-Európában a londoni FTSE 0,5%-kal, a párizsi CAC40 szintén 0,5%-kal esik, a madridi IBEX 4%-os mínuszban van. A frankfurti DAX 1%, a milánói börze szintén 1%-kal erősödik. A tengeren túl a New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 6%, az S&P 500-as 3%, a Nasdaq Composite 1%-kal korrigál lefelé. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 367 forintba és 42 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 324 forintot és 29 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 32 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 3 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér, egy angol font 428 forintba és 55 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság, ezzel egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, két momentumos politikus és két vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A szintén letartóztatott volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester esetében Puskás Péternél már korábban megszüntették a kényszerintézkedést. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtökön.

0: hordozható, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 4 és 10, holnap napközben 22 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: A minisztérium egyeztetett a Magyar Addiktológiai Társaságnak az elnökségével, és utána azt mondta egy Facebook videóban, hogy a 24. órában vagyunk, többek között azért, mert így a szegregátumokban, a leszakadó településeken akár 10 éves gyerekek, vagy várandós lányok, vagy leányanyák rendszeres kábítószer használók. Ez a probléma azért került most elsősorban a köztudatba, mert Budapest belső kerületeinek az utcáin megjelentek azok a társadalmi problémák, amik eddig nem voltak láthatók a felső középosztály vagy a felső osztály számára. Hogyan lehet ezt az összetett problémát kezelni, megelőzni például a kábítószer használatot, vagy enyhíteni azokon a körülményeken, amiért ezek az emberek olyan kábítószert használnak, amik semmire nem jók, csak a menekülésre a valóságból?
3: Hú, ez a kábítószerügy nagyon összetett kérdés. Valóban a nyarunk nagy része arról szólt, hogy ugye miniszterelnök úr bejelentette egyszer július elején a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is ezt a kormányi szándékot, hogy Budapest belső kerületeiben, ő is mondja, elinduljon egy belügyminisztérium, SCM, egészségügyi minisztérium, tehát egy tárcaközi, egy nagyon intenzív munka a fővárosi budapesti rendőrfőkapitánysággal együtt, hogy vajon ez hatósági, vagy ugye szociális probléma, ami ott megjelent.
2: Igen, ennek a munkának a rendészeti része az látható volt, de nem volt hatékony, mert maga a probléma a szeptember közepén is.
3: Ugyanúgy megvan. Szóval itt azt kell látni, hogy ugye az eddigi kormányzatok általában ezt hatósági és rendvédelmi kérdésnek kezelték. Én sem zárkózom el az elől, hogy igenis, bizonyos értelemben ez egy rendvédelmi kérdés, mert az állampolgár a nap végén, vagy egy turista a nap végén nem szeretné ezeket a problémákat az utcán látni. Nem kellemes úgy lakni egy belvárosi lakásba, hogy ott randalíroznak éjszaka, vagy akár délután, vagy látsz kristályozó embereket magukba révedve, csak ugye szociális szakemberként azt kell, hogy mondjam, hogy ezek mögött sokszor nagyon sok életút van, amit egy kívülálló nagyon nehezen tud értelmezni. Nyilván van ebbe egy trend, hogy kipróbálok valamit, nyilván van ebbe egy elkeseredettség, nyilván sok-sok minden van ebbe, és nagyon különböző a motivációja attól függően, hogy melyik társadalmi csoportról beszélünk különben, mert a végül is ez a probléma, amiről most beszélünk, a szenvedélybetegségek, ez rétegfüggetlen probléma, azt szoktuk mondani. Tehát ugyanúgy megvan az elitben, magasabban kvalifikált, mint az alacsonyabb csoportokban. Talán a jellege különböző, most nem is elsősorban a drogokra gondolok, de az ESPAD felmérések, amik nemzetközi szinten is mutatják a 14-16 éves korosztálynak a szenvedélybetegség, a dohányzás, mindenféle dolgait, ott Magyarország nem áll jól. Tehát a dohányzásra például vezetünk, az, hogy valaki már kipróbálta ilyen-olyan módon, és így tovább. Nagyon nagy hype a különféle elektronikus cigaretták, snüssz és egyéb tartozékok, és ezek is rávesznek téged valamilyen szenvedélyre. Tehát ezek szenvedélyek. Ez azt jelenti, hogy nem bírsz ki, nem tudsz megtartani tanárként egy 45 perces órát, mert már a diákjaim is teszik be a snüsszöt, nem tudom, hogy snüsszt, ezt milyen tárgy esetben, hogy kell mondani, a szájukba. Amikor először egyszer szembesültem ezzel, hát el voltam teljesen képedve, azóta már, hogy is mondjam, gyakorló snüssznézegető vagyok, de ez szerintem nem jó. Tehát ez is egyfajta szenvedély. Nem tudsz kibírni, nem, valamitől függsz, de nem kell messzire menni, mert ezek a gyerekek felnőttek egy-egy családban, vagy ugye, akinek volt családja, most nem a gyerekvédelemben lévő gyerekekről beszélek, és hát a családjukban mit látnak? 1 millió alkoholista országai vagy vagyunk, azért a szenvedélybetegségben mindig azt is kell mondani, hogy a magyarokra egyébként is ugye jellemző az ivás, az ivási kultúra, az alkoholfogyasztás, kicsit azt mondanám, hogy szociológusként ugye kultúráról beszélünk, de nagyon sok esetben kultúrálatlan a fogyasztás, tehát a hétköznapi szóhasználattal élve. Tehát azt látjuk, hogy igenis ez egy olyan probléma, amire tényleg a 24. órában vagyunk, és az volt a hogy is mondjam, szánalmasabb, vagy röhelyes, nem tudtam, hogy nevessek, vagy sírjak, komolyan mondom,

0: hogy bejött az addiktológiai társaság, meg az alacsony küszöbű szolgáltatók, meg nagyon sok embert hívtunk össze, tényleg a államtitkárságunk is egyeztet folyamatosan, mert szeretnénk a jó dolgokat behozni, és ezekből szakpolitikai javaslatokat készíteni, és akkor jöttek az addiktológiai társaságtól, és mondják, hogy itt van a 20 éve letett anyaguk az asztalunk, tessék. És én meg voltam döbbenve, mert, és ugyanezt tapasztalom a hajléktalan ellátásban, és mindenhol, hogy 20 éve meglévő anyagokat kapunk meg, és a probléma nem lett alacsonyabb, nem lett kisebb, és most már egyre jobban markánsan látható. Eddig is ott volt, csak talán, most lehet, hogy furcsát fogok mondani, és lehet, hogy nem is kellene ilyen filozófiai magaslatokba repkedni, de a szabadság és biztonság, tehát a demokráciával, a kapu kinyitásával végülis kijött a szellem a palackból. Egyre több mindent látunk, mert hogyha, hogy is mondjam, ha nem, nincs például egy belügyminisztérium abban az értelemben, hogy nem azt kezeli például a családpolitikát, a gondoskodáspolitika, meg nem tudom, mondjuk a családpolitikát a Kim kezelte, de a gondoskodáspolitika volt idézőjelben, ugye a belügyminisztériumban. Tehát, hogyha nem egy, hogy is mondjam, tehát demokráciában az állampolgár rádöbben, hogy vannak ilyen problémák. Láthatóvá válnak bizonyos dolgok. Nem csak a jó, hanem akár az ilyen kedvezőtlen dolgok is nincsenek lefolytva, nincsenek eltéve a kispolcra, előjöttek az emberek akár. De nem bagatelizálni akarnám a dolgot, mert én nagyon szomorúan tapasztalom, hogy említettem, 25 éve járok szegregátumokba, elég intenzíven, és gyerekcsoportokat is tartok. Most ugye nincs erre lehető, de tartottam, még egy évvel ezelőttig, és megdöbbenve láttam, hogy tényleg ezt másik interjúban is elmondtam, hogy csillog a gyerekek szeme, nagyjából fény van bennük, nagyjából egy 10 éves korig, és utána nem jönnek a foglalkozásra, nagyon sok esetben. És akkor kérdezett, hogy hol van XY, hol van ez a lány, és kiderül, komolyan mondom, most is megborzadok, hogyha erre emlékszem, erre a történetre, és hát elvitték, prostituálódott, mindenféle, meghalt az édesanyja, mert rákbeteg volt, és neki kell a családot eltartani. Szóval ezek olyan esetek, és akkor, ha nekem valaki azt mondja, hogy ezekről a gyerekekről tényleg le lehet mondani, akkor én egyszerűen ezt nem tudom ezt érzelmek nélkül mondani, hogy ez nagyon-nagyon nagy zsákutca. És akkor, amikor valaki azt mondja, hogy ezek, hogy is mondjam, hogy ezek a fiúk, akik ott vannak ezeken a mély szegény telepeken, hogy ezek között nincs jóra való gyerek, akkor én azt mondom, hogy ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy én annyi olyan fiút láttam, akik családfenntartóvá vált 16-17 éves korban. És persze nagyon sokat láttam, akik akár elkallódtak, pontosan amiatt, mert sose láttak maguk körül egy normatív, egy keretet.
1: Egy mintát.
0: És csak azt látták tényleg, hogy egy kis helyen az emberek mindenféle dolgot csinálnak, stb., ami nem szolgálja feltétlenül az ő egészséges felnőtté válásukat. De azt gondolom, hogy az ilyen telepeken is rengeteg jó energia van, nagyon-nagyon sok energia van a cigányasszonyokban például. Minden program ezt mutatja, független attól, hogy ez egy miskolci, egy budapesti, vagy egy vidéki szegregátum, hogy például a cigányasszonyok, akik mondjuk már 40 évesek, ugye nagymamák, mert teljesen más, sok esetben nem lehet általánosítani, ezt nagyon szeretném mondani, hogy ahány roma közösség annyiféle, és nem lehet általánosítani, de sokszor rengeteg mindent tesznek azért, hogy a család egybe maradjon. Csak az a gond például, hogy jártam rengeteg olyan közösségbe, ahol azt mondja az a nagymama, hogy azzal, hogy megjelent a drog, ő se tud mit kezdeni. Tehát ez tényleg, ez úgy öli az egész közösséget, nincs az a régi, tradicionális kultúra, ami volt, és ráadásul persze jó dolog is ülhet el rosszul, mert az, hogy elmehettek mondjuk az apák, vagy fiúk külföldre dolgozni, ez egy jó lehetőség, de szétszilálta a családokat ezekben ugye nem volt itt megfelelő álláslehetőség, az építőiparba el tudtak menni, de az is hetelő munka, meg mennek ugye jobbra-balra, ez mondjuk mindig így volt, ment a fekete vonat, ugye a szocializmus idején is tudjuk, munkásszállók voltak, de valahogy akkor más volt a szocializációs háttér, és most nincs meg már nagyon sok családba elveszett, és roma családokba is ez a kötő szövet. Uh-huh. És akkor látod, hogy a nagymama próbál minden erőfeszítést megtenni, hogy ezeket a családokat összetartsa, és egyszerűen van szkíje arra, hogy hogy vegye rá mondjuk a gyereket, hogy iskolába menjen, meg ezt csinálja, de arra, hogy a kristály, amit ő neki teljesen testidegen, na, ezzel már nem tud mit kezdeni. És azt is láttam rengeteg szegregátumban, hogy 4-5 családdal van a baj. Uh-huh. Már abban az értelemben, hogy nem baj, így van. Ők a terjesztők, ők azok, akik mindenféle illegális dolgokra, vagyis bekúsztatják ezeket a manővereket ezekre a gyerekekre, rákúsztatják, és ezt biztos, hogy nem nézhetjük tétlenül. Tehát uh-huh. azt gondolom, hogy itt tényleg beavatkozások kellenek, igen.
1: Ősszel és télen a jogszabály alkotás az csúcsra lesz járatva. Ezt olvastam a Facebook oldalán. Erre vonatkozik az utolsó két kérdésem. Az első, hogy hát Magyarországon a 2018-as alaptörvény módosítás óta úgymond illegális a hajléktalanság. Ezt nagyon furcsa kimondani, de hát valóban volt, aki 60 nap elzárást kapott azért, mert az utcán élt. Hogyan és mikor változtatnak az úgynevezett hajléktalan törvényen, és így röviden mik a legfontosabb lépések a hajléktalan ellátásban, amit azonnal meg kell lépni?
0: Igen, a hajléktalan ellátás különben egy nagyon összetett ellátórendszer van, hát most nem megyek bele ennek a részleteibe, akit érdekel, az megnézheti a szociális törvénybe, hogy ez hogy van szabályozva, de azért azt látni kell, hogy vannak alapellátási formák, vannak elég színes a paletta abból a szempontból, hogy például hajléktalan közalapítvány és a más alapítványokon keresztül is a hajléktalan ellátó intézmény működik, vagy a Vörös Kereszt és más programok is vannak, illetve az állam és az önkormányzatok is működtetnek bizonyos hajléktalan ellátó szolgáltatásokat, és azt kell látni, hogy itt mindenféleképpen, tehát le kell venni erről a problémáról a rendészeti jelleget. Ugye csak azért ez egy nagyon nehéz terep, mert aki látott már egy olyan hajléktalant, vagy beszélgetett vele, aki 10 éve, 15-20 éve az utcán él, vagy bokrokban, fás területeken meghúzza magát jobbra-balra, az pontosan tudja, hogy ezek ugye már egy olyan életvitelszerű, kulturális normákká merevettek ezeknek az embereknek az életmódjában, amit egyik napra a másikra nem lehet megváltoztatni. Tudjuk jól, hogy a hajléktalanok egy jó része nem szívesen megy be egy fapados szállóra, mert fél. Ugye fél attól, hogy ott nincs biztonságban, fél, hogy elkap valamit, fél attól, hogy ott lopnak tőle, tehát lehet, hogy ezek a félelmek egy része megalapozott, más része megalapozatlan, de akkor is. A hajléktalanok egy része egyszerűen, hogy is fogalmazzak, tehát nem egyszerűen az intézmény hálózattól teljesen rosszul van. Szóval ez viszont egy probléma, mert most mit tud tenni egy utcai szociális munkás, ugye vannak utcai szociális munkások, őket tervezük megerősíteni, különben ezt a szolgáltatást is, illetve vannak diszpécser szolgálatok, akik a vörös kód idején és a téli krízis idején is területileg illetékesek, és ők is itt segítik ezt az ellátórendszert. Tehát mit tud tenni egy utcai szociális munkás, hogyha valaki nem akar bemenni? Se egy szállóra, se egy fapadosra, se sehova. Felajánlja neki a szolgáltatásokat, de tulajdonképpen ott marad. Uh-huh. Ott marad, ad neki valamilyen segítséget, de az ott marad, nem kötelezheted arra, hogy ő ne abba a lukba lakjon, hanem éppen menjen be. Szóval persze, bocsánat, hogy most ezt mondom, vannak vagabundok, akik tényleg és félreértés ne essék, tényleg a legjobb szándékommal mondom, tehát ők ezt az életformát, nekik ez egy életforma, uh-huh. életemben. Lehet, hogy azért, mert sose láttak mást. Lehet, hogy azért, mert mindig a periférián voltak. Uh-huh. Vagy egyéb módokon, de mégiscsak ez egy életforma. Most nemrégiben, például Miskolcon, a Vörös Kereszt például, csak mondok egy jó gyakorlatot, jó példát, bővítette a hajléktalan szállóját, és kifejezetten például a hajléktalanság egy speciális területére fókuszáltak, a női hajléktalanságra. Uh-huh. Mert ugye ők sokszor családok átmeneti otthonában, vagy krízisszállókon élnek, ahol ugye gyerekeikkel, vagy ilyen titkos menedékházak, lehet, hogy éppen persze áldozati abúzus vagy kapcsolati erőszak miatt menekül, de lehet, hogy más miatt. Tehát a női hajléktalanságra is oda kell figyelni, és ők kifejezetten erre hoztak létre egy új részleget. Tehát azt gondolom, hogy itt van mit tenni bőven. Múlt héten voltunk a Balaton földváron az Országos Hajléktalan Konferencián. Nagyon sok jó ötlet, gyakorlat hangzott el, és ezeket meghallgatjuk. Fogjuk módosítani a szociális törvényt. Kisebb módosítások már most történnek, és ugye mondta, hogy rapid módon van a... Így van, nekünk előterjesztéseink sokasága van. Most ezt is készítjük elő, hogy ennek egy bizonyos módosításai, majd akkor beszélünk róla, amikor már ez publikus, de a szociális törvényt alapjaiban is fogjuk módosítani. Pont ezekre.
1: Igen, még egy utolsó rövid kérdés, mert közben kifutunk az adásidőből, hogy a 2022-es módosítását a szociális törvénynek, hogy az egyén jólétért elsősorban önmaga felelős, utána a hozzátartozók, utána a karitatív szervezetek, utána az önkormányzatok, és csak végső sorban az állam. Ez az első módosítások lesz?
0: Ez így van, ahogy mondja.
1: Ezen változtatni fognak.
0: Abszolút. Tehát ugye a gondoskodás politikával is szakítottunk, az alaptörvénynek se tudunk egyetérteni az ilyen jellegű pontjaival, legalábbis ezt most a magam és államtitkárságom nevében tudom mondani, úgyhogy igen, nagyon jól mondja, ez az első olyan dolog, amit mi nem szeretnénk tovább vinni.
1: Köszönöm szépen Szabó Tóth Kinga, szociális, család és idősügyi államtitkárnak, hogy eljött hozzánk a Klasszis Podcastbe. Hogyha hasonló tartalmakat szeretnének látni, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és ha érdekesnek találták, osszák meg a videónkat, podcastünket a Facebookon. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.

0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Ilyet én is tudok festeni.
6: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
7: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában.
8: A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
9: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
10: Nekem 10.
9: Mennyi?
11: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
12: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
13: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
14: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
15: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
14: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
16: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának záró napján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes kétoldalú csúcstalálkozója előtt nyilvánosan el fogja mondani, hogy szerinte milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. Második napja tart a Zágrábi Városi Közlekedési Vállalat és a Fővárosi Közszolgáltató Vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja, miután a Zágráb megyei bíróság elutasította a két vállalat kérelmét a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltására. A sztrájk jogszerűségéről holnap hirdetnek ítéletet. A munkabeszüntetés tegnap hajnalban kezdődött, és gyakorlatilag leállította a zágrábi villamos és autóbusz közlekedést. A szemétszállítás is erősen korlátozottan működik. 4 évvel meghosszabbította az országos kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány. 2030-ig megtiltották a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatását, és 2028-ig leállítják a különböző befektetési alapok spekulatív ingatlan vásárlásait, illetve 10%-os általános forgalmi adót vetnek ki a turisztikai célú lakáskiadásra. A spanyol kormány biztosítja a 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződések 2 éves meghosszabbítását változatlan feltételek mellett.
0: Tőzsde hírek.
16: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt, a vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt. A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintig, az OTP 7%-kal került lejjebb 43.800 forintra. A Magyar Telekom 8%-kal gyengült és 2540 forinton zárt, a Richter 6%-kal csökkent 12.330 forintra. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 0,5%-kal csökkent a nap végére, a madridi IBEX 0,4%-kal került lejjebb, a frankfurti DAX és a milánói bőrze egyaránt 0,1%-kal erősödött. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 6 tized, az S&P 500-as 4 tized, a Nasdaq kompozit 0,3%-kal csökken. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 367 forintba és 79 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 325 forintot és 9 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 99 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 12 fillér, a cseh koronáé 15 forint 5 fillér. Egy angol font 429 forintba és 36 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,4%-kal csökkent 90 dollár 42 centre, a Brent jegyzési ára 103 dollár 69 centen áll, 1,5%-os mínuszban hordonként. Egy uncia aranyért 3%-os erősödés mellett 4180 dollárt és 30 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Feljelentést tett a vidék és település fejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatói szerződéssel kapcsolatban, amit januárban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kötött a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória Facebook oldalára feltöltött videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője a minisztérium egyik felső vezetője volt. Az ügyben felmerül a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja is. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását. Kósa Lajos pedig a akkori Fidesz frakció vezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét.
0: Időjárás jelentés.
16: Megélénkülő szélre számíthatunk éjszaka, a hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul, a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő, holnap napközben 22 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
10: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Válsz

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Elképesztően otthonos bivakszállások a Bakonyban, ahol a természettel rezeghetsz. Erdei pihenőhely a Szentgáli Tiszafásban. A Miklós-Pál hegy oldalában, Magyarország legnagyobb őshonos tiszafásának szomszédságában bújik meg ez a hangulatos pihenőhely. Az asztalokkal, esőbeállóval, padokkal és tűzrakóval felszerelt tisztás, ideális megálló egy hosszabb bakonyi túra során. A nyitott faház ugyan egyszerű kialakítású, de 2-4 fő számára bivakolásra is alkalmas, sőt, akár függőágy is kifeszíthető benne. A Magyar Polány és Ganna határában található ödönforrás Fekete István világát idézi. A kunyhó nappal ingyenesen használható, előzetes egyeztetéssel pedig a belső tér is megnyitható a túrázók előtt. A Bakony nyugati peremén magasodó, 18 méteres ugodi kilátó nem csak a panorámája miatt különleges. Fedett kialakítása miatt sok természetjáró választja menedéknek egy-egy hosszabb túra során. A torony tetejéről tiszta időben a magas Bakony csúcsai mellett a Somló, a Sághegy, a Kőszegi hegység, a Soproni hegység, sőt, kivételes időjárási körülmények között még az Alpok vonulatai is feltűnnek.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kispál és a Borz egy magyar alternatív rock együttes 1987-ben alakult Pécsett. 2010-ig működött, az utolsó felállás tagjai Diósi D., Ákos, Kispál András, Lovas,

0: első DVD-je, a Szimplán Csak koncert névre keresztelt kiadványon a 2007-es pécsi 20 éves jubileumi koncertjük anyaga látható. 2010-ben bejelentették, hogy 23 év aktív zenélés és 11 stúdióalbum után az együttes befejezi pályafutását. Búcsú koncertjüket 2010. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál -1. napján tartották. Az együttes búcsú előadására 45 ezer néző volt kíváncsi. Egyébként az eredeti elképzelés szerint az együttes neve csak Borz lett volna, az akkoriban népszerű Bros és The Doors nevének egyfajta parafrázisaként. Ezt azonban Kispál András kifogásolta arra hivatkozva, hogy korábban csupa állatról elnevezett együttesben játszott, amik sikertelenek voltak. Ezért úgy döntöttek, hogy őt kiemelik a névben.
1: Trend Night.
0: Kispál és a Borz, és tőlük is az egyik kedvencünk forog már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Lezuhant egy Tupoljev 95-ös hadászati bombázó gyakorló repülés során Oroszország Amúri régiójában. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gép fegyverzetet nem szállított és egy lakatlan terület fölött érte a szerencsétlenség. A legénység 6 tagja életét vesztette, az egyetlen túlélőt kórházba vitték. A Tupoljev 95-ös a szovjet korszakban kifejlesztett turbopropelleres stratégiai bombázó és rakétahordozó, az egyik leggyorsabb légcsavaros repülőgép a világon. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának zárónapján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes, kétoldalú csúcstalálkozója előtt nyilvánosan elmondja majd, hogy szerinte milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. Második napja tart a Zágrábi Városi Közlekedési Vállalat és a Fővárosi Közszolgáltató Vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja, miután a Zágráb megyei bíróság elutasította a két vállalat kérelmét a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltására. A sztrájk jogszerűségéről holnap hirdetnek ítéletet. A munkabeszüntetés tegnap hajnalban kezdődött és gyakorlatilag leállította a zágrábi villamos és autóbusz közlekedést. 4 évvel meghosszabbította az országos kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány. 2030-ig megtiltották a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatását, és 2028-ig leállítják a különböző befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlásait, illetve 10%-os általános forgalmi adót vetnek ki a turisztikai célú lakáskiadásokra. A spanyol kormány biztosítja a 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződések 2 éves meghosszabbítását változatlan feltételek mellett.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt, a vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten fejezte be a napot. A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintra, az OTP 7%-kal 43800 forintra esett. A Magyar Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintig, a Richter 6%-kal csökkent 12330 forintra. Nyugat-Európában vegyes volt a hangulat, a londoni FTSE és a párizsi CAC 40 0,5%-kal csökkent a nap végére, a madridi IBEX 0,4%-kal korrigált lefelé. A frankfurti DAX és a milánói tőzsde 0,1%-kal emelkedett. További híreink következnek. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság, ezzel egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, 2 momentumos politikus és 2 vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A szintén letartóztatott Puskás Péter volt 3. kerületi fideszes alpolgármester esetében már korábban megszüntették a kényszerintézkedést. Költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a miniszterelnökség egy informatikai és egy tanácsadó cég konzorciumának szerződéseivel kapcsolatban. A közlemény szerint a rendelkezésre álló iratok vizsgálata alapján a 17 egyedi megrendelésből 16, csaknem 500 millió forint értékben nem tartozott a szervezetfejlesztési keretszerződések tárgyi hatája alá. A megállapodásokat a miniszterelnökség belső működésének és szervezetének támogatására kötötték, ehelyett azonban főként szakpolitikai, társadalomtudományi, iparági, területfejlesztési, külpolitikai és lakáspiaci tanulmányok, kutatások és elemzések készültek, ezek többsége nem kapcsolódott közvetlenül a miniszterelnökség működéséhez. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta a jegybank törvény módosítását. Kósa Lajos pedig akkor is Fidesz frakció vezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elveszítette közpénz jellegét.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel derült száraz idő várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Holnap napközben 22 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
0: Trend Night.
1: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Lezuhant egy Tupoljev 95-ös hadászati bombázó gyakorló repülés során Oroszország Amúri régiójában. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gép fegyverzetet nem szállított és egy lakatlan terület fölött érte a szerencsétlenség. A legénység 6 tagja életét vesztette, az egyetlen túlélőt kórházba vitték. A Tupoljev 95-ös a szovjet korszakban kifejlesztett turbopropelleres stratégiai bombázó és rakétahordozó, az egyik leggyorsabb légcsavaros repülőgép a világon. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának zárónapján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes, kétoldalú csúcstalálkozója előtt nyilvánosan elmondja majd, hogy szerinte milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. Második napja tart a Zágrábi Városi Közlekedési Vállalat és a Fővárosi Közszolgáltató Vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja, miután a Zágráb megyei bíróság elutasította a két vállalat kérelmét a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltására. A sztrájk jogszerűségéről holnap hirdetnek ítéletet. A munkabeszüntetés tegnap hajnalban kezdődött és gyakorlatilag leállította a zágrábi villamos és autóbusz közlekedést. 4 évvel meghosszabbította az országos kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány. 2030-ig megtiltották a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatását, és 2028-ig leállítják a különböző befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlásait, illetve 10%-os általános forgalmi adót vetnek ki a turisztikai célú lakáskiadásokra. A spanyol kormány biztosítja a 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződések 2 éves meghosszabbítását változatlan feltételek mellett.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt, a vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten fejezte be a napot. A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintra, az OTP 7%-kal 43800 forintra esett. A Magyar Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintig, a Richter 6%-kal csökkent 12330 forintra. Nyugat-Európában vegyes volt a hangulat, a londoni FTSE és a párizsi CAC 40 0,5%-kal csökkent a nap végére, a madridi IBEX 4,1%-kal korrigált lefelé. A frankfurti DAX és a milánói tőzsde 1,1%-kal emelkedett. További híreink következnek. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság, ezzel egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított, Őrcsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, 2 momentumos politikus és 2 vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A szintén letartóztatott Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester esetében már korábban megszüntették a kényszerintézkedést. Költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a miniszterelnökség egy informatikai és egy tanácsadó cég konzorciumának szerződéseivel kapcsolatban. A közlemény szerint a rendelkezésre álló iratok vizsgálata alapján a 17 egyedi megrendelésből 16 csaknem 500 millió forint értékben nem tartozott a szervezetfejlesztési keretszerződések tárgyi hatája alá. A megállapodásokat a miniszterelnökség belső működésének és szervezetének támogatására kötötték, ehelyett azonban főként szakpolitikai, társadalomtudományi, iparági, területfejlesztési, külpolitikai és lakáspiaci tanulmányok, kutatások és elemzések készültek, ezek többsége nem kapcsolódott közvetlenül a miniszterelnökség működéséhez. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta a jegybank törvény módosítását. Kósa Lajos pedig akkor is Fidesz frakció vezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elveszítette közpénz jellegét.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel derült száraz idő várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Holnap napközben 22 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az indiai származású New Yorki énekesnő, dalszerző, színésznő Nora Jones első lemeze 2002-ben jelent meg, ami világszerte már is több mint 20 millió példányban kelt el, és ráadásul kapott érte 5 Grammy díjat. Azóta lemez eladási rekordja is sorban megdöntötte, 9 Grammy díjnál jár és filmekben is szerepel. Zongorán és gitáron is kitűnően játszik, de elsősorban nagyszerű hangja miatt szeretjük.
1: Trend Night.
2: Nora Jones érkezik most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha az

műsor megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve ha újra győz esetleg a...

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzá tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Lezuhant egy Tupoljev 95-ös hadászati bombázó gyakorló repülés során Oroszország Amúri régiójában. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gép fegyverzetet nem szállított és egy lakatlan terület fölött érte a szerencsétlenség. A legénység 6 tagja életét vesztette, az egyetlen túlélőt kórházba vitték. A Tupoljev 95-ös a szovjet korszakban kifejlesztett turbopropelleres stratégiai bombázó és rakétahordozó, az egyik leggyorsabb légcsavaros repülőgép a világon. A brit miniszterelnök szerint a Brexit nagyobb károkat okozott az országnak, mint amennyi hasznot hajtott. Andy Burnham a kormányzó brit munkáspárt Liverpoolban tartott éves kongresszusának zárónapján szólalt fel, és azt mondta, Nagy-Britannia és az Európai Unió néhány hét múlva esedékes, kétoldalú csúcs találkozója előtt nyilvánosan elmondja majd, hogy szerinte milyen lehetőségek vannak London és az Unió hosszú távú kapcsolatrendszerének kialakítására. Második napja tart a Zágrábi Városi Közlekedési Vállalat és a Fővárosi Közszolgáltató Vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja, miután a Zágráb megyei bíróság elutasította a két vállalat kérelmét a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltására. A sztrájk jogszerűségéről holnap hirdetnek ítéletet. A munkabeszüntetés tegnap hajnalban kezdődött és gyakorlatilag leállította a zágrábi villamos és autóbusz közlekedést. 4 évvel meghosszabbította az országos kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány. 2030-ig megtiltották a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatását, és 2028-ig leállítják a különböző befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlásait, illetve 10%-os általános forgalmi adót vetnek ki a turisztikai célú lakáskiadásokra. A spanyol kormány biztosítja a 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződések 2 éves meghosszabbítását változatlan feltételek mellett.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os csökkenéssel 147.129 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 33,1 milliárd forint volt, a vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten fejezte be a napot. A MOL 3,4%-kal csökkent 5050 forintra, az OTP 7%-kal 43800 forintra esett. A Magyar Telekom 8%-kal gyengült 2540 forintig, a Richter 6%-kal csökkent 12330 forintra. Nyugat-Európában vegyes volt a hangulat, a londoni FTSE és a párizsi CAC 40 0,5%-kal csökkent a nap végére, a madridi IBEX 0,4%-kal korrigált lefelé. A frankfurti DAX és a milánói tőzsde 0,1%-kal emelkedett. További híreink következnek. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását a bíróság, ezzel egyidejűleg valamennyi esetben bűnügyi felügyeletet rendeltek el nyomkövető alkalmazásával. Az óbudai korrupciós ügyként is elhíresült eljárásban korábban 7 gyanúsított, Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, 2 momentumos politikus és 2 vállalkozó letartóztatását rendelte el a bíróság. A szintén letartóztatott Puskás Péter volt 3. kerületi fideszes alpolgármester esetében már korábban megszüntették a kényszerintézkedést. Költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a miniszterelnökség egy informatikai és egy tanácsadó cég konzorciumának szerződéseivel kapcsolatban. A közlemény szerint a rendelkezésre álló iratok vizsgálata alapján a 17 egyedi megrendelésből 16, csaknem 500 millió forint értékben nem tartozott a szervezetfejlesztési keretszerződések tárgyi hatája alá. A megállapodásokat a miniszterelnökség belső működésének és szervezetének támogatására kötötték. Ehelyett azonban főként szakpolitikai, társadalomtudományi, iparági, területfejlesztési, külpolitikai és lakáspiaci tanulmányok, kutatások és elemzések készültek. Ezek többsége nem kapcsolódott közvetlenül a miniszterelnökség működéséhez. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta a jegybank törvény módosítását. Kósa Lajos pedig akkor is Fidesz frakció vezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elveszítette közpénz jellegét.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel derült száraz idő várható, a szél megélénkül. A hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont köré is lehűlhet a levegő. Holnap napközben 22 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utál, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem tudhatod, a örökké is élsz, hogy hogyan kéne most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

Purchase them locally.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mintezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

differences, just their hearts. Ooh. Everyone is fighting.

Halóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Tisza sintóba a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyakat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahinos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délbe marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Nights.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Este FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Nights.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.